0: vagy apakulcs alapító vagyok. Hát ezek játszanak egymásba és egymáson keresztül, de át is szűrődnek természetesen egymásba, tehát miközben bent vagyok mondjuk a rádióban és készülök egy műsorra, a közben, ha eszembe jut, hogy egyébként elfelejtettem befizetni az ebédet a fiamnak a gimnáziumában, akkor befizetem az ebédet, hogyha éppen a határidő már nagyon szorít. És fordítva is sajnos van ilyen, amikor a gyerekekkel vagyunk együtt, de nekem éppen lemondja a vendég a másnapi élő műsort, akkor kénytelen vagyok egy új vendéget keresni, bármennyire is szeretnék most arra odafigyelni, hogy ő az IKEA-ban milyen tányérra gondolt. Tehát, hogy ezek sajnos így egymásba játszanak, de hát szerintem ez mindannyiunknak az életében így van.
1: Az apakulcsot említetted, az apaszerep azért mégis nagyon, nagyon, de nagyon fontos az életedben olyannyira, hogy erre most már felhúztál egy ilyen kvázi apa edukációt. Ez mit jelent pontosan?
0: Én ezt eszközrendszernek gondolom, és szeretem eszközrendszerként tekinteni az apakulcsot is, meg az anyakulcsot is, mert hogy most már egy jó éve, hál' Istennek, az anyakulcs is megérkezett az apakulcs mellé. És azért mondom, hogy hál' Istennek, mert ez ugyanannak az éremnek a két oldala valójában, az apaságunk meg az anyaságunk. Az alap gondolat, vagy az alap kiindulás az az, hogy mindenféle emberi viszonyunkban a közelség és a távolság szabályozása az egy nagyon fontos szempont. Hogy van olyan, amikor szívesen lépünk közelebb egymáshoz, és van olyan, amikor pedig jól esik egy kicsit távolságot venni egymástól, vagy egy picit más szempontból ránézni a kapcsolatunkra. És valahogy a gyerekeinkkel is ugyanezt a közellépést, távolabb lépést játsszuk egész életünkben. És valahogy ösztönszerűen, vagy a zsigereinkből fakadóan nekünk apáknak a közelebb lépés az nehezebb. Tehát mi szívesebben, könnyebben engedjük el őket, és mondjuk azt, hogy persze, keresd magadnak kihívást, és csináld, és hajrá! Nem feltétlenül kell végigmenni azon az 5 méter magas kőfalon, de ettől még épeszű kihívásokat nyugodtan keres magadnak. Szóval, hogy nekünk talán a kapcsolódást, a közellépést kell inkább tanulnunk. Az anyáknak pedig inkább ösztönből jobban érkezik az ölelés, a közelség, és ahhoz viszont, hogy a gyerekeink önálló, szabad és felelős személyiségé váljanak, ahhoz szükségük van arra, hogy kipróbálgassák saját magukat. Tehát, hogy az anyáknak pedig talán inkább ezt a távolabb lépést érdemes gyakorolni. Ezt nevezzük elengedésnek. Szóval az apakulcs a kapcsolódásról szól, az anyakulcs meg az elengedésről szól, és hogy ebben a kettőben szívesen gondolkodunk, és hát úgy tűnik a visszajelzések alapján, hogy ez az apáknak is, meg az anyáknak is fontos szempontokat ad ahhoz, hogy a gyerekeinkkel egészségesebb, erősebb, meghittebb kapcsolatban legyünk, és tudjuk őket biztosítani arról, hogy szeretnénk, hogyha ők önálló, szabad és felelős személyiségé válnának.
2: A te mintáid örökség, vagy megküzdöttél értük, alakítottad őket?
0: Hát valószínűleg is, talán több benne a küzdelem, mint az örökség. Én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy útnak indítottak, és sok olyan magot erültettek bennem, ami aztán nyilván valamilyen módon szárba szökkent, vagy kamatozódott az életemben, az, hogy olvasásra tanítottak, olvasásra neveltek, hogy gondolkodásra neveltek, hogy a magyar nyelv használatára neveltek, hogy elfogadtak, elismertek, és segítettek útnak indulni, támogattak abban, hogy tanulni tudjak, hogy tovább tanulni tudjak, hogy a képességeimet ki tudjam pontakoztatni, vagy meg tudjam találni, hogy mi az, ami leginkább engem motivál, érdekel, mifelé vezetnek az ajándékaim, vagy a talentumaim. És ugyanakkor meg nagyon nagy szerepe van, azt hiszem, az életemben, meg a formálódásomban a közösségeknek, és ezek elsősorban egyházi közösségek, tehát akár a Szent Imre plébániának a közössége, akár a Családok Jézusban közösség, nagyon nagy szerepe van ebben a formálódásban annak, hogy a barátaimmal rengeteg kérdést, rengeteg ilyen életdilemmát már gimnazista és kora egyetemista korunkban átbeszéltünk, átgondoltunk ezekben a közösségekben, egy csomó-csomó konzervet raktunk el saját magunk számára, így a későbbi életünkre, és nyilván nagyon nagy szerepe van ebben a formálódásban az, hogy hogy a feleségemmel egy húron pendültünk, és pendülünk, és viszonylag korán házasodtunk, 2000-ben volt az esküvőnk, tehát én még nem voltam 23 éves, és ő sem volt még 23 éves, szóval azt hiszem, hogy sok alakulás, szóval azt hiszem, hogy mindaz, ami engem alakított, formált, azok ezek a szempontok így egymás után és együtt. És hát persze aztán a tanulás, a bölcsészkar, a teológia, a televíziós munkák, a rádiós munkák, a coaching, az, hogy nagyon sok emberrel, nagyon sok élethelyzettel, nagyon sok családdal volt alkalmam, meg lehetőségem megismerkedni. Szóval, hogy ezek a tapasztalatok, ezek mind-mind így belénk ivódtak, leszűrődtek, és akkor ezekből születtek akár az apakulcsnak az alapelvei, akár az anyakulcsnak az alapelvei, amelyet már a feleségemmel együtt alakítottunk ki.
2: Úton vagyunk, folyamatosan úton vagyunk, talán ez minden szerepre igaz, életünk minden szerepére, hogy ez formálódik, alakul. Egyrészt köszönöm szépen ezt a mély belső megosztást, hogy mi az, ami idáig elvezetett, vagy mi az, amiből te táplálkozol. Egy picit most egy szinten egy kicsit az általánosság felé fordulnék. Annyi sztereotípia van mostanában, hogy jaj, hát ezek a mai fiatalok, jaj, hát ez a férfi szerep, jaj, hát ez... Te hogy látod ezt, hogy manapság... Mik azok az értékek, amik talán függetlenek a kortól, és mindig is igenis férfi értékek lehetnek?
0: Hát szerintem pontosan így, ahogy mondod, hogy ezek teljesen függetlenek a kortól, mert hogy az emberségünk, a lelkünk, a mély vágyaink, amelyek mozgatnak bennünket, azok teljesen függetlenek attól, hogy most Mezopotámiában élünk, vagy a Római Birodalomban élünk, vagy a középkorban, Velencében, Kalmárként élünk, vagy ma élünk egy high-tech felhőkarcoló tetején. Az, hogy én arra vágyom mélyen, legbelül, hogy szeressenek és szerethessek, hogy elismerjenek, hogy értelme legyen az életemnek, hogy legyen az, aki velem szeretne meghitt kapcsolatban lenni, és tudjak meghitt kapcsolatokat kialakítani. Az, hogy meg tudjam élni a szabadságomat, hogy dönthetek, hogy az életemnek a legfontosabb kérdéseiben én határozhatok, és nem vagyok megkötözve. Szóval ezek az alapvágyak, ezek pontosan ugyanúgy élnek bennünk. És azt hiszem, hogy akár férfiként, akár nőként, hogyha ezeket az alapvágyakat fel tudom ismerni saját magamban, és fel tudom ismerni azt, hogy ezek közül melyek azok, amelyek a leginkább engem mozgatnak, meghatároznak, vagy amelyekből a leginkább hiányom van, akkor egy lépéssel közelebb jutok a saját megértésemhez. És annak a megértéséhez is, hogy mindazok az emberek, akikkel kapcsolatba kerülök, legyen ez akár a házastársam, akár a gyerekeim, akár a barátaim, de akár a munkatársaim, pontosan ugyanezekkel a vágyakkal léteznek. És az, hogy ezeknek a vágyaknak a betöltését melyik korban, milyen úton keressük, és hányféle módon tudunk ebben félremenni, az már megint nagyon egyéni, meg korszak, meg divatfüggő, de abban azt hiszem, hogy sok ezer év alatt sem változtunk, hogy ezek a legfontosabb kérdések az életünkben, és valójában ezekre keressük a válaszokat. Ez nem annyira férfi specifikum szerintem, hanem az emberi lélek megismerésének a lehetősége. Nők, férfiak ugyanúgy erre vágyunk, leginkább eltérő mértékben, vagy eltérő eloszlásban, de valójában ezek az alapmotivációk amelyek mozgatnak bennünket.
2: Igen, látható legyek, lásson a másik, kapcsolatba tudjunk lépni, és ez a kapcsolat, ez építhet, nem csak rombolhat, hanem igenis nagyon-nagyon erősen megtart, épít. Nekem, ahogy így olvasgattam, hallgattam a korábbi műsoraidat, nagyon megkapó volt, hogy ez akár ilyen generáción átívelő, vagy családból hagyományozódó tevékenység, mert hogy a gyermekeid is elkötelezetten foglalkoznak ilyen dolgokkal. Hál' Istennek, mert hogy lehet, hogy ezt látták, de hogy akkor ad nekik egy mintát, hogy ők hogy csinálják, hogyan, merre vannak.
0: Minden lélegzetvételünkkel mintát adunk.
2: Így van.
0: És
2: így
0: szerintem van. Akkor tesszük jól a dolgunkat szülőként, hogyha a lélegzetvételünkkel adunk mintát, és nem a nagyon bölcs és okos szavainkkal, amikre azt gondoljuk, hogy ezek most múlhatatlan és pótolhatatlan tanítások. És ha ezt nem hallgatod meg, akkor vége van az életednek. Szóval azt hiszem, hogy mind a ketten, Margit is, meg én is abban hiszünk, vagy azt látjuk, hogy éljük az életünket, és igyekszünk az életünket hitelesen élni, azt csinálni, amit mondunk, és azt mondani, amit valójában gondolunk, és hogyha a gyerekeink ezt látják, ezt tapasztalják, akkor talán bennük is kialakul az a vágy, vagy az a törekvés, vagy az a bizonyosság, hogy bátran kísérletezhetnek, és bátran próbálgathatják a saját szárnyaikat, vagy a saját képességeiket, és bátran megtalálhatják azt, ami őket motiválja, ami nekik fontos az életben. És nyilván a gyerekeink látják ennek a szőnyegnek a fonákját is, tehát az elvarratlan szálakat, meg a keszekuszaságot, meg a girbegurbaságot, és látják azt, amikor nekünk se sikerül, amikor konfliktus van otthon velük, vagy akár egymással, amikor nincs megértés, vagy amikor fáradtak vagyunk, és idegesek vagyunk, vagy türelmetlenek vagyunk. Szóval ők ezeket mind nyilván látják, és összerakják belőle a saját életüket. Én egyszerűen csak nagyon-nagyon örülök annak, hogy azt látom, hogy mindegyikük nagyon jó úton van. Olyan értelemben van jó úton, hogy szerető közösségek, szerető csapatok, nagyon jól működő, értékadó csapatok veszik őket körül, mind a négyüket. Ebben van, amiben ők egyeznek, vagy hasonló utat járnak, van, amiben más utat járnak, már egymáshoz képest, de azt jó látni, hogy mind a négyen önreflektívek, képesek ránézni arra, hogy mi az, ami nekik fontos, mi az, ami őket motiválja, mire van képességük, mire van vágyuk, mire van szükségük, és megtalálják ezeket az utakat. Hát azért most már nagyobbak, két fiunk és két lányunk van, felváltva, lányfiú, lányfiú. 23 éves, 21 éves, 19 éves, 17 éves, így 2026-ban, bár ez folyton változik. És egyikük nem lakik már otthon, dolgozik, ketten egyetemisták, egy pedig még gimnazista, és egészen csodálatos látni azt, hogy nem csak a szakmájuk felé, vagy a jövendő szakmájuk, vagy a vágyott szakmájuk felé indulnak el, hanem ugyanakkor van energiájuk és kapacitásuk arra, hogy mindazt az ajándékot, amit ők a közösségeik révén, meg talán a családjuk révén kaptak, azt mindannyian valamilyen módon továbbadják. Tehát nem csak tagjai egy-egy regnumi csapatnak, hanem vezetők is a regnumban mind a négyen valamilyen módon. Vagy a törpéket vezetik, tehát az utánpótlás válogatott, tehát a piciket, vagy egy-egy csapatot vezetnek, vagy azt mondták, hogy ők ilyen állandó beállók, vagy ilyen aduászok lesznek, tehát ha őket hívják valahová helyettesíteni feladatra, akkor oda be tudnak ebbe lépni. És nem csak ezt teszik, hanem ráadásul kerecsenden ott vannak hónapról hónapra, és nyárról nyárra, és a Világítani Fogok Egyesület égisze alatt cigánymisszióban vesznek részt, és gyerekekkel foglalkoznak, és játszanak velük, és értékes perceket, meg negyed órákat adnak nekik, figyelmet adnak nekik, pontosan azt adják ezeknek a nagyon hátrányos helyzetben lévő gyerekeknek, amit egyébként nem kapnak meg, hogy a szemükbe néznek, és beszélgetnek velük, és embernek tekintik őket, és azt érzékeltetik velük, hogy értékes vagy, és hogy többre vagy hivatott. Szóval, hogy ezeket mind így látni, ez egészen megkapó, és egészen csodálatos. És ez nyilvánvalóan nem a mi érdemünk, hanem mindannak a gyümölcse, amit ők így a születésüktől fogva a közösségekben, meg egymástól, meg a barátaiktól, meg azért nyilvánvalóan tőlünk is indításként kaptak, de sosem direkt tanácsok, vagy utasítások, vagy parancsok hangzottak el otthon, hanem azt hiszem, hogy inkább az a lelkület, vagy az a szellemiség az, ami bennük is látszik, hogy keressük, hogy hol tudunk visszaadni mindabból, amit ajándékba kaptunk.
2: Ajándékba kaptok, igen, így, ahogy mondod. Ugyanakkor milyen nagy a felelőssége a szülővé válásnak, mert ahogy mondod, nem a szavainkkal sokszor, hanem a létünkkel, a létezésünkkel adunk mintát, adunk egy módszert a gyermekeinknek. Az apa kulcs pszichoedukációnak említetted, hogy itt milyen tapasztalataid vannak, kik azok, akik érdeklődnek, akikkel találkoztok.
0: Az apa kulcs is, meg az anya kulcs is alapvetően három lábon áll, mert hogy mind a kettő egy-egy könyvvel indult, hogy megpróbáltuk összeszedni azokat az alapelveket, amelyekre építve tudunk a gyerekeinkhez jobban kapcsolódni, vagy tudjuk őket egészségesebben elengedni. De az az alaptapasztalatunk, hogy hát egy könyv az nagyon klassz dolog, lehet, hogy valaki megveszi, elolvassa, fölteszi a polcra, és aztán az ott marad. Én azt hiszem, hogy az derült ki, hogy ennél azért többre van szükség, és ezért aztán második lábként létezik a weboldalakon néhány olyan teszt, amelyet ki tudok tölteni saját magamról, vagy ki tudok tölteni a gyerekemről, vagy ki tudok tölteni a társamról, a páromról, hogy egy picit jobban megismerjem saját magamat, meg egy kicsit jobban fel tudjam térképezni azt a világot, amiben így a családunk létezik. Tehát ez a második lába, ez az online segítség, ami azért a könyvön túllép, és a harmadik láb az pedig a személyes találkozás, mert azért könyvből tanulni, az nyilván egy darabig lehet, de mégiscsak a személyes kapcsolatban tudunk igazából elmélyülni. Úgyhogy hát részben előadásokat tartunk, apakulcsot is, anyakulcsot is, másrészt pedig létezik apakulcs tréning, meg anyakulcs nap. Ezek egy-egy napos találkozások, hangsúlyozottan és kifejezetten nagyon kis létszám, tehát legfeljebb 10 ember vehet rajta részt, nyilván vagy csak apák, vagy csak anyák, és ezeket meghirdetjük rendszeresen Budapesten, a két weboldalon, tehát az apakulcs.hu meg az anyakulcs.hu weboldalon ott vannak mindig az aktuális dátumok, de nem csak Budapesten, hanem visszük őket nagyon szívesen az országban nagyon sok felé, most nem is tudom felsorolni, Kecskemétre, Kiskunhalasra, Debrecenbe, Budaörsre, sőt még a határon túlra is, Kolozsvárra is van meghívásunk következő néhány hónapban. Szóval ezek nagyszerű erőt adó, igazán erőforrás központú napok. És ez nagyon fontos mind a kettőben, hogy erőforrás központú nap. Nem arról van szó ezen a napon, hogy te miért vagy rossz apa, meg miért vagy rossz anya, hanem éppen ellenkezőleg arra találunk rá, vagy arra ismerünk rá, hogy mennyi minden helyzetben működöm jól. És érdemes ezeken ilyen megállni, érdemes hálát adni azért, hogy egy csomó helyzetben jól működöm, és ebből az erőből aztán persze érdemes tovább indulni olyan területek felé, ahol meg tudok valami picit lépni előre, vagy tudok valamit javítani. Óriási erőt ad, hogy mondjuk, ha az én napjaimat, tehát az apakulcs napokat nézem, hogy 10-12 férfi egy napot, egy szombatot együtt tölt, azzal a céllal, hogy azon gondolkodunk együtt, hogy hogyan tudunk jobb apák lenni. És rájövünk arra, hogy miközben nagyon különbözőek vagyunk, különböző helyről jövünk, különböző a múltunk, nyilván a családunk is különböző, azért az alap aggodalmaink, az alap félelmeink és az alap örömeink, azok mégiscsak ugyanazok. És ez az összekapaszkodás önmagában, ez egy fantasztikus élményt ad. Tehát közösséget teremt egy nap alatt. És az anyáknál ugyanez történik, az anyakulcs napokat egyrészt a feleségem Margit, másrészt pedig egy kedves barátunk, munkatársunk, szintén 4 gyermekes anya, ők tartják természetesen csak anyáknak, és valahogy azt mesélik, hogy ugyanezt élik meg, hogy jó arra ráébredni, hogy nem vagyok egyedül egyrészt, másrészt pedig tényleg kapok kulcsokat ahhoz, hogy a gyerekemmel gyümölcsözőbb, vagy jobb, vagy erősebb és jövőben mutató kapcsolatot tudjak kialakítani. Szóval ez a három láb, a könyv, az online segítség és a személyes találkozás, ez azt hiszem, hogy talán már ad keretet ahhoz, hogy jobban tudjunk kapcsolódni, meg egy kicsit jobban tudjunk elengedni. Mert hogy végül is szülőként ez lenne, azt hiszem, a feladatunk, hiszen a gyerekeinknek talán erre a kettőre van leginkább szüksége.
1: Kik az érdeklődők? Tehát, hogy kik azok, akik titeket felkeresnek? Tehát akkor nagy valószínűség szerint sokat gondolkodnak már rajta, hogy vajon én megfelelő szülő vagyok-e? Tehát kétségek közötti arcokat kell elképzelni, amikor odafordulnak hozzád?
0: És a legelső pillanatban ezt érdemes is tisztázni, hogy akik eljönnek egy ilyen napra, akár apák, akár anyák, egészen biztos vagyok abban, hogy ők jó apák és jó anyák. Pontosan azért, mert felmerül bennünk a kérdés, hogy jó apa vagyok-e, vagy jó anya vagyok-e. És azt hiszem, hogy akiben ez a kérdés felmerül, az egész biztos, hogy elindult a jó apaság felé vezető úton. Akiben ez soha nem merül fel ez a kérdés, mert halál biztos abban, hogy én tökéletes vagyok és verhetetlen, ott azért lennének kétségeim. De azt hiszem, hogy igen, akik eljönnek, nyilván vannak kételjeik, vagy vannak tapasztalataik, hogy olyan helyzeteket éltem meg a gyerekemmel kapcsolatban, ahol tanácstalan voltam, vagy elveszettnek éreztem magam, vagy volt egy jó elvem, és az egyáltalán nem működött, mert kiderült, hogy ez első pillanatban omlott össze, vagy működött egy darabig, és most azt érzem, elkezdett kamaszodni a gyerekem, és most azt érzem, hogy valahol utat tévesztettünk, vagy elveszítettük egymást, vagy messze vagyunk egymástól, és nem akarom, hogy így legyen. És az a feltételezésem, hogy a gyerekem se akarja, hogy így legyen, persze. Valójában bár egy kamasznak nyilván az a dolga, hogy lehetőleg változatosabb módokon bosszantsa a szüleit, és ezt jól is csinálják. Ez teljesen természetes életkori sajátosság, de ettől még, hogyha van bennem egy ilyen érzés, akkor egész biztos, hogy érdemes egy-egy ilyen napot megpróbálni, akár apaként, akár anyaként, mert fogok kapni olyan iránymutatásokat, olyan fontos szempontokat, amelyekkel tovább tudok lépni, és a tanácstalanságom, az eszköztelenségem csillapodik, megszűnik.
1: Te miket tudsz beleépíteni mindennapjaidba egy-egy ilyen közösségi összejövetel után?
0: Hát ugye ez azért fordítva van ez a dolog, mert miközben én a könyvet megírtam, és gondolkodtam rajta, meg miközben a Margittal megírtuk az anyakulcskönyvet, és gondolkodtunk rajta, hát azért menet közben mi ezt nyilván beépítettük otthon. És a gyerekeink is visszajelzik egyébként, hogy látják, vagy tapasztalják. Azt hiszem, hogy az a 3-3 alapelv, amelyik a kapcsolódás, meg az elengedés szempontjából fontos, azok nekünk folyamatosan ott van a fejünkben, dolgozunk velük, folyamatosan ellenőrizzük, folyamatosan ráismerünk, hogy most hol tartunk éppen, vagy most éppen melyikre lenne leginkább szükség. Úgyhogy én azt hiszem, hogy már nem biztos, hogy egy-egy ilyen nap után, de hogy ezek az alapelvek, tehát az apakulcsok, meg az anyakulcsok, azok részei az életünknek, és nagyon nagy örömmel, meg nagyon szívesen ismerjük fel azokat a helyzeteket, amikor valamelyik vagy működik, vagy pedig valamelyikre éppen szükség lenne.
1: És milyenek a tapasztalati beszámolók? Tehát amikor elmennek egy ilyen apakulcs közösségi, hát nevezzük kurzusnak, megbeszélést összejövetelre, akkor utána azért kaptok reflektálást arra, hogy hú, ezt most sikerült beépíteni, és ez most nagyon gördülékenyen ment otthon.
0: Igen. Egyrészt visszajelzést kapunk magukról a napokról, másrészt meg olykor kapunk visszajelzést arról, hogy egy-két hónap után is működik a dolog. Szóval minden egyes ilyen nap után a résztvevők egy nagyon pici elhatározással mennek el, és ezt nagyon hangsúlyozzuk, hogy nagyon pici legyen az elhatározás, mert nem a világot kell megváltanunk, és nem az egész életünket kell átalakítani, arra úgy sincs semmi esély, hogy egy pillanat alatt így forduljak 180 fokot. Nyilván vannak olyan élethelyzetek, amikor erre szükség van, de ebben a helyzetben, amikor azt keresem, hogy hogyan tudok egy kicsivel jobb apa, vagy egy kicsivel jobb anya lenni, akkor tényleg csak egy kicsivel. És És ezért nagyon hangsúlyozzuk azt, hogy olyan elhatározást teszünk a nap végén, amelyik nagyon pici, nagyon-nagyon pici, pontosan azért, hogy reális legyen, hogy fenntartható legyen, hogy ne olyan értelemben kimerítő legyen, vagy kifárasztó legyen, hogy két hét után azt mondom, hogy na, felé se nézek többet, mert annyira kipurcantam, hogy ebből most elég volt egy másfél évre, hanem pici legyen az elhatározás, ami fenntartható, rajtam múló legyen, mérhető legyen, tehát számon kérhető saját magamon. És én azt hiszem, hogy az egész gondolkodásnak, az apakulcs, anyakulcs gondolkodásnak is ez fontos alapja, hogy nem az életünket akarjuk teljesen más vágányra helyezni és felfordítani fenekestül, hanem mindig megkeresni azt a nagyon pici lépést, amelyik most segít abban, hogy jobban kapcsolódjak, vagy jobban támogassam a gyerekemet abban, hogy önálló személyiségé fejlődjön. És ezek a pici lépések, ezek nagyon sok sikerélményt adnak. És ezekről a sikerélményekről azért érkeznek visszajelzések.
2: Az apakulcs, picit még maradva ezen a tapasztalati úton, családapák keresnek benneteket, vagy apa szerepre készülők is jelen vannak ezeken a kurzusokon?
0: Mindenféle élethelyzetben lévők voltak már. Igen, volt olyan is, aki frissen házasodott és szeretnének gyereket, volt olyan is, aki már nagypapakorú, de rájött arra, hogy a gyerekeivel szeretne egy kicsit szorosabb kapcsolatot, vagy másképpen szeretné a kapcsolatot. Vannak olyanok, akiknek egy gyerekük van, van, akik örökbe fogadtak gyereket, van olyan, hogy elvált apa érkezik, aki bizonyos időt tud a gyerekeivel együtt tölteni, szóval a lehető legváltozatosabb. Teljesen mindegy, valójában teljesen mindegy. Mindenkinek, mivel alapelvekről van szó, és nem modellekről, tehát nem praktikákról, nem gyereknevelési tippeket osztunk meg egymással, hanem olyan alapelveket, amelyekre mindannyian fel tudjuk építeni a saját modelljeinket, ezért aztán teljesen mindegy valójában, hogy milyen élethelyzetben lévő apák érkeznek. Az ő saját élethelyzetére ezek az alapelvek alkalmazhatók lesznek. Ő a saját élethelyzetében ezeket az alapelveket fogja tudni használni a saját aktuális állapotában, aktuális élethelyzetében. Ez benne a nagyszerű, hogy az apák is és az anyák is mindazokat, az alapelveket, amelyeket együtt megtanulunk, átnéz, átgondolunk, átbeszélgetünk, azokat aztán fogják tudni használni a saját élethelyzetükben.
2: Férfi szerep, apa szerep, egyik a másik után, talán először megélem magam férfi valomban, utána lehetek apa. Ez a férfi szerep, ez nagyon formálódik, vagy akár a közbeszédben szívesen beszélünk arról, hogy ez milyen válságban van. De ugyanakkor mégis ez az, ami egy apasságot, egy apaszerepet talán megalapozhat. Te hogy látod most, akár úgy is, hogy kapcsolatod van ehhez az XZ bármilyen generációhoz a gyerekeid révén is, meg azért média személyiségként nagyon sok témával találkozol, állásfoglalással, hogy most hogy lehet férfinak lenni ebben a világban?
0: Megint csak azt tudom mondani, hogy nem vagyok abban biztos, hogy nagyon eltér a férfi szerep a női szereptől abból a szempontból, hogy hogyan tudunk egymásnak jó társai lenni. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy én jó férj tudjak lenni, vagy valaki jó feleség tudjon lenni, és hogy jó apa tudjak lenni, és jó anya tudjak lenni, az valójában nagyon hasonló dolgokban kell jól működnöm. Megbízhatónak kell lennem. Igazat kell mondanom. Önreflektívnek kell lennem. Értenem kell azt, hogy bennem milyen folyamatok zajlanak. Legalább valamilyen szinten látnom érdemes, hogy milyen folyamatok zajlanak. Hogy mire, hogyan reagálok, és miért éppen úgy reagálok. És olyan szempontból elkötelezettnek kell lennem, hogy képes legyek, meg hajlandó legyek valamit változtatni, hogyha változtatásra van szükség. De Ugyanezt el tudom mondani női szemszögből is, hogy megbízhatónak kell lennem, hogy igazat kell mondanom, hogy az ígéreteimet be kell tartanom, hogy önreflektívnek kell lennem. Tehát én azt hiszem, hogy nyilvánvalóan nem vagyunk egyformák, és nem is jó, nem is lenne jó, hogyha egyformák lennénk. Biztos, hogy a férfiség és a nőiség az más-más módon jelenik meg egy kapcsolatban, meg egy családban. És az a jó, hogyha ki tudjuk egészíteni egymást, és valójában az a jó, hogyha nem vagyunk egészen egyformák, hogyha a működésünk is más, és ez lehet rettenetesen bosszantó adott helyzetekben, hogy te miért nem úgy működsz, ahogy én, de valójában, hogyha rá tudunk nézni arra, hogy a másik más típusú működése az a kettőnk egészét vagy egységét azt gazdagítja, mert olyan szempontokat hoz be, amelyeket én magam nem tudnék behozni, akkor ezt inkább talán örömmel, vagy hálával, vagy gazdagodásként tudom megélni. De azt hiszem, hogy az alap értékekben ez a megbízhatóság, amiket az előbb mondtam, szóval azt hiszem, hogy az alapértékekben pontosan ugyanúgy érdemes kitartanunk, vagy érdemes nagyon elkötelezetteknek, meghatározottaknak lennünk.
2: Ahogy hallgatlak téged, valahogy az van bennem, hogy amiket itt felsoroltál, ezek ilyen alapdolgok, hogy az éppen adott történelmi korszakunk, vagy szociális kultúránk mit aggat még rá, az az adott időszak, és azok jönnek is, meg mennek is, vagy talán az élethelyzetből adódó kihívások. De hogy van akkor ennek egy bázisa, hogy az apa, a férfi, ha nem is a férfi, de hogy az apa, hogy honnan lehet ezt az apa képet egy Isten kapcsolatból megerősödni benne?
0: Mik a forrásaink?
2: Igen, ami nem változik.
0: Hát azt hiszem, hogy érdemes hálát adni azért, hogyha van olyan apa figura az életünkben, akitől sok mindent elleshetünk. De talán az sincsen egészen reménytelen helyzetben, akinek az életében nincs ilyen apa figura, mert nagyon sok pót apa figura lehet. Én azt hiszem, hogy mindannyian találunk az életünkben olyan mintákat, vagy olyan apa mintákat, amelyeket szívesen követünk, és lehet, hogy ez nem egy személyben létezik. Nagy valószínűséggel nem egy személyben létezik. De én azt hiszem, hogy igen, össze lehet csipegetni tanárokból, barátok szüleiből, pap figurákból, irodalomból, zenéből, kultúrából, színházból, össze lehet csipegetni, még hogyha otthonról nem tudok magammal hozni olyan nagyon sok jó forrást, akkor is azokat a jellemvonásokat, amelyeket én szeretném, hogyha a sajátjaim lennének. És a találkozásainkban, meg a tapasztalataimból az derül ki, hogy nemekből is lehet igeneket építeni. Tehát van, aki nagyon rossz mintákat hoz magával, és inkább azt tudja, hogy mi az, amit nem szeretne követni, és mi az, amit szeretne ilyen csomagként útszélén hagyni, és valami más tovább vinni. De azt hiszem, hogy ezek is nagyon fontos támpontok, hogy melyek azok a magatartásformák, amelyeket én nagyon szeretnék gyökeresen megváltoztatni a saját életemben. Szóval sok irányból tudunk táplálkozni. Azt hiszem, hogy nincs veszve semmi, és nem reménytelen senkinek a helyzete. Még annak sem, aki azt gondolja, hogy ő otthonról nem hoz magával olyan mintát, amit szívesen követne.
1: Te hol tartasz ezen az úton? A fejlődésen?
0: Ez egy ilyen spirális folyamat. Hogy szeretnék egyre jobban működni, és van, amikor sikerül, és van, amikor meg visszaesem, és akkor újra megfogalmazom, hogy hogyan szeretnék egy kicsit, melyik területen szeretnék egy kicsit jobban működni, és akkor ott egy darabig sikerül, aztán megint nem sikerül. Szóval szerintem nincs töretlen fejlődés, hanem visszaesünk, újra előrelépünk, megint visszaesünk, megint előrelépünk, megint beleütközöm valamibe, amire azt gondoltam, hogy erről már rengetegszer beszéltem saját magammal is, hogy ezt többször ebben nem fogok beleütközni, de megint beleütközöm. Inkább talán az a az a megnyugtató, hogyha azt tapasztalom, hogy összességében azért mégiscsak többet lépkedek előre, mint hátra. De hogy ezt milyen időtávban érdemes vizsgálni, azt nem tudom. Igazából ez majd talán az életünk végén derül ki, mert simán lehetnek olyan periódusok, amikor azt érzem, hogy hát most azért inkább hátrafelé mozogtam, mint előre. De azt hiszem, hogy talán az a fontos, hogy a végső elszámolás az mégiscsak inkább pozitívba forduljon. Nagyon sok visszajelzést kapok, meg talán mindannyian kapunk, akár a munkatársaimtól, akár a barátaimtól, de hát nyilván a családunktól a legtöbbet, a feleségemtől, meg a gyerekeimtől, és igazából annak örülök, hogyha olyan közeget tudunk, családi kultúrát tudunk teremteni otthon, amikor ezek a visszajelzések, ezek megszülethetnek. És mondhatják a gyerekeim is azt, hogy apa, de hát nem ezt szoktuk csinálni, vagy nem ez a szabály. És akkor azt tudom mondani, hogy igen, bocs, tényleg nem ez a szabály. Akkor vissza megint egy lépést előre.
2: Hát nagyon jól esik hallgatni ezt a megalapozott és mégis könnyedségnek ható áramlást, ahogyan beszélsz ezekről a dolgokról, ami engem számomra teljesen hitelessé tesz, hiszen nagyon könnyedén tudsz ezekről a mély dolgokról beszélni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy itt érdekes, hogy a férfi szerepekből indultunk, és mindig az apasághoz jutunk. De hát valahol akkor a férfi szerepek lehet, hogy erre mutatnak, ide mutatnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, eljöttél hozzánk.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Nagyon szívesen.

0: Rádió.
1: Mókus kaland. Barlai Ágnes meséje. Az egyszer volt, hol nem volt országban, igen zimankósra fordult az idő. Tél bácsi kitett magáért. Kizavarta a hópehely tündéreket felhőlakásukból, s mire Mókus Mari dél körül felébredt, már fehérbe öltözött a táj. Csodálkozott, hogy mi ez, mert még sose látott havat.
2: Milyen érdekes, és milyen szép! Miki, hol vagy?
1: Itt vagyok, dugta ki fejét a szomszédfa odvából Mókus Miki. Milyen fehér lett minden! Mari és Miki testvérek, de már külön utakon járnak, és külön oduban laknak. Mókuséknál ez így szokás. Ez az első telük, az elmúlt tavaszon születtek, és mostanra már felnőttek. Télen szeretnek sokat aludni, csak délfelé jönnek ki, mozogni egy kicsit és eleség után nézni.
2: Menjünk a fenyőfákhoz, bizonyára találunk még fenyőmagot.
1: És ügyesen ugrálva egyik ágról a másikra, elérkeztek a fenyőkhöz, s itt valóban terített asztal várta őket. A fenyők még nem dobálták le az összes tobozukat, így a mókuskák a fenyőágon ülve ügyesen feltörték azokat, és kiszedték a fenyőmagot.
2: Hú, de finom!
1: Nekem is nagyon ízlik, csak egy kicsit hideg ez a fehérség, amin ülök.
2: Igen, már nekem is hideg. Menjünk vissza, és aludjunk tovább. Bár szívesen ennék még egy kis diót, amit eldugtam a múltkor, de nem tudom, hova lett.
1: Most nem lehet megtalálni, majd máskor. Most visszafelé tették meg az utat a vén gesztenyefához, ahol télen laktak.
2: Aludj jól, Miki!
1: És Mari már is bebújt a kuckójába, mert nagyon álmos lett. Mari! Mari! Segíts! Nem tudok bemenni a házamba.
2: Miért?
1: Van itt valaki?
2: Jövök.
1: És Mari átugrált a szomszéd fára Miki odulakásához. Nézd! Elállja az utamat, nem enged be! Egy madárfej kukkantott ki az odúból, talán pinyféle lehetett.
2: Mit akartok tőlem? Itt most én lakom?
1: Kiáltott a madár. De ez az én odum! Tiltakozott Miki.
2: Lehet, hogy a tied volt, de én értem ide előbb, így most az enyém.
1: Hiszen csak ebédelni mentünk el.
2: Az mindegy, menj máshová. Hogy képzeled ezt?
1: Szólt Mari, aki most érkezett ide.
2: Csak úgy elfoglalsz egy lakott odút? Miért ne? Én is fázom, nem csak ti.
1: De legalább elkérnéd, vagy megbeszélnénk a dolgot.
2: Nem tudom, mi az, hogy elkérni.
1: Hát, hogy bemutatkozol, és azt mondod, legyünk szívesek megengedni, hogy itt lakjál.
2: Jó, Pintyő vagyok, és legyetek szívesek megengedni, hogy itt lakjak. Az északi fagy országából jöttünk, sokan, de mire ide értünk, itt is tél lett. De azért nem annyira, mint nálunk. És mindenki keresett magának valami alvóhelyet. Én ezt találtam. Tavasszal úgy is elmegyek.
1: Tavasszal már mi sem lakunk az oduban.
2: Tehát megengeditek? És ti meg összeköltözhettek.
1: Mi nem szoktunk együtt lakni, mindig csak külön.
2: Most kivételesen lakjatok együtt. Csak kibírjátok valahogy.
1: Kibírjuk, Mari.
2: Megpróbálhatjuk, Miki. De akkor cseréljünk vele odut, mert a tied nagyobb, itt jobban elférünk ketten.
1: Valóban, ez nagyobb. Pintyő, kérlek, menj át a másik oduba, itt van a szomszéd fán.
2: Látom, már röpülök is, és köszönöm.
1: És másnap délben már hárman ebédeltek a fenyő étteremben, két mókus és egy pinty.

az áldás gondolatokat hallják. A határtalan jóság, a hozzád simuló irgalom, a veled együtt érző jelenlét, a neked szentelt figyelem, a téged kereső védelem, a benned lakozó csöndes öröm tegyen áldottá.

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem. Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért. Nekem ez az ige azért különösen kedves, mert ebben benne van, hogy az Úr az életünk minden területén vezet minket, segít nekünk. Ezt megtapasztaltam különösen akkor, amikor rátaláltam a Szent Kereszt tiszteletének egy lehetőségére. Ez arról szól, hogy aki a Szent Keresztet a dolgozó szobájában vagy a saját szobájában virággal díszíti, az az ember különleges kegyelmeket fog megtapasztalni az ő állapotbeli kötelességei kapcsán. És én mindig, amikor ezt kipróbáltam, végeztem, mindig azt tapasztaltam, hogy mindig dicsértek, hogy milyen jól végzem akkor aznap a munkát, és a gyerekek is, akikkel foglalkoztam, mondták, hogy most különösen is hálásak nekem.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Irgalmat akarok, és nem áldozatot, Isten ismeretet várok, és nem égő áldozatot, mondja az Úr.
2: Csodálatos irgalmadat mutasd meg! Ments meg az ellenségtől azokat, akik jobbodban bíznak.

0: az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapon halottaiból föltámadt, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő gyógyít meg minket. Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat.

könyörülj rajtam, Istenem, mivel irgalmas és jóságos vagy, töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal. Mosd le bűnömet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem.

0: Imádott Jézusom! Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeporjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya! Keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekednek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána depedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul, azért bizton mondom, minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben.
2: Mária, béke királynője, könyörögjé rettünk!

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. 2. Korintusi levél 3:17.

Béke a szorongatott világban. Ha az embereket arról foggatnánk, melyik a legmélyebb állandó érzésük, azt hiszem, sokaktól ezt a választ hallanánk. Félek. Nyugtalan vagyok. Szorongok. Igen, az emberek nagy részét szorongás hagyja. Az egyes embereknél ez az idegesség, a fizikai feszültség és az álmatlanság jeleiben mutatkozik meg. Akár akarjuk, akár nem, mi is korunk gyermekei vagyunk. Senki sem kerülheti el a világméretű szorongás járványát. Szemünket nem csukhatjuk be olyan tények előtt, amelyek komoly félelmet ébresztenek. Fogalmunk sincs, hova tart az a világ. Egy kis számú csoportnak megvan a hatalma arra, hogy földünket pokollá változtassa. Több helyen látjuk is ennek a jeleit. Nincs abban semmi meglepő, hogy az egész emberiségen a szorongás hullámai söpörnek végig. A Szentírás mégis azt tanítja, hogy a meggyötört, szorongó ember Istenben nyugalmat találhat. A kétségbe esés idején ő menedék, és ő oltalmazó bástya. Ő a béke Istene. Jézus születésekor angyalok hirdették a földön, békesség a földön. Jézus mielőtt tanítványait elhagyta, hogy visszatérjen az atyához, békét ígért nekik. Az én békémet adom nektek, olvassuk Jánosnál. Aki teljes bizalommal Istenre hagyatkozik, azelőtt a béke ösvénye nyílik meg ebben a szorongató világban is. A bennünket körülvevő világ csak azon a napon lesz a béke világa, amikor Isten új eget és új földet teremt. Belső világodat azonban már most és minden egyes napon eláraszthatja Isten békéje. Pusztán értelmünk nem teszi lehetővé, hogy megértsük, hogyan történik mindez. De minél erőteljesebben növekedsz a hitben és a bizalomban, annál jobban megtapasztalod ezt a titokzatos, isteni békét.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
2: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
3: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

Dicsőség és hála Uram neked! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát egy gyönyörű napot kaptam, és örülök, hogy erre a napra kerül az én programom is, illetve a műsorom, mert csodálatos nap ez, a május első vasárnapja. Hát egyrészt anyák napja, és én azt hiszem, hogy hálás szívvel mondok köszönetet az Úristennek, édesanyámért és anyai nagymamámért különösen is, aki segített édesanyámnak felnevelni minket, nagy küzdelem volt ez biztos számokra, de csak a szeretetet éreztük ebből, nem a küzdelmet. És hát amellett május, anyák napja mellett, a szűzanya hónapja is, és egész hónapban, ami égi édesanyánkat köszöntjük, ünnepeljük, nem csak a májusi litániákon, de mindenféle programon, a szentmiséken, és mindazokban az összejövetelekben, amikor imaórákon veszünk részt. Valahol egy különös kegyelmi ajándék a május, és amellett ugye nekem egy kedves ajándék édesanyámtól, hogy májusban születtem én is meg, május közepén körülbelül, és ezért mindig olyan nagy szeretettel gondolok erre a hónapra, napokra. Fogadják szeretettel műsoromat. Az első dal, amelyeket kiválasztottam, elindult egy napon. Hát az életem. Elindult egy napon az életem. Ó, anyám, te szenvedtél értem. Édesanyám nagyon meghatározó volt gyerekkoromban. Bátyámmal együtt, amikor édesapánk elhagyta édesanyámat, és ott hagyott minket, akkor mi hazamentünk anyai nagymamához, és ő tárc ajtóval fogott, és azt mondta, hogy gyertek, nálam otthon vagytok, és mindent megtett, hogy segítsen édesanyámnak. Nagy küzdelem volt ez nekik, de hát azt hiszem, hogy mi ebből csak a szeretetet éreztük, és azt a csodát, amelyet rajtuk keresztül mi megélhettünk. Hát természetesen nagymama is nagy Mária tisztelő volt, ott laktunk a Kármelhegyi szűzanya temploma mellett, Kármelita atyák árnyékában, akkor még ott voltak, bár már akkor jött a kommunizmus, és szétverték a rendet is, amennyire lehetett, szétzavarták a szerzeteseket az egész országban. De a Kármelita atyáktól is maradtak néhányan, akik ott a lelkipásztori szolgálatot elláthatták, többek közt Gábor atya, és még néhányan, akik csodálatos személyek voltak, mint Marcel atya, boldog emlékű Marcel atya. Hát igen, szerencsések voltunk ilyen téren, hogy a családi probléma, a tragédia mellett mégis rengeteg kegyelmi ajándékot kaptunk az Úristentől, és ezért sokat jelent nekem az, hogy édesanyám emlékére írtam ezt a dalt. Én azt hiszem, hogy amíg édesanyánk ott van és él, addig nagyon fontos, hogy ezt a szeretetet megmutassuk felé, és így neveltem gyerekeimet is, hogy a feleségemmel mindig a legnagyobb szeretettel, tisztelettel beszéltem, hogy érezzék, hogy az édesanyátok az egy csodálatos asszony. És hát így azt hiszem, hogy ők is ebben nevelődtek, és mindig öröm látni, amikor anyák napján jönnek, hozzák a kis virágjukat, már sokan az unokákkal együtt, és felköszönték feleségemet, én pedig itt szinte könnyező szemekkel lesem őket, és csodálom, és hálát adok az Úristennek, a családomért, és mindazért, amit tőle kaptunk, és természetesen a szűzanyáért.

következő dal címe ez, hogy Kisfiam. Kisfiam, ülj ide mellém. Az egyik legelső dalaim közé tartozik. Akkor még nekem nem volt kisfiam, csak az arra az emlékre írtam, amit édesanyám és nagybabám jelentett, hogy micsoda szeretettel, milyen fontosnak tartották a hitet. Azt, hogy arra kapjunk meghívást, hogy nekünk van egy édesanyánk a Földön, és van egy édesanyánk a Mennyországban is. És ahogy édesanyám mesélte, hogy ha valami gondotok van, és velem bármi történik, mert sokat betegeskedett, azt mondja, akkor bizalommal szólhattak, és fordulhattok a szűzanyához, ő mindig megsegít benneteket, számíthattok rá. És ugyanígy volt nagymama is, amikor ő ballaktam körülötte, fogtam a kis kezét, illetve ő fogta az én kis kezemet, és akkor mindig olyan fontos volt, hogy elmentünk a templom mellett, ha mentünk éppen a leheltéri piacra, akkor ott beléptünk az templomunkba, és mondunk köszönetet az Úrnak, imádkoztunk egy kicsit, és mentünk tovább. És azon kívül is sokszor ott voltunk, és hát csodálatos élmények voltak a Kármelita templomban, a litániák, a májusi litániák, és sok minden más, ami kegyelmet ott kaptunk az ottani atyáktól, akikben végtelen szeretet és szolgálatkészség volt, bár ők is akkor üldözöttek voltak, és megalázottak voltak, de ezzel nem foglalkoztak, hanem a szeretet volt a fontos számokra is, hogy a hitet, az élő hitet átadják nekünk, és ezzel erősítsék meg felnövekvő ifjúságunkban az életünket. Kis

ez a kisfiam, ez nagyon népszerű dal lett, és sokan, akik már az én generációm együtt növekedtünk, és amikor születtek a gyerekeink, a fiacskáink esetleg, és nekem is, igen, az öt gyerekemből 4 fiacskám volt, hát fantasztikus ajándékot kaptunk az Úristentől, azt hiszem, és mindjárt elmondhatjuk ezt. Minden emberi élet, minden gyermek élete egy csodálatos kincs, azt hiszem. Ma már az unokáimnak örvendezek, és hálát adok az Úristennek, és van kiért, és van miért imádkoznom újra és újra, és ezért hálát adok az Úrnak, hálát adok a szűzanyának. A következő dal megint csak gyermekkori élményeimből van. Azt szeretném, ha az életed boldog lenne, mondta édesanyám és nagymama is mindig, és fontosnak érezték, hogy mi valóban boldog emberek legyünk. Mert a nehézségek jönnek, de hogy ők is megküzdöttek a nehézségekkel, ezt akarták, hogy mi is olyan emberek legyünk, akik tudunk küzdeni a jóért, a szépért, és elfogadjuk az Isten ajándékát, és legyen olyan valaki, akire támaszkodhatunk akkor is, ha már ők nem lesznek. És az egyik az Úr Jézus, akire hiszem, hogy nagyon korán rá, akkor abban az időben még nagyon korán lettünk első áldozók is, nem tudták, hogy mi lesz még. Az volt az a bizonyos Rákosi korszak, aztán jött a Kádár korszak, és sokan szenvedtek ebben az időben a hitükért, a nemzetükért, de hisszük, hogy nem volt hiába való a küzdelem, mert a hit élt a legnehezebb diktatúra idején is, és sokan megszenvedték a hitüket, a világiak is, mert sokan a munkahelyükön és az iskolába való tragédiákon, mert sokan a hitüket miatt rúgták ki a munkahelyről, és a tanulmányait nem tudta befejezni. Igen, ez volt, de az élet küzdelemre nevel minket, és mi jókor kaptuk ezt a küzdelmet, hogy megerősödjünk általa, és azt hiszem később is. Ez az erő, ez ott volt, és az imádságok, amelyek elhangzottak értünk, azok mindig meghallgatásra lehetek az Úrnál és a szűzanyánál. És hiszem, hogy ez a katolikus hitünk egyik csodálatos ajándéka, ez bennem is folytatódott, és nagy ajándék volt, hogy tudtam, hogy kire számíthatok. Én a mai napig is minden nap feleségemmel együtt rábízzuk a gyermekeinket az Úrra, Jézusra, a mi megváltó Istenünkre, és a Szent Családra, szűzanyára, aztán hozzátettük még Szent Józsefet is, hogy legyen apjuk is ezeknek a gyerekeknek itt, aki védelmező szeretettel gondoskodik róluk. Az ima meghallgatásra talán hisszük.

Boldogan nézné az életet, és mondanám százszor, gyermekem, te győzni fogsz múló éveken, de nem lesz könnyű az életed, sajnos nem mondhatok más neked.

És akkor azt hiszem, hogy boldog emberkéket nevelhetünk mi is, ahogy mi magunk is boldog emberek voltunk, és remélem, hogy ők is, valamennyi gyermekünk, unokánk, és már látom is őket, ezeket a boldog kis családokat, ahol unokáink nevelődnek, hogy van hit, élő hit, és ez reményt és jövőt ad nekik is. A remény nagyon fontos, nem csak a hívő embernek, minden embernek, de remény nélkül nem lehet élni, vagy legalábbis borzasztó nehéz. És hiszem, hogy mi remény gyermekei vagyunk, reményben élhetünk, és van reményünk. Ezért mindig fontos, hogy legyen szép új remény az életünkben.

folytatnám a család után, most az egész hónapra gondoltam a műsor összeállításnál, és a legkedvesebb Mária énekeket, amelyek nagyon fontosak számunkra, és sokak számára, azt hiszem, én magam is mindent megtettem a zenei szolgálatom idején, hogy ezeket a Mária énekeket, amelyre csak megfordultam, amelyre csak hívtak, mindenütt lelkesen és örömmel énekeltem, és mindenkit bátorítottam, biztattam országhatáron belül és országhatáron kívül, szerte a Nagy Magyarországon, a szerte szanatét, szabdat Magyarországon, ahova eljutottam, hogy mi mindnyájan Mária országa vagyunk, a szűzanya népe, gyermeke, és ezért fontosak ezek az énekek, legyenek a mi generációnak is énekei. Voltak az előttünk járó generációnak, ma is élnek ezek a szép, régi, ősi Mária énekek. A boldog asszony anyánk, persze, hát ez örök énekünk az egész magyarságnak. De kell, hogy minden generáció megírja a maga imáit, a maga énekeit, és így született meg az én Mária énekem is. Mária jó anyán, kérünk, hogy nézd le ránk. Ó, nézd le ránk. Hát fogadják szeretettel ezt az éneket, és aki tudja, ott a rádió mellett énekelje velem együtt.

Következő kedves Mária éneke, szeretünk téged, Mária. Igen, ezt ritkábban szoktam énekelni, talán egy kicsit nehezebb is, mint a Mária jó anyánk című dalom, de a lényeg ez. Kimondani azt, ami a szívünkben van. Ahogy édesanyánknak is olyan jó kimondani, anya, én úgy szeretlek téged. És amikor anya valamiért, hogy megdicsért és megerősített, valami kis ajándékot kaptam, akkor mindig olyan boldog voltam kisgyerekkoromban, és hát teljesen értető, hogy valahogy beleszövődik, amikor az ember aztán felnőtt lesz, és már neki is gyermekei vannak, és még dalokat is, és mellé, akkor természetes, hogy egyszer csak megfogalmazódik ez a dal, szeretünk téged, Mária, és szóljon a dal, nagy szeretettel énekeltük a zenészeimmel, még a zenei koncerteken is ezt a dalt sokszor betettük a programba, nem mint koncertdalt, hanem mint imádságot, kedves gyönyörű imádságot.

másik dal címe Fohász Máriához. Ezt az én Borka Zsolti barátom, sogorom, zenésztársam írta. Gyönyörű dal. Talán ezzel is kerültünk mi össze egész közel egymáshoz, amikor én már ismert zenész voltam a gitáros zenei műfajban. Akkor hozták oda ismerős barátaim, ifjú barátaim ezt a fiatal embert hozzám, hogy te, ez a srác olyan szép dalt írt a Szüzenyához. Meghallgatott? Hát mondom, természetesen, nagyon kíváncsi vagyok. És Zsolti barátom elénekelte Fohász Máriához című dalát,

Mária, Mária, szép virágszá, és én éneklem azóta is. Ő is énekli persze, és sokan Magyarországon, sokan a Kárpát-medencében, bármerre jártam, Erdélyben, Kárpátalján, Délvidéken, Szerbiában, Horvátországban, szerte az egész magyar területen, és énekelték velem a testvéreim. És volt egy reményünk, egy bizalmunk a szűzanyához, és nem csak májusban, hanem az év minden időszakában, mert nekünk van egy égi édesanyánk. És amikor néha elcsüggedve körbenézek, hogy nem jó irányba halad az ország, vagy problémák vannak, nehézségek vannak az életünkben is, akkor mindig egy megnyugtató biztonságot ad, hogy mi 1000 éve óta szűzanya, a te országod, a te néped vagyunk Szent István királyunk felajánlásából, és hiszük, hogy itt leszel velünk ma is. És amikor ott voltak a pusztító történelmi időszakok, az Úristen, a mindenható Úristen, hiszük, hogy a te közbejárásodra megadta az újrakezdést, a feltámadást az országnak és a népnek, hogy tovább folytatódjon az élet őseink számára. És itt vagy most is, drága szűzanya. Hiszük ezekben a napokban, ezekben a időszakokban, amikor lehet, hogy nehéz időszakok jönnek újra is, ki tudja. A jövőt nem látjuk, csak reménykedünk, de tudunk imádkozni. És hiszük, hogy te közben jársz az Úr Jézusnál, Szent Fiadnál, és hiszem, hogy itt leszel ezután is.

a Duna mellett. A Duna mellett, ahol megfogalmaztam ezt a gyönyörű éneket, és énekeltem, azóta is énekelem, bátorító biztatás számomra. És folytatódik a következő dalomban is ugyanez. Hiszem, hogy amíg csak élek, és még elbírom a gitárt, és a hangom is még egyelőre alkalmas az éneklésre, addig itt a Duna mellett nekem ez a küldetésem. Vinnem a dalokat, énekelnem, szolgálom. Az egyik hétköznap este plébános atyánknak el kellett utazni valamerre, és egy vendégatya jött. És amikor bejött a szedmisére, olyan kedves volt, azt mondja, fú, hát milyen sokan vagytok. Hát az is élő zene van, és humorizáltott nagyon kedvesen, de olyan jó volt hallgatni. Igen, hát az én zenei szolgálatom is erősíti ezt a kis káposztásmegyeri plébániát, mert szeretettel jönnek a testvérek hétköznap este is. És énekelünk, és szól a gitár, és szólnak az imádságok, a dalok, és hiszem, hogy az Úristen áldása itt van velünk, minden gondban, nehézségben, bajban, örömben velünk van. És eljön ez a nap, ez a hónap, amikor a szűzanyát is köszöntjük. És itt a régi, a hagyományos, a májusi litániák fognak fölcsendülni minden nap újra. Hát adjunk hát az Úristennek, hogy van velünk valaki. És ez a hónap legyen, az egész hónap, a szűzanya hónapja, a remény hónapja, hogy családunkért, gyermekeinkért, unokáinkért, az utánunk jövő generációért is tudunk imádkozni. És itt van velünk a mi égédesanyánk, a szűzanya Mária. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kívánok mindenkinek nagyon szép tavaszi napokat. Most már jöjjön meg az igazi tavasz, és erősítse minket a szűzanya ezekben a napokban. Hálás szívvel köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

de csak Mária állt ott lent. Indultam hát, hogy beeresszem. Míg elmondta, hogy hol járt, csupán János volt velem. Így szólt: elvitték az urat, és nem tudjuk, merre van. A sziklasír üres, a teste eltűnt nyomtalan.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat a pénteki hittanórában. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános, és most itt van a stúdióban velünk Hadi Rita is.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Jövő szombaton kerül sorra a tavaszi nagymarosi találkozóra, és a mai hittanórában ezzel a találkozóval fogunk foglalkozni. Itt Ritával fogunk erről beszélgetni, aki nyakig benne van a szervezésben, ezt így mondhatjuk, és sok mindent tesz a találkozóért. Mi lesz az idei találkozó témája?
1: Hát egy nagyon-nagyon buzdító mondat szerintem, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ez az apostolok cselekedeteiből egy nagyon-nagyon fontos, szerintem minden keresztény számára egy bíztatás, hogy van egy közeg, van az Istennek a szeretete, ami körbevesz bennünket. És az a kérdés, hogy én benne vagyok-e, ilyen fiatalosan feltéve, hogy észreveszem-e, hogy hol élek, kiben van az én reményem, ki ad nekem erőt. És azt hiszem, hogy ez most nagyon aktuális, ez a téma, hogy látjuk-e azt, ami csak a hittel látható. Hogy észreveszük-e azt, hogy van egy másik valóság, ami sokkal erőteljesebb és igazabb, és az Istennek az országa, és annak az összes erőforrása, szeretete, békéje a miénk lehet, hogyha benne vagyunk.
0: Mi azért legtöbben vasárnapi szentmisén azért ott vagyunk, de sokszor úgy érzem időnként, hogy a vasárnapi kereszténység, hogy vasárnap ott vagyok, meg nagyon jó, meg minden, és akkor hétköznap, az meg hogy van, és gondolom, ez nem úgy működik, vagy nyilván nem tudom, nem úgy működik, hogy akkor vasárnap benne vagyok, hétközben nem vagyok benne, tehát azért ez valahol a hétköznapjainkban is meg kell, hogy nyilvánuljon.
1: Igen, és azt hiszem, hogy a levélben egy nagyon-nagyon fontos kérdésként benne van, hogy ki vagy te, vagy ki vagyok én, illetve hogy ebből a szempontból, hogy Isten gyermeke vagyok, és hogy azt az identitást, azt a hétköznapokban is hordoznom kell, vagy hordozom még tudattalanul is, hiszen ott él bennem. És nagyon-nagyon fontos most látni, hogy a fiatalok azért keresik a helyüket, hogy merre, hogyan döntések, olyan helyzetek jöhetnek, dilemmák az életben, ami időről időre felteszi a kérdést, hogy na akkor én most ki is vagyok, mint hívő keresztény. Tehát nagyon sokszor találkozhatnak azok, akik Jézushoz kapcsolódtak olyan dolgokkal, ami nem egyértelmű síti azt, hogy na akkor én nekem mi a válaszom. De hogyha élő kapcsolatom van Krisztussal, hogyha ismerem őt, ismerem az összes bíztatását, szavát, vigasztalását, erőt adó bíztatását, akkor az az erő, az meg fog nyilvánulni a hétköznapokban is. És hogy ezzel a hittel, amiről így megpróbáltam így beszélni, hogy ezzel a hittel pedig egyszerűen kinyílik egy másik tér, egy másik látás, hogy ami láthatatlan, és csak a hittel látható, azt meg fogjuk tapasztalni. És azt is, hogy Isten nem egy távoli Isten, hanem hogy ott van velünk a hétköznapokban, hogyha találkozunk valakivel, kapcsolatainkban, a családunkban, a közösségben. Tehát bármi, ami történik velünk, az érdekli őt, és ő szeretne benne lenni, velünk együtt örülni, velünk együtt sírni, velünk együtt, nem tudom, haladni előre. De hogy ebben a világban tényleg az ő jelenlétét fel tudjuk ismerni, ahhoz találkozni kell vele. És ez a nagymarosi ifjúsági találkozó, azt hiszem most ebből a szempontból egy nagyon jó lehetőség, hogy találkozzunk Jézussal úgy, ahogy esetleg még nem találkoztunk.
0: Hogyan lehet találkozni? Mondtad is a személyes kapcsolatot, hogy hogyan lehet ebben a mai rohanó világban, amikor gyakorlatilag alig jut csomó mindenre időnk, és rohanni kell innen oda, onnan oda, akkor hogyan jut időnk találkozni Jézusra, Jézussal személyesen?
1: Bennünk van szerintem egy ilyen, egy lelkiismeretünk hangja, Szentlélek hangja, Jézus hangja, kinek atya hangja, kinek melyik személy áll közelebb hozzá. És azt gondolom, hogy ő folyamatosan zörget a szívünk ajtaján. És az a kérdés, hogy megnyitjuk-e előtte, hogy ha-hó, ki vagy, mit szeretnél mondani, mi az, ami most üzenetként így számomra fontos lehet. Lehet, hogy egy megoldás, egy olyan megoldás, ami csak az Istennél létezik. És én meg ott keringek nem tudom hány napja, éve, hónapja valamivel, amivel nem tudok megbirkózni, és neki van egy megoldása, és szeretne nekünk segíteni. Tehát, hogy egy ilyen érzékeny, hát a csönd, az nagyon-nagyon fontos lesz. Másokon keresztül is tud beszélni hozzánk az Isten. Nagyon sokszor tapasztaltam én is az életemben, hogy hirtelen nem tudom, hogy miért felhívott valaki, és mondott egy olyan mondatot, ami neki semmit nem jelentett, de nekem igen. Vagy ajándékba kaptam egy könyvet, ami megváltoztatta az életemet. Ez például a Dicsőítésbe rejlő erő című könyv volt. Nagyon nehéz helyzetben voltam, és ott volt a megoldás abban a könyvben. Vagy hogyha Szent Misére elmegyünk, szentségimádásra elmegyünk, az Istennek lehetőséget adunk ebben abban a pillanatban, hogy valamit meg tudjunk nyitni előtte. Ott az ő jelenlétében, vele együtt. Hát szerintem azt a békét, azt az örömöt, azt a szeretetet, amit már megtapasztalt valaki, akkor tudja, hogy a forráshoz kell menni. Tehát, hogy nem máshol keresem, nem a pocsolyába keresem az ivóvizet, hanem a forrásnál. És hogy ez egy ilyen folyamatos figyelés, hegyezem a fülemet, a szívemet, a szemeimet, és az Isten pedig átalakít, formál, és egyre inkább megértjük egymást, megismerjük egymást, és megszeretjük egymást így ezáltal. Úgyhogy hát ezért is egy ilyen nagyon-nagyon biztató szerintem az, hogy van az atyának akár a tenyerein, így szoktam elképzelni, hogy ott vagyok a tenyerén, Isten tenyerén, és hogy az egész életterem, a világ, és minden, ami körülöttem zajlik, az ő tenyerében van, hiszen ő a mi teremtő Istenünk. De olyan jó a fiatal grafikus Kornélia, ahogy a plakátot megalkotta, ezt most nem látják a hallgatók, de
0: megnézhetik a találkozó honlapján.
1: Igen, meg a Facebook oldalunkon is, hogy kicsi halak vannak a vízben, akiket így ábrázol, hogy mi vagyunk azok a halak, akik az Istennek a hatalmas tengerében, tavában élünk, és van lehetőségünk benne élni, és megkapni mindent, amire szükségünk van. Táplálékot, biztatást, erőt.
0: Azt gondolom, hogy sokszor ugye ki kell lépni otthonról, vagy a kényelmesből, a megszokottból, ami jó önmagában egy otthon lenni, meg megpihenni, de ki kell lépni. Ugye ezért is ugye most a Covid-nál nagyon sokan megszokták az online misét, meg az online dolgokat, de a személyes találkozásnál azért nincsen jobb, meg felemelőbb, és ezért érdemes kilépni, és mondjuk jövő szombaton elindulni a nagymarosi találkozóra. Nagyon sok felől szoktak jönni a találkozóra az ország különböző szegleteiből, úgyhogy ez egy találkozási lehetőség is egymással, olyanokkal, akik esetleg messze laknak és ritkán találkozunk. Nyilván találkozási lehetőség Jézussal, az Istennel, meg olyan gondolatokkal, amik föl tudnak emelni, meg tudnak erősíteni bennünket. Ugye 9 óra körülre azért már érdemes odaérni, és van egy ilyen ráhangoló kezdése a találkozónak.
1: Igen, és hát valahogy úgy van felépítve most a napnak a szerkezete, egy kicsit megváltozott az utóbbi évekhez képest, És ez azért van, mert hogy megpróbáltunk egy alkalmazkodni ahhoz a vágyhoz, ami így a fiataloknak a szívében van. És mindig is volt reggelim, ez már 50 évvel ezelőtt is, viszont most napindítónak hívjuk, ami zenés, imádságos ráhangolódás ténylegesen a napra. És most az Emmanuel közösségnek a tagjai, zenészei fognak bennünket egész nap segíteni, hogy meg is érkezzünk, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket azelőtt, az üzenet előtt, amit majd Fábri Kornél atya fog tolmácsolni. És olyan jó, hogy Kornél atya rögtön igent mondott erre a lehetőségre, felkérésre, aminek mi is nagyon örülünk és hálásak vagyunk neki. És aztán mindaz, amit az identitásról, a hitről hallottunk, azt bevihetjük a szentségimádvásba Isten elé, hogyha megragadott bennünket valami, tovább lendített, vagy pont kérdéseket vetett fel bennünk, akkor ezt a szentségimádás alatt így forgathatjuk, kérdezhetjük az Istentől, és nem csak zenés dicsőítés lesz közben, hanem hogyha valakinek segítségre van szüksége, akkor közben járó testvérek oda viszik, kibontják a tetőt, kézzeletbeli tetőt felettük, és Jézushoz viszik. Mert lehet, hogy valakinek nehézsége van beszélgetni az Istennel, és ezért vannak olyan testvérek, akik erre vállalkoztak, és közben járó imát is lehet kapni így a szentségimádás alatt, illetve gyóntatás lesz. Ha valakiben egy olyan dolgot hozott fel az Isten, amit ott és akkor leszeretne tenni, akkor erre is van lehetőség. És ez így egy ilyen újfajta napszerkezet, mert eddig nem volt így együtt a hármas lehetőség. De hogy azt láttuk, hogy ez szinte mindenkinek ad és kínál olyan lehetőséget, hogy közelebb kerüljön az Istenhez. 12:30-tól akkor a délután ebédszünettel folytatódik majd, és akkor itt lehet személyes találkozások, és egy kis pihenés, szuszanásra idő, 2 óráig, tehát egy másfél órás időszakban, és aztán kezdődnek a fakultációk, vagy műhelyek, amik igazából sokszínűek, és mindenkinek a személyisége, vagy kíváncsisága alapján lehet választani. Ezek ott vannak a plébánia kert templom környékén, ezek a helyszínek. Akkor felsorolom őket, jó? Hogy
0: persze, nézzük
1: lehessen,
0: meg.
1: Lehessen tan, igen. Az Emmanuel közösséggel lehet majd folytatni egy ilyen tanúságtétel, az ő életük, és hogy hogyan kapcsolódik össze ez a hittel, és azt, hogy ők hogy vannak benne az Istennek a szeretetében, és hogyan ad ez a szeretet küldetést is számukra. Ha valaki pedig keres, tehát még nem találtam meg azt, hogy hogyan és mint, akkor őket Simon Dávid atya fogja várni a templomban. Ugye ez Kerényi atyának volt a fakultációja mindig, így elég hosszú, 50 éven keresztül, majdnem, hogyha mondhatjuk ezt. De majd meglepetésként lehet, hogy lesz vele is találkozási lehetőség.
0: Ugye ezt nem tudjuk előre, mert hogy azért az életkorából adódóan az ország reggel fog eldőlni, hogy ki tud-e jönni, ki lehet-e őt hozni, vagy nem lehet kihozni, tehát ez nyilván tudjuk, hogy ő most már nincs teljesen egészséges állapotban, 99 évesen, az csoda, hogy még él, és hogy itt a rádióban is időnként hallhatunk egy gondolatot tőle még, tehát, de hát ha összejön, ha sikerül, ha lehet, akkor
1: az ebédszünetben majd tudunk vele találkozni.
0: Igen.
1: Szóval Simon Dávid atya várja majd a keresőket az ő lendületes, szókimondó, lelkesítő szavaival. Lesz kis csoportos beszélgetés is a Szapiencia Szerzetesi Főiskolának a hallgatóival. Ez kis csoport. Ez azt jelenti klasszikusan, hogyha...
0: 8-10 fő.
1: 8-10 fővel, igen, leülnek, és beszélgetnek, megosztanak gondolatokat, kérdéseket. Egy másik, akinek már azt hiszem, hogy mozgásra van szüksége, liturgikus táncba viheti a testét, Mészáros Ráhel nővérrel, az altemplomba.
0: Ez talán nem mindenkinek ismerő, mit jelent ez, hogy liturgikus tánc, tehát nyilván én annak idején, amikor ugye Bajótra kerültem, akkor még ott voltak Pilliföldszegben a 8 boldogság közösség tagja, és akkor náluk egyszer-egyszer volt ilyenben részem, nagyon érdekes egy zenére, úgy egy kicsit
1: a mozgás, de közben sokkal többet jelent, igen, tehát hogy a karmozdulatok, a lépések, amit együtt teszünk, Isten van itt is a középpontban, és hogy a testünkkel próbálunk imádkozni. Tehát, hogyha valakinek erre van hívása, akkor szeretettel várjuk. És a Szent Márton közösségi házban lesz a két igen fakultáció. Hát, hogy a szerelemben, párkapcsolatban, párkeresésben hol van Isten? Azt hiszem, hogy ez egy nagyon aktuális kérdés lehet, hogy Isten hol van, és mit, és hogyan élhetünk meg vele a keresésünk folyamán. És aki meg azt érzi, hogy személyesen szeretne beszélgetni lelki gondozói beszélgetésre, az Oázis közösségnek a tagjai várják őket ilyen egyéni beszélgetésre. Nagyon, nagyon mély és nagyon irányt mutató szokott lenni. Úgyhogy ha valakinek erre van szüksége, őket is várjuk. És aztán a nap úgy folytatódik, hogy tanúságtétellel, már a plébánia kertben fiatalok fognak arról tanúságot tenni, hogy ők hogy vannak benne, hogy mire indította őket, milyen evangelizációra hívta el őket az Isten. Ők most hirtelen akartam mondani, úgyhogy ők tesznek, és akkor 16 órakor pedig Szent Mise lesz Fábrér Kornél atyának a
0: vezetésével. Ugye itt a Szent Miséken szoktak lenni köszöntések, úgyhogy reméljük, hogy Bár Miklós püspök, hogyha most el tud majd jönni, mert őt 1966-ban szentelték pappá, és talán Marton Zsolt püspök atya is ott lesz valamikor a nap folyamán, ugye a jelenlegi Váci püspök, aki meg 1960-ban született meg, úgyhogy ez egy érdekes összeesés, hogy mind a ketten 60-at ünnepelnek, csak egy kicsit másképpen ünnepik a 60-at. Ez olyan szép, amikor ilyen hosszú papi életet köszönhetünk, adunk hálát az ilyen hosszú szép papi életért. Ugye Bár Miklós püspök atyával én először 87-ben találkoztam, amikor filozófiát tanított nekünk a szemináriumban, és a mosolygós kedvességét azt mindig szerettük, meg a pajti kutyáról mondogatott, akkor ő Pilis Maróti plébános volt még, és a pajti kutyát emlegette bizonyos helyzetekben, úgy bizonyos dolgokban, úgyhogy ezek erre olyan jó visszaemlékezni, meg tényleg ezeket az emlékeket ugye egy kicsit összegyűjteni, hogy kivel, hogyan, mint találkozott az ember, és milyen jó látni egy ilyen lassan 40 éves periódust valakinek az életében, ahogy ő aztán ugye bekerült Esztergomba, rektor lett, aztán segédpüspök lett, tehát ezek olyan érdekes, szép dolgok. Ugye tavaly ünnepeltük a 25 éves püspök szentelési évfordulóját is Miklós atyának, úgyhogy ezek még olyan érdekes dolgok, egy kicsit így megállni egy pillanatra, amikor valakinek valamilyen jubileuma vagy évfordulója van, tehát ezek is részei egy ilyen találkozásnak, egy ilyen ünneplésnek, mert azért egy ilyen nagymarosi találkozó azért mindig egy kicsit ünnep is, hogy jó együtt lenni, jó ott lenni Jézussal közösségben és egymással közösségben.
1: Igen, és akkor még a fiatalok miatt hirdetnénk azt, hogy a Szentmise után lesz tánc és örömteli együttlét, itt tudok kapcsolódni hozzá, hogy igazi ünnep, amit kifejezhetünk olyan módon is, hogy a közösséggel együtt egy nagy öröm táncot lejtünk. És igazából az a jó, az az önfeledtséget látni így a találkozó végén, hogy tényleg ott vagyunk együtt, és hogy nem az számít, hogy ki honnan jött, hogy nem ismerem, hanem az, hogy ő is Jézushoz tartozik, ő is benne van, ő is itt van, ő is az, akit testvérként most akkor mellém rendelt, és hogy én most általa szerethetem az Istent. És olyan szép ezt így látnunk, hogy nem azért vagyunk értékesek, mert hogy teszünk valamit, hanem csak úgy vagyunk az Isten népe együtt, és ünnepel, és hallgatja az igét, és növekszik, és formálódik. És azért szoktuk mondani, hogy érdemes eljönni és kiszakadni, mert sokan gondolkodnak, hogy miért. Hát egy következő lelki nap, hát ugyanolyan, mint a többi. És azt látjuk, hogy ez inkább egy zarándoklat. Amikor el kell jönni, el kell utazni, ki kell lépni tényleg a megszokottból, azért, hogy az Isten valami olyan különleges módon tudjon hozzánk szólni, ami megváltoztathatja az életünket, megváltoztathatja a hétköznapokat, és megváltoztathatja azt, amit látunk. És hogy a hit szemeivel növekedjünk, ez tényleg most egy ilyen nagy meghívás mindenki számára, hogy aki szeretne hitben növekedni, az jöjjön, és várjuk őket nagy szeretettel. Tehát igen. Érdemes.
0: Igen, itt emlegetted az előbb ezt az 50 évet, hogy már a találkozó több mint 50 éve zajlik, és hát aztán ugye fölmerült az a kérdés már vagy 30 évvel ezelőtt, vagy hány éve, hogy nagyon jó, hát olyan jó volt ott lenni, de hát most ott vannak a gyerekeink, hogy menjünk a nagymarosi találkozóra, és akkor elkezdődött a gyerekmarosnak a lehetősége. Először talán ott a helyi óvodában óvónők, tanárnők vigyáztak a kicsikre, aztán utána már jött az is, hogy nem is feltétlenül családok hozták a gyerekeiket, hanem hitoktatók hozták a hittanosaikat magukkal, akiknek viszont nyilván egy ilyen 10 éves gyereknek a találkozó, ez így magas, meg, mert az életkora ilyen, de akkor kialakult az, hogy a gyerekekkel elmennek valahova a városon belül, és ott nekik sajátos programjuk van a gyerekmarosnak a témával kapcsolatban, ők az életkornak megfelelően dolgozzák föl a különböző témákat, úgyhogy ez is egy fontos része a nagymarosi találkozónak ma már a gyerekmaros.
1: Igen, és hogy a korosztályoknak persze segítőkre is van szüksége. Tehát igen, nem csak gyerekeket várunk, hanem most már nem az óvónénik és a családok szoktak, hanem fiatalok, akik úgy érzik, hogy erre hívja az Isten, hogy egy napot adjanak az életükben közös játékra, imára, örömre és kirándulásra, mert hogy igen, különböző helyszíneken gyülekeznek, és aztán pedig a szabadba, a Dunaparton, egy csodálatos helyen, ott a Dunakanyarban töltik kint az egész napot, és aztán a Nagymarosra pedig becsatlakoznak, és ez mindig egy hatalmas nagy mosoly az idősebbeknek az arcán, amikor jönnek egészen az óvodáskortól a gimnáziumig a nagy kamaszok is, de hogy bevonulnak, és itt a következő generációt látva mindenkinek a szíve melegedik, hogy van remény, hogy látjuk, hogy van folytatási lehetőség, hiszen ők is a nagy családhoz tartoznak.
0: A gyerekmaros segítőket sok helyről jönnek, viszont magának a találkozónak a lebonyolításában is kellenek segítők, ez pedig most már évek óta, jó régóta a helyi fiatalok vállalják azt, hogy bizonyos dolgokat pakolásban, eligazításban, útbaigazításban segítenek, és aztán az alakult ki, hogy hát van egy egységes pólójuk, hogy meg lehessen őket ismerni, hogy ők a helyi segítők, ezek piros pólós fiatalok, akik hát sokáig ugye a két találkozón vettek részt, de ha jól tudom, akkor ma már nem csak a találkozókon vannak a piros pólósok, hanem évközben is össze-össze járnak.
1: Igen, ez egy szerintem a Szentlélek által egy meghívás volt számunkra, hogy a piros pólós az egy létforma, hogy nem csak egy-egy nap tavasszal és ősszel legyünk piros pólósok, akik ott vagyunk, és az Istennek az országát próbáljuk segíteni, építeni, hanem hogy erre készüljünk is. És hogy hol lehet legjobban készülni? Jézus lábainál. És ezért volt egy ilyen meghívás, hogy üljünk oda a lábaihoz hetente. És ez hétfő este 7-től 8-ig a Nagymarosi templomban, amúgy bárki bekapcsolódhat, mert hogy online van közvetítve ez a dicsőítő szentségimádás, és azt látjuk, hogy azok, akik rendszeresen járnak, most már hát a kezdetek kezdetén olyan 4-5 emberről beszéltünk, és mostanra pedig már 15-20-ról, akik megéreztek valamit, megtapasztaltak valamit, és annyira jó látni, ahogy Isten munkálkodik az életükbe. 15 évesen, vagy 18 évesen, vagy 20 évesen, és mindenkinek van egy ilyen egyedi útja, de azt hiszem a piros pólósok arra is meghívást kaptak, hogy tanúságot tegyenek ezáltal, és hogy másokat is bíztassanak, hogy a saját közösségükben ők is lehetnek piros pólósok. És ugyanúgy az egyházközségben az életet, a különböző programokat, közösségeket tudják kovászként és makként építeni. Úgyhogy meglátjuk, hogy merre vezet bennünket tovább. Mi minden esetre minden héten, igen, hétfőn este ott vagyunk.
0: Hát a piros pólósok szolgálata azért már 10 sok éve tart, és hát az ő összetételük is változott, hiszen fölnőttek ezek a fiatalok, aztán családot alapítottak, most már talán gyerekeik is vannak, akik aztán utána gondolom a következő generáció megint a gyerekek fognak, aztán átveszik a szülőknek a helyét, szerepét, úgyhogy azért ez egy nagyon jó dolog, hogy így generációról generációra megy tovább a dolog.
1: Igen, és ez egy ilyen nagyon-nagyon szép, de nagyon gyógyító dolog is, hogy akik már tapasztaltak, és akik már szolgáltak, azok átadják a stafétabotot azért, hogy jöjjön a következő generáció, legyen neki is tapasztalata, legyen neki is öröme így Isten országát építeni, és hogy így épültél meg, és olyan nagyon, én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy benne lehetek, hogy a szüleim által kerülhettem bele, és hogy én is benne vagyok, de már a következő generációk is ott vannak, úgyhogy...
0: Igen, azt jó látni, hogy a szervező csapatban jönnek a fiatalok a maguk ötleteivel, meg maguk lendületével, meg a maguk gondolataival, úgyhogy ez mindig jó, hogy látszik, hogy jönnek a fiatalok, és azért lehet bekapcsolódni ebbe a csapatba, akik ezt a találkozót alkalomra megálmodják, és próbálják egy kicsit a lélekszobát megvalósítani, hogy mire indít most éppen a Szentlélek bennünket egy-egy találkozóban.
1: Hát, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk, és hogyha ez most nem tudom, aki hallgatta esetleg ezt a beszélgetést, és úgy érzi, hogy van a környezetében egy olyan fiatal, egy olyan emberke, akinek ez fontos lenne, hogy kifejtődjön az életében, akkor egy kihívást szeretnék a hallgatók elé állítani, hogy mondjuk el valakinek ezt a jó hírt, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk, és hogy van lehetőséged tovább formálódni e kapcsán, majd jövő szombaton 16-án 9 órától Nagymaroson.
0: Igen, azt még hozzátehetjük, hogy persze nyilván vannak, akik nem nagyon tudnak eljönni, idősebbek, de szeretnék az egészbe egy kicsit a hangulatát megsejteni, úgyhogy a fő előadást jövő szombaton és a Szent Misét majd itt a Mári Rádióban élő egyenes adásban fogjuk közvetíteni, tehát ez egy lehetőség azoknak, akik távolabb vannak, vagy akik nehezebben mozognak, de az is tényleg egy fontos, hogy mondjuk el, hogy mit is jelent ez, és azért azt is elmondhatjuk, hogy a nagymarosi találkozó az évtizedek során azért sok-sok gyümölcsöt terem, vannak, akik megfogalmazzák, hogy a hivatásuk ott született a nagymarosi találkozón, vagy éppen a párkapcsolatuk ott született meg a nagymarosi találkozón, indult el a nagymarosi találkozón, úgyhogy ez mindig nagyon jó látni azt, hogy tényleg van gyümölcse egy-egy ilyen találkozónak, és hát egy kicsit az is most eszembe jut, hogy hát az egyik piros pólóst is elcsábították valami szomszéd faluból néhányan, ugye az egyik nagymarosi fiatal most éppen jelölt időt tölt a kismarosi nővéreknél, úgyhogy ezért is hálát adhatunk, hogy meghalljuk az Isten hívását, hogy engem személy szerint mire hív az Isten, vagy rólam mit álmodott meg az Isten. Most egyik nap egy viszonylag fiatal családapának a temetési misé volt, és ott is erről beszélt az atya, hogy megvalósítani azt, amit az Isten rólam megálmodott, és az már akkor, ha ezt igyekszem megvalósítani, akkor bár nehéz nyilván, de mindegy, hogy 44 év, vagy 60 év, vagy 99 év jut részem itt a földön, de megvalósítani az Isten álmát, amit rólam megálmodott, hát ebben akar a nagymarosi találkozás segíteni a számunkra.
1: És hogyha lehet még egyet kérni
0: persze,
1: a hallgatóktól,
0: persze.
1: Mert lehet, hogy valaki tényleg nem tud eljönni, de hogyha imával kísérnének bennünket ezen a héten és aznap, mert ez egy kinti program, kinti rendezvény.
0: Alkalmas esérről imádságos, hogy egy kicsit hagyjuk abba, szokta valaki mondani
1: igen,
0: ilyenkor.
1: Igen, hogyha lehet. Hát, de akkor jöjjön az áldás.
0: Ma is eső aranyat ér ugyan, de szeretnénk, ha nem. Tehát, hogyha tényleg, azért legtöbb alkalommal azért nem nagyon volt eső, vagy csak egy picit.
1: Igen, és illetve azt, hogy szerintem a háttérima nagyon-nagyon fontos.
0: Igen.
1: És nagyon-nagyon köszönjük mindenkinek, aki gondol ránk, de hogy imádkozni az előadókért, a zenészekért, a résztvevőkért, a stábért, hogy mindenki el tudjon jönni, akinek az Isten tervez valamit erre a napra. Tehát, hogy egy ilyen kis hálót vonni körénk, amivel meg tudják tartani, segíteni tudják még az idősebb testvérek is, ami lelki napunkat.
0: Köszönöm, Rita, hogy rászántad ezt az időt itt erre, hogy találkozóról beszélhettünk. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak, hogy szeretik és erősítik a rádió műsorát, a rádió működését, és hát az imádságban maradjunk mindenképpen együtt. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Köszönöm, Rita, még egyszer, hogy itt voltál. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.

Isten adja rád áldását. Áldja meg a fölötted világító napot, az alattad elterülő földet, a melletted lélegző testvért, a szíved mélyén élő képmását, az előtted álló mai napot.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.
5: Szeretessék a Jézus Krisztus! A dicsőséges rózsafüzért az érsekvadkerti Szent András imacsoport imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtől elhengerítve találták, amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
7: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
9: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
9: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
9: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
9: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
9: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
9: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
9: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
9: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen
9: kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett a felhő takarta előtt szemük elől. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. Galileai férfiak szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt tekintettel. Ez a Jézus, aki közületek fölvétette a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek látára mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
9: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
11: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
11: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kétharmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkös napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, mint a szent lélek szólásra indította őket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
11: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
11: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
11: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
11: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
11: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
11: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
11: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
11: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
13: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
13: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
13: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
12: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
13: Mindében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Szépségesebb vagy emberek fiainál, ajkadat édesség elömölte, azért az Isten megáldott örökre. Halljad, leány, nézd rám, s figyelj népedet és atyádnak házát, felejtsd el. Kívánja a király szépségedet, hódolj neki, mert urad ő neked. Teljes díszben vonult fel a királylány, aranyos szőttes ékesség ruháján, hímes palástjában a király elé hozzák, utána szüzek társai sorban követik hozzád. És vigadozva, ujjongva, csapatban úgy vonulnak be a királyi lakba. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
13: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
13: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
13: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
13: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
13: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
13: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
14: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
15: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
14: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
15: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
14: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
15: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
14: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
15: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
14: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
15: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
14: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
15: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Az égben nagy jel tűnt fel, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Végül a szeplőtelen szüzet az áteredő bűn minden szennyétől épségben megőrzötted, földi életének végén testestül, lelkestül fölvette Isten a mennyei dicsőségbe. Felmagasztalta a mindenség királynéjává, tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon fiához, az uralkodók urához, a bűn és a halál legyőzőjéhez. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
15: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
14: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
15: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
14: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
15: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
14: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
16: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
17: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
16: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
17: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
16: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
17: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
16: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
17: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
16: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
17: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
16: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
17: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
16: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
17: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
16: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
17: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
16: Miképpen kezdetben, most és mi?

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: a dicsőséges rózsafűzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért és hozzátartozóikért ajánlottuk fel.
1: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 9-e. Szívből kiáltok Moab miatt. Izajásnál olvassuk ezt a 15. fejezet, 5. versében. Szívből kiáltok Moab miatt. Meddig könyörül az Úr? Megúszhatok dolgokat, de előbb-utóbb elér valami. Most megúsztam, de végül mégis halál lesz a vége, mondta Woody Allen. Az Úr könyörülete túlmutat egy pillanatnyi megmenekülésen, mert ő a halál győzte le Jézus Krisztusban, ezért végleg könyörült rajtunk. Ez a könyörület a hétköznapok gondviselésében is megmutatkozik. Azonban mindez nem így történik, és különösen nem így történik azoknál, akik kívül vannak az Úr könyörületén. Ám hogy kik vannak kívül a könyörületén, ez az Úr szuverén titka. És az, hogy kik vannak kívül a könyörületén, ez az Úr szuverén döntése. Isten azokon könyörül, akiken könyörül. Moab népének megítélése figyelmeztetés. De Moab jajgatása jel, hogy Isten ítélete rajta. Nem végleges elvetés, hanem Isten könyörületének a kiformálódása. Sőt, vannak olyanok, akik szívből kiáltanak. Moab idegen, megvetett népéért. Mégpedig nem hiába. Vedd észre, érted, haragszik az Úr, és nem ellened. Bajban vagy, és jajgatsz, bajban vagy, és sírsz, bajban vagy, és szívből segítségért kiáltasz, összetörtél, mintha Moab népe a mai igében. Akkor van számodra menekvés. Az összetört szívűt megsimogatja az Úr. Bárcsak közösségek és népek is tudnának egy emberként szívből kiáltani. Nem kiáltozni, nem perlekedni, nem káromolni, hanem kiáltani az Úrhoz, ahogy a 11. Zsoltár 4. verse mondja. Ez a megtérés útja. Bárcsak tudnánk egymásért is szívből kiáltani. De jó tudni, hogy a feltámadott és a mennybe ment Jézus Krisztus kiált értünk. Szívből kiáltok Moab miatt. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
3: Kedves hallgatóink, ha önök is vágynak egy igazi lelki wellness jelentő hétvégére, amelyből hosszú ideig erőt meríthetnek, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának következő alkalmát. A szűzanya hónapjában, május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mira Domonkos nővér vezetésével anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről elmélkedünk. Vajon mit jelent ma nőnek lenni? Milyennek teremtette a Jóisten az élet hordozóját és a férfi ember segítőtársát? Hogyan nyújthat kapaszkodót a család és a társ a női hivatás kiteljesedésében, és hogyan tud egy nő maga is kapaszkodóvá válni párja, családja számára? A hosszú hétvégén izgalmas elmélkedések, egyéni és kiscsoportos beszélgetések, közösségi és egyéni ima alkalmak segítik az önismeret kibontakozását és az Isten kapcsolat elmélyítését, a közösség építéshez pedig remek alkalmat nyújt a balatonparti településen tett kirándulás, melynek során Balaton Almádi természeti és épített környezetével ismerkedhetünk. Lelki vezetőnk Pigler Mónika Mira nővér a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára lesz, akinek bölcsessége, játékossága és derűje garancia a teljes szellemi-lelki felfrissülésre. Nőket és férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk programunkra. Részletek és jelentkezés május 10-ig a mariaradio.hu/almadialógus oldalon.
2: Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációt szolgálják, hanem a megtartó magyar identitást is erősítik. A Mária Rádió magyar nyelvű családja Szent István és Mária országát az éteren keresztül egyesítik. Ez a szolgálat azonban segítségre szorul. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. A felvidéki Mária Rádió fenntartási költségei pedig olyan mértékben megemelkedtek az energiaár robbanás miatt, hogy az már a fennmaradásukat veszélyezteti. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós családja délvidéken

0: Ezeken a napokon imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, a szűzanya munkatársaivá válunk. Közösséget vállalunk határon túli testvéreinkkel, és kifejezzük szeretetünket irántuk, ami talán a legnagyobb segítség a számukra. Kérjük, értesítsék olyan ismerőseiket is, akik örömmel nyújtanának segítséget a Magyarok Nagyasszonya határon túli rádióinak május 13-án, 14-én és 15-én.
1: Hírpercek.
2: 14. Leó pápa májusi ima szándéka az éhínség megdöbbentő tragédiájára irányul. Nyilvánosság és gyermekvédelem szakmai műhelynapot tartottak Budapesten. Pro Urbe díjat kapott Márkus András, Sepsi Szentgyörgyi plébános, a cigányok papja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa imában emeli fel hangját egy olyan világ ellen, ahol az emberek éheznek, és millióknak nem jut megfelelő élelem. Májusi ima szándéka a korunk legsürgetőbb kihívására összpontosít, az éhínségre és az élelmiszer pazarlásra, hogy mindenkinek legyen mit ennie. ENSZ ügynökségek jelentései egyre válságosabb helyzetet mutatnak, a globális adatok szerint idén 318 millió ember élelmiszerválsággal szembesül, közel-keleti konfliktus további 45 millió embert juttathat éhínségre, közli az alateia.org. Szentatya új tudatosságra hívja a hívőket, tanuljanak meg minden étkezésért hálásnak lenni, a közösségek pedig a fogyasztás önző logikáját alakítsák át szolidaritás kultúrájává. A pápa kéri a jó akaratú embereket, imádsággal és konkrét szolidaritási gesztusokkal támogassák az imáját, hogy a föld gyümölcseiből mindenki részesülhessen. Imádkozzunk a pápával! A krízis kommunikáció állt az emberi méltóság stratégia keretében május 6-án rendezett nyilvánosság és gyermekvédelem című szakmai műhely középpontjában, amelyet a budapesti Piarista gimnázium épületében rendeztek meg szerzetesrendek, egyházmegyei intézmények vezetői, munkatársai, gyermekvédelmi szakemberek, segítő szakmák képviselői, kommunikációs szakemberek részvételével, tájékoztatott a Magyar Kurír. A szervezők örömmel állapították meg, hogy a szerzetesrendek és az egyházmegyék közös fóruma lett a műhely. A bizalom egy-egy intézményben, illetve az intézmény felé nem magától adódik, sokat kell tenni érte, ám a bizalomépítés rendszer szintű tanulást igényel. A 10. alkalommal tartott nyilvánosság műhely a képzés egy-egy téma elméleti feldolgozása mellett mindig tartalmaz gyakorlatot, esetfeldolgozást, kommunikációs feladatot is. Sepsi-Szentgyörgy város önkormányzata május 3-án a 33. Szentgyörgy napok záró eseményén 4 olyan személyiségnek adományozott Pro Urbe díjat, akik több évtizede önzetlen munkát végeznek a közösség javára. Márkus András plébános mellett elismerésben részesült Fekete Márta műépítész, Opra Mariana Sandra, anesteziológus és intenzív terápiás főorvos, valamint Török József volt politikai fogoly. Márkus András 1975-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron. Sepsi-Szentgyörgyre 1991. augusztus 1-én érkezett, ahol személyéhez kötődik a Mária világkirálynője plébánia és a Néri Szent Fülöp cigányiskola alapítása. Saját magát a cigányok papjának nevezi, amelyet immár 35 éve végez. Sok éven keresztül kiváló pedagógusként, latin tanárként gazdagította a Székely Mikó kollégium és a Mikes Liceum diákjainak tudását. Kitüntetéséhez gratulálunk! A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Manna Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható. Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret következik.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Az újsi annak kórusa, fogjon csodás új dalba ma, és bölcsörömben ülje meg a szent húsvéti ünnepet. Mint hős oroszlán Krisztusunk,

0: mint zsákmányként az alvilág. Elnyelt ma mindent visszaad, a rabsereg már ott halad, Krisztust követve, mint szabad. Győzött az Úr nagy fényesen, ragyogva hódít szélesen, és egybe foglal két hazát, eget, földet, s lesz egy család. Énekkel most a nagy király, kérlelje mind a nagy világ, trónjához minket felvegye, örök fényével töltsön el. Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, oszd meg dicsőséged velünk. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen.
1: Irgalmas jóságod szerint éltess engem, Uram. Alleluja. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram. Parancsaidat én megtartom. Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem, intelmeidet én híven őrzöm. Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben. Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem. Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram, ítéleteid szerint éltess engem. Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak. Te azonban közel vagy, Uram. Minden intelmed maga a hűség. Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Irgalmas jóságot szerint éltess engem, Uram. Alleluja. Akik győzedelmeskedtek, az Isten szolgájának, Mózesnek és a báránynak énekét énekelték. Alleluja. Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges. Lovat és lovast a tengerbe taszított. Az Úr az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Ő az én Istenem, dicsőítem őt, magasztalom, mert atyáim Istene. Hős harcos az Úr, mindenható az ő neve, tengerbe vetette a fáraó harci szekerét és seregét. Haragod lehelletétől feltorlódtak a vizek, a tornyosoló hullámok megálltak, az örvények a tenger mélyén összegyűltek. Az ellenség így szólt, üldözőbe veszem, elfogom, szétoztom a zsákmányt, és kielégül lelkem. Kirántom kardomat, kezem elpusztítja őket. Rájuk leheltél, és összecsapott felettük a tenger. Elmerültek, mint ólom a hatalmas vizekben. Ki olyan fölséges, mint te vagy szentélyedben, félelmetes, dicsőséges, csodákat cselekvő. Kinyújtottad kezedet, és a föld elnyelte őket. Megváltott népednek jóságos vezére lettél. Hatalmad vezette őt a te szent hajlékodba. Bevezeted és örökséget hegyére költözteted népedet, erős lakhelyedre, amelyet te építettél. Szentélyedbe, amelyet a te kezed alkotott, Uram, uralkodjék az Úr mindenkor és mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Akik győzedelmeskedtek, az Isten szolgájának, Mózesnek és a báránynak énekét énekelték. Alleluja. Erős fölöttünk az ő irgalma. Alleluja. Dicsérjétek az Urat minden népek, magasztaljátok őt minden nemzetek. Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Erős fölöttünk az ő irgalma. Alleluja. Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg és támad fel, hogy halottnak élőnek ura legyen.

akit értünk keresztre feszítettek. Alleluja, alleluja! Dicsőség az Atyának és a Fiúnak,

mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erő szabadított, támasztott minékünk. Szolgájának Dávidnak családjából, amint szólott a szentek szájával. Ősidők óta a proféták ajka által megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket, atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy

esküdöd, hogy nekünk váltja be, amit ígért. Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani,

0: Fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Krisztus azért halt meg és támadt fel, hogy halottnak élőnek ura legyen. Alleluja!
1: Örvendezve kérjük Krisztus Urunkat, az élet kenyerét, aki igéje és teste asztalának vendégeit feltámasztja majd az utolsó napon. Urunk, tölts el minket békével és örömmel. Istennek fia, aki a halálból feltámadtál és az élet fejedelme vagy, áldj meg és szentelj meg minket és minden embertestvéredet. Urunk, tölts el minket békével és örömmel. Te, aki a benned hívőket békével és örömmel ajándékozod meg, add, hogy a világosság fiaiként éljünk és győzelmednek örvendezzünk. Urunk, tölts el minket békével és örömmel. Gyarapítsd a földi élet útján zarándokló egyházad hitét, hogy feltámadásodról tanúságot tegyen a világban. Urunk, tölts el minket békével és örömmel. Te, aki sok szenvedés után beléptél Atyád dicsőségébe, fordítsd örömre a szomorkodók bánatát. Urunk, tölts el minket békével és örömmel. Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mindenható örök Isten, te a keresztségben újjáalkotva meghívtál minket a mennyei életre, és megadtad, hogy a megigazulás által alkalmasak legyünk a halhatatlanságra. Kérünk, vezess el egykor az örök dicsőségbe, hogy ott beteljesedjék megváltásunk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

Szép Ernő, Jézus Krisztus. Emberek istene, Istennek embere. Te lehajlott fejű, megszegett kezű, leszegezett lábú, lecsukódott szemű. Te megfagyott ajkú, te kihasadt szívű, te örökre vélző, útszél elhagyottja, mezítelen testű, hófehér szemérmes. Tavasszal lomptalan, nyáron napon égő, te ősszel megázó, te télen megfázó, szélben takaratlan, viharban búvatlan. Te nappal életlen, éjszaka fekvetlen, özvegyek karója, leülő koldusnak támasztó párnája, minden úttalatnak útmutató fája. Gyermekek rokona, véneknek pajtása, vándoroknak botja, bohóknak tútora, pásztorok vezére. Juhok gyapjából tövist válogató, szamár hosszú hátát végig símogató. Jajnak trombitája, sóhajnak vonója, némának echója, könnyeknek kendője, éhes vendéglője, bénának fürdője, esetnek mentője, vakoknak gyertyája, poklosok barátja, halálnak doktora, mindenki testvére, egyetlen magános. Te másról beszélő, te tengerre lépő, te egekre néző, a kínoknak grófja, hercegek hercege, királyok királya. Szegények szegénye, 30 ezüst érő, 33 éves. Te felhőkbe szálló, te mennyekben járó, te juton sétáló, fényességben álló, szivárványra dűlő, te angyalt tanító, te bárányt vezető, galambnak gazdája, kelet majorosa, nyugat bíborosa, csillagok csillaga, örök trónörökös, örök boldogság. Szép Ernő, Jézus Krisztus.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő téli, koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik, az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
3: Napsugaras tornyok címmel új sorozat indul a Mária Rádióban április 29-én. A 20. század első fele hazánkban a templomépítés virágkora volt. Több száz épületet emeltek ezekben az évtizedekben Isten dicsőségére. E nagy szám persze jelentős változatosságot is takart. A gyülekezet méretétől és anyagi lehetőségeitől függően voltak kisebbek és nagyobbak, tízesebbek és puritánabbak, illetve a felekezeti előírások is befolyásolták a megjelenésüket. Mindezeken túl pedig az éppen divatos stílusok is rányomták bélyegüket a templomokra. Új sorozatunkban Budó Péter művészettörténész, ceglédi önkéntesünk, művészettörténeti szempontból mutatja be az egyes irányzatokba tartozó templomokat, a historizmustól a szecesszión és az art déco-n át a modernizmusig. Az első rész április 29-én szerdán 20 óra 16 perckor jelentkezik. A műsor 4 hetente hangzik el. Várjuk Önöket szeretettel!
2: Alvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer info@mariaradio.hu.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápává választása első évfordulóján, május 8-án lelkipásztori látogatást tett Pompeibe és Nápolyba. Leó pápa Pompeiben: bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Leó pápa: áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompeiben. A pompei szűzanya oltalmába ajánlom péteri szolgálatomat, Leó pápa homíliája a kegyhelyen bemutatott szentmisén.

0: Leó pápa a Pompejben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Pompeji lelkipásztori látogatásának kezdetén 14. Leó pápa pénteken reggel 9 órakor találkozott egy rászorulókat segítő jótékonysági szervezettel. Arra buzdította őket, hogy mindig bízzanak Jézusban, és hagyják, hogy az ő igéje ihlesse erőfeszítéseiket. Engedjétek, hogy a Jézus szavaiból és példájából fakadó öröm inspiráljon és hajtson benneteket, és ezt hirdessétek mindenkinek. Leó pápa erre hívta az egybegyűlteket, amikor május 8-án pápává választásának első évfordulóján meglátogatta a pompeji kegyhely szeretett templomát. A kegyhely jótékonysági tevékenységében résztvevőkkel való találkozás volt a Szent Atya pénteki Pompejibe, majd Nápolyba tervezett lelkipásztori látogatása programjainak első eseménye. A pápa megköszönte a szervezet önkénteseinek nagy lelkűségét és bizalmát, és így szólt.
1: È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso.
0: Gyönyörű számomra, hogy Szent Bartolo Longo nyomdokaiban kezdhetem ezt a lelkipásztori látogatást, akit tavaly október 19-én volt szerencsém szenté avatni. A kegyelem helyének nevezte, ahol a rózsafüzér szűzanyja és Szent Bartolo Longo minden korú, hátterű és helyzetű férfit és nőt gyűjt össze, hogy elvezesse őket az egyetemes szeretet egyetlen forrásához, amely az egyedüli, ami nyugalmat és harmóniát adhat a világnak, hogy Istenhez vezesse őket. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy a szent a pompeji völgyet a szívet melengető szeretet helyének, valamint a hit és a szeretet diadalának nevezte, és azt mondta, hogy ez a valóság ma is nagyon élő és látható. Itt a kegyhely karitatív munkáiban Krisztus feltámadásának ereje minden nap megtapasztalható, a szeretet által újjáteremtve a szíveket az evangéliumi jó életre. Leó pápa megjegyezte, hogy a szeretet temploma és a hit temploma támogatják egymást. Az ima táplálja oly sok ember befogadását, szeretetét, szolgálatát és nagy lelkű elkötelezettségét. És a szeretet olyan csodákat tesz, amelyek messze túlmutatnak minden erőfeszítésen és elváráson. Leó pápa emlékeztette a kegyhely jótékonysági szervezetének üzemeltetőit, hogy amikor Szent Bartolo Longo először megérkezett Pompeji völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált itt. Még ezen a helyen is, amelyet csak néhány szegény földműves lakott, és amelyet a malária és rablók sújtottak, a pápa rámutatott, hogy a későbbi szent képes volt mindenkiben meglátni Krisztus arcát. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy Bartolo Longo gyengétsége által feltárta Isten dobogó szívét felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, különösen az árváknak és a börtönben lévők gyermekeinek. A pápa felidézte, hogy a szent ezt a helyet a keresztény élet és a boldogságos Szűz Mária iránti tisztelet központjává tette, amelyet az egész világon ismernek.
1: Alla base di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera, e in particolare il Santo Rosario.
0: Minden alapja az ima, és különösen a Szent Rózsafűzér, amely az a rejtett erő, amely mindent lehetővé tesz. Ezért arra buzdítom mindannyiótokat, hogy tartsátok életben ezt az ősi és gyönyörű áhítatot, és terjesszétek, mondta Leó pápa az egybegyűlteknek. Hangsúlyozta, hogy Mária egyszerű és anyai szemével szemlélve Jézus életének misztériumait, amiket véghez vitt, ez áthatja a szíveket és átalakítja az életeket. Ennek megfelelően Leó pápa egy életprogramot bízott rájuk. Legyetek az ima emberei, hogy tiszta és alázatos tükrökként tükrözzétek vissza az Istentől érkező fényt. Szavaikkal és tetteikkel táplálni fogják a szeretet lángját, amelyet Szent Bartolo Longo gyújtott, és a szolgálatban, a párbeszédben és a hitéletben hiteles példaképekké és bölcs vezetőkké válnak egy csodálatos fiatal nemzedék számára. A Szent Atya ezután bátorító szavakat intézett a gyermekekhez, a serdülőkhöz és a fiatalokhoz. Bízzatok azokban, akik szeretettel törődnek a fejlődésetekkel, de egész életetekben bízzatok Jézusban, Isten fiában, akit keresztre feszítettek és feltámadt, aki üdvözít és szabaddá tesz minket. Jézus a barát, aki soha nem hagy el és nem utasít el minket. A testvér, aki megért minket és mindig mellettünk jár, nyomatékosította 14. Leó. Ragaszkodjunk hozzá, miközben Mária kezein keresztül az egész emberiséget az ő gondjaira bízzuk, mondta a pápa. Biztosak lévén abban, hogy kegyelmének segítségével semmi sem állíthat meg minket abban, hogy jót cselekedjünk, és hogy a békés jövő reménye itt és mindenhol beteljesül. Leó pápa végül imáiról biztosította a jótékonysági szervezet dolgozóit, és áldását adta rájuk, majd így könyörgött.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, prega per noi. San Bartolo, prega per noi.
0: Pompei Szent Rózsafüzér királynője, imádkozz érettünk. Szent Bartolo Longo, imádkozz érettünk.

0: Leó pápa, áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompejben. Május 8-án pénteken a Campaniai Város Mária kegyhelyére tett lelkipásztori látogatást a Szentatya. Egy éve ilyenkor választották meg Péter utódának, és most Máriához fordult azzal az imával, amit Szent Bartolo Longo írt. Leó pápa örömmel fogadta a hívekkel együtt az Úr áldását, melyet ma nekik szánt, és örömmel könyörgött a szűzanyához.
1: Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
0: Elsősorban nekem áldás, hogy eljöhetek ide a szűzanya kegyhelyére a könyörgés napján, ezen az évfordulón, mondta Leó pápa, aki miután találkozott a kegyhely karitatív intézményeinek vendégeivel, fölszállt a neki készített kis pápamobilra, és örömmel fogadta a pompei hívek ölelését. Több ezren gyűltek össze elsősorban a Bartolo Longo téren, de azon túl is. Több mint 5000 voltak, akik ülve vagy állva várták Péter utódát, nem számolva azokat, akik a környező utcákba tömörültek. A Szentszék sajtóközpontjának adatai szerint összesen 20000 ember volt jelen. A pápa végighaladt a belvárosi utcákon, a kegyhely közelében lévő térig, ahol óriás kivetítőt helyeztek el, és legalább 1000 ülőhelyet biztosítottak az érdeklődőknek. A kampányai hívek híres vendég szeretete és lelkesedése a legfantáziadúsabb módokon nyilvánult meg. Mindegyikük köszönteni akarta a pápát, ajándékot adni neki, megmutatni egy feliratot, néhány pillanatra elkapni a tekintetét. Visszatérve a Bartolo Longo térre, mielőtt belépett a kegyhelyre, Leó pápa rögtönzött szavakkal köszöntötte a híveket. Megköszönte jelenlétüket, és arra hívta őket, hogy érezzék magukon Mária anyai szeretetének ülelését.
1: E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi.
0: Ezen a kegyhelyen jól tudjuk, hogy az anyukánk mindig velünk van. Mária anyánk elkísér közbenjárásával, gyermekei iránti szeretetével mindig. Ezzel a bizalommal imádkozunk majd együtt, és ünnepeljük annak örömét, hogy Jézus Krisztus megkeresztelt tanítványai vagyunk, akiket mind arra hívott, hogy Krisztus jelenlétéről tanúskodjunk a világon. Ezután a Szent Atya a bazilikában találkozott, mint egy 400 beteg, fogyatékkal élő és idős személlyel. Félretette az előre megírt beszédét, és újra szabadon szólt hozzájuk. Bár reggel óta felhős volt az ég, és esőt ígért a szél Pompejben, Leó pápa számára szép nap volt, amelyen Isten úgy döntött, hogy mindenkit áldásban részesít. A pápa innen a Szent Bartolo Longo kápolna felé indult, de az eukarisztia és a kegyhely lelkisége révén ma mindenki közel érezhette magát egymás testvéreinek Krisztusban. Innen követhetitek a képernyőkön. Mind egyek vagyunk Jézus Krisztusban, Mária édesanyánkban, ebben a szép áldásban, ezen a gyönyörű napon, amikor Jézus ma is közel jön hozzánk. Jézus mindig velünk van, velünk jár az úton. Isten áldjon mindenkit! A Szent Atya megáldotta a betegeket, majd rövid ideig imádkozott a pompei kegyhely alapítójának kápolnájában. Bartolo Longót éppen ő avatta szentté tavaly október 19-én. A kiengesztelődés kápolnában, ahol több tucat gyóntatószék áll a falak mentén, Leó pápa üdvözölte a püspököket és a papokat. Ezután érkezett a szentmise helyszínére. Mindeközben a nap áttört a sűrű felhőrétegen, és valóban gyönyörű nap kerekedett.
2: A pompei szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat. Leó pápa homíliája. A rózsafűzér királynője kegyhely előtti Bartolo Longo téren 14. Leó pápa május 8-án pénteken délelőtt hálaadó szentmisét mutatott be, mint hogy éppen egy éve a pompeji rózsafűzér királynője emléknapján választották pápává. 150 évvel ezelőtt helyezték el e kegyhely alapkövét azon a helyen, ahol a Vezúv Krisztus után 79-ben kitört, és hamujával borította be az itteni nagy civilizációt, hogy éppen ezáltal védje meg azt évszázadokon át.
1: San Bartolo Longo, insieme alla moglie Contessa Marianna Farnararo de Fusco, gettava le basi non solo di un tempio, ma di una intera città mariana.
2: Szent Bartolo Longo és felesége 150 éve nem csak egy templom, hanem egy egész Mária város alapjait rakták le, kezdte homiliáját Leó pápa. Így fejezték ki Isten tervének ismeretét, amelyet Szent II. János Pál pápa 2003. október 7-én a rózsafűzér éve végén Isten tervének tekintett, mégpedig az új evangelizáció összefüggésében, ahogy akkor tanította, ma, mint az ókori Pompei idejében, hirdetnünk kell Krisztust egy olyan társadalomnak, amely eltávolodik a keresztény értékektől, sőt annak emlékét is elfelejti. Pontosan egy évvel ezelőtt, amikor Péter utódja szolgálatával bíztak meg, éppen a pompeji rózsafűzér királynője emléknapja volt. Most azért kellett idejönnöm, hogy szolgálatomat a szizonya oltalmába helyezzem. A Leó nevet választottam, és így 13. Leó nyomdokaiba léptem, aki többek között gazdag tanítást hagyott ránk a Szent Rózsafűzérről. Ehhez kapcsolódik még Bartolo Longo, a rózsafűzér apostolának közeli szenti avatása. Leó pápa e sajátosságok figyelembevételével elmékedett Mária titkairól. Az angyali üdvözlet örvendezésre szólítja őt, és mindazokat, akik a bűnnek és következményeinek hambai alatt vannak. Mária így lesz az irgalmasság anyja, kegyelemmel teljes, aki anyja fia teste tagjainak, az egyháznak is. Ez a nagy misztérium a Szentlélek erejében történik, aki beárnyékolja Máriát és termékenyét teszi szűzi méhét. Ez a történelmi pillanat áthatja az ember szívét és felemeli a szemlődés magasába, ahol megszületik a rózsafűzér imája, és noha a második évezredben született, de kezdettől fogva fokozatosan fejlődött, mint hogy az üdvösség történetében gyökerezik, és pontosan az angyal üdvözlet lesz hozzá az előjáték. Üdvözl légy, Mária! Ennek az imának az ismétlése a rózsafűzérben valójában Gábriel köszöntését visszhangozza, átíveli az évszázadokat, mindig Jézusra szegezett hívő tekintettel, akit az anya szemével és szívével látunk. Jézust imádjuk, szemléljük és magunkba fogadjuk, minden titkával együtt, és így Szent Pállal együtt elmondhatjuk, élek már, de nem én, hanem Krisztus él én bennem.
1: Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene? Un atto di amore.
2: Az üdvözlégy Mária elimádkozása a szeretet cselekedete, hiszen a szeretet ismételgeti fáradhatatlanul, szeretlek. Így ez az ima visszavezet minket Jézushoz, és elvezet az Eukarisztiához, a keresztény élet forrásához és csúcsához. Szent Bartolo Longo meggyőződés elírta, az eukarisztia az élő rózsafűzér, és minden misztérium aktív és eleven formában megtalálható benne. Igaza volt, állapította meg Leó pápa. Az eukarisztiában Krisztus életének minden misztériuma megtalálható. És bár a rózsafűzérnek máriás a jellege, de krisztológiai és eukarisztikus szíve van. Hívők nemzedékeit formálta és védte ez az ima, amely egyszerű és közérthető, mégis misztikus magasságokba emel. Ugyan mi lehet lényegesebb Krisztus misztériumainál, szent nevénél, amelyet a szűzanya gyengétségével ejtünk ki? Ebben a népben üdvözülhetünk, és rajta kívül semmi másban. Az üdvözlégy Mária imák ismételgetésével megtapasztaljuk a názáreti házat, szinte újra halljuk Mária és József hangját azokban az években, amelyeket Jézussal együtt töltöttek. Belépünk az utolsó vacsora emeleti termébe is, ahol az apostolok Máriával várták a Szentlélek kiáradását. mennybe menetel és pünkös között Mária és az apostolok versenykedtek egymással, hogy felidézzék Jézus életének különféle pillanatait. Egyetlen részlet sem maradhatott figyelmen kívül. Mindenre emlékezni kellett, és mindent követni kellett. Így született meg az egyház szemlélődő útja, amelynek mintegy összefoglalását kínálja a rózsafüzér a szent titkok napi átemlékedésével. A rózsafüzért joggal tekintik az evangélium foglalatának, amelyet Szent II. János Pál a világosság misztériumaival kívánt kiegészíteni. Ha a rózsafüzét így imádkozzuk, akkor az természetes következményként a szeretet forrása is. Szeretet Isten iránt és a felebarát iránt. Ezért Szent Bartoló Longo a rózsafüzér apostola és egyben a szeretet apostola is volt, mint hogy ebben a szűzmáriás városban befogadta az árvákat, a foglyok gyermekeit. Szent II. János Pál és Ferenc pápa folyamatos békefelhívásai nyomán mi sem nyugodhatunk bele a halál híreibe, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Jézus azt mondta nekünk, hogy a hittel felajánlott ima mindent elnyerhet. Ezért Szent Bartoló Longo Mária hitére gondolva őt a kegyelem által mindenhatónak nevezte.
3: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori.
2: Közben járására áraszta ki a békesség Istene az irgalmasságát, megérintve a szíveket, lecsillapítva a testvérgyilkos neheztelést és a gyűlöletet, és megvilágosítva azokat, akiket különleges felelősség illet a kormányzásban. Zárta homíliáját Leó pápa a pompai kegyhelyén bemutatott szentmisén.
4: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. 11. keresztény film és könyvnapok. A szeretet öröksége. 2026. május 8-ától 10-éig. Helyszíne Uránia Nemzeti Filmszínház. Keresztény mozifilmek vetítése, kerekasztal beszélgetések, keresztény film és könyvvásár. Szervező, Keresztény Filmes Misszió Alapítvány. Programok május 10-e vasárnap. Regisztráció nem szükséges. 10 órától filmvetítés a díszteremben. Tereza, Avilai Szent Teréz. 2015-ben készült spanyol szinkronizált életrajzi film, 107 perces. 12 óra 15 perctől filmvetítés a díszteremben, Szent Sárbel, a szív csendje. 2017-ben készült feliratos libanoni játékfilm, 103 perces. Szívesen látjuk bármelyik eseményen, a belépés díjtalan. Azonban az élet bármit hozhat, így a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Várjuk szeretettel! Szent Janka Gianna Beretta Molla életszentségét bemutató vándorkiállítás az Egri Bazilikában. Szent Janka élt 1922 és 1962 között, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Emléknapja április 28-a. Adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. Szent II. János Pál pápa. Kiállítás megnyitó az április 28-i ünnepi szentmise után a Bazilika Jézus szíve kápolnájában volt. A kiállítás megtekinthető 2026. április 28-a és augusztus 30-a között. Május 7-én 18 óra 30-kor felolvasó ezt Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla, Szerelmes Levelek című könyvéből, közreműködik Simorjai Emese színművész, helyszín Eger, Szentorsolya, Bencés Iskola Központ kollégiuma. Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla, Szerelmes Levelek című könyvét ajánljuk olvasásra. Tavaszi ingyenes hangversenyek a Ciszterci Szent Imre templomban, Budapest 11. kerület, Villányi út 25 szám alatt. Május 10-én vasárnap 15 órakor emlékezzél Úristen híveidről. Gárdonyi Zoltán születésének 120. és fia Gárdonyi Zsolt születésének 80. jubileuma alkalmából műveiket hallgathatjuk a Trio Concertante Budapest előadásában. Adományaikat köszönettel fogadják a Nemzeti Kulturális Alap, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.
0: Programajánlót hallottak.

0: válogat. A Szentatya apostoli útjának lehetséges állomásai között Párizst, a francia közélet középpontját és Lourdes-t, az ima, gyógyulás és népi áhítat Mária kegyhelyét nevezték meg. A Vatikán eddig még hivatalosan nem erősítette meg a pápai látogatást, így az út, amíg a Szentszék nem nyilatkozik, nem tekinthető hivatalosnak. Marseille érseke Jean-Marc Cavalier bíboros, a francia püspöki konferencia elnöke, az Alateia orgnak elmondta, hogy a pápával több munkamegbeszélést is tartottak. Az elmúlt héten a programtervezés is elkészült. A francia püspökök felhívták a katolikus híveket, imádkozzanak Leó pápa lelkipásztori és szimbolikus jelentőségű franciaországi látogatásának megvalósulásáért. Sepsiszentgyörgy város önkormányzata május 3-án a 33. Szentgyörgy napok záró esemény 4 olyan személyiségnek adományozott Pro Urbe díjat, akik több évtizede önzetlen munkát végeznek a közösség javára. Márkus András plébános mellett elismerésben részesült Fekete Márta műépítész, Opra Mariana Sandra, anesteziológus és intenzív terápiás főorvos, valamint Török József volt politikai fogoly. Márkus András 1975-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron. Sepsiszentgyörgyre 1991. augusztus 1-én érkezett, ahol személyéhez kötődik a Mária világkirálynője plébánia és a Néri Szent Fülöp cigányiskola alapítása. Saját magát a cigányok papjának nevezi, amelyet immár 35 éve végez. Sok éven keresztül kiváló pedagógusként, latin tanárként gazdagította a Székely Mikó Kollégium és a Mikes Liceum diákjainak tudását. Kitüntetéséhez gratulálunk! Böjte Csaba, ferences szerzetes mutatott be Szent Misét május 5-én kedden reggel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, a Missio Tours zarándok iroda szervezésében hazánk számos pontjáról érkezett híveknek egy budapesti csoporttal kiegészülve. Számolt be az eseményről a Vatikáni Rádió. Csaba testvér Jézus szavairól elmélkedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja a benne hívőknek, és nem azt a békét, amelyet a világ tud adni. Most nehéz idők jönnek szerte a világon, ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és munkahelyünkön is békét teremtsünk, zárta tanítását Csaba testvér. A hírszerkesztő Véggyörgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Mária Rádió. Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem. Felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért. Nekem ez az ige azért különösen kedves, mert ebben benne van, hogy az Úr az életünk minden területén vezet minket, segít nekünk. Ezt megtapasztaltam különösen akkor, amikor rátaláltam a Szent Kereszt tiszteletének egy lehetőségére. Ez arról szól, hogy aki a Szent Keresztet a dolgozó szobájában vagy a saját szobájában virággal díszíti, az az ember különleges kegyelmeket fog megtapasztalni az ő állapotbeli kötelességeikkel.

bölcsám, és én mindig, amikor ezt kipróbáltam, végeztem, mindig azt tapasztaltam, hogy mindig dicsértek, hogy milyen jól végzem akkor aznap a munkát, és a gyerekek is, akikkel foglalkoztam, mondták, hogy most különösen is hálásak nekem.

0: Jó reggelt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. A budapesti stúdióból Szidler Luizi köszönti minnyájukat. A technikai munkatársam Heffele Kis Ferenc, köszönöm előre is az ő szolgálatát. A vonalban Kirel Imre atyát köszöntöm. Jó reggelt kívánunk, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, jó reggelt kívánok.
0: A napindítót hallják kedves hallgatóink a budapesti stúdióból, és Kirel Imre atya van a vonalban, mint ahogy már hallották. Kezdjük imádsággal a napot, Imre atya.
1: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
0: Amen.
1: Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi urunk által.
0: Amen. Imádkozzuk együtt Imre atyával a reggeli imádságot, a szívem első gondolata. Szívem első gondolata, hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Őrangyalom, szívből kérlek, bűntől, bajtól őrizzél meg, életemben légy vezérem, halálomban állj mellettem. Amen.

Ó, Mária, a megtestesült igének szülője és a mi legédesebb anyánk. Itt vagyunk lábaid előtt, mi alatt felvírad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valónkat. Bennünk minden a tiéd legyen, értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a te Jézusod életét. Ó, mennyek királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a te anyai sugallataiddal. Add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen. Ó, jóságos anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja, és a te szíved vágyakozva folytonosan kéri. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: 7 óra 8 perc van. Köszöntöm mindazokat, akik most kapcsolódtak reggeli adásunkba. Ma május 9-én a napindítót hallják a budapesti stúdióból. A vonalban Kéren Imre atya, a mai vendégünk a hónap második szombatján, és hallgassuk meg a mai nap evangéliumát Imre atyától.
1: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent János könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk.
1: Búcsú beszédében Jézus így szólt övéihez. Ha a világ gyűlölt titeket, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból, ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra, nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: A mai evangéliumban igazából az Úr Jézus arról beszél, hogy a keresztény ember más, mint a többi. Hát ha ebből a szempontból nézzük a gyakorlatot, nem az elveket, akkor azt kell mondani, hogy bizony üldöznek bennünket. Viszont ha a hirdetett elveket nézzük, akkor azt kellene állítanunk, hogy nagyon is keresztény ez a világ. Hiszen folytonosan azt hangoztatják, hogy a másságot meg kell becsülni, értékelni kell, nem szabad ellene szólni. Hangoztatják ezt, hogy tilos a megkülönböztetés, akár származás, akár bőrszín, fogyatékosság, vagy éppen képességek tekintetében. A gyakorlatban azonban valóban, miközben minden szeretnek, egyetlen egy alapvető másságot nem szeret a világ, ez pedig, hogyha valaki Krisztus követője, nem pedig a világé. Krisztus követőinek lenni egyenlő azzal, hogy a világ nem becsül, lebecsül, sőt, mi több, üldöz bennünket. Ezzel kapcsolatban magát a világot kell néznünk, amely leleplezi magát, hiszen más alkalommal az Úr Jézus mondta, hogy a világ fejedelme a gonosz lélek. Hát pontosan ebből fogad, hogy minden másságot elviselnek, csak éppen a kereszténységet, a Krisztus követését nem tudják elviselni. Üldöztetés közepette kell élnünk. Ez nem valamiféle nagy jó az ember számára, hiszen mi is olyan emberek vagyunk, mint bárki más. Azt szeretnénk, hogyha szeretet lenne körül bennünket, nem pedig ellenségeskedés vagy feldeszemmel nézés. A szélsőségeket el tudják fogadni, pedig a keresztény alapelv egyáltalán nem szélsőséges. Ez az alapelv nem más, mint a szeretet. Ha tehát mi szeretetet gyakorlunk, akkor kirívunk a világ szokásaiból, mert a világ nem gyakorolja a szeretetet. Hát akkor ezzel vádolva érzi magát a világ, és éppen ezért nem önmagán változtat, hanem bennünket üldöz. Mit tudunk tenni ilyen körülmények között? Elsősorban azt, hogy el kell ismernünk azt, hogy igen, mi számukra üldözésre méltók vagyunk. Ebből azonban egyáltalán nem következik, hogy megváltozzunk, vagy változtassunk az elveinken. Sőt, inkább az kell, hogy következzék, hogy az elveinkhez még inkább ragaszkodjunk, és még buzgóbban valósítjuk meg azt a mindennapi életben. A másik, amit tehetünk, hogy ezt az üldöztetést fölajánljuk Istennek. Lehet éppen azokért, akik üldöznek bennünket, de egyáltalán, hogy mindez szolgáljon Isten dicsőségére. Hiszen Szent Pál megmondja, akár élünk, akár halunk, egyaránt az Úré vagyunk. Akár üldöznek, akár megbecsülnek, egyaránt az Úré vagyunk. Vagyis mindaz, ami történik velünk, vagy amit mi teszünk és mondunk, az szolgáljon Isten dicsőségére. Erre vagyunk születve, erre vagyunk teremtve ebbe a világba. A harmadik pedig tudomásul kell vennünk, hogy igenis pontosan azzal, amit Jézus Krisztustól tanultunk, a szeretet, ezzel tudjuk korlátozni és megszégyeníteni, ahogyan a Szentírásban szerepel, parazsat gyűjteni mindazok fejére, akik üldöznek bennünket. Vagyis ki kell tartanunk a keresztény elvekben, sőt, egyre buzgóban kell azokat megvalósítanunk, nem csak a magunk érdekében, hanem az egész világ érdekében. Amikor üldöznek bennünket, nem tudják megsemmisíteni a szeretet eredményeit. A szeretet maradandó, a gyűlölet igencsak mulandó. Vagyis nekünk a feladatunk, keresztény embereknek, bátran legyünk mások, és mutassuk meg, milyen az, aki Krisztust követi, és az Isten dicsőségére él. Amen.
0: Köszönöm szépen Imre atya homiliáját a mai nap evangéliumához kapcsolódóan. Folytatjuk a beszélgetést. Tegnap volt első évfordulója a 14. Leó pápa megválasztásának. Úgy kezdődik a cikk a Magyar Kurírban, hogy áld meg Isten szent atyánk a Krisztusnak helytartóját, mint ahogy a himnuszban is ezt énekeljük. Imre atya, hogy látta, hogyha visszatekintünk az elmúlt egy évre a pápa tevékenységét, személyiségét, milyen véleményt fogalmazódott meg önben?
1: Megnyerő személyiség és következetes személyiség, és ez nagyon fontos. Úgyhogy úgy gondolom, meg pláne most a legutóbbi utazása Afrikába, ez megmutatja, hogy követi azt, amit elkezdett Ferenc pápa, aki még Mongóliába is elutazott, ahol csak néhány száz katolikus van, de azokat is meg akarta erősíteni, mert az egyházhoz tartoznak. Ugyanezt teszi 14. Leó pápa, amikor a keresztényeket írtó Afrikába utazik, nem féltve önmagát, hanem megerősítve ott élő testvéreit, akik igazán az egyház hősi helytállását mutatják be.
0: Amikor látjuk a bejátszásokat a híradásokban, akkor az általános audiencián, vagy a szerdai napokon, amikor a hívek megjelennek a téren, akkor ott a Szent Atya a pápa mobillal körbejár, és nagyon-nagyon kedvesen, empátiával viszonyul a hívőkhöz, és nagyon-nagyon sok kisgyereket megölel, megáldja családokat, vagy betegeket, akik tolószékben közlekednek ott. Hogy lehetne erről nyilatkozni tulajdonképpen, hogy milyen személyiség ő, tehát milyen kapcsolatot tart a hívekkel, az emberekkel, illetve a paptársaival, bíborosokkal,
1: úgy gondolom, ez a viselkedés magától értetődő. Ha egyszer az egyháza szeretetet hirdeti, akkor nyilván az egyház vezetőinek kell leginkább bemutatni ezt a megértő szeretetet mindenki iránt. Úgyhogy ebben én nem látok semmi rendkívülit, folytatja elődjeinek a szokását, igen, és éppen ezért az emberekkel igyekszik találkozni, és a szeretetét kimutatni irántuk.
0: Megjelent egy írás, amelyben a pápa az egyházzal kapcsolatos gondolatait fejti ki, hogy tulajdonképpen mit jelent számunkra az egyház. Az egyház, ha jól emlékszem, azt mondja, hogy nem egyenlő tulajdonképpen az örök élettel. Hát igazából az
1: abszolút nem. Abszolút nem egyenlő, hanem az örök életbe vezet bennünket. Az egyház maga Jézus Krisztus. Itt van közöttünk az egyházban Jézus Krisztus, bár mi magunk is tagjai vagyunk a titokzatos testnek, de ő a fő, és éppen ezért az egyház Jézus Krisztus tanítását, szavait, üdvösségre vezető útját mutatja meg. vagyis az egyház eszköz ahhoz, hogy az üdvösségbe jussunk, nem pedig maga az üdvösség. Mégpedig nekünk az apostoloknak is, ma pápának is, valamennyiünknek az a célunk, hogy eljussunk az üdvösségbe. Az, hogy valaki az egyház tagja, ez még korán sem az üdvösség.
0: Na erre gondoltam.
1: Útra lépett.
0: Nem is úgy fejezte, hanem hogy ez egyház nem egyenlő Istennel. Valami ilyesmi megfogalmazás volt, úgyhogy...
1: Hát nem, az Jézus Krisztus embersége, a tanító embersége marad itt az egyházban, mert rászorulunk az útmutatásra és tanításra.
0: Milyen az elfogadása akár a katolikus, a történelmi egyházaknak? Hogy látja Imre atya most az elmúlt 20 évben, hogyha visszatekintünk?
1: Hát ha Európát nézzük, akkor egyre kevésbé fogadják el, sajnos.
0: És milyennek az oka?
1: A keresztény Európa egyre kevésbé keresztény.
0: De mi lehet ennek az oka? Hogy látja a kitekintő?
1: Hát azért van itt egy másik erő is, nem csak a krisztusi erő,
0: igen,
1: ami ezt a világot fogva tartja, és hát ahol csak tud, igyekszik mindent lerombolni, amit Jézus Krisztus tanít, vagy amit Jézus Krisztus elér. Hát itt harc van. Ezt tudomásul kell vennünk. A földi életünk harc. Ez az utolsó ítélettel ér véget, akkor mindenki megkapja, mondja a Szentírás, tettei szerint azt, amit érdemel, vagy amit kivívott. Hát addig pedig tudomásul kell vennünk, hogy helyt kell állnunk. Akár üldöznek, akár szeretnek, akár vértanúság lesz a sorsunk, vagy éppen felmagasztalás, mindegy. Krisztuséi vagyunk, és bennünk Jézus Krisztus működik, és gyakorolja a szeretetet ebben a világban. Ehhez kell nekünk alkalmazkodnunk, ehhez kell magunkat odaadni Jézus Krisztusnak.
0: Ferenc pápa nagyon nagy hangsúlyt fektetett a szinodális egyház kapcsán. Most nem tudom, hogy ez folytatódik-e Leó pápánál. Hogy látja Imre atya?
1: A hát hívek... még ahhoz elég rövid az idő, hogy ő uralkodik. Még igazából egyetlen körlevelet adott ki, és még nem nyilvánvaló. De hát miért lenne más? Hát az egyház nem cikcokba szokott előre haladni, hanem egyenes úton. Hát nyilván, amit az egyik pápa elkezd, azt a másik folytatja. Ez megmutatkozott a második vatikáni zsinat után. Szépen egymás után következtek, és igyekeztek a zsinat döntéseit érvényre juttatni, megvalósítani, belevinni az egyház életébe.
0: De van ennek valami gyümölcse már, hogy a hívek, ugye a híveket nagyon bevonták ebbe a folyamatba, ebbe a programba, hogy úgy mondjam, és nagyon sok adminisztratíve is, meg találkozók, aztán ugye ment egész a bíborosok, püspökök, lelkipásztorok, az egész együttműködve.
1: Jó, tetszik tudni, ez lassan érlelődik. Itt nem lehet egyik pillanatról a másikra valami fényes megvalósulást mutatni. Ez most egy alapvető elv, ami alapján az egyház megkezdte ezt az életet, és majd aztán megjönnek a látványos eredmények is.
0: Volt-e valami az elmúlt egy év alatt az egyház életében, ami a pápa tevékenységéhez kapcsolódhat? Tehát valamiféle változtatás?
1: Én mindenféleképpen ezt nagyon-nagyon nagy dolognak tartom, hogy ő elutazott Afrikába.
0: Tehát az apostoli...
1: Nem csak azért, mert ott a kereszténység a legerősebb, hanem azért, mert ott van a legnagyobb veszélyben, életveszélyben. És a Szent Atya oda ment, akik között ő maga is életveszélyben volt, hát jó persze, hogy védik, de kimutatta a szolidaritását ezekkel a keresztényekkel, akik igazán az élvonalban állnak, a harc élvonalában. Életüket veszélyeztetik a hitükért.
0: Köszönöm szépen Imre atya gondolatait, és hát tényleg azt tudjuk mondani, hogy tarts meg Isten szent atyákat, Krisztus helytartóját, és hát imádkozunk a szent atyáért, a további szolgálatáért, és a környezeti és az egész Vatikán munkatársaiért, a bíborosokért, püspökökért, Zsita hazai viszonylatban is. Május 13-a a Fatimai Szűzanyi jelenéseinek első napja volt, akkor, amikor megjelent a három kis pásztor gyereknek a Szűzanya. Mi volt a jelentés? Ugye nagyon sok minden kapcsolódik ehhez a jelenéshez, akkor is és azóta is. Mi volt ennek a lényege akkor? Mit akart a Szűzanya közölni? Pont három béke, ilyen nagyon kicsi gyermek.
1: A béke az engesztelés függvénye. Vagyis ha engesztelünk, imádkozunk, akkor megteremthető a béke. És végül is lett is béke. Hát itt 1917-ről van szó, az első világháború utolsó évtizedéről, vagy évéről. Nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy ez a világ békességes legyen, nagyon sokat kell engesztelni önmagunkért is, de azokért is, akik a gyűlölet pártján állnak. Vagyis imádság, imádság, imádság, rózsafűzér, rózsafűzér, rózsafűzér.
0: Hogy értékeli Imre atya azt, hogy három ilyen kicsi gyermeknek jelent meg a Szűzanyáról, ugye már sokszor volt szó, hogy miért pont ilyen kisgyerek, illetve miért gyermekeknek, sőt, ilyen kisgyermekeknek?
1: Hát ez nyilván a gyermeki ártatlanság. Hát melyik édesanyja nem nézi még a másik csecsemőjét, vagy kisgyerekét is nagy szeretettel. És ahol tudod segít, vagy éppen megcirógatja, ez magától értetődő. Hát ő is édesanyja, hát persze, hogy a gyerekek által üzen, mert akkor nem tételezhető fel semmi hamisság, vagy
0: semmi manipuláció.
1: Machináció, akkor a szintiszta igazság.
0: De a gyerekek, az üzenetek nagyon komolyak voltak tulajdonképpen, lelkileg is, meg tartalmilag is. Tehát a három kisgyerek valamiféle kegyelmet kaphatott, hogy egyáltalán felfogja ezeket az üzeneteket, vagy nekik továbbítani kellett, nem kellett?
1: Továbbítaniuk kellett, hát gyerek módra fogták fel, nyilvánvaló. De imádságú gyerekek
0: Igen.
1: voltak, vagyis olyanok, akik Isten hitben éltek, nevelődtek és dolgoztak. Hát ez az Isten hit ilyen módon meg is jutalmazódott, vagy meg is nyilvánult számukra.
0: A jelenések nagyon sokáig tartottak, ugye május 13-ától október 13-áig, és ezt mindig, erről mindig megemlékezünk. Miért volt arra szükség, hogy a Szűzanya ilyen hosszú időn keresztül megjelent a gyermekeknek, és a lényegi dolgokat ugye a végén közölte a gyerekekkel, azok már tényleg komoly dolgok voltak, és micsoda káosz és hitetlenség vette körül a jelenéseket?
1: Na, pontosan erről volt szó a mai evangéliumban. A világ mindazt, ami Jézus Krisztustól való, a gyűlöli lehetőleg igyekszik eltaposni. Úgyhogy ezen nem csodálkozhatunk. Azért jelent meg ennyiszer a Szűzanya, mert hát háború volt a világban.
0: Igen.
1: És ő pedig azt akarta, hogy béke legyen. Tehát szorgalmazta az imádságot, az engesztelést, és végül meg is lett a béke. Hát, hogy mennyire jó béke, ez egy más kérdés, de hát valamilyen módon mégiscsak a fegyverek elhallgattak. De csak egy időre, sajnos. Hát ez mutatja, hogy nagyon gyarlók vagyunk az imádságban és az engesztelésben.
0: Ugye ehhez kapcsolódik, hogy Oroszországot felajánlani, illetve most már ez egy rendszeres dolog, hogy felajánlani országokat, vagy ország részeket. Nem csak a Vatikánban, nem csak a Szent Atya, hanem püspökök is, de ezt megtette II. János Pál pápa is, és úgy tudom, hogy Ferenc pápa is. Mit jelent ez a felajánlás egyáltalán?
1: Figyelem, meg középpontjába állítja azt az országot, vagy azt az ország részt, hogy mások is imádkozzanak, nem csak az ott lévők. Hát ez nyilván az egyház különféle gondjai.
0: De mi kapcsolódik?
1: Ezért imádkozzunk szorgalmasabban, vagy amazért.
0: Ezt fel tudjuk fogni egyáltalán? Mi kapcsolódhat ehhez?
1: Kegyelem. Mindenféleképpen kegyelem. Tehát amikor mi imádkozunk, akkor az Isten segítségét kérjük bizonyos dolgok megoldásához. Ezt nevezzük kegyelemnek, amit az Úristen ehhez ad. Hát, hogy aztán az ember fölhasználja, az egy más kérdés. Ő adja a kegyelmet, aztán vagy észrevesszük, vagy nem, vagy felhasználjuk, vagy nem. Isten nagyon pazarlóan szeret bennünket. Soha nem azt mondja, hogy ja, ezt nem használtad föl, nem kapsz többet. Igen, egyre többet ad, még többet ad, még többet. Hát tessék csak belegondolni, az Úr Jézus hogy viselkedett Júdással? Figyelmeztette egyszer, figyelmeztette kétszer, és még a legvégén, amikor csókkal árulja el a mester, akkor sem durva hozzá, hanem csak megkérdezi, hát csókkal, vagyis a szeretet jelével áldunk engem. Hát kérem szépen, ilyen az ember. Úgyhogy az imádság mindig kegyelemért történik. Amit föl kéne használnunk józan gondolkodással.
0: Fatima nál is nagyon sokáig tartott, amíg elfogadta az egyház a jelenések valódiságát. Vagy miért történik ez ilyen hosszú folyamatban, minden alkalommal?
1: Részben, mert alapos vizsgálatra van szükség, részben, mert az egyház szava az igazság. Hát pláne, hogyha ilyen dologban nyilatkozik, akkor az annyit jelent, hogy ő elfogadja, és ez valóban az Úristen közvetítése, vagy az Úristen akaratának közvetítése. Hát nem lehet ezt félváról venni. A hírek persze elfogadják, megkövetik, nem is szól ellene az egyház, de amikor ő hivatalosan nyilatkozik, annak már döntő jelentősége van, az egy döntő szó. Tehát elismeri, hogy ez természet fölötti megnyilatkozás.
0: Amikor szűzanya jelenések, vagy más akár magán kinyilatkoztatás, amit aztán végül is lehet, hogy elfogad az egyház, azok zarándok helyé válnak. Imre atyának mi a véleménye, hiszen gondolom nagyon sokat zarándokolt a lelkipásztori szolgálatában, hogy mi, hogy hat az emberre egy ilyen zarándoklat, ha elmegy Fatimába, Lourdesba, vagy akár más zarándok helyekre?
1: Úgy gondolom, hogy nem az elmenés a fontos benne, hanem elsősorban, hogy milyen lelkülettel megy oda, mit vár, és hogyan imádkozik, hogyan viselkedik ott. Hát nálunk az zarándokat, az egy imádságos út, odaérkezünk, ott szentmise van, és akkor különféle imádságok, múltkor legbolobb keresztutat jártunk, most szombaton 30-án megyünk, és akkor pedig külön Jézus szíve engesztelés lesz, és a szűzanya iránti tiszteletünk kimutatása.
0: Hova lesz az zarándoklat 30-án?
1: Mezőkövesre megyünk a matyókhoz, Jézus szíve templomba, mert a 30-a már majdnem június a Jézus szíve hónapja, de még a szűzanya hónapja, ezért utána pedig Gyöngyöspatára megyünk a felújított gyönyörű templomba, ott pedig a szűzanya előtti hódolatunkat mutatjuk be.
0: Még egy utolsó kérdés, még annyi időnk van, hogy nálunk a Bakástéren minden nap elmondjuk a litániát, májusi litániát. Mennyire elterjedt ez mostanában, mert azért régen, korábban azért nagyon sokszor elmondták, most már azért nem mindenhol, és nem mindig.
1: Nem tudom, én nem néztem ennek utána. Azt tudom, hogy én minden nap énekelem a litániát, ahogy az illik májusban. Tehát elénekeljük a litániát, és utána követelik a szentségi áldás.
0: Mi ennek a lényege?
1: Hát a szűzanya iránti szeretetünk kimutatása, azért ünnepélyesen igyekszünk ezt végezni, és nyilván a szűzanya közbenjárásának megnyerése. Hát egy édesanyának a közmegjárása igazán jelentős, tehát nem mondhatunk le erről, nagyon rászorulunk, mint ahogyan a szeretetére is, meg a megértésére is.
0: Nagyon szépen köszönöm Imre atya, hogy velünk volt ezen a reggelen is, és hát nagyon szép zarándoklatot kívánunk, és jó egészséget, a Jóisten áldását.
1: Nagyon köszönöm, fogunk imádkozni a hallgatókért is. Máskor is előfordult, mert 16-án a Mária Rádióval megyek zarándokolni, úgyhogy a Mária Rádió soha nincs imádság nélkül az ilyen zarándoklatok.
0: Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen.
1: Áldott napot kívánok, sok eredmény.
0: Önnek is.
1: Dicsőtessék Jézus
0: Krisztus. Amen. Kirel Imre atya volt a vendégünk az első fél órában. Most hallgassuk meg, hogy mire számíthatunk ezen a hétvégén, milyen időjárás is, útviszonyokra számíthatunk.
2: Hazánk időjárásáról. A változó vastagságú fátyol felhőzet délelőtt észak-kelet felé elvonul. Napos idő várható gomoly felhő képződéssel. Délután elsősorban a Nyugat-Dunántúlon, másutt elvétve alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között várható, késő este 13-18 fok valószínű. Szombaton fronthatás nem terheli szervezetünket. Az útinform tájékoztatása szerint a 6-os főúton a 65-ös főút csomópontja után Szekszárd térségében aszfaltoznak. A 143-as és a 144-es kilométer között sávlezárásra és napközben jelzőőrös irányításra kell számítani. A mai napon a Gergelyek ünneplik névnapjukat, Isten értesse őket és mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. A következő dal nekik szóljon.

0: 7 óra 39 perc van, folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Május 4-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán rendezték meg a Pedagógus Klub tanévzáró alkalmát, Farszádi Bence Tamás, a Deák Diák Énekzenei Általános Iskola és Gimnázium igazgatója vendégünk a mai reggelen. Jó reggelt kívánunk, köszöntöm a napindítóban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Laudetur, jó reggelt kívánok!
0: In aeternum, amen. Hát ez egy óriási dolog volt, itt a Magyar Kurirba kinyomtattam rengeteg kép és rengeteg szöveg, sok előadó. Tulajdonképpen ez egy rendszeres alkalom lehet, vagy most először hívták össze?
1: Nem, ez egy sorozat volt, egy pályázat keretén belül, a pontos részleteket Moldovánban Szilvia tudja megmondani, ő a főszervezője ennek az egésznek, és hát végtelenül megtisztelőnek tartottam, hogy mi is meghívást kaptunk. Én azt gondolom, hogy van remény, mert rengeteg hallgató volt jelen, és egy nagyon hálás hallgatóság volt ott, egyetemi kollégák is, de mondom, számos hallgató jelent meg, és érdeklődő kérdéseket tettek fel, el is nyúlt az előadás maga, meg a vita része, úgyhogy ez külön megtisztelő volt.
0: Én ilyen címszavakat szeretnék mondani, tulajdonképpen csak átnéztem, nem olvastam végig az egész szöveget. Egy olyat olvasok, elsősorban az a kérdésem, hogy milyen különbséget lát az egyházi iskolák és az állami önkormányzati iskolák fenntartásában lévő intézmények kapcsán?
1: Hát a világi intézmények, én azt gondolom, hogy kisebb szabadsággal rendelkeznek, és hát nincsen az a kötött liturgikus élet, ami az egyházi intézményekben van. Én magam református vagyok, de a Lónyay utcai református gimnáziumban végeztem a tanítási gyakorlatomat, és hát ott is azért elég kötött a hitélet. A világi iskolákban ez nincsen, bár mi megpróbáljuk a lelki gondozást szintén a mindennapok részévé tenni. Nálunk minden nap egy napindító beszélgetéssel indul, ahol az osztályfőnök vagy az osztálytanítóval beszélgetnek a gyerekek az etika és a hittanórákon felül. Végtelenül fontos, és nagyon gyümölcsöző, ez olyan 10 éve került nálunk bevezetésre, és egyáltalán nem bántuk meg.
0: A befogadó iskola és inkluzió lehetőségéről tartott előadást. Egy kicsit kifejteni azt, hogy miről volt itt szó?
1: Igen, hát az inkluzió maga, ugye mindig vannak ilyen nagy fogalmak, amik megjelennek az oktatáspolitikában, meg az egész nevelés elméletben. Ez most egy haladó irány, illetve még Uzsajné dr. Pécsi Rita nekem a nagy szakmai szerelmem az organikus pedagógiával, katolikus iskolát vezetett sokáig, meg óvodát is. Sokáig az integráció volt középpontban, de nagyon fontos, hogy az alapvető különbség az inkluzív megközelítésben az, hogy az érzelmi intelligenciára épít, mert azt maga Pécsi Rita is megfogalmazza, hogy a közönynél nincsen rosszabb. Hogyha a gyermek negatívan áll valami, ez még az is jobb, mint hogyha csak néz, mert akkor végképp nem megy át semmi. És különösen üdvözöltem az új miniszterasszonyt, hogy megváltoztatta a minisztérium nevét, vagy javaslatot tett rá, hogy ne csak oktatási minisztériumunk legyen, hanem gyermek és oktatásügyi, hogy senki ne feledje, hogy az iskola középpontjában a gyermek áll, és a gyermeki lélek. Mert hogy ha nem vagyunk képesek egy boldog, tenni akaró, gyümölcsöző társadalmat felépíteni, akkor nem tudunk egyről a kettőre jutni.
0: Nagyon fontos és nagyon szimpatikus ez, amit mondott, hogy az érzelmi intelligencia fontosságára hívja fel a figyelmet, és a másik pedig az, hogy a gyerekeknek is szükségük van arra, hogy ráhangolódjanak az iskolára. Hát ez egy jó felvetés. Hogy lehet ráhangolódni az iskolára? Ez a legnagyobb probléma szerintem, amikor elkezdenek.
1: Igen, hát hogy mondjam csak, én amikor igazgató lettem, akkor három pillérre építettem fel a hétköznapokat, az egyik a napindító, aztán az ebéd fontossága, illetve a játék és friss levegő, és a közöttük a tanulás. Na már most, hogyha a felnőttek világára gondolunk, akkor a felnőtt se esik be a munkahelyre, és azonnal áll oda alkotni, hanem iszik még egy kávét, elbeszélget, és akkor utána sokkal termékenyebb a nap. Miért várnánk el a gyerekektől, hogy ez csak úgy legyen csengőszóra, hogy most aztán kreatívak? Ettől függetlenül rengeteg tanulást támogató foglalkozást tartunk és tervezünk bele a napokba, a délutáni időszakban is, a budapesti énekesiskola is nálunk működik, és most ünnepeltük a 40 éves jubileumot, ami hát egy hihetetlenül sikeres nagy koncerttel zárult a Zeneakadémián. Búvnó Tamás és Mezei János doktoroknak a személye az garancia arra, hogy a gyerekek egy nagyon gazdag liturgiával is átitatott művészeti képzést kapjanak, de hát nagyon fontos a meseterápia, az, hogy a gyerekek érvelni tanuljanak meg. Maga Pécsi Rita is azt mondja, hogy ugye a storytelling az most egy olyan nagyon divatos kifejezés, és egy csomó cég rengeteg pénzt költ rá, ahelyett, hogy már kisiskolás korban erre figyelmet fordítanánk, mert a konfliktus kezelés, tehát ha nincs meg a szókincsem, akkor marad az ököl. És az érvelés, a minták, a kitartás, ezekre mind választ adnak a mesék. És ezt valahogy úgy hajlamosak vagyunk elfelejteni, vagy csak a gyerek kezébe lökni a tabletet, vagy a telefont, és akkor addig el lehet mosogatni, de könyörgöm, hát a gyermeknek fel kell olvasni. Én engem még mindig csodával tölt el, most nemrég jöttem haza Rómából, ahol még Leó pápával is szerencsénk volt találkozni, hát messziről természetesen, de az is egy annyira megható pillanat volt, de hogy az olaszoknál, a spanyoloknál, a portugáloknál még mindig nem kérdés, hogy vasárnap együtt ül le a család ebédelni. Megjegyzem, az én párom görög katolikus, és náluk is a vasárnapi ebéd a szent, és ez egy falusi kis közösségben laknak a szülei, és nagyon fontosnak tartják, és nem kérdés, hogy mindenki ott van, és együtt teszünk, és beszélgetünk, aztán utána kávét iszunk. Szóval, hogy egy kicsit le kellene lassulni ebben az őrült világban.
0: Mi a helyzet Itt olvasom, hogy mennyire fontos, hogy a gyerek ott legyen minden őt érintő döntésnél. Meg lehet ezt egyáltalán valósítani?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogyha valakiről szól valami, akkor neki jogában áll véleményt nyilvánítani. Lehet, hogy nincs igaza, de akkor győzzük meg egymást. Tehát én azt gondolom, hogy az iskola az nem kizárólag a pedagógiáról szól, hanem ha a személyeket nézem, az összes polgáráról, amiben beletartozik a gyermek, a szülő és a pedagógus. És ha elengedjük egymás kezét, akkor veszettünk. Tehát itt nincs olyan, hogy bizalom nélkül gyereket nevelni. És hát lássuk be, a legnagyobb kincsüket bízzák ránk a szülők, és hát sokkal több időt töltenek az iskolában, mint otthon.
0: Mi a helyzet az oktatás és a nevelés egyensúlyával? Hova len ki a mérleg?
1: pont visszautalhatok akkor az inklúzióra, ugye, hogyha az agyat vizsgáljuk és a neurológiai vizsgálatokat megnézzük arányaiban, a klasszikusan a magyar rendszer az IQ fejlesztésére koncentrált. Na most, ha az agyat megnézzük arányaiban, az 11 mm, és az EQ, az az érzelmi intelligencia pedig 12 kilométer. Tehát, hogy muszáj lelkileg megérinteni a gyermeket, és nevelés nélkül nincsen oktatás. Tehát azt el kell felejteni, épp a hallgatóknak meséltem, hogy hát igen, valóban, még hogyha visszagondolunk az Abigailre, amikor Kalmár tanár úr bemegy, és akkor ott Torma meg Vitányi ott ülnek a padban, és akkor mondja, hogy lányok, most bevezetem magukat a tudás világára, vezes, akkor teljesen máson volt a hangsúly. Én azt gondolom, hogy azóta kinyílt a szemünk, és nem szabad félvárról venni a gyerek lelkét, és az irányváltását. Igen, igen.
0: Szó esett a negatív értékelésről és a másikhoz való viszonyításról, ami megrontja a kapcsolatokat a direkt és indirekt nevelésről a kamasz és a serdülőkorról, de ez nem csak ebben kamasz és serdülőkorra vonatkozhat, hanem mondjuk egy kisiskolásnál, első-második osztályban. Mi a trendi most? Hogyan képezik a pedagógusokat, tanítókat és tanárokat, hogy erre hogy megy ez a képzésben?
1: Kérem szépen, el se jutunk a tanárképzésig, nézzünk meg egy családot. Ugye ez is ilyen klasszikusan magyar csapda, vagy hagyomány, hogy jaj, a bátyád ebben a korában már ezt rég tudta. Na most, ha valami megmérgezi a testvérek közötti kapcsolatot, ez a folyamatos versenyeztetés egymással, és nem jó a gyermeket sem. Hát most miért várjam el, hogy Katika mindig nagyon ügyes lesz, de Peti abban nem lesz olyan jó, cserébe Peti nagyon jó focizik. Itt az alapvető feladata a pedagógiának az, illetve a nevelőknek, hogy minden gyermekből kihozzuk azt, amiben tehetséges, mert az ad neki önbizalmat és az életbe vetett hitet.
0: És megvannak-e ez a körülmények?
1: Én azt gondolom, hogy az emberség kérdése, ez nem pénzről szól, meg ez nem törvényi szabályozásról. Tetszik tudni, volt egy kolléganőm, Isten nyugtassa, ő mindig mondta biológusként, hogy az anatómia könyvek hibásak, mert hiányzik az ember ábrázolásból egy véna, a tanári véna, ami vagy megvan, vagy nincs. Tehát lehet sok okos dolgot tanulni az egyetemen, de ha az ember nem hisz abban, hogy egy jobb jövőt képes adni a társadalmának, a kultúrájának, a gyermekeknek, akkor megette a fene az egészet.
0: Csak egy percünk van hátra, összefoglaló mondatként, mire futott ki a lényege ennek a konferenciának, illetve hogy is nevezték?
1: Pedagógiai
0: klub, igen, bocsánat.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jók voltak a szervezők abból a szempontból, hogy minden irányt megpróbáltak megvilágítani a hallgatóknak, és üszköztetni a nézőpontokat, mert ez is hozzátartozik ahhoz, hogy ez visz minket egyről a kettőre.
0: Nagyon szépen köszönöm, nagyon jó volt hallani, hogy milyen fontos dolgokra hívták fel a figyelmet. Én egy dolgot olvasok itt fel befejezésként, hogy a tanárokat illeti a dicséret, akik megtöltik értelemmel a gyerekek mindennapjait. És nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a bizalmat, köszönöm szépen, és minden jót kívánok.
0: Hát én is önöknek a Jóisten áldását a hallgatók nevében is, jó egészséget, és hát sok-sok szeretetet a gyerekeknek.
1: Úgy legyen, vigyázzanak magukra.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja. Farszádi Bence Tamással, a Deák Diák Énekzenei Általános Iskola és Gimnázium igazgatójával beszélgettünk, és most egy gondolattal emlékezünk, mert az egy éve megválasztott 14. Leó pápával.
2: Tartsd meg, Isten szent atyánkat, egy éve választották meg Leó pápát. Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről az áldások erkélye a várakozó híveknek, zarándokoknak, Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost, 14. Leó néven.

0: Éve, május 25-én este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről, az áldások erkélyéről, a várakozó híveknek, zarándokoknak, Habebus pápám. Vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost, 14. Leó néven. 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi jelmondatát, in illo uno unum. Ezeket a szavakat Szent Ágoston használta egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bár mi keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Röviden, ő benne, az egyben egyek. Névválasztásának több oka is volt, de elsősorban az, hogy válaszoljon az újabb ipari forradalomra és a mesterséges intelligencia jelentette fejlődésre, amelyek új kihívásokat állítanak elénk az emberi méltóság, az igazságosság és a munkavédelmét illetően. Isten éltesse 14. Leó pápát. Böjte Csaba, ferences szerzetes mutatott be Szent Misét május 5-én kedden reggel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában a Missio Tours zarándok iroda szervezésében hazánk számos pontjáról érkezett híveknek egy budapesti csoporttal kiegészülve. Számolt be az eseményről a Vatikáni Rádió. Csaba testvér Jézus szavairól elmélkedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja a benne hívőknek, és nem azt a békét, amelyet a világ tud adni. Most nehéz idők jönnek szerte a világon, ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és munkahelyünkön is békét teremtsünk, zárt a tanítását Csaba testvér. A krízis kommunikáció állt az emberi méltóság stratégia keretében május 6-án rendezett nyilvánosság és gyermekvédelem című szakmai műhely középpontjában, amelyet a budapesti Piarista Gimnázium épületében rendeztek meg szerzetesrendek, egyházmegyei intézmények vezetői, munkatársai, gyermekvédelmi szakemberek, segítő szakmák képviselői, kommunikációs szakemberek részvételével, tájékoztatott a Magyar Kurír. A szervezők örömmel állapították meg, hogy a szerzetesrendek és az egyházmegyék közös fóruma lett a műhely. A bizalom egy-egy intézményben, illetve az intézmény felé nem magától adódik, sokat kell tenni érte, ám a bizalomépítés rendszer szintű tanulást igényel. A 10. alkalommal tartott nyilvánosság műhely a képzés egy-egy téma elméleti feldolgozása mellett mindig tartalmaz gyakorlatot, esetfeldolgozást, kommunikációs feladatot is. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Az életszentség útját járta Carlo Caretto, Olaszország nagyfia, akit az isteni gondviselés csodálatos úton vezetett el a lelkélet magaslataira. Saját bevallása szerint háromszor hívta őt az Úr. Először 18 éves korában. Egy kis faluban tanítóskodott. Éppen a nagybőti szentbeszéd sorozat idején, amelyet mint tanítónak illet végighallgatnia. Halálosan unta, de amikor a végén letérdelt gyónni, az öreg missziós atya előtt érezte, hogy Isten átvonul lelke mélyén. Ezt írja Carlo Caretto, attól a naptól kezdve tudtam, hogy keresztény vagyok. Életem teljesen megváltozott. A második hívást 23 éves korában hallotta. Éppen azon gondolkodott, hogy megházasodik. Útja egy elhagyott templom mellett vezetett. Betért imádkozni, és ekkor ezt hallotta lelkében. Ne házasodj meg, ajánld fel nekem az életedet. én leszek a

0: te szerelmed örökre. Elhatározta tehát, hogy egész életét az egyház szolgálatára szenteli. Így lett az Olasz Katolikus Akció ifjúsági szervezetének legismertebb vezetője. Szervezett, írt, utazott, gyűléseket tartott. 44 éves, amikor az Úr harmadszor is szólt: hagyj el mindent, jöjj velem a sivatagba. Most már nem a tevékenységedet akarom, hanem imádat és szíved szeretetét. 1954. november 4-én egyik napról a másikra nyomtalanul eltűnt. Afrikába ment, és belépett Jézus kis testvérei közösségébe. Nem ismerte Charles de Foucault atyát, soha nem is olvasta rendje szabályzatát, de Isten megnyugtatta: ez a te utad. Ekkor kezdődik el szent élettörténete. A Szahara mélyén egy öreg, már 20 éves ottani tapasztalattal rendelkező novícius mester ezt mondja neki: Carlo, el kell szakadni. És ő megtette. Egy vastag füzetbe volt beleírva több mint 1000 levélcím, barátai, ismerősei címe. Egy homokdom tövében elégette. Meghozta a legnehezebb áldozatot is. Többé senkivel sem tudott a sivatagból kapcsolatot teremteni. Két társa maradt: Isten és a csend. Szívét ehhez a kettőhöz szoktatta. Bőtölt, imádkozott, elmélkedett. Jöttek a lelki megpróbáltatások, a lelki szárazság hosszú évei. Egyetlen támasza a hit maradt. Rádöbbent a maga semmiségére. Az oltári szentség volt a legnagyobb gazdagsága. Teljesen átadta magát a szentségi Jézusnak. Egyesült vele. Útjai során megismerte a Szahara legszegényebben szülötteit is. Főzött nekik, gyógyítgatta őket, odaadta saját vízkészletét, kenyerét. 10 év múlva aztán elöljárói akaratára visszatért Olaszországba. Megrohanták ismerősei, barátai. Hallani akarták. Megszületett első könyve. Ennek nyomán még többen keresték, fiatalok, lelki hajót öröttek, szeretetre szomjazók. Hogyan adja magát ennyi embernek? Útja nem volt könnyű. Sokan nem értették különleges hivatását. Része volt félreértésekben, támadásokban. Ekkor írta a következőket: az ember szolgálata a legkönnyebb, és ugyanakkor a legnehezebb dolog. Az ember egészen ember, legyen bár szent vagy bűnöző, amerikai vagy kínai, arab vagy zsidó, fehér vagy fekete, klerikális vagy antiklerikális. Ha képesek volnánk arra, hogy Isten segítsége nélkül és Krisztus szeretete nélkül szeressük embertársainkat, egészen önmagunk föláldozásáig, felesleges lett volna a megtestesülés. De egyedül Isten segíthet minket, hogy szeressük az embereket, s egyedül csak Krisztustól tanulhatjuk meg ezt a nehéz leckét. Umbriában, egy 15. századi elhagyott kolostorban imaközpontot hozott létre, ahol bárki megállhatott egy időre, hogy imádkozzék, elmélkedjen, dolgozzék, hogy, most idézőjelbe téve, sivatagba vonuljon egy kis időre. A következőkben Carlo Caretto írásaiból idézek: a sivatag nem végleges hely, hanem csak útszakasz. Engem csak kemény fejűségemért vitt Isten a Szaharába. Számomra az volt szükséges. Nem mindegyikünknek ugyanaz az útja. Nem is mehet mindenki a sivatagba, ez luxus volna. Nem kínálhatunk fel egy családanyának egy mini kolostort, vagy egy mini sivatag közepén valamit, egy gyári munkásnak egy szaharai lelkiutazást, de az Istennel megélt bensőséges magány lehetőségét mindenkinek meg kell találnia. Programot is ad: naponta egy órát, havonta egy napot, évente 8 napot. Ilyenkor el kell hagyni mindent, hogy egyedül legyünk Istennel, hogy Jákob példájára megküzdjünk vele, hogy hagyjuk magunkat szeretni, hogy tanuljuk a szeretet tudományát. A szegény kis teremtmény a szeretetre kapott meghívást, a tökéletes szeretetre, és az Isten szeretet alakít, hogy a keresztség kegyelme az érettségig nőjön bennünk. A bűn ellenállás ennek az átalakításnak. Az önzés megállni ember voltunknál, és megakadályozni, hogy megistenüljünk. Úgy kell szeretnünk, mint Jézus a Kálvárián, önmagunk végső odaadásáig. Emelje fel a kezét, aki készen áll arra, hogy így szeressen. A Kazalekkiói központban minden cella ajtajára ez van írva. Jézus Caritas. Jézus szeretet. Évente sok ezer fiatal fordul meg itt, köztük lázongók, kábítószer élvezők, az erkölcsi élet sebesültjei, alkoholisták. Gyógyításukra ez a receptje. Ha meg akarsz gyógyulni, egy éven át minden nap tölts egy órát az oltári szentség előtt. Ismerd el szegénységed, betegséged, és ismételgesd, irgalmaz nekem Jézus, bűnös vagyok. Hagyd, hogy Jézus közelsége áthasson, hogy szeretete meggyógyítson. Eddig az idézet Carlo Carretto írásaiból. Hallottuk, hogy az oltári szentség volt a legnagyobb gazdagsága. Teljesen átadta magát a szentség Jézusnak, egyesült vele. Keressünk időt, találjunk időt arra, hogy Jézusnál időzzünk. Ő valóban jelen van az oltári szentségben. Ugyanaz a Jézus, aki a Szentföldön járt, itt élt 33 évet a Földön, aki értünk szenvedett, meghalt, de föltámadt, és az oltári szentségben önmagát ajándékozza nekünk.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: 8 óra 9 perc van. Köszöntöm mindazokat, akik most kapcsolódtak a reggeli napindító adásába. A budapesti stúdióból hallják élőadásunkat. Keresztény filmes misszióra hívjuk fel az önök figyelmét, amelynek projektmenedzsere dr. Tordján Attila van a vonalban. Jó reggelt kívánunk, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Miről van itt szó? Keresztény filmes misszió, ez egy program tulajdonképpen, egy sorozat.
1: Igen, eredetileg ugye az Etalon film indította el Magyarországon a legtöbb keresztény film bemutatását. Moziba mutattunk be ilyen filmeket, DVD-n adtunk ki, körülbelül 20 éve óta működünk. És az utóbbi időszakban azokat a karitatív vagy ilyen szociális tevékenységeinket, amelyek szerintem nagyon fontosak egy ország életében, azokat átadtuk a Keresztény Filmes Misszió Alapítványnak. És ez a Keresztény Filmes Misszió Alapítvány szervezi egyrésztről az országos diákmozi programot, ami 14 és 18 év közötti fiataloknak mutat be ingyenesen az Uránia mozi gyönyörű dísztermébe keresztény filmeket, illetve olyan filmeket, amelyek példamutató életekről készültek, és így a fiatalok megismerhetik így a filmen keresztül ezeket a csodálatos életeket. Másrésztről a Keresztény Filmes Misszió szervezi a keresztény film és könyvnapokat, amit annak idején már több mint 10 éve az Etalon film indított el, még a DVD kiadásokból összesporolt összeget, abból csinált egy ingyenes rendezvényt, ez a kezdetétől fogva teljesen ingyenes, és ezt hívjuk keresztény film és könyvnapoknak. Ez indult el tegnap, ez egy háromnapos rendezvény hagyomány szerint. Ma lesz a legfontosabb napunk, és holnap délelőtt is még folytatódik. Ez a rendezvény mindig az Uránia moziban van, hármas tagolású. Egyrésztről van egy keresztény film és könyvásár, ami egy nagyon különleges dolog, úgy gondolom, általában a Szent István könyvhetet megelőzi, ugye két hét múlva, vagy már azt hiszem, 9 nap múlva indul a Szent István könyvhét. Most itt már sok kiadóval lehet találkozni. Aztán a másik fontos része a rendezvénynek a filmek bemutatása. Most 8 filmet mutatunk be ingyenesen. A mai nap például olyan filmeket, mint és az arra felhívnám a figyelmet, hogy ezeket csak itt lehet megnézni, tehát máshol nem, tehát egyetlen egy alkalommal itt a keresztény film és könyvnapokon. Tehát ma például lesz az én kedvenc filmem Szent Bernadettről, A nevem Bernadett, amit itt ma lehet megnézni az Uránia moziban.
0: Hány órakor?
1: A program
0: keretén belül van, vagy külön lehet tudni, hogy hány órakor kezdődik?
1: Lehet persze, hát ezt már egy ideje hirdetjük a rendezvényt. Ugye 12:30-kor lesz a Mennyországot választom, a Néri Szent Fülöp életéről készült nagy filmnek a mozi változata. Ezt mi DVD-n annak idején kiadtuk, de most meg lehet nézni ugye az Uránia moziba egy mozira készített nagyon különleges verziót, szinkronizáltan. 15:30-kor lesz a nevem Bernadett, amit mint ajánlottam. Tényleg ezt ebbe a ilyen körülmények között megnézni. Egyszer egyébként már bemutattuk a keresztény filmnapokon, onnan tudom. Ez egy hatalmas élmény, tehát nagyon szerencsés az, aki ezt így meg tudja nézni. 18 órakor lesz a Kallo Akutis film, A mennyország nem várhat. Ami, hát ugye Kallo Akutis nem kell, azt hiszem a hallgatóknak bemutatni. Hát egy olyan különleges fiatal volt, aki 15 évesen ugye halt meg, és hát ki az a fiatal, aki 12-13 évesen már az Eukarisztia csodák kiállításhoz gyűjt hatalmas anyagot, és készíti elő, és létrehoz egy olyan életművet hozott létre 15 év alatt, hogy mások 100 év alatt nem tudnak ilyet létrehozni, tehát egy csodálatos fiatal volt, és sok fiatal példaképpen tornacipőbe temették el például, és oda tényleg meghatódva járnak a sírjához a fiatalok, amit egyébként most már Assisibe helyeztek. És 20 órakor pedig lesz egy ősbemutató, ezt még soha nem mutattuk be sehol. Ez egy nem régen készült francia film, a Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalmáról. Erre regisztrálni kellett, hát a regisztráció 3 nap alatt betelt, és akkor sikerült szerencsére azt elintézni, hogy május 21-től a szinkronizált változatban, az országos mozihálózatban is meg lehet nézni, meg plébániás vetítéseken is lehet szervezni plébániás vetítéseket, tehát meg lehet majd nézni ezt a filmet, mert ugye most nagyon sokan lemaradnak róla. Holnapi nap pedig a két másik nagy kedvenc filmem lesz, az egyik a Vilai Teréz életéről készült film, a Tereza, 10 órakor, és akkor vasárnap 12-15-kor egy csodálatos filmmel, a Szent Sárbel, a Szív Csendje című filmmel zárjuk. Ugye ez egy libanoni játékfilm, de ugye tudjuk, hogy a Erzsa libanoni filmgyártás nagyon különleges és szívhez szóló alkotásokat adott a világnak, és hát a maronita kereszténység nagy alakjáról, akit egyébként a libanoni pióatyának is szoktak nevezni, készült egy gyönyörű film, gyönyörű zenével, olyan képekkel, tényleg egy megrázó erejű film. Ezzel zárjuk holnap a keresztény film és könyvnapokat.
0: Hát ez egy gyönyörű program. Hát én azt hiszem, hogy az ember beül majd ma délben és holnap estig.
1: Hát lehetne ezt csinálni. Egyébként ma 10:30-kor, azt még nem is mondtam, a második János Pál pápáról készült Félelem nélkül című filmmel lehetne kezdeni, aki ugye még el tud menni. A Félelem nélkülről én azt szoktam mondani, hogy a Karolnak a kiegészítése, ugye második János Pál pápáról nagyon sok filmet készítettek.
0: Igen,
1: Karol
0: nagy az
1: kedvence a Karol. Ezt a Félelem nélkült kevesebben ismerik, egyébként ezt DVD formájában is kiadtuk, és meg is lehet ott a filmvásáron vásárolni. Az 50. része volt a Félelem nélkül film, a Sugárzó életek sorozatnak, amit a 12. Pius meg a 6. Pál pápa követett, és ez a Félelem nélkül azért különleges, mert egy 84 perces film, de úgy van megcsinálva, hogy az egész második János Pál pápa élete azokból a különleges mozaikokból és képekből és alakításokból nagyon jól átjön, tehát nekem nagy kedvencem ez a film, és egyébként most egy közönség válogatás volt, tehát szavaztak, lehetett szavazni, hogy milyen filmeket szeretnének, és ezt a Félelem nélkül beválasztották, tehát a legtöbb film, amit most bemutatunk, az a szavazás alapján történt, egy úgynevezett kedvencek, a válogatás best of, ahogy angolul mondják, kiválasztották az emberek, vagy a nézők azt, hogy mit szeretnének most, és akkor sok filmet sikerült is így, vagy sikerül is így bemutatni.
0: Na most ezeknek egy része játékfilm, ugye, és akkor vannak azért ilyen vegyes, amik dokumentumok is vannak benne.
1: Hát a mostani filmek közül, az, ahogy nézem, az a Kadlo Akutis, az a félig dokumentumfilm. A többiek most azok játékfilmek, amiket bemutatunk, mind játékfilm. A játékfilmeket azért kicsit könnyebb befogadni, meg népszerűbbek is. De a Kadlo Akutis film így is, tavaly is már egyszer bemutattuk, hatalmas tapsot kapott. Tehát, és a diákmozi programba is szeretnénk, hogy menjem most ősztől. Tehát ez egy, ennyit tudok mondani. A rendezvényről még annyit említenék meg, hogy ugye párhuzamosan zajlik a mai napon a kávéházi beszélgetések, ilyen kerekasztal beszélgetések lesznek fontos témákról. Egyik például most 12-15-kor lesz egy nagyon fontos beszélgetés a keresztények a kultúráért és emberi méltóságért. Itt Madocsai Bea vezetésével beszélget Földi Kovács Andrea, a keresztes Ilona, és ugye Lukovics Milán atya. Erre nagyon invitálom az embereket.
0: Igen, a Mária Rádió műsorigazgatója.
1: Így van, aki elfogadta a felkérésemet, és ez egy nagyon fontos dolog, úgy gondolom, és ugye, hát ugye a kultúráért és emberi méltóságért a keresztények mit tudnak tenni, úgy gondolom, hogy pontosan az emberi tartás megerősítése az egy nagyon fontos dolog, és a keresztények meg tudják mutatni azt másoknak, hogy mi tulajdonképpen Isten gyermekei vagyunk, Isten ott van velünk, tehát ez az erő ott tud lenni abba az emberbe, aki átadja magát ennek a magasabbnak, a magasabb rendűnek, és ezt az emberi méltóságot és tartást nekünk keresztényeknek sugározni kéne a világba. Na, hát ez egy fontos téma. Ugye rögtön utána 13:30-kor a keresztény művészetek missziójáról lesz egy beszélgetés, ahol Madocsai Bea vezeti, és Magyar Krisztina Balogh Péter, ugye ő egy premontrei apát vesz részt, meg Józsa Judit, aki ugye a kerámia szobrász, itt sokan ismerik őt, egy tényleg nagy neves művész. És ez a keresztény művészetek missziója megint csak egy kiemelt téma, mert ugye meg kéne mutatni a keresztény művészeknek Krisztust a művészetek által. Tehát, hogy a művészetnek ez lenne a célja, Istent az emberek elé tárni, ehhez képest ugye eléggé ment a művészet erre meg arra, de hogy a legmagasztosabb célja sokkal messzebbre vezet, mint ahova sok művész ugye eljut önkifejezésig, és hogy kifesse magából úgymond a trutyit, bocsánat a kifejezésért, de hogy ez egy nagyon lényeges dolog, hogy megmutatni valamint a magasztost. A harmadik, ami a kedvencem, a 14:45-kor lesz, amiért fontos a keresztény párbeszéd. Ugye ez egy kiemelt téma, és itt a keresztény értelmiségiek szövetségének elnöke Makári Ákos atya lesz, aki beszélget Szoboda Józseffel, Nacsinák Gergely Andrással. Ugye Nacsinák Gergely András szintén egy ismert ember, hogy ortodox pap és író egyben, és nagyon különleges munkássága van. Szoboda József pedig a reformátusok szerintem egy nagyon tiszta régi képviselője. Keresztes Ilona újságíró vezeti ezt a beszélgetést. Ugye ez az összefogás ról egyfajta közeledéshez, tehát hogy most a keresztény embereknek én úgy gondolom ebben a válságos világhelyzetben össze kell fogniuk, össze kell tartani. Ez az ökumené most erősödni kell, muszáj, hogy erősödjön, mert ugye nincs más út, csak találkozni kell egymással, és közeledni, és a kis különbségeket el kell engedni, tehát egymást meg kell ismerni. Ez nagyon fontos, úgy gondolom, hogy leülnek egymás mellé, ugye ortodox, igen, görög, katolikus pap. Például ugye tudjuk, hogy ott is volt egy-két súllódás, de hát ez most én úgy gondolom, hogy mostanában ennek oldódnia kell.
0: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta, visszatérve a filmek bemutatójára, tehát ha valaki mondjuk most ezt hallotta, remélem, hogy sokan hallották, és kedve támadt, hogy egyiket, másikat megnézze, akkor egyszerűen bemehet ingyen, és megnézheti a bármelyik filmet.
1: Igen, pontosan ennyi. Csak jönni kell, és feltöltődni, és átadni magunkat szívben, és ott lélekben megerősödve távozhatunk onnan, mert tényleg egy olyan közösségi élmény, olyan találkozások vannak itt, hogy ez megtörténik. A Szekrekör film az arra nem tudnak már jönni, arra csak, de a már lehet venni az Uránia moziban jegyet. Már most a pénztárnál lehet a Szekrekörre jegyeket vásárolni, ez egy fontos információ, tehát hogyha ugye regisztrációval nem jut be, nincs regisztrációja, akkor meg tudja venni már most az Uránia pénztárába. A bemutatót ugye a Szent István könyvhétre, május 21-re időzítettük, egész pontosan május 22-8, este 8 óra lesz az Uránia moziban a Szekrekör hivatalos bemutatója, akkor már le is lesz szinkronizálva a film, mert most felirattal mutatjuk be egyébként.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta, örülök neki, hogy vállalta ezt a beszélgetést, és hát a Jóisten áldását kérjük és kívánjuk további szolgálatára az Etalon Film Kft-nél, illetve a misszió kapcsán végzett tevékenységéhez sok sikert kívánunk, és örülünk ezeknek a csodálatos alkotásoknak.
1: Köszönöm szépen, köszönöm, és várom, remélem, hogy ez a beszélgetés, igen.
0: Köszönjük szépen, dr. Tordján Attilával beszélgettünk, keresztényfilmes misszió projektmenedzsere, Etalon Film Kft. Keresztényfilmek Magyarországon címén, és most hallgassuk meg, hogy milyen szent misék közvetítések lesznek a hétvégén.
2: A mai napon 19 órától közvetítünk szent misét a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomból Budapestről. Vasárnap délelőtt 9 órakor közvetítünk szent misét a Zsillaghegyi Jézus Szíve templomból, szintén Budapestről.
0: A mi rádiónk hírei. Úgy gondoltuk a kincses ládában, hogy szükséges újra egy olyan keresztény erényre ráfordítani a figyelmet, amely helyrehozza az egyensúlyt lelki életünkben, és irányt mutat, merre kell elindulnunk, és hová kell elérkeznünk. Ezért ma, 18 órakor, a jóság keresztény erényéről szeretnénk néhány szót szólni, hogy megtaláljuk mi keresztény emberek ebben az embertelen világban a Jézusi jóság követésének útját. Szeretettel Pölöskei Judit és Karácsondi Mihály atya. Május 10-én 10 óra 25-kor ismét jelentkezik Égi iránytünk című jubileumi sorozatunk Szűz Máriáról. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus, akit Szabó Ildikó kérdez, Tótné Karsai Andrea a Boldogasszony köre egyesült képviseletében, és Farkas István Lupusz atya, a piarista szerzetes. Májusi témánk Mária az egyház anyja, fogadják szeretettel. Patkoló Éva beszélgetése az örök imádás mikéntjéről. Május 12-i aktuális című műsorunkban 8 óra 30 perctől hallható az örök imádásról készült interjúnk, melyet műsorvezetőnk Patkoló Éva készített, az örök imádás magyarországi szerzőtérétől, Megyesi Zsuzsától megtudhatjuk, hogy mi is az örök imádás forrása, mik a gyümölcsei, és miért ez a legerősebb fegyvere a katolikusok szellemi harcában. Köszönjük mai megtisztelő figyelmüket, áldott szép hétvégét kívánok mindnyájuknak.

0: Köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Zalaegerszegről. A mikrofonnál Sárközi Violetta
1: és Demeter István köszönti Önöket.
0: A Szent András Evangelizációs Iskola a világ sok országában több mint 2000 evangelizációs iskolával van jelen, amelyek ugyanabban a vízióban, módszertanban és képzési programban osztoznak. A Szent András Evangelizációs Iskola küldetése, hogy evangelizátorokat képezzen a katolikus egyház számára, akik elviszik Jézus örömhírét másokhoz. Az év elején Mária Besnyőn papok és segítőik részére tartott Új Élet Krisztusban kurzusról Kovács Zoltán atyával, a kurzus koordinátorával beszélgetünk. Köszöntünk, Zoltán atya, körünkben, most Zoomon keresztül beszélgetünk. Még mielőtt erről a kurzusról kérdeznénk téged, egy másik kérdést is feltennénk, ami a te megtéréseddel kapcsolatos. Nem olyan régen a kezembe akadt egy könyv. Különböző egyházmegyéknek fiatal papjai írtak bele, elsősorban a megtérésükkel kapcsolatban, és az egyik pont te voltál. Nem mindennapos utad volt Isten felé, hogyha ezt így röviden megosztanád velünk.
2: Meglepő, hogy ezzel a könyvvel kezdünk, hiszen nem számítottam rá, viszont az a könyv számomra is egy kedves pillanat volt, amikor újra fogalmazhattam, hiszen újra megfogalmazzuk sokszor évről évre, vagy időszakról időszakra, hogy az Isten hogyan hív el bennünket, és hát igen, átlag fiatalként indultam neki egy ilyen templomba, szokásból járó fiatalként, aki még várt arra, hogy találkozzon az élő Istennel. Aki még várt arra, hogy a megszokott vallásos hitéből egy kicsit kibillentsék, és azt mondják neki, hogy igen, ez a te Istened, aki miatt a templomba jársz, az egy élő Isten. És hát mivel nem volt élő addig az Isten kapcsolatom, addig hát egészen úgy éltem, mint az összes többi fiatal. Semmi nem lehetett azt mondani, hogy különbözött a többi fiatalhoz képest. De amikor elért az életem egy ilyen tapasztalati szintre, hogy hát igen, most én valójában itt kettős életet élek. Van egy, aki ott van vasárnap a templomban, van egy, aki pedig a hétköznapi emberek között van, akkor elkezdtem érezni ezt a folyamatos meghasonlást is. És hát ezzel együtt azt az örömnek a hiányát, annak a fásultságát, hogy mégiscsak hiányzik az Isten az életemből. És amikor egy fiatalokból álló keresztény közösség fölhívta a figyelmemet, hogy hát egy keszthelyi balatoni táborban, hogy Jézus lehet az életed középpontja, és nem csak egy a sok hobbit közül, vagy egy a sok egyéb elfoglaltságot közül, akkor ez számomra egy új gondolatként hatott, és ezután így törekedtem kezelni az életemet, hogy hát Jézustól kaptam az életemet, akkor legyen övé az egész, és legyen ő a középpontba, legyen ő az fő szervező elve, és ne az én saját akaratom, mert ha magamra hallgatok, akkor a szomjúság felé, a bűnök felé hajlok, de hogyha Jézusra hallgatok, ő erőt fog adni, hogy a tiszta, boldog életet járjon.
0: Térjünk rá, hogy kerültél te kapcsolatba a Szent András Evangelizációs Iskolával?
2: Röviden összefoglalva, amikor szorosan kapcsolódik ez az én megtérés élményemhez, hiszen számomra is beszéltek az evangéliumról, és a katolikus egyházon belül ezt a fajta beszédet, vagy ennek a fajta beszédmódnak, az evangélium hirdetésnek a beszédmódját ritkán tapasztaltam meg, vagy hát mégis ott voltam 16 évesen, azért jártam hittanórára előtte, voltam különféle katekéziseken, foglalkozásokon, felkészítőkön, bérmálkozásin, de hogy ez a fajta beszédmód, amivel ott találkoztam, ez a tanúságtevésekkel, felhívásokkal gazdag beszédmód, ami gyakorlatilag az első evangelizáció, úgy nem igazán volt ilyen hely, ahol tapasztaltam volna az egyházban. És akkor hát imádkoztam az Istenhez, hogy azt az élő lendületet, amit ott megéltem ezekben a fiatalokban, valahogy találjam meg az egyházon belül is. És hát az imádságban folytonosan Szent Pálnak a példája jött elé. Szent Pál, kövessem, olvassam a leveleit, keressem őt. Már teológián jártam, hallgattuk a bevezető kurzus, pont Pál levelei voltak, és hát sajnos meg kell, hogy mondjam, hogy hát nem föltüzesített, csak kiokosított. Mondjuk úgy ez a Szent Páli kurzus. De nyáron volt mégis egy úgynevezett lelki gyakorlat, amit a Szent András rendszeresen szervez, ez a Pál kurzus. És a Pál kurzusra bejelentkeztem akkor, semmilyen kapcsolódás nem volt korábban így az iskolával, de így lett kapcsolódás. És pont evangelizációra tanítanak, pont észrevehettem, hogy az egyházunkban is, a katolikus egyházon belül van ez a lendület, csak a Jóisten segítségével, hogy Pált a szívemre helyezte, így meg is találtam.
0: Tehát akkor a iskolával még papás szentelésed előtt találkoztál.
2: Így van, szeminárium első éve után.
0: És akkor közvetlenül neki is álltál egyébként szolgálni itt az iskolában?
2: Nem, hát ez egy képződési folyamat. Igazából a nyaraimat úgy töltöttem, hogy egy-két kurzust mindig vettem az iskolából, és már otthon azt kérdezték, hogy mikor jössz, mikor mész. Szinte alig voltam otthon így a nyarak során, vagy nyári táborok, vagy egyéb dolgok miatt, vagy kurzusokra mentünk, és hát változatos tapasztalatok voltak, hiszen voltam délvidéken, kurzusokon, voltam mindenfele az országban, Török Bálinton, így az iskola különböző képzési programjain, és akkor szépen fejlődtem. Talán egyik legmeghatározóbb az Apolló kurzus volt számomra, amiben olyan prédikáció technikai elemeket tanultam, ami talán mai napig is meghatározza, hogy beszélek Istenről.
1: Lehetőséged van papokat is tanítani. Ez téged hogyan érint? Mennyire tudod átadni ezt a fajta evangelizációt, mert a teológián tanítanak egy rendszert, ahogyan értelmezhetjük Szent Pál, de mégis a hétköznapokban teljesen másképp valósul meg az evangelizáció, mint ahogyan a teológiai padokban megtörténik.
2: Igen, így ez egy nagy-nagy kihívás számunkra, mert hát mondhatjuk, hogy mi már papokként így az apostoli szolgálatban vagyunk benne, abban a fajta szolgálatban, ami mások felé megy, mások felé irányul, de mindig észrevesszük azt, hogy azért az emberek pusztán abból, hogy tartjuk fönn a plébániákat, nem mindig érintődnek meg. Sok energiánk belemegy papként abba, hogy fönntartsuk a plébániát, hogy szép programokat szervezzünk, szép első áldozásokat, és mégis a nap végén ott vannak azok a szülők, akik hittanos ugye a gyerekük, de ők maguk nem elkötelezett keresztények, vagy ezek a fajta tapasztalások, hogy nem találtak rá, hiába van ott a plébánia, mellettünk nem tudnak valahogy rátalálni az élő Istenre. Új Élet Krisztusban kurzus egy ilyen nagy eszköz, amit az Isten adott az egyháznak, hogy ezáltal megszólítsa már megkeresztelteket olyan irányba, hogy ők is a megtérésüket, a keresztségi fogadalmukat még komolyabban átéljék és megtapasztalják. És hát a papok, mint olyan, ugye azért tartjuk feléjük is ezt a kurzust, mert hogy ott a népegyházi korszakban elfeledtük az evangelizációnak a lendületét, mert akkor mindenki keresztény volt, nem nagyon volt rá szükség, és az egyházunk elhagyta, hogy hogyan is csináljuk ezt. Ugye a kis egyházak, ezek, akikről hallunk, hogy hídgyülekezet, vagy bármelyik azok, azért csinálják, mert ez nekik a létfenntartás következménye, vagy létfenntartási alap. Mi meg ugye nekünk nem kellett a létünket fenntartani, stabil, beágyazott, hagyományos egyház voltunk, és hát így el is kopott az evangelizációs lendület a sok minden között. És hát amikor egy új élet Krisztusban tartunk papoknak, akkor igazából egyrészt az, hogy ez az üzenet, ez olyan, mint az operációs rendszer, az Atya, a Fiú, a Szentlélek, az egyház témáját vesszük át általában, röviden szólva, olyan, mint az operációs rendszer, hogy ha ez nincs jól föltelepítve, akkor minden egy kicsit leáll, akkor nem tudjuk mi sem azokat a további információkat elsajátítani, és hát ezeket mindig frissíthetjük önmagunkban, mert valamikor az Atyával, valamikor a Fiúval, valamikor a Szentlélekkel a kapcsolat kicsit távolibb, és az Isten úgy döntött, hogy így folyamatosan mélyíti bennünk, és hát a másik, hogy akkor tudunk lángra gyújtani másokat, ha mi magunk is lángolunk, és talán ez a célja ezeknek a kurzusoknak, hogy begyújtsák bennünk is azokat a tapasztalatokat, amiket szívesen tovább adhatunk a prédikációinkba.
0: És hányan voltak ott egyébként Mária Besnyőn, papok?
2: Mária Besnyőn ugye a papok öten voltak, ha jól emlékszem, így a jelenlevők közül, és a munkatársaknak is meghirdettük. Azért annak érdekében, hogy nyilván pap se egy önálló létező, hanem benne vagyunk a plébániai közegbe, és akkor a munkatársak lesznek azok, akikkel együtt ezt majd lehet, hogy gyakorlati síkon megvalósítjuk. Olyan összesen 10 páron voltunk.
1: Tavaly volt lehetőséged azt hiszem arra, hogy az országos lelkipásztori teológiai napokon is, hát tulajdonképpen ezt a kerigma konferencián belül újabb lehetőségeket adjatok a papoknak. Szerinted, vagy megtapasztalásod alapján ez a befektetett munka, itt nagyon profán módon fog fogalmazni, mennyire térült meg, hogy az, amit ott magot elültettetek, más közösségekben kezdett elindulni, vagy kezdett kicsirázni, vagy kéri ki a segítségeteket abban, hogy minél dinamikusabb legyen az evangelizáció.
2: Abszolút így látom, hogy ez egy nagyon jó magvetés volt. Már csak az is, hogy egy olyan jó pár módszert előhoztunk, amely működik az egyházon belül, amelyekhez így tapasztalatok társulnak. Most reneszánszát éli akár a Szentlélek szemináriumok tartása, alfa kurzusok jól működnek, Új Élet Krisztusban kurzus is, most ha fölnézünk a Szent Andrásos oldalra, elég sok fele lehet látni, hogy vannak. Ugye amikor ezek elhangzanak, azért sikeresek, mert a kérügmát adják át, és ez volt a kérügma konferencia lényege is, hogy a kérügma azért más beszédmód a sima prédikációhoz képest, mert választ vár. És sokszor ez az, amit nem merünk megtenni, hogy figyelj, akkor most bérmálkozás előtt, vagy amikor fölveszed a keresztséget, vagy amikor tovább lépsz a hitbe, döntsd el, hogy ezt a teljes szívvel akarod, vagy nem. És hogyha nem akarod ezt teljes szívvel, se a megtérés, se az Istennel való kapcsolatot, akkor lehet erre sajnos nemet is mondani. De hogyha döntesz, akkor viszont emellett lépj oda. És a kérügma mindig választ vár az adott pontján az üzenetének, és ez azért hatékony, mert utána az ember tudja, hogy milyen választ adott. De hogyan ment tovább ez a konferencia, úgy láttam, hogy vegyes volt egyrészt az értékelése, mert voltak azok, akik tényleg a kérügma egyszerűségét ilyen elkönyvelték, hogy ezt már ők tudják, ezt már ők csinálják. De röviden szólva, azok számára mentünk mi oda, akik azt gondolták, hogy ők megpróbálják másképpen. Mint amikor Péter megkérdezi Jézus, hogy fogtatok-e valamit az éjszaka. Mert hogyha a lelki pásztor úgy érzi, hogy fogott már elég sok halat, akkor jó van, akkor tanítson ő minket, mi nagyon kíváncsiak vagyunk. De mi tudunk bemutatni pár halat, amit fogtunk, már az életünk során ezekkel a módszerekkel, és tudjuk, hogy ebbe Jézus segített bennünket, és ezt akartuk mondani, hogy akkor vesd ki a másik oldalra a hálót. Próbáld meg úgy, ahogy mi már megtapasztaltuk, hogy működik, és akkor nézzük meg, hogy neked ez mit gazdagít. A papok felé azért volt nehéz mindig is nyitnunk, meg ez egy nagy kihívás, mert hétvégére esik a kurzusaink nagy része. És éppen ezért ott a lelki pásztorok a legelfoglaltabbak, és valami nagyon nagy vonzerő, nagyon nagy közösségi vonzás szükséges ahhoz, hogy na akkor eljöjjön egy-egy atya és megpróbálja. Sokszor az is úgy van, hogy tartja egy-egy iskola közösség ezt a kurzust, és akkor a plébános beül egy tanításra, beül még egyre, aztán utána szalad, mert még házat kell szentelje, mert még keresztel, mert még ide-oda megy. És hát éppen ez az, hogy az életmód, a struktúra olykor nem engedi meg, hogy ezt megismerje mélyebben. Ezért szerveztük hétfőtől szerdáig, hogyha már volt olyan, aki érdeklődött ez iránt, akkor eljöhetett és megtapasztalhatta. Ezzel az volt a célunk, hogy kapcsolatot is teremtsünk, hiszen a kapcsolódások által működött régen is az evangelizáció, hogy korintusi, efezusi közösség, mind-mind ahova ment Szent Pál, azok összedolgoztak, és én a Szent Andrásban ezt is szeretem, mert van egy nagyon nagy hasonlósága az apostoli korral, hogy utazunk néha, új közösségeket ismerünk meg, új embereket ismerünk meg, és ezáltal kicsit tényleg azt élhetjük meg, ahogy visszatérek, hogy Szent Pál hogyan csinálta.
1: ahol szolgáltál, ott mennyire tudtad ezeket a kurzusokat megszervezni, vagy mennyire tudtad beépíteni ezen keresztül az evangelizációs életbe a híveidet, vagy akár a plébániai közösségben, mennyire tud ez megvalósulni, vagy nyitottak-e erre az emberek tulajdonképpen, hogy egy ilyenfajta látásmóddal akár ők is evangelizátorok legyenek?
2: A legelső szolgálati helyemen Kisteleken még nagy kezdő papként álltam neki a feladatnak, és hát ugye nyilván ilyenkor a főnökökkel együtt kell működni, és a plébánossal, de ő nagyon támogató volt minden ifjúság pasztorációs törekvésben, szóval ez jó volt. De első nagy tapasztalatom, hogy néhány fiatalt elvittem egy máshol megszervezett Új Élet Krisztusban kurzusra, és ott ők olyan tapasztalatra tettek szert, hogy utána belőlük lehetett egy ifjúsági magot alkotni, akikkel lehetett utána foglalkozni, ami annyira nem is volt korábban. Tehát elkötelezett, Krisztust kereső keresztényé váltak azáltal a kurzus irán. Már ott megismertem, hogy hát ha csak ezen múlik, hogy egy ember üdvösség, akkor érdemes ezeket csinálni. Aztán időközben tartottunk a közösséggel más régiókban, ott Szeged környékén főleg, és azok a kurzusok is mind olyan tapasztalatok voltak, hogy emlékszem, hogy a tanúságtételek után, amikor elmondták a résztvevők, hogy hogyan tapasztaltak meg új oldalát Istennek, akkor vezettem hazafele azon a vasárnap, és mosolyogtam, fülemig ért a szám, hogy hát igen, a Jóisten miket cselekedett ma közöttünk, és élő tapasztalat lett számukra, amit én is szeretek átadni. Aztán 3 évig elhelyezett a püspök atya Rómába, ott tanulhattam a biblikus teológiát, ott igazából ezt a vonalat próbáltam alkalmazni, hát a kérügmatikus evangelizáció az a nyárra szorult vissza, ott főként a kutatással telt az idő és a tanulással, de az az alkalom például adott nekem lehetőséget elmenni Ukrajnába is, és ott is megtapasztalni Istennek az erejét, hogy megköszönték a helyi közösség, hogy köszönjük, hogy eltereltük a figyelmüket a háborúról, hogy el tudtak merülni jobban az Istenben, nagyobb bizalommal állnak az Istenhez ezután, szóval hasonló tapasztalatok, ezek mind meggyőznek. És most legutóbb Röszkén szerveztük meg ezt magát az Új Élet Krisztusban kurzust. Hát mivel plébánosként szerveztem, ezért úgy döntöttem, hogy 2 szombatra felosztjuk, és így ezáltal a közösségnek is jobb lehet a részvétele. Idősek mondták is, hogyha ez egy hétvégén van, akkor nem biztos, hogy bevállalták volna, de így, hogy 2 szombat 9-től este 7-ig így elbírták. És olyan 30 fölötti részvételi számmal vettünk részt ezen a kurzuson, és azt láttam, hogy a beszélgetések, a első lelki gyakorlatos tapasztalat által valódi változások mentek végbe a szívekbe. Szóval ezért szeretem csinálni, és mindig keresem a jobb módját. Ez a Szent Andrásos lelkiség arról szól, hogy nem azt, hogy mi tökéletesen tudunk evangelizálni, hanem az, hogy mi odaadjuk azt, amit tudunk, hogy a körülöttünk lévők még jobban csinálják.
0: Köszönjük Zoltán atyának a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Kovács Zoltán atyával, Röszke plébánossával, a Szent András Evangelizációs Iskoláról.

0: Írek.
1: XIV. Leó pápa májusi ima szándéka az éhínség megdöbbentő tragédiájára irányul. Nyilvánosság és gyermekvédelem szakmai műhelynapot tartottak Budapesten. Pro Urbe díjat kapott Márkus András, sepsiszentgyörgyi plébános, a cigányok papja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa imában emeli fel hangját egy olyan világ ellen, ahol az

0: őket. Tanuljanak meg minden étkezésért hálásnak lenni, a közösségek pedig a fogyasztás önző logikáját alakítsák át szolidaritás kultúrájává. A pápa kéri a jó akaratú embereket, imádsággal és konkrét szolidaritási gesztusokkal támogassák az imáját, hogy a föld gyümölcseiből mindenki részesülhessen. Imádkozzunk a pápával! A krízis kommunikáció állt az emberi méltóság stratégia keretében május 6-án rendezett nyilvánosság és gyermekvédelem című szakmai műhely középpontjában, amelyet a budapesti Piarista Gimnázium épületében rendeztek meg szerzetesrendek, egyházmegyei intézmények vezetői, munkatársai, gyermekvédelmi szakemberek, segítő szakmák képviselői, kommunikációs szakemberek részvételével, tájékoztatott a Magyar Kurír. A szervezők örömmel állapították meg, hogy a szerzetesrendek és az egyházmegyék közös fóruma lett a műhely. A bizalom egy-egy intézményben, illetve az intézmény felé nem magától adódik, sokat kell tenni érte, ám a bizalomépítés rendszer szintű tanulást igényel. A 10. alkalommal tartott nyilvánosság műhely a képzés egy-egy téma elméleti feldolgozása mellett mindig tartalmaz gyakorlatot, esetfeldolgozást, kommunikációs feladatot is. Sepsi-Szentgyörgy város önkormányzata május 3-án a 33. Szentgyörgy napok záró eseményén 4 olyan személyiségnek adományozott Pro Urbe díjat, akik több évtizede önzetlen munkát végeznek a közösség javára. Márkus András plébános mellett elismerésben részesült Fekete Márta műépítész, Opra Mariana Sandra, anesteziológus és intenzív terápiás főorvos, valamint Török József volt politikai fogoly. Márkus András 1975-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron. Sepsi-Szentgyörgyre 1991. augusztus 1-én érkezett, ahol személyéhez kötődik a Mária világkirálynője plébánia és a Néri Szent Fülöp cigányiskola alapítása. Saját magát a cigányok papjának nevezi, amelyet immár 35 éve végez. Sok éven keresztül kiváló pedagógusként, latin tanárként gazdagította a Székely Mikó Kollégium és a Mikes Líceum diákjainak tudását. Kitüntetéséhez gratulálunk! A hírszerkesztő Véggyörgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinkkel véget ért

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a kőtábla második táblája kezdődik a mai alkalommal, felebaráti szeretet többféle fajtájáról. Ez a tábla emlékezik meg, hiszen az első az Istenre vonatkozik, de a második kőtáblán lévő parancsok azok is az elsőnek a hátteréből értelmezhetők. Tehát amit mi a szülők iránti szeretet, vagy az embertárs iránti szeretet, az igazság, a vagyonbiztonság, az összes többi ilyen parancs területén háttérben mindig ott van

0: Az első kőtáblának az üzenete az Isten iránti szeretet, amely szorosan kapcsolódik az embertárs iránti szeretettel. A negyedik parancsolat úgy szól a teljes hosszában, tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened adott neked. Ez így van a kivonulás könyvébe, a második törvénykönyvben, Mózes 5. könyvében, már csak röviden, hogy mert akkor már ott vannak azon a földön, amit elfoglaltak, meg megkaptak, ott tiszteld atyádat és anyádat. A nagy katekizmus, a katolikus egyház nagy katekizmusa nagyon hosszan értekezik erről a parancsról. Ugyanis nem csak a kisgyerekeknek szóló intelmet mondja, hogy legyél jó, meg engedelmes, hanem nagy szempontokat vesz figyelembe, egész emberi életünket, benne a családot, és maga a család is egy óriási feladat, vagy témakör ebben a parancsolat magyarázatban, a család és társadalom, a családtagok kötelességei, a szülők kötelességei, a család és a mennyek országa, az Isten országa, a polgári társadalom előjárói, a politikai közösség, polgárok kötelességei, amire most természetesen nem tudunk kitérni, de ez nem azt jelenti, hogy erről már nem volt szó, mert volt már a családról szó, volt a társadalom és az egyház viszonya, a polgári kötelességekről, tehát ezek átfedett dolgok, amelyek az elmúlt időkben elő-elő kerültek már. Bele kell helyezkednünk abba a helyzetbe, hogy a biblikus teológia a múlt század elején a Bibliát magyarázta, azt mondta, hogy a Zitzim Leben az életbe ültetett helye. Hogy mikor hangzott ez el, ez a parancsolat, nem egy prédikációban a jeruzsálemi templomban, hanem a pusztában, amikor Mózes ezt a parancsot kiirdeti a népnek. Vándorol a nép, nem is kevés ideig, hanem mint egy 40 esztendeig. Ott ez a parancs nem a kicsi gyerekeknek szól, hanem a középkorú embereknek, akik vitték magukkal az öregeket is, akik hát ugyanúgy, mint a mai időkben, elesettek, betegek lehettek, tehát támogatásra szorultak. Tehát ez a parancs, mi általában a 10-12 éves gyerekek szintjére szoktuk lesrófolni, hogy azt mondod, benne van a Bibliában, tiszteld apádat és anyádat, tehát jó legyél, engedelmeskedjél. Nem. Itt egész emberi létünk összefüggésében van. És ott van az, hogy hosszú életű légy azon a földön, amit az Isten neked adott. Tudni kell azt, hogy az üdvösség az egészen az utolsó időkben, a Krisztus előtti második-harmadik században vált komoly hitévé a zsidóknak. Előtte is mondták, hogy ha meghalunk, nem semmisülünk meg, hanem valami árnyék lét, valami seol lesz a mi sorsunk, de már a Krisztus előtti időkben, a makkabajosi harcokban ugye kitűnik, hogy meghalnak abban a tudatban, hogy az Isten fel fogja őket támasztani, és imádkoznak az elhunytakért. Tehát akkora már a föltámadás hite az Ószövetség népében megerősödött. Egyetlen egy ilyen társaság volt a szadduceusok akkoriban, akik úgy kétkedtek, nem nagyon hitték a föltámadást, az Istent hitték, de a föltámadásban nem hittek. Tehát ez a parancsolat ezzel a kapcsolattal, hogy hosszú életű légy a földön, azért is fontos biztatás volt, mert hát mivel jutalmazzon meg bennünket az Isten, ha egyszer az üdvösség olyan bizonytalan árnyék lét. Hát, hogy hosszú életű vagy. Ez a jutalmad. Viszont ennek lehet egy olyan természetes magyarázata is, amit Herceg Ferencén olvastam még egyszer az egyik ilyen önéletrajzi írásában, hogy ő úgy magyarázza ezt, hogy ha valaki gondoskodik a szüleiről, akkor nyilván, hogy azok tovább élnek, mert gondoskodik róluk. És ameddig valakinek élnek a szülei, addig ő benne is benne van az, hogy hát én még gyerek vagyok, hát még élnek a szüleim. Tehát ő benne is van egy ilyen vitalitás, hogy él az apám, anyám, és való így igaz, ameddig élnek a szüleink, addig bennünk van azért ez az érzés. Amikor már meghalnak, akkor már ott van az, hogy na hát majd most már mi következünk ezek után. Tehát ennek lehet egy ilyen természetes magyarázata is. Az már nagy dolog volt a zsidó népben, hogy a pogányokkal szemben gondot viseltek a beteg és öreg szülőkre, hiszen a maga tehetetleneket azt sok pogány nép halálra ítélte. Hát még Sánta Ferencnek is van olyan novellája, hogy Erdélybe ment az öreg a büdös barlangba, ahol ilyen gázok, gőzök voltak, hogy mi hamarabb befejezze az életét. Ugye mai formája az, amikor valakinek megfordul a fejében az, hogy hát, ha beteg valaki, akkor nem tudnak rajta segíteni, akkor jön olyan a kegyes halál, az eutanázia, és hát sok helyütt rábeszélik erre a szülőket. Van is olyan állam Európának, ahol az idős emberek, mit tudom én, a ottani személyigazolványban hordják azt a figyelmeztetőt, hogy nem szeretnének eutanáziával meghalni, hanem természetes halállal. Ezért is ugye ez a parancs már jókorán erre figyelmeztetett bennünket. Na most az Ószövetségben a szülő szeretete, azaz átok és áldás viszonyába került. Mert azokat, akik a szüleiket megbántották, átkozták, megütötték, azokat halállal is lehetett sújtani a Mózes törvénye szerint. Mert eléggé ilyen apa és szülőjogú társadalom volt az Ószövetség világa. Tehát lehet azt mondani, hogy a szülőknek sokkal nagyobb joga volt a gyerek fölött, mint ma. Gyerekjogokról nemigen beszéltek a régi korokban. Azt tanította az Ószövetség, a Sirák fia könyve, Tóbiás könyve, hogy szeretnek a szüleid, ezért legyél hálás. És a Sirák fia könyve, ez egy ilyen bölcsességi könyv, ezt mondja, hogy minél elesettebbek a szüleid, annál inkább legyél jó hozzájuk. A szülőnek Isten ad tekintélyt. Lehetne azt mondani, hogy az Isten iránti szeretetet és kötelezettségeket majdnem egyenlőségbe tette a szülők iránti tekintéllyel. Tehát egy szigorú patriarkális a apajogú társadalom volt. Viszont a szülőknek is volt feladata. Egyrészt az, hogy fölneveljék a gyerekeket, megtanítsák őket mindarra, ami az élethez szükséges, de kimondottan a hit átadására is fölhívja a figyelmet, hogy a gyermekeknek mindazt, amit hisz az Ószövetség népe, azt át kell adni. A másodtörvénykönyvben, a 11. fejezetben benne van, hogy mindazokat a tanításokat, amit én mondtam neked, jegyezd meg értelmeddel. Fűzd a karodra, hogy az imaszíva is volt egy ilyen írás. A homlokodra tedd, ékként lehet látni a zsidó kimádkozása közben. Ott van a főparancs, hogy jegyezd meg, és hozzáteszi, és tanítsd meg a gyermekeidnek. Tehát ezt szigorúan megparancsolta az Ószövetségben a törvény, hogy az Isten szeretetet, az Isten parancsait át kell adni a gyermekeknek, az utánunk való nemzedéknek. A zsoltáros is így énekel a zsoltárban, hogy amit hallottunk, azt továbbadjuk. Na most ez itt a isteni igére vonatkozik, nem a nép történetére, vagy ilyen pletykákra, hanem amit a tanításból hallottunk, azt továbbadjuk. Na most az új szövetség az helyre billenti ezt a egyoldalú, csak szülői tekintélyre épülő szeretetet, hogy tekintélye van az apának, anyának, tisztelni és szeretni kell a gyereknek. Helyre billenti Jézus, mert beszél nem csak hogy a gyerekek iránti szeretetről, hanem a gyermekek elleni vétkekről. Azt mondja, hogy ha valaki bűnre csábít egyet is e kicsinyek közül, annak jobb volna, ha malomkövet kötnének a nyakára és bedobnák a tengerbe. És ugyanakkor meg még példaképül is állítja a gyerekeket. Azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be az Isten országába. Erre mondja sok tanító, meg szülő is, hogy hát a gyerekek már kicsi korukban is olyan rosszak tudnak lenni, hogy szörnyű, hogy kihoznak a sodrunkból bennünket. Hát ezt állítja elénk a 4. parancs, vagy Jézus. Nem aprólékos tettekre gondol, hanem olyan gyermeki tulajdonságokra, ami kiveszik sokszor felnőtt korra az emberekből. Kiveszik az őszinteség. Tehát megtanulja a képmutatást az ember. Pontosan a szülők iránti szeretettel kapcsolatban is mond képmutatást az Úr Jézus, mikor szidja a farizeusokat. Hogy ti ugyan azt mondjátok, hogy meg kell tartani a Mózes törvényét, méghozzá, hogy atyádat és anyádat tiszteld. De, mert te jónak akarsz mutatkozni a többi előtt, hogy te olyan vallásos vagy, hogy mindent odaadsz az Istennek, amivel segítened kellene a szüleidet, rámondod azt, hogy korbán, azaz Istennek szentelt ajándék. És nem segíted a szüleidet, hanem elviszed nagy képmutatással, és leteszed az oltár elé. Tehát itt nem arról van szó, hogy az Isten szeretetet nem kell megtartani, hanem nem lehet képmutatóskodni úgy, hogy az embertársam vagy a szüleim kárt valljanak. Tehát hiányzik belünk az őszinteség. Hiányzik belőlünk a nyitottság. Egy gyerekbe óriási a nyitottság, kérdezget mindenre, és az Isten iránti nyitottság is benne van. Számtalanszor lehet azt tapasztalni, hogy a gyerek elkezd érdeklődni ilyen vallási dolgok iránt, és elfojtják benne, hogy most ezt hagyjuk, majd másról beszélünk. Mert volna benne nyitottság, de elfojtja a felnőtt társadalom. És hát hiányzik belőlünk már a bizalom. Annyit csalódtunk, hogy azt mondjuk, hogy mi már nem tudunk bízni senkibe. És a gyerekben még benne van a bizalom. Amikor Jézus azt mondja, ugye most itt a húsvéti időben van, hogy boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek, az nem azt mondja, hogy vakhitű légy, értelmetlenül légy hívő, hanem tudjál bízni. És így már nem tudunk bízni, mert nekünk mindent alá kell írni. A mai társadalom nem fogad el semmit a másiktól. Régen azt mondják, elég volt egy kézfogás, vagy egy építkezésnél kiállította pallér egy papírt, aláírta, elvállalom, kész. Most millió aláírás kell mindenre, mert elveszítettük a bizalmunkat. Egymás irán, következésképpen Istenben sem bízunk. Na most ezt állítja Jézus elénk, amikor azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem juttok be az Isten országába. És hát ugye megerősíti a negyedik parancsolatot, pontosan ezzel, amit az imént mondtam, hogy a negyedik parancsolatnál a szülők iránti gondoskodásra ráhelyezi a hangsúlyt. És ő maga mutatott példát, mert a szülők iránti szeretetnek koronként, emberi koronként más-más megnyilatkozása kell, hogy legyen. A gyerek igenis engedelmeskedjék a szüleinek. Persze nem szabad értelmetlen dolgot parancsolni a gyereknek. És meg is lehet azt magyarázni, hogy ezt miért kell tenned. Ja, nagyanyámnak volt a mondása, amikor valamit nem akartam csinálni, ez nem a te eszedhez való, csak csináljad. Meg lehet magyarázni a gyereknek. Tehát az engedelmesség. 12 éves Jézus történeténél olvassuk, miután elment a templomba és ott maradt, az nem engedetlenség volt a részéről. Pedig úgy gondolnánk, hogy ott maradt a templomba, és ő ezáltal hát ilyen rossz gyerekké vált. Az egy prófétai jel volt, hogy neki az atya házában kell lennie, hogy ő tudja azt, hogy az ő igazi atya az a mennyei atya. Ezt akarta az ott maradással megmutatni Szűz Máriának és Szent Józsefnek. De odaírja Lukács evangélista utána, hazament és engedelmeskedett neki. Tehát a gyereknek igenis kell engedelmeskedni a szüleinek, tanárainak. Ma óriási problémák vannak ezen a területen, mert a gyermekeknek, hogy így mondjam, olyan nagy lovat adnak, hogy képtelenek sokszor fegyelmet gyakorolni a tanárok, mert kivesznek mindent a kezükből, és már a pár éves gyerek is tudja azt, hogy neki milyen jogai vannak. Ebből adódik az, hogy majdnem a tanár büntetik meg, hogyha rendre utasítja a gyermeket, vagy keményebben rászól. Tehát ez egy ilyen fordított világ, hogy igenis engedelmeskedni kell a szülőnek. Szóval eljön egy kor, amikor már felnő valaki, akkor valamiképpen egyet kell tudni érteni a szülővel. Pontos dolgokban kell egyet érteni. Elmegy Jézus a kánai menyegzőre, és azért egyet értett Máriával, mert először, hát mikor mondja, hogy nincs boruk, hát akkor szerint, ez mi dolgunk, hát itt vendégek vagyunk. De utána mégiscsak segít azon a megszorult násznépen, meg a lakodalmi házigazdákon, mert egyet értett Máriával. Ma nagyon nagy probléma van. Olyan nemzedék nőtt föl, amelyiknek nem tudtuk átadni az értékeket. Ők azt hiszik, hogy sokkal okosabbak, mint az előtte lévő generáció, mert jobban kezelik a digitális eszközöket. És azt hiszik, hogy ők okosabbak. És épp ez a, egy ilyen választás is megmutatja, hogy korszakos határ van a fiatalok és az öregek között. De ez nem azt jelenti, hogy ők okosabbak, mert az élet az sokkal több, mint a mesterséges intelligencia által adott információ. Az az élet tapasztalata kell. És azért megnézzük, igencsak zátonyra futnak a fiatalok házasságukba, magánéletükbe, sorra. Meg kell kérdezni az iskolába a gyerekeket, hogy kinek van olyan szülője, aki ugyanazzal a apukával, anyukával él, és nincs féltestvére neki, vagy nincs elvált szülő. Alig van. A mi korunkban még volt. És való igaz, hogy ez egy törés az ember életébe. És sok minden más törés van benne. Tehát nem tudtuk átadni az értékeket. Ez nagy baj. És nem is értenek velünk egyet a fiatalok, mert ők okosabbak, jobban kezelik a kütyüket. És aztán a végén... meg gondoskodni kell a szülőről lehetőségeink szerint. Az Úr Jézus még a keresztről is gondoskodott Máriáról. Azt mondja, hogy Jánosnak, hogy íme a te anyád, hogy viseld gondját. És ma ezt látjuk, hogy a szülők magukra maradnak, ami a gondosságot illeti. Hát én annyiszor, de annyiszor kapom azt a kérést, hogy nincsen öreg otthonunk, mert szeretne bemenni jogosan, aki magára maradt, megérte az ember. Régen erre nem volt szükség, mert otthon voltak a családban az öregek is. Tehát itt lehet látni, hogy bár nagyot váltott a világ, sok mindenben előbbre vagyunk, de sok mindenre hátrébb, mint a régi időkben. És ugyanakkor van itt egy paradoxon az új szövetség szerint a szülők iránti szeretetben. Mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy nem békét jöttem hozni, hanem kardot, meg aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Na már az Ószövetségnél is ez volt, hogy át kellett adni a hitet. Ez fontos kötelezettsége volt az ószövetségi szülőknek is. Ma ezt se látjuk az új szövetségben, hogy átadnák a gyermekeknek, legalábbis azon a szinten, amelyiken a gyerek él. Jönnek a gyerekek első-második osztályba, hát egy keresztet nem tud vetni a kisgyerek. Semmit nem hallott Istenről. Egy egyszerű kisgyerek imádságot sem tud. Tehát semmit nem adtak át a hit területén a gyereknek. Itt viszont még magasabb szempontokról van szó. Tehát azt lehet mondani, hogy amikor az Isten ügye előtérbe kerül, az az első. Szent II. János Pál pápa mondja, hogy a szülők iránti tisztelet az egy analóg tisztelet, hogy alá van rendelve az Isten ügyének, az Isten országának. De ez azt jelenti, hogy attól függetlenül gondoskodni kell a szüleinkről, ami tőlünk telik, meg kell tenni. Ez különösen akkor kerül ütközésbe, ha valaki főként fiatal hitre tér, és a szülő meg ellenzi. Eklatáns példái általában a papi és szerzetes hivatások, hogy nagyon ellenzik a legtöbb esetben. Rábeszélni se szabad, egyáltalán, de hívő keresztény szülő nem ellenezheti. Legfeljebb mondhat egy-két szempontot, hogy ha erre ráteszed az életed, akkor tartsák ki rajta. Nem ellenzem, de ne hozz szégyent rám, akkor tartsák ki végig. Akkor ne az legyen, mint az apám mondta nekem. Vagy békapap leszel, vagy mész a börtönbe. E volt a bejelentésemre az indítatás. Tehát ő nem ellenezte, csak fölhívta a figyelmet. És én más esetekkel is találkoztam, ez még ugye elmúlt rendszerben volt, hogy mit tudom én, nagy pártakok gyerekei jöttek hozzám, és az egyik fél az katolikus volt, és rávette a leendő házastársát, hogy legyen egyházi esküvő. És úgy szépen alkalmazkodott is hozzá a másik fél. A nagy pártak szülő kiközösítette a gyereket. Ha ezt megtudom, semmivel nem foglak támogatni. Volt ilyen is, és úgy lehet ma is van. Tehát, hogy ilyenkor alárendelődik az Isten törvényének a szülők iránti tisztelet és szeretet, de mindamellett ezt meg kell tennünk. Ugye, ezt én, mint így papnevelő is láttam, hogy többeknél volt ilyen ellenkezés, amikor behozták, de amikor már úgy felszentelődött a fia, meg minden, akkor már volt egy ilyen, nem is hogy megnyugvás, már egyfajta öröm benne, hogy azt mondta a szülő, hogy hát ha ő ebbe élet célját megtalálja, akkor legyen úgy, hogy csak boldog ember legyen. Igen. Tehát ez nagyon fontos ennél a negyedik parancsolatnál, hogy ez meglegyen. És a szülők iránti szeretetünk még a halál után is megvan. Imádság az elhunyt szülőkért. A 23. János Pál pápa, 23. János pápa életrajzában olvastam, hogy hát ő nagyon szerette a szüleit, és amikor meghaltak, akkor is szeretettel és tisztelettel gondolt rájuk, és azt mondta, hogy odaát vannak a szüleim, könnyebbé teszi megbarátkozásomat a túlvilággal. Hogy odaát vannak, hogy hitte az örök életet, föltámadást, ugye nem csak azért, mert pápa volt, hanem hívő ember volt, azt mondja, megkönnyítette a megbarátkozást a túlvilággal, hogy odaát vannak a szüleim. De hát itt is ma onakat hallunk, hogy ki sem megy a szülők sírjához, nem érdekli ez sem. Tehát itt lehet látni, hogy egy teljesen ilyen szekularizált, materialista és elembertelenedett világban élünk. És hát ez a negyedik parancsolat a családnál és a társadalomnál sok mindenre kitér még, hogy mi a kötelessége a családnak, a nagyobb közösségnek, a családnak nem csak a hit megvallásában, hanem a neveltetésben, a gyerek egészségi, szellemi nevelésében, a bizony szempontból még a vagyoni helyzetének a biztosításában is. Én szörnyű dolgokat láttam papi életén folyamán, olyanokat, hogy teljesen kisemmiszte az egyik gyereket az örökségből. Teljesen. Írásba adta. Nem gondolt arra, hogy utána a gyerekek között ez lett a nagy összeveszésnek, az összetűzésnek a forrása. Tehát még ilyen is, tehát a családi élet egy nagyon összetett szülőknek, gyerekeknek kötelezettségei vannak ezen a téren. És hát, hogy itt kiterjesztjük a negyedik parancsolatot, az előjárók, a tanárok, bizonyos szempontból a polgári előjárók iránt is, legalábbis a mi nagy katekizmusunk is, hogy ameddig lehet, adjuk meg a tiszteletet nekik. Hát ugye most itt vannak a parlamenti választások, régen így mondták, hogy megválasztják a hon atyákat, meg a hon anyákat. Na de hát azoknak úgy kéne viselkedni, hogy tisztelettel nézzünk rájuk. De hát név egy parlamenti közvetítést nézett az ember, akkor azt mondta, hogy egy jobb kocsmában nincsen olyan viselkedés, mint a parlamentben. Hát bizony ott nem éreztük azt, hogy micsoda tisztelettel kell irányukban lennünk. Ugye ez is beletartozna, hogy tisztelettel legyünk előjáróink iránt, mert nekik úgy is kellene élni, példát kellene mutatni, nem csak az állampolgári kötelezettségekben, hanem emberi tartásukban. Említettem ott a választások előtt egy szempontot, hogy azt mondja Szent Pál, hogy aki a maga házában nem jó gazda, és hogy akar az egyházban, a nagyobb közösségben tisztséget vállalni, aki a maga családjában nem példamutató, hát hogy akar a nagyobb közösségnek példát mutatni? Mert én elvárnám tőlük, hogy példát mutatnak mind a házasságban, mind a család életben, mind a gyermekeik nevelésében. Így válnának arra méltókká, hogy egy nagyobb közösséget vezessenek, és tisztelettel tekintsünk rájuk. Igen. És aztán ugye kiterjesztjük még az egyházi előjárókra is. Ugye a papokat korábban, 100 éve ezelőtt ilyen-olyan úrnak szólították, még a káplánokat is, hogy káplán úr, tisztelendő úr, és így tovább. Aztán bejött az atya megszólítás. Valaki azt mondta, hogy de hát ott van a Szentírásban, hogy ne sívjatok atyának se senkit, mert egyeti atyátok a mennyei atya, mondja az Úr Jézus. Tehát hogy merjük ezt mondani? De már a Szentírásban is benne van, hogy maga Szent Pál is azt mondja, hogy tanítótok sok van, de atyátok, aki megkereszteltem leg benneteket, az én vagyok. És ott voltak az abbászok, a szerzetes előjárók, az atyák. Ugyanis nekik kötelességük volna az Isten atyaságára emlékeztetni az embereket. Mert a papok iránt ez a magas mérce állítódik föl, hogy az Isten atyaságát juttassa eszükbe az ő egzisztenciájuk. Hát ez volna a nagy feladat, amihez szinte nem is lehet hozzá nőni. És hát a legfőbb pásztorunkat, ugye, azt jól lehet ellátjuk nagy címekkel, a római pápát, szóval sanctita, meg őszentsége, meg hasonlókat mondunk, de Szent Atyának is szólítjuk a pápát. És hát holnap lesz éppen 14. Leó pápának a megválasztási évfordulója, hogy egy éve pápa. Ezt én most nyugodt lelkiismerettel elmondhatom, hogy nagyon örülhetünk ennek a pápának, aki van. Nagyon. Mert annak a óriási feladatnak, amire ember erővel nem is lehet megfelelni, ezt ő maga is nagyon jól tudja, nagyon-nagyon kiválóan az Isten kegyelmével eddig olyan határozottan, olyan jól és olyan igazi atyai módon tudott megfelelni, hogy mindig képviselte nagyon bátran az evangéliumot, benne a békét, a szegények melletti kiállást, az örök üdvösség hirdetését, és ugye az a nagy bátorsága neki, hogy annak ellenére, hogy ő amerikai, végül is saját állampolgára annak az államnak, amelyiknek a vezetője annyiszor konfrontálódik most vele, szembe száll vele, illetve nem szembe száll vele, hanem azt mondja, hogy én hirdetem az evangéliumot. Meg is támadja őt, azt mondja nekem, ez a kötelességem. És nem törődik azzal, hogy milyen vádak érik a politika részéről. Mert tudja azt, hogy az evangélium hirdetése az áldozatokkal is jár. És így ő meg tudja valósítani azt a atyaképet, amire vágyakozik végül is a keresztény világ, de még más emberek is, hát ugye megrendítő volt az elmúlt időkben, hogy mondta 14. Leó pápa, hogy magánál hord egy fényképet, mikor tanult ilyen Közel-Keleten, ment egy kis muszlim gyerek, tartott egy képet, rajta volt 14. Leó képe is, azt mondta, hogy Isten hozott Leó pápa. És azt a gyereket két nap múlva ilyen bombatalálat megölte. Tehát még egy ilyen muszlim kisgyerek is örült neki, hogy oda megy a pápa, és melléjük áll, hogy béke legyen. És én úgy gondolom, hogy harag és elfogultság nélkül, hogy ma a világ egyetlen erkölcsi tekintélye. Egyetlen. Se nyugaton, se keleten, se délen, se sehol ilyen erkölcsi tekintély nincs, mint ő. Ennek nagy hálát kell adnunk, és örülnünk kell annak, hogy ilyen pápánk van, és hát imádkozzunk érte a holnapi napon. Tehát ez is így a negyedik parancsolatnak a körébe tartozik, hogyha valakinek megvan a nagy katekizmusa, akkor utána nézhet annak, hogy hát milyen alaposan megtárgyalja ezeket a kérdéseket az egyháznak a mai helyzetében, benne a politikai közösséghez való tartozását is, mert az nagyon fontos, hogy mi jól tudjuk azt, hogy mi nem választásokon indulunk, hanem az egyházunk az sziklaalapokon áll, és nagy biztosítékunk van arra, hogy megmarad. Ugye, Jézus biztosítja ezt számukra, hogy az egyházunk megmarad, és ezért ez a biztosíték az, hogy mi az egyházban tartozunk, egyházhoz tartozunk, van pápánk, megvan az egyháznak a rendje, ez nagy örömmel és megnyugvással tölthet el bennünket. Hát a mai napon a negyedik parancsolat kapcsán mindannyian gondoljunk a szüleinkre, ha élnének akkor is, de ha meghaltak akkor is, hiszen köszönettel és hálával tartozunk nekik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.

0: encyklikák.
1: Humanae Vitae, 6. Pál pápa enciklikája a helyes születés szabályozásról, Róma 1968. Második rész, 5. pont. Tisztelet a házas élet célja és természete iránt. Azok a tettek, melyekkel a házastársak bensőségesen és tisztán egyesülnek, s amelyek az emberi életet adják tovább, mint a legutóbbi zsinat figyelmeztetett, tisztességesek és méltóságteljesek. S nem válnak törvénytelenné akkor sem, ha a házastársak akaratától független okok miatt előreláthatóan terméketlenek lesznek, mert nem szűnik meg az a rendeltetésük, hogy a házastársak közösségét kifejezzék és erősítsék. A gyakorlatból tudjuk, hogy nem minden aktust követ új élet. Isten ugyanis a termékenység törvényeit és idejét oly bölcsen rendezte el, hogy már ez maga bizonyos időközöket biztosít a születések között. Mindamellett az egyház, miközben az embereket arra inti, hogy tartsák meg a természettörvény, azt tanítja, hogy a házas élet minden aktusának alkalmasnak kell lennie az emberi élet továbbadására. Casti Connubi enciklika. 6. pont. Két elválaszthatatlan szempont, az egyesülés és a termékenység. Ez a tanítóhivatal által többször kifejtett tanítás azon az Istentől alapított, feloldhatatlan kapcsolaton nyugszik, amely a nemi aktus egyesülés és termékenységet adó jelentése között fennáll, s amit az ember saját kezdeményezésével nem törhet meg. A házas élet aktusa ugyanis, miközben a maga belső természete szerint a legszorosabb kötelékkel egyesíti a férjet és a feleséget, alkalmassá teszi a házasokat arra, hogy a természetükbe írt törvény szerint új életet fakasszanak. Ha mindkét lényeges szempontot, tudniillik az egyesülés és a termékenység szempontját megőrzik, a házas élet megtartja a kölcsönös, igaz szeretet értelmét és az ember legmagasabb hivatására szóló rendeltetését, amely a szülőség. Úgy gondoljuk, hogy a mai kor emberei nagyon alkalmasak arra, hogy megértsék, ez a tanítás mennyire megegyezik az emberi értelem józan felismerésével. 7. pont. Hűség Isten tervéhez. Az emberek joggal jegyzik meg, hogy az egyik házas félre, állapotára vagy jogos kívánságaira való tekintet nélkül rákényszerített házas élet nem az igazi szeretet tette, ezért ellenkezik mindazzal, amit az erkölcsi rend a házastársak kapcsolatában megkövetel. De ha megfontolják a dolgot, ugyanígy be kell látniuk, hogy a kölcsönös szeretetnek olyan megnyilvánulása, amely kárára van az életet továbbadó képességnek, amely képességet a mindeneket teremtő Isten különleges törvényekkel írt beléjük, szembeszáll mind az isteni tervvel, mely szerint a házasság alapíttatott, mind az emberi élet teremtőjének akaratával. Éppen ezért, ha valaki Isten ajándékát úgy használja, hogy akár csak részben is megfosztja az ajándékot jelentésétől és céljától, ellene mond a férfi és a nő természetének és a közöttük fennálló bensőséges kapcsolatnak, és ellene szegül Isten tervének és az ő szent akaratának is. Aki pedig az élet továbbadásának törvényeit megtartva él a házastársi szeretet ajándékával, az nem az élet forrása urának, hanem a teremtőtől kiinduló terv szolgájának vallja magát. Amint ugyanis a test fölött általában nem rendelkezik korlátlan hatalommal az ember, ugyanígy nincs korlátlan hatalma nemző erői fölött sem, mert ezek természetüknél fogva az emberi élet létrehozására szolgálnak, s ennek az életnek a kezdete az Isten. Az emberi életet szentnek kell tekinteni, figyelmeztetett 23. János pápa, mert kezdetétől fogva föltételezi Isten teremtő tettét. Máteret magisztra enciklika.
0: Enciklikák.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: A magyar Horácius, avagy a Niklai remete. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Néhány napja volt 250 esztendeje annak, hogy a magyar irodalom egyik legismertebb, sokak kedvelt költője, egyházas Berzsenyi Dániel 1776. május 7-én hetjén, a mai egyházas hetjén megszületett. A sokak által magyar Horáciusnak is nevezett költő élete Vas és Somogy vármegyéhez kötődik. Utóbbi vármegyében Niklán töltötte élete nagy részét. Gazdálkodott, jelentős földbirtokkal rendelkezett, jól ismerte a gazdasági életet, számos gazdasági témájú írása maradt fenn, és szívéhez közel állt a méhészet is. A niklai kúria mögött ott volt a méhes, ahol szintén sok időt töltött, pihenni, elmélkedni, ott lehetett talán a legjobban. Az egykori renitens soproni diákból kiváló gazda és jelentős költő lett. A kor irodalmi életének megkerülhetetlen nagysága, a magyar irodalmi élet meghatározó személyisége, Kazinczy Ferenc nagyra tartotta és költőtársként kezelte Berzsenyi Dánielt, aki a Magyar Tudós Társaság, a Magyar Tudományos Akadémia jogelődje, első vidéki tagja lett. A Kazinczy Ferenc pártfogolta és támogatta Berzsenyi Dániel hamarosan korának legsikeresebb, legismertebb költői közé került. Írásai rendre megjelentek, és a kiadott kötetei gyorsan elfogytak. Olvasói népes tábora, amely az adott korban természetesen nem tízezreket jelentett, Ódály okán magyar Horáciusnak is tekintette őt, míg ő magát leginkább a niklai remetének mondta. Somogy vármegye határét ritkán lépte át, jól érezte magát otthon, de verseivel a vidéki magányból is üzent a nemzetnek, a magyaroknak. Verseinek napjainkra és napjainkban is üzenetértéke van, valamennyünk számára. Számomra az egyik legszebb verséből az 1807-ben írott a magyarokhozból egy részlet, amely nem köthető korokhoz, és amely vers Kodály Zoltánt is megihlette, íme. Ébreszt fel alvó nemzeti lelkedet, ordítson orkán, jöjjön ezer veszély, nem félek, a kürt harsogását, a nyihogó paripák szökését bátran vigyázom, nem sokaság, hanem lélek, szabad nép tesz csuda dolgokat. Szívleljük meg Berzsenyi szavait, aki számára fontos volt minden, ami és aki magyar, amelyről az 1824 körül írt, a magyarban eképpen szólt. Századokig küzdött ősi szent törvényei mellett, századokig nyugszik szép diadalma után, nagy volt a harcban, de nyugalma se rontja el lelkét, mert a természet önt bele férfi erőt.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Vatikán által meg nem erősített hír szerint 14. Leó pápa szeptember végén Párizsba és Lourdesba látogat. Pro Urbe díjat kapott Márkus András, sepsiszentgyörgyi plébános, a cigányok papja. Böjte Csaba a szentmisét mutatott be a vatikáni magyar kápolnában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A francia püspökök május 6-án bejelentettek egy Vatikán által meg nem erősített hírt, amely szerint 14. Leó pápa szeptember végén Franciaországba látogat. A Szentatya apostoli útjának lehetséges állomásai között Párizst, a francia közélet középpontját és Lourdes-t, az ima, gyógyulás és népi áhítat Mária kegyhelyét nevezték meg. A Vatikán eddig még hivatalosan nem erősítette meg a pápai látogatást, így az út, amíg a Szentszék nem nyilatkozik, nem tekinthető hivatalosnak. Marseille érseke Jean-Marc Cavalier bíboros, a francia püspöki konferencia elnöke, az Alateia orgnak elmondta, hogy a pápával több munkamegbeszélést is tartottak. Az elmúlt héten a program tervezés

0: Ész, Opra Mariana Sandra, anesteziológus és intenzív terápiás főorvos, valamint Török József volt politikai fogoly. Márkus András 1975-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron. Sepsiszentgyörgyre 1991. augusztus 1-én érkezett, ahol személyéhez kötődik a Mária világkirálynője plébánia és a Néri Szent Fülöp cigányiskola alapítása. Saját magát a cigányok papjának nevezi, amelyet immár 35 éve végez. Sok éven keresztül kiváló pedagógusként, latintanárként gazdagította a Székely Mikó Kollégium és a Mikes Liceum diákjainak tudását. Kitüntetéséhez gratulálunk! Böjte Csaba, ferences szerzetes mutatott be Szent Misét május 5-én kedden reggel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában a Missio Tours zarándok iroda szervezésében hazánk számos pontjáról érkezett híveknek egy budapesti csoporttal kiegészülve. Számolt be az eseményről a Vatikáni Rádió. Csaba testvér Jézus szavairól elmélkedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja a benne hívőknek, és nem azt a békét, amelyet a világ tud adni. Most nehéz idők jönnek szerte a világon, ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és munkahelyünkön is békét teremtsünk, zárta tanítását Csaba testvér. A hírszerkesztő Véggyörgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Lépes Lóránt atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Lépes Lóránt atya vagyok, és mivel május van, szűzanya hónapja, ezért erre a hittan órára a Loretto Litánia témáját választottam. Először ilyen rövid bevezetőt szeretnék mondani, és azután szeretnék majd foglalkozni az egyes invokációkkal, vagyis a szűzanya egyes megszólításaival, hogy miből erednek ezek. Próbáltam ezeknek utána járni, és legalábbis számomra nagyon izgalmas volt, főleg az ószövetségi szimbólumok hogyan jelentek meg ebben az imádságban. A Loretoi Litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság. Eredete a Párizsban fönnmaradt 1200 körül rímes litánia, mely valószínűleg a bizánci szertartás akatiszt himnusza hatására készült. 1500 körül nyilvánosan imádkozták Loretóban. Nyomtatásban 1558-ban Diligenben, Németországban jelent meg. Valószínű

Főleg Canisius Szent Péter kiadásában. Alapformája 2001-ben 48, vagyis 12x4 invokáció, a szűzanya 48 megszólítása. Ebből 13 Isten szűz anyját, 5 az erények hordozóját, 13 az ószövetségi előképekben jövendölt Máriát, 5 az oltalmazót, 12 a királynőt kéri, könyörög érettünk. Magyar énekelt változatban 4 invokáció után ismétlődik a könyörög érettünk. Magyarországon a Lorettói litániát májusban lehetőleg minden este templomokban is imádkozzuk. Mivel a Lorettói litánia az egyházban eleven valóság, újabb és újabb invokációi születnek. A II. Vatikáni zsinat után például az egyházunk anyja könyörög érettünk került be, és később például a családok királynője. Májusi litánia, májusi szűzmária ájtatosság. Május estén a szűzanya tiszteletére végzett magánájtatosság. Rendszerint népénekekből, a Lorettói litániából, Mária imádságokból, Mária antifónából, esetleg prédikációból áll. A végén szentségi áldást adnak cibóriummal, ünnepélyesebb esetekben monstranciával. Az első ilyen jellegű áltatosságot 1700 körül Nápolyban tartotta Páter Anszalóni jezsuita atya. A 19. század elején már egész Európában, Magyarországon is elterjedt. 7. Pius pápa 1815-ben búcsút is engedélyezett hozzá. Loretto szűzmária búcsújáró hely Anconától délre. Különlegessége, hogy a kegyhely jelleget nem kegykép vagy kegyszobor adja, hanem Mária egykori názáreti háza, mely hatalmas bazilika közepén márványfalakba foglaltan áll. Legendáját a teramói Pietro Tolomei írta le elsőként. Eszerint a szűzanya kőből épített názáreti házát a muszlimok elől az angyalok 1291 májusában a levegőbe emelték, és átmenekítették az akkor Magyarországhoz tartozó dalmáciai Terzato városába. A püspök és a frangepánok vették gondjaikba, de a helybeli keresztények elbizakodottsága miatt 1294. december 10-én az angyalok ismét a magasba emelték, és átvitték az Adriai tenger túlsó oldalára, a Lorettói dombra. Kedves testvérek, most akkor szólok az egyes megszólításokról, az úgynevezett invokációkról. Először is Máter, mint anya, aki gyermekeknek adott életet. A boldogságos Szűz Mária anyaságának misztériumát hangsúlyozó megszólítások. Rész a Loretto litániában Mater admirabilis, tehát továbbá Mater veneranda, Mater virgo. Istennek szent anyja, Sancta Dei Genitrix, a boldogságos Szűz Mária megszólítása a Loretto litániában az Isten anyaság alapján. Isteni malasznak anyja, isteni kegyelemnek anyja, az Isten anyaságra, Mária kegyelemmel teljességére, a kegyelmet közvetítő szerepére utal Lukács evangéliuma szerint. Tisztaságos anya, a ünnepe a II. Vatikáni zsinatig október 16-án volt.

Kedves testvérek, a hittanóránk témája a Lorettói Litánia, és most akkor elkezdtem az egyes invokációkat körüljárni, boncolgatni, próbáltam utána nézni az egyes megszólításoknak az eredete után. Tehát folytatom most a felsorolást rövid magyarázattal. Sérelem nélkül való anya, vagy makula nélkül való anya, Mater Immaculata, elsősorban Szűz Mária szűz anyaságára, a Szentlélektől való foganására és a szülés után is szűz voltára utal. Az ószövetségi előképe az égő csipkebokor. A tűzből, romok alól sértetlenül kikerült Mária kegyképek, például Mária Radnán, Mária Kálnokon vagy Esztergomban, tisztelete a sérelem nélkül való anyának is szól. Tágabb értelemben a szeplőtelen fogantatást is jelenti. Csodálatos anya, Mater Admirabilis, Mária istenanyaságát csodáló invokáció a Lorettói Litániában. Az ikonográfiában a havi boldogasszony képének egy változata. Leghíresebb példánya az Ingolstadtban működő egyetemi Mária kongregáció számára készült. Ez lett őstípusa a magyarországi havi boldogasszony kegyképeknek. Mária jó tanács anyja, Mater Boni Consili, ünnepe április 26-a volt. A legenda szerint 1467-ben a törökök Shkodrát Albániában ostromolták, s a város lakossága főként két nemes család feje, Giorgio és Slavi minden erejüket latba vetették, hogy a templomuk falán tisztelt úgynevezett paradicsomi Mária freskó képét megmentsék. A kép levált a falról, és ismeretlen utakon éjjel és nappal lángoszlopként vonult a két nemes előtt, akik végül április 25-én a Róma közelében lévő Genazzano Mária jó tanács anyjáról nevezett ágostonos templomában találtak rá. Itt a kegyképet azóta is Mater Boni Consili címen tisztelik. Számos csoda fűződött hozzá. 1727-ben a Genazzanoi egyházmegye engedélyt kapott a kép átvitelére, napjának megünneplésére. 6. Pius pápa 1789-ben az ünnepet áttette április 26-ára, hogy ne ütközzék Szent Márk napjával, s kiterjesztette az egész ágostonos rendre. Az idők folyamán több itáliai egyházmegye átvette. A kegykép Mária és a gyermek Jézus arca egymáshoz simul. Mindkettőjük fejét szivárvány koronázza, ami a béke és az egyetértés jelképe. Alapjuk a jó tanács iránti engedelmesség. Makula nélkül való tükör. Teljesen hibátlan, minden folt és hián nélkül tükröződő felület a tökéletes tisztaság szimbóluma. A Szentírásban Isten fölségének makula nélkül való tükre a bölcsesség. Ezt olvassuk a Bölcsesség könyvében 7. fejezetben. Az örök világosság kisugárzása és az Isten működésének tiszta tükre és jóságának képmása. Litániákban a boldogságos Szűz Mária megszólítása. Benne az Isten képiség tökéletes, sem az átteredő bűn, sem személyes bűn nem homályosítja és nem sérti. Bölcsesség széke vagy bölcsesség trónusa. Jelentése, hogy a királynak méltóságához illő helye a trónus. Úgy méltó helye Mária a megtestesült igének, az isteni bölcsességnek. Előképe és képtípusa Salamon trónusa. Salamon trónusa elefántcsontból aranybevonattal készült királyi szék. 6 lépcsője volt, hátul a trón fölött bikafejek voltak. A szék mindkét oldalára karfát tettek, a karfák felett 7 oroszlán állt. A 6 lépcsőn két oldalt 12 oroszlán helyezkedett el, olvassuk a királyok első könyvében. Máriának a bölcsesség székének előképe, a Salamon trónusa az előbb idézett királyok bölcsessége alapján.

Kedves testvérek, folytatom a Lorettói Litánia invokációinak értelmezését, és eljutottunk az ószövetségi előképekhez, tehát most ezeket fogom felidézni. Következő megszólítás a Szűzanyánk Lorettói Litániában áltatosságnak jeles edénye. Ennek jelentése Mária az Isten iránti áhítatos odaadás mindannyiunkat felülmúló kincsét hordozta testének törékeny cserépedényében. Az egyház imádságos nyelvében az edény az emberi test képe. Elefántcsontorony. Az énekek énekében a menyasszony nyakának szépségét leíró hasonlat. A középkorban, főleg a gallikán liturgia területén a galamb forma mellett használtak kis toronyformájú nemesfényből vagy elefántcsontból készült cibóriumot az eukarisztia őrzésére. A Lorettói Litánia egyik invokációja, mely a boldogságos Szűz Mária tisztaságára, erősségére, oltalmazó hatalmára utal. A gyermekét hordozó Szűz eleven szentségtartó volt. Mária aranyház. A középkorban oltári szentség őrzésére készített arany vagy aranyozott házacska, a mai cibórium elődje volt az aranyház. A Lorettói Litánia invokációja, mert a boldogságos Szűz Krisztus testének élő szentségtartója volt. Fridnek szent szekrénye, Arca Federis. A boldogságos Szűz Mária megszólítása a Lorettói Litániában arra utalva, hogy miként a Fridláda magába zárta a törvénytábláit, Áron vesszejét és a mannát, úgy hordozta Mária a megtestesült igét. Mennyország ajtaja, Janua Céli, vagy Mennyország kapuja, Porta Céli. Az üdvösség bejárata, a mulandóság és az örökkévalóság, az érdemszerzés, szenvedés és az örök boldogság határán. Az evangéliumban Jézus Krisztus, a jó pásztor bárányai Mennyország ajtaján érkeznek az egy akolba, a győztes egyházba. A Mennyország ajtajának kulcsai vannak, amit Krisztus Péternek adott át. A jelenések könyvében a jövendőt megmutató látomásokat a Mennyország ajtajának megnyílása vezeti be. A Mária szimbolikában a Mennyország ajtaja Mária Szűz anyaságára, a zárt kapu, illetve közvetítő szerepére utal. Ezért szerepel litániákban is a boldogságos Szűz Mária megszólításaként. Ajtó vagy kapu a ház fontos része, a kin és ben határa. Az Ószövetségben a házak ajtaja alacsony volt, nem tekintve a templomét és a palotákét. Szárnya fából, félfái esetleg kőből készültek, és kulcs zárta is nyitotta. Az ajtó félfa a vallási életben fontos szerepet töltött be. Ezt kenték meg a húsvéti bárány vérével. Erre erősítették a mezuzát, sőt amuletteket is akasztottak rá. A küszöb alatt olykor építési áldozatot helyeztek el. Az új szövetségben az Úr feltámadott testének természetét jelzi. Átmegy a zárt ajtón. Átvitt értelemben az ajtó az emberi szív és a mennyek országának nyitott vagy zárt voltát fejezi ki. A keresztény művészetben a nyitott ajtó Krisztus, a zárt ajtó pedig Szűz Mária szimbólum. Ez Ezekiel proféta könyvében az új templom keleti ajtajának zárva kellett maradnia, ami a tipológiában Mária szüzességének előképe lett. A görög ikonosztáz királyi ajtaja közvetlenül erre utal. Az ajtó jelképes értelmét hangsúlyozza, Krisztus vagy Mária szobra a gótikus katedrálisok kapujának középső oszlopán.

A hajnali szép csillag, Stella Matutina, név utal Mária égi szépségére és tisztaságára, arra, hogy az úton járó számára ő igazodási pont. S végül, mint a földi szemlélő számára a hajnalcsillag utolsóként tűnik el a szemek elől a fölkelő nap fényében, és elsőként ragyog föl az alkonyodó égen, úgy jelzi és kíséri a boldogságos szűz az Úr Jézus Krisztust. Betegek gyógyítója, helyi Mária ünnep a római Szent Magdolna templomban az augusztus utolsó vasárnapja előtti szombaton. A templom Mária képéhez sok csodás gyógyulás kapcsolódott, és 1571-ben 5. Pius pápa a lepantói győzelem után e kép előtt tartotta a Tedeumot. A kegyképet 1668-ban és 1868-ban megkoronázták. A gyógyító Mária kegyképének helyi ünnepei világszerte a betegek gyógyítója. Bűnösök menedéke vagy bűnösök oltalma, refugium peccatorum. Máriának azt az anyai közbenjárását fejezi ki, amellyel oltalmába veszi a bűnbánót, és elvezeti az igazi megtéréshez, a tökéletes bánathoz és a bűnbánat szentségéhez. A bűnösök menedéke Mária ünnep, a mi asszonyunk menedékünk nevű francia apácák ünnepelték először 1652-ben a szűzanya bűnösökért történő közbenjárását. 1838-ban a párizsi Mária Szeplőtelen Szíve Társulat is átvette az ünnepet. Először január 30-án ünnepelték. 1913-ban a 70. vasárnap előtti vasárnapra tették át, tehát nagybőt előtt, majd a redemptoristák által kezdeményezett augusztus 13-a lett a dátuma. Az egyetemes egyház nem tartja. Keresztények segítsége május 24-én Mária ünnep. Mint fohász már 1571-ben a lepantói győzelem után bekerült a Lorettói litániába. 1815-ben Róma ünnepe lett, mert 7. Pius pápa ezen a napon térhetett vissza Napóleon fogságából. Később több francia, itáliai egyházmegye és néhány szerzetes rend átvette, főleg a szalésziek, akiknek védőszentje a Mária keresztények segítsége. Magyarországon az esztergomi, székesfehérvári, szombathelyi, váci, váradi és veszprémi egyházmegye üli meg. E napon ünnepli az egyház a népét megmentő Eszter királynőt, Mária előképét is.

Az angyalok királynéja jelentése, Isten anyai méltósága Máriát az angyalok fölé is emelte. Apostolok királynője, Regina Apostolorum, Mária ünnep az áldozó csütörtök utáni szombaton. A mennybe menetel és pünköst közötti időszakban Máriát, mint az apostolok anyját és királynőjét tisztelik ezen a napon. 13. Leó pápa 1890-ben a palotinusok kérésére hatta jóvá. Más missziós rendek, például a verbiták, szalvatoriánusok is megülik az ünnepet. Rózsafüzér királynője, vagy Rózsafüzér királynője, a boldogságos Szűz Mária, a világ királynőjének megszólítása, a Lorettói litánia invokációja a lepantói győzelem után. A magyar nyelv különbséget tesz a királynő, tehát önálló uralkodó, és a királyné, a király társa között. Még végül szólok a Mária egyéb szimbólumairól. A boldogságos Szűz Máriára utaló jelek, tárgyak, ószövetségi jelenetek és személyek, állatok és növények. A keresztény művészetben a kezdetektől megtalálhatók a himnusz költészet és a népénekek alapanyagaként. A Mária szimbólumok a képzőművészetek fontos kifejező és díszítő elemei. Az ószövetségi Mária szimbólumok előkép értékűek. A szeplőtelen fogantatás szimbólumai az égő csipkebokor, Gedeon gyapja, Áron veszélye. Ezekiel zárt kapuja, Dávid elefántcsonttornya, a gyermekét hordozó Szűz Mária szimbóluma a fridláda és a manna arany edénye. Mária és az énekek éneke mennyasszonyának azonossága alapján Mária szimbólumok a hortus conclusus zárt kert, a lepecsételt forrás, a galamb, a tisztaság jelképe. A Mária litániák invokációi Mária szimbólumokra épülnek. A természet szimbólumai Mária erényeinek tisztaság, alázat, bölcsesség, szeretet, hűség, erő, stb. Képei, például nap, hold, csillagok, lilium, rózsa, elvon díszítmény jellegű megjelenítése, a rozetta, továbbá cédrus, olajfa, pálma, ibolya, nőszirom, kamilla, százszor szép. A magyar nyelvben különösen sok virág és növénynév fűződik Máriához, katolikus népünk egykori bensőséges Mária tisztelete és szeretete jeleként. Kedves testvérek, tehát röviden így szerettem volna összefoglalni a Lorettói litániát és a Mária megszólításokat ebben az ájtatosságban. Köszönöm, hogy velem tartottak itt Észak-Komáromban. Köszönöm Tóth Szilveszternek a műszaki szolgálatot. További áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Egy éve választották meg Leó pápát. Böjte Csaba szentmisét mutatott be a vatikáni magyar kápolnában. Nyilvánosság és gyermekvédelem szakmai műhelynapot tartottak Budapesten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Egy éve, május 25-én este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről, az áldások erkélyéről, a várakozó híveknek, zarándokoknak, Habebus pápám. Vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost, 14. Leó néven. 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi jelmondatát, in illo uno unum. Ezeket a szavakat Szent Ágoston használta egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bár mi keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Röviden, ő benne, az egyben egyek. Névválasztásának több oka is volt, de elsősorban az, hogy válaszoljon az újabb ipari forradalomra és a mesterséges intelligencia jelentette fejlődésre, amelyek új kihívásokat állítanak elénk az emberi méltóság, az igazságosság és a munkavédelmét illetően. Isten éltesse 14. Leó pápát! Böjte Csaba, ferences szerzetes mutatott be Szent Misét május 5-én kedden reggel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, a Missio Tours zarándok iroda szervezésében hazánk számos pontjáról érkezett híveknek egy budapesti csoporttal kiegészülve. Számolt be az eseményről a Vatikáni Rádió. Csaba testvér Jézus szavairól elmélkedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja a benne hívőknek, és nem azt a békét, amelyet a világ tud adni. Most nehéz idők jönnek szerte a világon, ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és munkahelyünkön is békét teremtsünk, zárta tanítását Csaba testvér. A krízis kommunikáció állt az emberi méltóság stratégia keretében május 6-án rendezett nyilvánosság és gyermekvédelem című szakmai műhely középpontjában, amelyet a budapesti Piarista Gimnázium épületében rendeztek meg szerzetesrendek, egyházmegyei intézmények vezetői, munkatársai, gyermekvédelmi szakemberek, segítő szakmák képviselői, kommunikációs szakemberek részvételével, tájékoztatott a Magyar Kurír. A szervezők örömmel állapították meg, hogy a szerzetesrendek és az egyházmegyék közös fóruma lett a műhely. A bizalom egy-egy intézményben, illetve az intézmény felé nem magától adódik, sokat kell tenni érte, ám a bizalomépítés rendszer szintű tanulást igényel. A 10. alkalommal tartott nyilvánosság műhely a képzés egy-egy téma elméleti feldolgozása mellett mindig tartalmaz gyakorlatot, esetfeldolgozást, kommunikációs feladatot is. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Johanna Andrea nővér, Szent Teréz válaszol, hogyan imádkozzunk. A Jelkiadó és a Maros-Szentgyörgyi Kármelita nővérek közös kiadványa. Bent vagyunk belső várkastélyunkban, azaz beléptünk önmagunkba Isten segítségével a valódi ima kapuján át. Ekkor kezdődik az igazi küzdelem önmagunkkal, a világgal és az ellenséggel. Lassanként kezdjük fölismerni, hogy életünkben nem Isten van a legelső helyen, hanem minden egyéb, amely rabságban tart bennünket. Beszippantanak, ahogy Szent Teréz írja, az anyagi javak, a megbecsültséghez való ragaszkodás és a különféle ügyek. Nem marad sem időnk, sem energiánk az Istennel való minőségi kapcsolatra. Természetesen elmegyünk vasár és ünnepnap szentmisére, szentgyónáshoz és szentáldozáshoz is járulunk, súlyos bűnt nem követünk el, mégis Isten csupán egy távoli valóság marad a számunkra. Ébredező lelkiismeretünk hangja jelzi, ez így kevés, valahol félresiklunk, s ha nem hallgattatjuk el lelkiismeretünknek ezt a hangját, akkor a kegyelem erejében elmozdulhatunk egy minőségi keresztény élet felé. Minőségi, mert ha engedjük, akkor Isten elrendezi bennünk a szeretetet, és az értékek hierarchiája a helyére kerül az emberben. Az első lelki lakásban még csak kezdünk ébredezni, és kezdjük meglátni, hogy valamit másképpen kellene tennünk. Nem szabadna megelégednünk a középszerű keresztény élettel. Ha ezt komolyan gondoljuk, akkor egy erős belső elhatározással, kérve Isten segítségét, minden nap elkülönítünk a nap 24 órájából egy bizonyos időt, állapotbeli kötelességeinknek megfelelően, és keresünk egy csöndes helyet, ahol egyedül lehetünk a Szent Háromságos Egyistennel. S vele vagyunk úgy, ahogy tudunk. Még egészen lekötnek ugyan bennünket a külső dolgok, olyannyira, hogy ezekkel vagyunk betöltve, így amikor leülünk, hogy csöndben legyünk az Úrral, akkor támadásba lendül mindaz, ami leköti belső energiáinkat. Szent Teréz megmondja, mit kell tennünk ilyenkor. A belső ima idején vegyük elő a Szentírást vagy egy lelki könyvet, és olvassunk belőle néhány gondolatot, amelynek segítségével összeszedjük magunkat. Nézhetünk egy ikont vagy egy szentképet is, hogy Isten jelenlétébe helyezkedjünk. Elgondolkodhatunk életünkről is, hogy miben kellene változtatnunk. Szent Teréz szerint a belső életnek ebben a szakaszában a legfontosabb, hogy elengedjük a nem szükséges dolgokat, ügyeket. Így nem csak időnk egy része szabadul fel az Istennel való kapcsolatra, hanem elkezdjük járni a belső szabadság útját. Elengedjük mindazt, ami fogva tart minket. Ez csak egy határozott döntéssel sikerülhet a kegyelem segítségével, melyhez meg kell feszítenünk minden erőnket.
1: Az akarat hajlik rá, hogy azt szeresse, ahol a szeretetnek oly megszámlálhatatlanul sok jelét és bizonyítékát látta, vagyis Istent, és szeretné némelyiket viszonozni. Különösen világosan látja, hogy ez az igazi szerető soha nem hagyja el őt, hanem mindig vele van, s életet és létet ad neki. A megértés segít neki felfogni, hogy nem találhatna jobb barátra, még ha igen sok évig élne is. Hogy az egész világ tele van hazugsággal, s az élvezetek, amelyeket a gonosz szellem kínál neki, szenvedéssel, gondokkal és ellentmondásokkal járnak. És azt mondja neki, legyen biztos afelől, hogy a várkastélyon kívül nem talál sehol biztonságot és békét. Hogy hagyjon fel azzal, hogy idegen házakhoz jár, amikor az övé annyira tele van javakkal, ha élvezni akarja őket. Hogy kitalál meg ennyire mindent, amire szüksége van, mintha a saját házában volna, különösen ilyen vendéglátó mellett, aki urává teszi minden javának, ha azt akarja, hogy ne vesszen el, mint a tékozló fiú, aki a disznók eledelét ette.
0: Szeretnénk Istennel lenni szívünkben, mert fölfogtuk, hogy ez a legjobb. Már tudjuk, hogy belül kell őt keresnünk, saját házunkban. Mégis a világ dolgai kötik le figyelmünket. Ezért írja Szent Teréz, hogy idegen házakhoz járunk, ahelyett, hogy önmagunkba tekintenénk arra, aki bennünk lakozik, és mint a tékozló fiú atya, vár minket, hogy mindent nekünk adhasson, egész önmagát. Mi pedig még mindig a sertések eledelét esszük, a világ dolgaiban merülünk el, ahelyett, hogy Istenben.

0: Az teljesen átjárja a méreg és felfúvódik. Úgy van itt is, ha nem vigyázunk.
1: Úszunk az árral, az aktuális divat diktálta trenddel, és végigrohanunk az életen, anélkül, hogy valóban éltünk volna. Az üres dolgok fogva tartanak, és a közszellem magával ragad bennünket. Ha nem ismerjük a televízióban éppen sugárzott szappanoperákat, akkor szinte már nincs is, miről beszélgetni a környezetünkben élőkkel. Ha pedig ezen már túl vagyunk, akkor jön az egyéb plázás kínálat. Ha nem ilyen vagy olyan nadrágja van, talán már meg sem mer jelenni az ember a munkahelyén. Mert mit fognak szólni? Sajnálatos módon hagyjuk, hogy kívülről irányítsanak minket, és belső energiáinkat az ennek való megfelelésre pazaroljuk, pedig Jézus mindegyikünktől kérdezi, nem több az élet az ételnél és a test a ruhánál? Bármennyire is megpróbálnak beteríteni bennünket a reklámok áradatával, és megmondani, mi a jó, legyen személyes véleményünk, és tegyünk rá mindent Krisztus mérlegére. Közelebb visze az üdvösséghez. Ha nem, akkor vessük el, bármilyen vonzó legyen is a kínálat külsőségében. Erős marokkal tartja itt az embert az ellenség, fölhasználva a világ csábításait és az emberi természet gyöngeségét.
0: Világos, hogy hosszú ápolásra van szükség a gyógyításához, és nagy kegyelme Istennek, ha nem halunk bele. Biztos, hogy a lélek nagy szenvedéseken megy itt keresztül, különösen, ha a gonosz szellem észreveszi, hogy természete és erkölcsei alkalmassá teszik rá, hogy igen messze jusson. Ekkor az egész pokol összefog, hogy visszafordulásra kényszerítse.
1: Nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak és az ég magasságaiban lévő szellemei ellen. Figyelmeztet minket az apostol. Nagy kegyelem, ha fölismerjük, hogy betegek vagyunk, és Isten gyógyítására szorulunk. Ameddig megelégszünk a konzum kereszténységgel, és megmagyarázzuk magunknak, miért nincs időnk Istenre, addig életünk hajója lehorgonyzott a rossz megszokás kikötőjében. Egy sokgyermekes édesanya a házi munka közben is tud Istennel lenni, ha például szeretettel gondol a családjára Isten jelenlétében, miközben mos, vasal vagy főz. A szeretettel való rájuk gondolás Isten jelenlétében azt jelenti, hogy hálát ad értük, nem feltétlenül szavakkal, hanem szavakba nem önthető sóhajtásokkal. Egy édesapa, aki szellemi munkát végez, miközben ebédel, Isten jelenlétébe helyezkedve küldhet egy szerető ölelést feleségének és gyermekeinek azzal, hogy fölindítja magában a szeretetet és megköszöni őket a Teremtőnek. Ha pedig fizikai munkát végez, akkor például minden egyes kalapácsütést odaajándékozhat az Úrnak szeretteiért. A szerzetes, aki apostoli munkában tevékenykedik, hálát adhat a rábízottakért, és szívének szeretetével átölelheti azokat, akikkel foglalkozik. A valódi szeretet Isten jelenlétébe helyez, ahogy a hálaadás is, melyek segítségével megtanulunk belülről kifelé élni. Aki így él, kicsúszik a kísértő karmai közül, mert Istennél van a szívében a szeretet imája által. Isten a szeretet, a valódi szeretet pedig ima.
0: Irgalmasságoddal ne engedd, Uram, hogy ezt a lelket rászedjék, és abba hagyja, amit elkezdett. Adj neki fényt, hogy lássa, ebben áll minden java, hogy veled legyen, és elszakadjon a rossz társaságtól. Hogy milyen nagy dolog azokkal társalogni, akik erről beszélnek, és csatlakozni nem csak azokhoz, akiket ezekben a szobákban lát, ahol van, hanem azokhoz is, akik már jóval beljebb jutottak. mert ez nagy segítségére lesz.

0: és ha sokat érintkezik velük, beveszik maguk közé.
1: Szent Teréz bíztat bennünket, hogy azok társaságát keressük még a keresztények körében is, akik mély belső életet élnek, és törekszenek az Istennel való személyes szeretet kapcsolatra. Szentünk a lelkünkre köti, hogy semmiképpen se hagyjuk abba a belső imát és a lelki küzdelmet. Adjunk minőségi időt Istennek minden nap, és küzdjünk azért, hogy a nem szükséges dolgokat és ügyeket elengedjük. Nem baj, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, de próbálgassuk egyszer ezt, másszor azt letenni, elengedni. Meg lehet próbálni egy időre letenni azt, amire nincs ugyan szükség, mégis ragaszkodunk hozzá. Ha például 2 hétre leteszi az ember azt a bizonyos dolgot, meg fogja látni, hogy nem dőlt össze még az ő kis világa sem. Lassanként pedig végleg képes lesz elengedni, kérve Isten segítségét. A belső élet kis dolgokon áll vagy bukik. Például, ha valaki számára létkérdés az édesség, akkor csökkentheti a napok számát, amikor hozzájuthat. Nagy mértékben segíthet, ha apostoli dimenziót ad egy-egy elszakadásnak. Például fölajánlja a családja, szűkebb vagy tágabb környezete egyes tagjaiért, akik nehéz helyzetben vannak. Ez erőt ad neki is a lelki küzdelemben, mert most már nem csak önuralma a tét, hanem mások lelki java.
0: Mindig ügyeljen rá, hogy ne hagyja magát legyőzni. Mert ha a gonosz szellem látja benne a szilárd elhatározást, hogy inkább kész elveszíteni életét és nyugalmát, és mindazt, amit kínál neki, semmint visszatérni az első lakásba, akkor sokkal hamarabb békén hagyja. Legyen férfi, szánja el magát, hogy megküzd minden gonosz szellemmel, amihez nincs jobb fegyver a keresztnél.
1: A második lakásban súlyos harc folyik az ember ellen, aki elkezdte a belső küzdelmet. Mikor nem hagyja magát legyőzni? Akkor, ha ragaszkodik eltökélt elhatározásához, hogy tovább megy a belső úton, ad az idejéből Istennek, és nem teszi le a lélek kardját, küzd rossz szokásai és a közszellem beszippantása ellen. Az első lakásba akkor tér vissza a másodikból, ha elaltatja lelki ismeretét, és megnyugtatja magát, hogy minden jó úgy, ahogy van. 2 böjtölök hetente, 10 adok mindenemből, amint a farizeus imádkozta a templomban, a vámossal ellentétben. Ám hol marad a szeretet a teljesítmény mellett? Ha erőfeszítést tesz az ember a kegyelem segítségével, akkor Isten szeretete lassanként képessé teszi, hogy mindent odaadjon, és ne csak a fölöslegéből adakozzon neki. Ha elesem is újra meg újra, de nem adom fel a küzdelmet, akkor van élet bennem. Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ, nem lehet a tanítványom, mondja Jézus. A kereszt a mi fegyverünk, Krisztus keresztje, amelyen szeretetével megváltott minket, és amelyben hozzá kell hasonulnunk a hosszú és fáradtságos küzdelemben. De bízzatok, én legyőztem a világot, mondja üdvözítőnk.
0: Eszünkbe se jusson, hogy már itt az elején kellemességek várnának ránk. Nagyon hitvány dolog lenne, hogy egy ilyen értékes és nagy épülethez hozzáfogva homokra alapozzunk, hogy minden összedőljön, és soha ne legyen vége a csalódásoknak és kísértéseknek. Mert nem ezek azok a lakások, ahol manna eső hull. Beljebb vannak azok, ahol minden úgy ízlik a léleknek, ahogy akarja, mert nem akar mást, csak azt, amit Isten akar.

0: Az első lelki lakásokban küzdünk saját szétszórtságunkkal. Imánk nagy része is küzdelemből áll, hogy egyáltalán képesek legyünk Isten jelenlétében maradni abban a kis időben, amit ő rá tudunk fordítani egy-egy napunkból. Az imádság épületének alapja az alázat. A mindennapok nehézségeinek, küzdelmeinek felvállalásában, mi több elfogadásában fejlődik az ember az Úr jóvoltából. Ha azt gondoljuk, hogy az ima abból áll, minél több lelki élvezetet gyűjtsünk be, és tétlenül várjuk a manna esőt az ima idején, akkor nem értettük meg a lényeget, s folyton csalódni fogunk, és kísértésbe esünk, amely addig is elvihet, hogy abba hagyjuk az imát. Úgy érezzük ugyanis, hogy semmi értelme, mert a saját érzéseinkben próbáljuk megragadni az Istennel való kapcsolatunkat. Ez zsákutca. A teremtményektől való belső elszakadás, sőt, az elképzeléseinktől való elszakadás útja a belső szabadság felé vezető ösvény. A belső szabadságban pedig már nem köt semmi abban, hogy valóban ki tudjuk mondani szívünk mélyén az Atyának, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ám abban is legyen meg Isten akarata, ami nekünk nehéz, vagy egyenesen elképzelhetetlen. Ez már egy hosszú, szenvedésekkel teli belső út hozadéka, amelyet Jézussal egyesülten járunk be az ő végtelen irgalmából. Ezért mondja Szent Teréz, hogy a belső lakásokban hull a manna eső, mert azokban már elkezdünk meghalni önmagunknak, hogy élhessünk Krisztussal Istenben. S ez minden keresztény útja, bármilyen életállapotban él is.
1: Gyönyörű dolog, hogy noha még ezer akadály és tökéletlenség közepette vagyunk, s ehényeink még nem tudnak járni, hiszen csak nemrég kezdtek létrejönni, és Isten adja, hogy egyáltalán létrejöjjenek, de már nem szégyelünk élvezeteket kérni az imádságban és panaszkodni a szárazság miatt. Sose történjen ez velünk, nővérek. Öleljétek át a keresztet, amelyet vőlegényetek magára vett, és értsétek meg, hogy ez a dolgotok. Aki többet tud szenvedni, szenvedjen többet érte, és ő lesz a legszabadabb. A többi pedig mind járulékos dolog, és ha megadja nektek az Úr, adjatok érte nagy hálát.
0: Szárazságnak nevezi Szent Teréz, amikor az imában nem érzünk úgymond semmit, nem érzünk áhítatot, nem tapasztaljuk Isten jelenlétét. Ez a belső küzdelem része, amelyben megtanuljuk elfogadni emberi természetünk gyöngeségét, és megtanulunk önzetlen szeretettel az Úrral lenni, függetlenül attól, kapunk-e belső lelki élvezetet, vagy sem. Ebben a helyzetben a keresztet átölelni azt jelenti, hogy nem siránkozunk az áhítat érzetének hiánya miatt, hanem például kimegyünk Jézussal a Getszemáni kertbe, és vele maradunk elhagyatottságában. S tesszük ezt mindaddig, amíg az Úr el nem küldi angyalát, hogy megerősítsen minket is. Ha elfogadjuk az éppen adódó külső-belső szenvedéseket, és Krisztusba kapaszkodva éljük meg azokat, akkor szabaddá válunk helytelen önszeretetünktől, és megtanulunk önzetlenül szeretni. Végül is így nyerjük el az Úr adományából az igazi szabadságot, amelyben a Szentlélek békéje tölt be minden helyzetben, mert hitünk szilárd talaján maradva tudjuk, hogy a mi jóságos mennyei Atyánk mindent a javunkra enged meg, s erőt ad nekünk Krisztusban a nehézségek elviselésére. Szent Teréz szerint ezen kívül minden tapasztalható belső jóleső érzés, áhítat, s minden más úgynevezett rendkívüli misztikus élmény csupán járulékos elem. Nem képezi az Istennel való szeretet kapcsolat lényegi részét, amely a Krisztust követésben ragadható meg.
1: Úgy tűnhet számotokra, hogy a külső szenvedésben elég álhatatosnak kell lennetek akkor, ha Isten belsőleg megajándékoz titeket. Ő felsége azonban jobban tudja, mi való nekünk. Nincs miért tanácsolnunk neki, hogy mit adjon nekünk, mert okkal mondhatja, nem tudjuk, mit kérünk. Aki imádsággal kezd foglalkozni, az minden törekvésével, soha ne feledjétek ezt, mert nagyon fontos, azon dolgozzék, arra szánja el magát, és amellett döntsön minden igyekezetével, hogy akaratát Isten akaratához igazítsa. És ahogy később mondani fogom, legyetek nagyon biztosak benne, hogy ebben áll a legnagyobb tökéletesség, amelyet elérhetünk a szellemi úton. Akiben ez tökéletesebben megvan, az többet kap az Úrtól, és előrébb van ezen az úton. Ne gondoljátok, hogy volna itt még valami titokzatos tudomány, vagy ismeretlen és érthetetlen dolog, mert ebben áll minden javunk. Mert ha már az alapelvben tévedünk, és azt akarjuk, hogy az Úr tegye a mi akaratunkat, és úgy vezessen, ahogy mi elképzeljük, milyen szilárdsága lehet ennek az épületnek.
0: A kulcsszó az Istenre való teljes ráhagyatkozás. Elfogadjuk, ahogyan vezet bennünket, mind ima életünkben, mind a hétköznapi, úgynevezett profán életben, s e kettő szerves egységet alkot, és kihat egymásra. Minden helyzet egy-egy kihívás a szeretetre, és felhívás a szeretetben való növekedésre. Minél inkább hozzá tudunk állni a számunkra kellemetlen helyzetekhez, mégpedig Isten iránti szeretetből, annál inkább igazodunk akaratához, és növekszik bennünk a hit, remény, szeretet. Az egészséges ember szereti a kihívásokat, melyekben föltalálhatja magát, újabb és újabb megoldásokra jöhet rá. Ha minden élethelyzetet így tekintenénk, Isten elrejtett benne valamit, ami fejlődésemet szolgálja, csak meg kell találnom, mi az. Akkor már nem a másik ember vagy a körülmény lesz a hibás, hogy nem az van, amit mi akarunk, hanem Isten kerül a középpontba. Mit üzensz ezzel nekem? Mit kell tennem? Miben kell most növekednem?
1: Igyekezzünk megtenni, ami rajtunk áll, és őrizkedjünk ezektől a mérges kígyóktól, vagyis az ellenség ármánykodásaitól. Mert sokszor azt akarja az Úr, hogy rossz gondolatok és szárasság gyötörjenek és kísértsenek minket anélkül, hogy meg tudnánk szabadulni tőlük, és néha azt is megengedi, hogy belénk marjanak, azért, hogy ezután jobban tudjunk vigyázni magunkra, és hogy megvizsgálja, vajon nagyon fáj-e, hogy megbántottuk őt. Ezért ne csüggedjetek, ha néha elestek, és ne adjátok fel a továbbhaladást, mert Isten ezt a bukást is jóra fordíthatja. Ha nem látnánk más dologban nyomorúságunkat, és azt a nagy kárt, amelyet a szétszóródás okoz nekünk, hanem csak ebben a harcban, amelynek célja, hogy összeszedjük magunkat, már az is elég volna. Lehet-e nagyobb rossz annál, mint hogy nem a saját otthonunkban vagyunk? Miért reméljük, hogy nyugalmat találhatunk más dolgokban, ha a sajátunkban nem tudunk megnyugodni? És amikor ilyen nagy és igazi barátok, valamint rokonok, akikkel, ha nem akarjuk is, együtt kell élnünk, azaz a képességek, az értelem és az akarat, úgy tűnik háborút viselnek velünk, mintha megbántotta volna őket, amit bűneink tettek velük. Béke, béke, nővéreim, mondta az Úr, és sokszor figyelmeztette erre apostolait. Mert higgyetek nekem, hogy ha ez nincs meg bennünk, és ha nem törekszünk rá tulajdonházunkban, nem találjuk meg az idegenekében.
0: A lelki küzdelem egyik célja, hogy összeszedjük magunkat, és képesek legyünk Istenre figyelni. Nem érdemes ezt a küzdelmet elodázni, hiszen ha saját házunkban, vagyis bensőnkben nem tudunk nyugtot találni, miből gondoljuk, hogy idegenben, vagyis a külső dolgokban elveszve, majd megtaláljuk. Békére int bennünket Szent Teréz önmagunkkal szemben is, ami itt és most türelmet, és kitartást jelent.

az áldás gondolatokat hallják. Most hát boríts be minket, Istenünk, remény ruhába, őriz az úton, és taníts szeretetből szeretni, legyen életünk a halálból életre támadás példázatává, és minden értelmet meghaladó békességed, amely mélyebb kétségeinknél, erősebb hitünknél, határtalanabb reménységünknél, őrizd meg szívünket bátor bizalomban, gondolatainkat őszinte nyitottságban, tetteinket igaz mozdulatokban, életünket, egész valónkat Krisztus Jézusban, az értünk jött kegyelemben.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Urunknak áldott napja ez, szent fényességgel virradó, világnak átkos vétkei, kiontott szent vér mossa le, eltévedt ember hitre tér.

0: Amulnak mind az angyalok, látván a bűnbánó latort, kibízva Krisztushoz kiált, s mennyüdvösségét élvezi. Csodálandó nagy szentitok, világnak bűnét elveszi, s a testben járók vétkeit eltörli Krisztus teste már. Mi más lehetne nagyszerű, bűnt megbocsájt az irgalom, félelmet űz a szeretet, súly életet hoz a halál. Maradj örökre Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, hozd meg dicsőséged velünk. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tiszteled. Amen.
1: Énekeljetek az Úrnak, és emlékezzetek csodatetteire, melyeket végbevitt. Alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, és hívjátok segítségül nevét. Hirdessétek nagy tetteit a nemzetek között. Énekeljetek és zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját. Dicsekedjetek szent nevével, az Urat kereső szívek örvendezzenek. Keressétek az Urat és hatalmas erejét. Keressétek arcát szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, melyeket végbevitt, és ajkáról elhangzó csodás döntéseire. Ti Ábrahámnak, az ő szolgájának ivadékai, választottjának, Jákobnak fiai. Ő az Úr, a mi Istenünk. Ő ítéli meg az egész földet. Örökké emlékezik szövetségére, ezernyi nemzedéknek adott igéjére, az Ábrahámmal kötött szövetségre, Izsáknak tett esküjére. Ezt hagyta végzésül Jákobnak, és Izraelnek örök szövetségül. Így szólt: Kánaán földjét neked adom, az lesz kimért örök részed. Amikor még csekély számban voltak, és kevesen éltek ott, mint jövevények, nemzettől nemzetig vándoroltak, egyik országtól a másik népig, nem engedte, hogy bárki is elnyomja őket, királyokat fenyített meg miattuk. Ne bántsátok fölkentjeimet, prófétáimnak ne ártsatok. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Énekeljetek az Úrnak, és emlékezzetek csodatetteire, melyeket végbevitt. Halleluja. Az Úr nem hagyta el az eladott igazat, hanem a bűnösök kezéből kiszabadította. Halleluja. Aztán az országra éhséget bocsájtott, és elpusztított minden falat kenyeret. De elküldött előttük egy férfit, Józsefet, akit rabszolgának adtak el. Lábát rabbilincsbe verték, nyakát vasba szorították, amíg be nem teljesedett, amit mondott, és az Úr igéje igazolta őt. A király üzent és feloldotta, a népek fejedelme kiszabadította. Házának urává tette őt, egész vagyonának intézőjévé, hogy tetszése szerint vezesse népen adjait, és bölcsességre tanítsa véneit. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr nem hagyta el az eladott igazat, hanem a bűnösök kezéből kiszabadította. Alleluja. szent szaváról megemlékezett az Úr, és újjongás között vezette ki népét. Alleluja! Akkor költözött Egyiptomba Izrael, és Kán földjén Jákob így lett jövevény. Az Úr itt nagyon megsokasította népét, ellenségeinél erősebbé tette. De megfordította azok szívét, így népét meggyűlölték, és álnokul bántak szolgáival. Akkor elküldte szolgáját Mózest, és Áront, akit kiválasztott. Szavuk által csodás jeleket vitt végbe, csodákat művelt Kán földjén. Sötétséget küldött, és éjt borított rájuk, szavainak mégis ellenálltak. Akkor a vizeiket vérré változtatta, halaikat kipusztította. Békák hemzsegtek földjükön, még a fejedelmi palotákban is. Szavára bögyök rajzottak elő, és szúnyogok lepték el határukat. Eső helyett jégzivatart küldött rájuk, és földjükre emésztő tüzet. Elverte szőlőjüket és fügefáikat, határaikban a fákat összetörte. Szavára előtűnt a sáska, és megszámlálhatatlan sok rovar. Országuk minden füvét lelegelték, földjük minden termését felfalták. Országukban minden elsőszülöttet megölt, minden zsengéjét a férfinemnek. Kivezette őket arannyal, ezüsttel megrakottan, és a törzsek között egy sem volt beteg. Egyiptom újjongott távozásukon, mert rájuk nehezedett a tőlük való félelem. Oltalmul felhőt borított rájuk, és tüzet küldött, hogy világítson nekik éjjel. Kérésükre fürjek jöttek, és jól lakatta őket mennyei kenyérrel. Megnyitotta a sziklát, és ömlött a víz. Folyamok áradtak a sivatagban. Mert szent ígéretéről megemlékezett, amelyet szolgájának Ábrahámnak tett. Örvendezés között vezette ki népét, és választottjait újjongás között. A nemzetek országait nekik adta, a népek munkájának gyümölcsét ők örökölték, hogy megtartsák törvényeit és teljesítsék parancsait. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szent szaváról megemlékezett az Úr, és újjongás között vezette ki népét. Alleluja!
0: Isten új életre hívott minket. Alleluja! Jézus Krisztusnak a halálból az élő reményre való feltámasztása által. Alleluja!
2: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Én, János, hallottam, amint az angyal így szólt hozzám: ne pecsételd le ennek a könyvnek prófétai szavait, mert az idő közel van. Aki igazságtalan, legyen továbbra is igazságtalan. Aki tisztátalan, legyen továbbra is tisztátalan. De aki igaz, járjon továbbra is az igazság útján, és aki szent, legyen továbbra is szent. Hamarosan eljövök, s velem lesz a jutalom, hogy mindenkinek megfizessek tettei szerint. Én vagyok az Alfa és az Omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldog, aki megmossa ruháját a bárány vérében. Joga lesz az élet fájához, és a kapukon át bemegy a városba. A kutyák, csalók, erkölcstelenek, gyilkosok, bálványimádók és mindazok, akik a hamisságot szeretik és művelik, kín maradnak. Én Jézus elküldtem angyalomat, hogy az egyházakban tanúsítsák ezeket. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag. A lélek és a mennyasszony hív, jöjj el! Aki hallja, hívjon, jöjj el! aki szomjazik, jöjjön. Aki kívánja az élet vizét, ingyen igyék. Tanúsítom mindenki előtt, aki ennek a könyvnek próféta szavait hallja. Aki ehhez hozzáad, azt Isten azokkal a csapásokkal sújtja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. És ha valaki elvesz ennek a prófétai könyvnek szavaiból, Isten megvonja tőle a jogot az élet fájához és a szent városhoz, amelyekről ebben a könyvben szó van. Aki mindezt tanúsítja, kijelenti. Igen, hamarosan eljövök. Amen. Jöjj el, Uram Jézus! Urunk Jézus kegyelme legyen minden szenttel. Amen. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag. A lélek és a mennyasszony hív, jöjj el! Aki hallja, hívjon, jöjj el, amen. Jöjj el, Uram Jézus, alleluja! Ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, fordítsátok ide a fületek, és gyertek ide hozzám. Aki hallja, hívjon, jöjj el, amen. Jöjj el, Uram Jézus, alleluja!
3: Olvasmány Szent Ágoston püspöknek a zsoltárokról szóló fejtegetéseiből. Egész jelenlegi életünkről úgy gondolkodjunk, hogy annak Isten dicséretében kell állnia, mert jövendő életünk örökké tartó örvendezése is Isten dicsérete lesz. Senki sem lehet alkalmas a jövendő életre, ha már most nem készül elő rá gyakorlatokkal. Dicsérjük tehát csak az Istent, és kérjük is őt. Dicséretünkben öröm van, a kérésünkben sóhajtás. Olyan dolgokra kaptunk ugyanis ígéretet, amelyeket még nem birtokolunk, és mivel igazmondó az, aki ezeket megígérte, ezért a reményünkben is örvendezünk, de mivel még nem birtokoljuk ezeket, vágyakozásunkban sóhajtozunk. Jó, ha kitartunk ebben a vágyakozásban, míg el nem nyerjük azt, amire ígéretet kaptunk, hogy aztán elmúljon a sóhaj, és csak a dicséret lépjen helyébe. Ezért van rendelve számunkra két időszak megünneplése. A húsvét előtti és húsvét utáni időjé. Az egyik, amely most van a földi élet kísértéseiben és szenvedéseiben, a másik, amely majd ezután lesz az örök biztonságban és örvendezésben. Az az idő, amely húsvét előtt van, azt a megpróbáltatást jelzi, amelyben most vagyunk, amelyet pedig most húsvét után ünneplünk, azt a boldogságot jelzi, amelyben majd később lesz részünk. Amit tehát húsvét előtt ünneplünk, az az, amiben most élünk. Amit viszont húsvét után ünneplünk, azzal azt jelezzük, amit még nem birtokolunk. Ezért azt az előbbi időt böjtben és imádságban töltjük, ez utóbbi időt viszont a böjtöt elhagyva, dicsérő imádságokban ünnepeljük. Ez tehát az az alleluja, amit énekelünk. Krisztusban ugyanis, mint főben, ez a kettő előre van jelezve, és ő mindkettőt be is mutatta. Az Úr szenvedése bemutatja a mi nyomorúságos jelen életünket, hiszen dolgozni kell, szenvedni kell, és végül meg kell halni. Az Úr feltámadása és megdicsőülése viszont bemutatja nekünk azt az életet, amelyet majd elnyerünk. Ezért tehát, testvéreim, buzdítalak benneteket arra, hogy dicsérjétek az Istent, és mindnyájan mondjuk, alleluja! Dicsérjétek az Urat, ezt mondod a társaidnak, és ő is ugyanezt mondja neked. Időd egymást így buzdítjátok, tegyétek is meg mindnyájan azt, amire így buzdítjátok egymást. De dicsérjétek őt minden képességetekkel, vagyis ne csak nyelvetek és szavatok dicsérje az Istent, hanem lelketek, életetek és cselekedeteitek is. Dicsérjük ugyan mindig, amikor a templomban összegyűlünk, de amikor innen hazamegy az ember, akkor mint egy felhagy Isten dicséretével. Ha az ember nem hagyja a buzgó életet, akkor mindig dicséri Istent. Az Isten dicséretével akkor hagysz fel, amikor az igazságtól és az Istennek tetsző dolgoktól elpártolsz. Mert ha a buzgó élettől sohasem pártolsz el, hallgathat ugyan a nyelved. Életed azonban hangosan mondja a dicséretet, és az Isten figyel a te szívedre is. Amint ugyanis a mi fülünk figyel a hangokra, úgy figyel Isten a mi gondolatainkra is. Szomorúságotok örömre változik. Alleluja! A világ örülni fog, ti pedig szomorkodtok, de szomorúságotok örömre változik. Alleluja!
0: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok dalra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok. Dél óra bús emlékez, örök

Minket szívbéli hála köt, védkünk miatt is féljük őt. S a bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát, s az

0: Alleluja, alleluja, alleluja. Engem igaz utadra taníts meg, Istenem, és én azt mindig megtartom. Elmémet segítsd, és megtartom törvényeidet. Ragaszkodom hozzá teljes szívvel. Ezért parancsaid ösvényén vezess, mert kedvem telik bennük. Egész szívemet tanításod felé fordítsd, és ne a fösvénységre. De hiába valóktól fordítsd el szemem, a te utadon éltess engem. Erősítsd meg szolgádnak tett ígéretedet, amelyet a téged félőknek adtál. Enyhítsd kínos szégyenemet, amitől rettegek. Csak a te ítéleteid örvendetesek. Ezért kívántam úgy tanításodat, hogy igazságoddal éltess engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Áldom az Urat minden időben, dicséretét szüntelenül zengi ajkam. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg a szelidek, és örvendezzenek. Magasztaljátok az Urat velem együtt, dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, és kiragadott engem minden rettegésből. Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen. Egy szegény hozzá kiáltott, az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásból kiszabadította. Gondosan körül sáncol az Úr angyala minden Isten félőt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, mi édes az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei, semmiben sem nélkülöz az Isten félő. Jó módúak éheznek és nyomorognak, de akik az Istent keresik, nem szűkölködnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, az Úr félelmére oktatlak titeket. Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni? Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot. Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Törekedj a békességre, és járj annak útján. Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja kiáltásukat. Arcát a gonoszok ellen fordítja az Úr, hogy még emlékük is eltűnjék a földről. Kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásból kiszabadította őket. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek. Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket. Megőrzi minden csontjukat, hogy azokból egy sem törhet össze. Végez a gonosszal gonossága, és akik gyűlölik az igazat, megbűhődnek érte. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem bűhődik senki, aki ő benne reménykedik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül. Mivel egy ember idézte elő a halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kell. Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltötte el a tanítványokat, alleluja! Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, Te a keresztségben újjáalkotva meghívtál minket a mennyei életre, és megadtad, hogy a megigazulás által alkalmasak legyünk a halhatatlanságra. Kérünk, vezess el egykor az örök dicsőségbe, hogy ott beteljesedjék megváltásunk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Galileai férfiak, miért néztek az égre? Miért, hogy forró könyv fakadt férfiak szemébe? Jézus Krisztus visszajön. Jézus Krisztus él. Galileai férfiak, miért, hogy tétlen álltok? Vár a kelet és nyugat, Krisztus bízta rátok. Hirdessétek mindenütt, Jézus Krisztus él. Galileai férfiak, fel a küzdőtérre, minden népek szomjasak az élet vizére. Választottak, bennetek Jézus Krisztus él. Galileai férfiak, milyen jelre vártok? Ő ti néktek lángot ad, égből küldi rátok. Várjatok még 10 napig, Jézus Krisztus él. Galileai férfiak, miért, hogy sírva néztek? Jézus Krisztus itt marad, úgy ígérte néktek. Világ végig véletek, Jézus Krisztus él.
1: Hírpercek.
2: 14. Leó pápa májusi ima szándéka az éhínség megtöbbentő tragédiájára irányul. Nyilvánosság és gyermekvédelem szakmai műhelynapot tartottak Budapesten. Pro Urbe díjat kapott Márkus András, Sepsi Szentgyörgyi plébános, a cigányok papja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa imában emeli fel hangját egy olyan világ ellen, ahol az emberek éheznek, és millióknak nem jut megfelelő élelem. Májusi ima szándéka a korunk legsürgetőbb kihívására összpontosít, az éhínségre és az élelmiszer pazarlásra, hogy mindenkinek legyen mit ennie. ENSZ ügynökségek jelentései egyre válságosabb helyzetet mutatnak, a globális adatok szerint idén 318 millió ember élelmiszerválsággal szembesül. Közel-keleti konfliktus további 45 millió embert juttathat éhínségre, közli az alateia.org. Szent Atya új tudatosságra hívja a hívőket, tanuljanak meg minden étkezésért hálásnak lenni, a közösségek pedig a fogyasztás önző logikáját alakítsák át szolidaritás kultúrájává. A pápa kéri a jó akaratú embereket, imádsággal és konkrét szolidaritási gesztusokkal támogassák az imáját, hogy a föld gyümölcseiből mindenki részesülhessen. Imádkozzunk a pápával! A krízis kommunikáció állt az emberi méltóság stratégia keretében május 6-án rendezett nyilvánosság és gyermekvédelem című szakmai műhely középpontjában, amelyet a budapesti Piarista gimnázium épületében rendeztek meg szerzetesrendek, egyházmegyei intézmények vezetői, munkatársai, gyermekvédelmi szakemberek, segítő szakmák képviselői, kommunikációs szakemberek részvételével, tájékoztatott a Magyar Kurír. A szervezők örömmel állapították meg, hogy a szerzetesrendek és az egyházmegyék közös fóruma lett a műhely. A bizalom egy-egy intézményben, illetve az intézmény felé nem magától adódik, sokat kell tenni érte, ám a bizalomépítés rendszer szintű tanulást igényel. A 10. alkalommal tartott nyilvánosság műhely a képzés egy-egy téma elméleti feldolgozása mellett mindig tartalmaz gyakorlatot, esetfeldolgozást, kommunikációs feladatot is.

0: teológiai tanulmányait Gyulafehérváron. Sepsiszentgyörgyre 1991. augusztus 1-én érkezett, ahol személyéhez kötődik a Mária, világkirálynője plébánia, és a Néri Szent Fülöp cigányiskola alapítása. Saját magát a cigányok papjának nevezi, amelyet immár 35 éve végez. Sok éven keresztül kiváló pedagógusként, latin tanárként gazdagította a Székely Mikó Kollégium és a Mikes Liceum diákjainak tudását. Kitüntetéséhez gratulálunk! A hírszerkesztő Véggyörgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: könyörögjünk Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béka a Földön, imádság a világbékért, most a műsorismertetés után. Program ajánlóval jelentkezünk 12 óra 10 perckor. Rózsafüzért imádkozunk közösen 12 óra 15 perckor. Örök ige, részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napige kapcsán 13 óra 10 perckor. Ercsényi Lajos beszélgetése Pigler Monika Mira nővérrel, a májusi almadialógus lelki gyakorlatról, a második részt hallgathatjuk meg 13 óra 25 perckor. Perikópa, Kocsi György atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. Múltról és jelenről Szakás Sándor történész műsora 14 óra 25 perckor. Lelkiségi irodalom 14 óra 30 perc.

0: a hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órától rózsafüzét imádkozunk közösen, 15 óra 15 perckor. Tanúságtétel című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16 óra 25 perckor. Körkép, regionális magazin 16 óra 50-kor. Molnár János atya prédikációja a márciusi Fatimai imaesten, a Zalaegerszegi Mária Rádió műsora 17 órától. Mégis szeretni, Gyökösi Endre tanítása 17 óra 35 perckor. Isten országáért életút interjú az Aranymisés Bábel Balázs Kalocsa Kecskeméti érsekkel a Katolikus Rádió műsora 18 órától. Ilyeneki a mennyek országa. Homoki Nagy Katalin olvas fel saját meséből 18 óra 25 perckor. Az élő rózsafüzér zarándoklat záró szentmisét közvetítjük Pest-Lőrincről 19 órai kezdettel. A Szentírási Közös úton konferencia Kecskemétről 20 óra 35 perckor. Szombatesti beszélgetés Egri Zsuzsa műsora 21 órától. Katolikus társadalmi tanítás Horváth Pál műsora 21 óra 40 perckor. Talentum beszélgetések életről és értékekről 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallgathatjuk meg 23 órától. Az igazság szabaddá tesz Balsi Balázs atya elmékedése 23 óra 20 perckor. A Zsolozs ma befejező imórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió. Ima a békéért. Mindenható Istenünk, atyánknak hívunk téged, mert hisszük, hogy úgy hajolsz le hozzánk, mint gyermekeidhez. Tudjuk, hogy szeretnéd, hogy a földön békében és a te szeretetedben éljünk. Szent lelkedet küldöd nekünk, hogy erőt adjon a bűn legyőzéséhez és egység megteremtéséhez. Te a béke ajándékozója vagy. Ezért hallgass meg minket kegyesen, amikor könyörögve kérünk téged a világban való békéért és kiengesztelődésért, hogy minden ember megértse, hogy senkinek sincs joga saját érdekeit erőszakkal és gyűlölettel érvényesíteni, hogy egyesek önzése miatt ne kelljen menekülniük saját otthonaikból, hogy a felelősök védjék minden ember szabadságát és emberi méltóságát, hogy senki ne szenvedjen hite vagy nemzetisége miatt, hogy mindörökre hallgassanak el a fegyverek, amelyek ártatlan emberi életeket oltanak ki. Kérünk téged, atyánk, a Szentföldért, Irakért, Szíriáért, Ukrajnáért és minden országért, ahol ember ember ellen, testvér testvér ellen harcol. Győzedelmeskedjen a megbocsátás az irigység és a bosszú fölött. A kiengesztelődés és béke minden konfliktus fölött. Az emberi élet védelme a gazdasági érdekek és a gazdaság káprázata fölött. Add, hogy a te lelked legyőzze az emberi szívek keménységét. Erre kérünk téged a hét fájdalmus szűzanya, a béke királynője közben járására, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki megnyitotta nekünk az utat az örök békesség országába. Ámen.
2: Mária Rádió.
3: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
5: 11. keresztény film és könyvnapok. A szeretet öröksége. 2026. május 8-ától 10-éig. Helyszíne Uránia Nemzeti Filmszínház. Keresztény mozifilmek vetítése, kerekasztal beszélgetések, keresztény film és könyvvásár. Szervező Keresztény Filmes Misszió Alapítvány. Programok május 10-e vasárnap. Regisztráció nem szükséges. 10 órától filmvetítés a díszteremben. Tereza, Avilai Szent Teréz. 2015-ben készült spanyol szinkronizált életrajzi film 107 perces. 12 óra 15 perctől filmvetítés a díszteremben, Szent Sárbel, a szív csendje. 2017-ben készült feliratos libanoni játékfilm 103 perces. Szívesen látjuk bármelyik eseményen, a belépés díjtalan, azonban az élet bármit hozhat, így a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Várjuk szeretettel! Szent Janka Gianna Beretta Molla életszentségét bemutató vándorkiállítás az Egri Bazilikában. Szent Janka élt 1922 és 1962 között, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Emléknapja április 28-a. Adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. Szent II. János Pál pápa. Kiállítás megnyitó az április 28-i ünnepi szentmise után a Bazilika Jézus szíve kápolnájában volt. A kiállítás megtekinthető 2026. április 28-a és augusztus 30-a között. Május 7-én 18 óra 30-kor felolvasó ezt Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla, Szerelmes levelek című könyvéből, közreműködik Simorjai Emese színművész, helyszín Eger, Szentorsolya, Bencés iskola központ kollégiuma. Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla, Szerelmes levelek című könyvét ajánljuk olvasásra. Tavaszi ingyenes hangversenyek a Ciszterci Szent Imre templomban, Budapest 11. kerület, Villányi út 25 szám alatt. Május 10-én vasárnap 15 órakor emlékezzél Úristen híveidről. Gárdonyi Zoltán születésének 120. és fia Gárdonyi Zsolt születésének 80. jubileuma alkalmából műveiket hallgathatjuk a Trio Concertante Budapest előadásában. Adományaikat köszönettel fogadják a Nemzeti Kulturális Alap, a Szent Imre Alapítvány, a Mária Rádió és a Magyar Katolikus Rádió támogatásával.
3: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt! Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a Jóistennek a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Az örvendetes rózsafűzér első titka. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához. Íme, fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt. Íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom,
4: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
7: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön hozzám? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,
3: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te, szent szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: közöknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
9: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban nem vették észre. 3 nappal később találtak rá a templomban. Rabbik körében ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallgatta, csodálkozott értelmén és válaszain. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
11: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
11: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

de csak Mária állt ott lent. Indultam hát, hogy beeresszem. Míg elmondta, hogy hol járt, csupán János volt velem. Így szólt: elvitték az urat, s nem tudjuk, merre van. A sziklasír üres, a teste eltűnt nyomtalan.

áldás gondolat. Megnyílik az ég, és megszólal egy hang. Te vagy az én szeretett fiam. Te vagy az én szeretett lányom, akiben gyönyörködöm. Megnyílik az ég, áldásába öltöztet a magasságos, egészen közel lép hozzád, hogy megismerhesd őt, megerősít a kezdettől létező egységben, elkísér életed minden útján, hogy növekedj testben, lélekben és igazságban, Isten és az emberek előtt való kedvességben.

0: Hírpercek.
1: Vatikán által meg nem erősített hír szerint 14. Leó pápa szeptember végén Párizsba és Lourdesba látogat. Pro Urbe díjat kapott Márkus András, sepsiszentgyörgyi plébános, a cigányok papja. Böjte Csaba a szentmisét mutatott be a vatikáni magyar kápolnában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A francia püspökök május 6-án bejelentettek egy Vatikán által meg nem erősített hírt, amely szerint 14. Leó pápa szeptember végén Franciaországba látogat. A Szentatya apostoli útjának lehetséges állomásai között Párizst, a francia közélet középpontját és Lourdes-t, az ima, gyógyulás és népi áhítat Mária kegyhelyét nevezték meg. A Vatikán eddig még hivatalosan nem erősítette meg a pápai látogatást, így az út, amíg a Szentszék nem nyilatkozik, nem tekinthető hivatalosnak. Marseille érseke Jean-Marc Cavalier bíboros, a francia püspöki konferencia elnöke az Alateia Orgnak elmondta, hogy a pápával több munkamegbeszélést is tartottak. Az elmúlt héten a programtervezés is elkészült. A francia püspökök felhívták a katolikus híveket, imádkozzanak Leó pápa lelkipásztori és szimbolikus jelentőségű franciaországi látogatásának megvalósulásáért. Sepsiszentgyörgy város önkormányzata május 3-án a 33. Szentgyörgy napok záró esemény 4 olyan személyiségnek adományozott Pro Urbe díjat, akik több évtizede önzetlen munkát végeznek a közösség javára. Márkus András plébános mellett elismerésben részesült Fekete Márta műépítész, Opra Mariana Sandra, anesteziológus és intenzív terápiás főorvos, valamint Török József volt politikai fogoly. Márkus András 1975-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron. Sepsiszentgyörgyre 1991. augusztus 1-én érkezett, ahol személyéhez kötődik a Mária világkirálynője plébánia és a Néri Szent Fülöp cigányiskola alapítása. Saját magát a cigányok papjának nevezi, amelyet immár 35 éve végez. Sok éven keresztül kiváló pedagógusként, latintanárként gazdagította a Székely Mikó Kollégium és a Mikes Liceum diákjainak tudását. Kitüntetéséhez gratulálunk! Böjte Csaba, ferences szerzetes mutatott be szentmisét május 5-én kedden reggel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában a Missio Tours zarándok iroda szervezésében hazánk számos pontjáról érkezett híveknek egy budapesti csoporttal kiegészülve. Számolt be az eseményről a Vatikáni rá.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a Szentírást.
3: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Fülöp elment Szamária városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép, halva és látva a csodákat, amelyeket végbevitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak, sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban. Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamária befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek, mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szent Lelket. Ez az Isten igéje. Eddig tehát húsvét 6. vasárnapjára tulajdonképpen az olvasmány, ami az apostolok cselekedeteiből való. Itt az egyik főszereplő Fülöp, diakónus, utána pedig Péter és János apostol, illetve Szamária. Tehát szamaritánusokról tudjuk, hogy barátságtalanok voltak. Érdekes módon a diákónusok közül, mert ugye Fülöp az diákónus volt, tehát őt a karitatív tevékenységre választották ki, miképpen István diákónust is, de mind a ketten érdekes módon Szamáriában, vagy Szamáriával kapcsolatosak. Ugye a szentírás tudósok egyértelműen állítják István diákónusról, a protomártírról, az első vértanúról, hogy ő szamaritánus volt, és a szamaritánus Tóra szerint beszél a főtanács előtt is. És érdekes, hogy Fülöp, a másik diakónus, szintén nem csak karitatív tevékenységet folytat, hanem csodákat visz végbe, és meggyőzően beszél Jézus Krisztusról, úgyhogy az emberek nagy örömmel vannak abban a városban, tehát gyógyít, tulajdonképpen hirdeti Krisztus, feszült figyelemmel hallgatták, és a tisztátalan lelkek is nagy kiáltással eltávoztak, és így ugye bénák, sánták meggyógyultak. Ez pedig len, mint egy a Jézusról, és ahogyan megjegyzi az evangélista, amikor elbizonytalanodott a keresztelő és üzen, és Jézus azt mondja, hogy hát amit Izaiástól idéz, hogy hát a bénák járnak, a sánták bénák járnak, a vakok látnak, stb. Tehát, hogy és a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Itt a következő részben úgy tűnik, hogy az apostolok mintegy kontrollálni akarják, és lemennek Péter és János, és imádkoznak értük. Egyrészt már múltkor beszéltem arról, hogy keresztségnek többféle formája volt, itt, hogy az Úr Jézus nevében voltak csak megkeresztelve, mintha a Szent Lelket nem kapták volna meg, imádkoztak értük, és a Szent Lélek leszállt rájuk. Mégpedig kézrátétel következtében. Tehát úgy tűnik, hogy ahogyan a papszenteléskor is megkapjuk, vagy a diákonus szenteléskor, a kézrátétel az egyrészt a Szentléleknek átadása, és a hivatalnak is az átadása.

0: hatását jelenti. Ugyanakkor imádkoznak értük, és úgy tűnik, hogy a keresztséghez, mintha csak a Jézus nevében végzett keresztséghez nem tartozott volna a Szentléleknek a kiáradása, így tehát a Szentlélek kiáradása, ami jellemző erre a szakaszra, annak a második felére, amiről majd aztán szó lesz az evangéliumban, amelyik tulajdonképpen a folytatása ennek a szakasznak, a más vigasztaló, amit Jézus megígér az ő tanítványainak. És ugyanakkor azt jegyezzük meg, hogy a Szentlélek működése következtében, vagy a diakónus, Fülöp diakónus működése következtében az Úr Jézus nagy örömet szerzett ennek a városnak, és ez az örömhírnek a igazi terjedése, az öröm, az örömhír, az örvendezés. Ez Szent Lukásnak különös érzéke van. Nézzük a mai vasárnapra szóló evangéliumot. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vígasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsait, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi. Tehát ahogyan az olvasmány már fölkészített bennünket a Szentlélekre, tehát megkapják a szamáriaiak a Szent Lelket, tehát nem csak Jézus nevében vannak megkeresztelve, itt pedig Jézus beszél arról, hogy egyrészt, hogy ha akkor szeretjük őt, ha szerettek engem, akkor tartsátok meg a parancsaimat. Ez talán a mai ember számára egy kicsit furcsa és idegen, hogy a szeretet és a parancs hogyan kapcsolódhat össze, szereteten valami spontán dolgot értünk. Az, hogy Jézusnak vannak igényei a tanítványaival és az emberekkel szemben, tehát ha szeretjük őt, akkor azt azzal mutatjuk meg, hogy megtartjuk az ő parancsait. Ez nyilván részben a 10 parancsolatot jelent, másrészt Jézusnak a adott esetben a radikális utasításait, amelyeket a hegyi beszédben fogalmaz meg. Ugyanakkor valamiféle jutalmat is kilátásba helyez. Egyrészt elárulja ez a szó, vagy ez a mondat, hogy én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek. Az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. Egyrészt tehát Jézus és az atya viszonyában Jézus is kér valamit az atyától, mégpedig itt most nem maga számára, hanem a tanítványai számára. Ugyanakkor más vigasztalót. Ez a paraklétosz, ez a védő ügyvéd a vádlóval szemben, aki bűnökkel, stb. Vádolja, mint egy peres eljárásban az illetőket, ő pedig megerősíti őket, a vigasztaló, ugye a inkább tulajdonképpen a paraklétosz, a védő ügyvéd, aki kiáll mellettünk, aki szeret bennünket, aki a fölmentésünkre törekszik, és azt mondja, hogy ez a másik vigasztaló, ez Jézus mellett. Tehát mintha már Jézus nem lenne velük a tanítványokkal, és ezért most egy más vigasztalót, ez a Szentlélek, az igazság lelke, és azt mondja, hogy ez örökre velünk marad. Tehát Isten nem hagy el bennünket, Jézus nem hagy el bennünket, hanem ez az Emmanuel, én veletek vagyok, ez egy hosszú távlatot kap, mégpedig az örökké valóság távlatát. És azt is mondja, ami a János evangéliumára jellemző, hogy a világ, és ez a Isten által választottak embereknek a világa, az egyház, ma így is mondhatnánk, ez ezt nem kapja meg, és azt is mondja, hogy nem látja, nem ismeri, de akik Jézusnak a tanítványai, azok ismerik őt, és velünk marad, és bennünk lakik. Tehát egy ilyen lelki állandó jelenlétet akar ez jelezni. És mondja is, hogy nem hagy bennünket árván, nem hagy bennünket faképnél, visszajön hozzánk, és rövid az idő, hát ez tulajdonképpen ma már értjük, hogy ez a mennybe menetel és a föltámadás közti időre vonatkoztatjuk nagyon sokszor, és nem lát engem a világ, de azt is mondja, hogy mi látjuk őt, mert ő él, és mi is élni fogunk. Vagyis Jézus nem hal meg, nem lehet elpusztítani, nem lehet agyonhallgatni, ő él, és mi ezt tudjuk. Mi erről meg vagyunk győződve, és mi is ő általa élünk. Ugyanakkor azt is mondja, hogy egy olyan titkos, beavatott tudásban részesülünk, hogy ő az Atyában van, mi ő benne vagyunk, én pedig ti bennetek. Tehát egy teljes egymásban létet fejez ki, mi az Istenben vagyunk, Jézus Krisztusban vagyunk, ők pedig bennünk vannak, ha befogadjuk nyilván a szívünkbe. És itt megint beszél Jézus arról, hogy aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Tehát nem csak egy érzelmi dolog, hogy jaj, szeretem az üdvözítőt, szeretem Jézust, hanem annak vannak következményei, hogy ha őt szeretjük, akkor az elvárásait, az igényeit, amit ő megfogalmazott itt földi életében, azokat megtartjuk, azokhoz ragaszkodunk, és éppen ezáltal mutatjuk meg a szeretetünket iránta. Van, amikor éppen ez az, ami megmutatja a szeretetünket. Van úgy, hogy nem érezzük ezt érzelmileg annyira, de ha az ő útján járunk, ha az ő törvényeit igyekszünk betartani, akkor szeretjük őt igazán. És azt is mondja, hogy aki így szereti őt, azt az Atya is szeretni fogja, és én is szeretni fogom, és ami a legnagyobb dolog, megmutatom neki magamat. Ez hogy az ember, ahogyan egyik helyen ugye János evangéliumában olvassuk, éppen a múlt vasárnap volt, hogy mutasd meg nekünk az Atyát, az elég nekünk, és Jézus azt mondja, hogy megmutatja nekünk, vagy annak, aki őt szereti, annak megmutatja magát. Vagyis, hogy ez most egy képszerű megmutatást akar jelenteni, vagy pedig a dolgok mögött észrevesszük, hogy itt, mintha Jézus olyan rejtetten, mint amikor valaki jót tesz, és csak oda teszi, nem is mutatkozik be, de mégis érezzük, hogy valaki szeret bennünket, valaki jót tett velünk. Azt gondolom, hogy ez egy ilyenfajta megmutatkozás. Vagy, hogy megmutatkozik a testvéreinken keresztül. Ahogyan ezt Máté evangélium a 25. fejezetben mondja el olyan szépen nekünk, hogy éhes voltam, ennem a stb. Mikor láttunk téged, stb. És akkor Jézus azt mondja, amikor egynek, valakinek a rászoruló testvéreink közül jót tettünk, akkor ő neki tettünk jót. Tehát néha ez a felismerés, hogy ő megmutatja magát nekünk, ez nagyon is rejtélyes, rejtett maradhat. Ugyanakkor később, amikor esetleg visszatekintünk a velünk kapcsolatos eseményekre, akkor észrevehetjük, hogy mintha Jézus járt volna köztünk, ahogyan egyik szép énekünk, amelyeket papszentelés vagy újmisekor szoktak énekelni, az mutatná, hogy igenis, vagy mutatja nekünk, hogy Jézus velünk van, ahogyan megígéri, hogy a Szentlélek az is örökre veletek marad, az igazság lelke, és ez olyan szépen és nyugodt erővel tölt el bennünket. Egyfajta kiegyensúlyozottságot, nyugalmat ad a lelkünkbe, akkor is, hogyha bajokkal, gondokkal küzdködünk, mert Jézusnak a szeretete és az igazság lelke, akit nekünk ajándékozott, az örökre velünk marad. Legyünk hálásak az üdvözítőnek, hogy ennyire szeret bennünket, és benne élhetünk, és ő bennünk él, amiért köszönettel, hálával tartozunk, és megadja nekünk, felvilágosít bennünket, és tudjuk újra meg újra, hogy mit kell cselekednünk ebben a földi életben. Az üdvözítőnek ez a szeretete, ez a velünk való együttmaradása segítsen bennünket itt a földi életben. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói litániát imádkozzuk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária,
2: könyörögj érettünk.
1: Istennek Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Szüzek Szent Szüze,
2: könyörögj érettünk.
1: Krisztus Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Egyházunk Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Isteni Kegyelem Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Tisztaságos Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Sérelem nélkül való Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szűz Világ Szent Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szeretetre méltó Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Csodálatos Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Jó Tanács Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Teremtőnk Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Üdvözítőnk Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Nagy okosságú

0: életünk.
1: Nagy hatalmú szűz,
0: könyörög életünk.
1: Irgalmas szűz,
0: könyörög életünk.
1: Hűséges szűz,
0: könyörög életünk.
1: Igazság tükre,
0: könyörög életünk.
1: Bölcsesség széke,
0: könyörög életünk.
1: Örömünk oka,
0: könyörög életünk.
1: Lelki tiszta edény,
0: könyörög életünk.
1: Tiszteletes edény,
0: könyörög életünk.
1: Ajtatosságnak jeles edénye,
0: könyörög életünk.
1: Titkos értelmű rózsa,
0: könyörög életünk.
1: Dávid király tornya,
0: könyörög életünk.
1: Elefánt csontorony,
0: könyörög életünk.
1: Mária aranyház,
0: könyörög életünk.
1: Fridnek szent szekrénye,
0: könyörög életünk.
1: Mennyország ajtaja,
0: könyörög életünk.
1: Hajnali szép csillag,
0: könyörög életünk.
1: Betegek gyógyítója,
0: könyörög életünk.
1: Bűnösök menedéke,
0: könyörög életünk.
1: Szomorúak vigasztalója,
0: könyörög életünk.
1: Keresztények segítsége,
0: könyörög életünk.
1: Angyalok királynője,
0: könyörög életünk.
1: Pátriárkák királynője,
0: könyörög életünk.
1: Proféták királynője,
0: könyörög életünk.
1: Apostolok királynője,
0: könyörög életünk.
1: Vértanúk királynője,
0: könyörög életünk.
1: Hitvalló királynője,
0: könyörög életünk.
1: Szüzek királynője,
0: könyörög életünk.
1: Minden szentek királynője,
0: könyörög életünk.
1: A teredő bűn nélkül fogantatott királynő,
0: könyörög életünk.
1: Mennybe felvett királynő,
0: könyörög életünk.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög életünk.
1: Családok királynője,
0: könyörög életünk.
1: Béke királynője,
0: könyörög életünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög életünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk, Jézus.
1: Imádkozzál éretünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, add, Urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvenjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és az örökké tartó örömet élvezzük Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: A magyar Horácius, avagy a Niklai remete. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Néhány napja volt 250 esztendeje annak, hogy a magyar irodalom egyik legismertebb, sokak kedvelt költője, egyházas Berzsenyi Dániel 1776. május 7-én hetjén, a mai egyházas hetjén megszületett. A sokak által magyar Horáciusnak is nevezett költő élete Vas és Somogy vármegyéhez kötődik. Utóbbi vármegyében Niklán töltötte élete nagy részét. Gazdálkodott, jelentős földbirtokkal rendelkezett, jól ismerte a gazdasági életet, számos gazdasági témájú írása maradt fenn, és szívéhez közel állt a méhészet is. A niklai kúria mögött ott volt a méhes, ahol szintén sok időt töltött pihenni, elmélkedni, ott lehetett talán a legjobban. Az egykori renitens soproni diákból kiváló gazda és jelentős költő lett. A kor irodalmi életének megkerülhetetlen nagysága, a magyar irodalmi élet meghatározó személyisége, Kazinczy Ferenc nagyra tartotta és költőtársként kezelte Berzsenyi Dánielt, aki a Magyar Tudós Társaság, a Magyar Tudományos Akadémia jogelődje, első vidéki tagja lett. A Kazinczy Ferenc pártfogolta és támogatta Berzsenyi Dániel hamarosan korának legsikeresebb, legismertebb költői közé került. Írásai rendre megjelentek, és a kiadott kötetei gyorsan elfogytak. Olvasói népes tábora, amely az adott korban természetesen nem tízezreket jelentett, ódái okán magyar Horáciusnak is tekintette őt, míg ő magát leginkább a niklai remetének mondta. Somogy vármegye határét ritkán lépte át, jól érezte magát otthon, de verseivel a vidéki magányból is üzent a nemzetnek, a magyaroknak. Verseinek napjainkra és napjainkban is üzenet értéke van, valamennyünk számára. Számomra az egyik legszebb verséből az 1807-ben írott a magyarokhozból egy részlet, amely nem köthető korokhoz, és amely vers Kodály Zoltánt is megihlette, íme. Ébreszt fel alvó nemzeti lelkedet, ordítson orkán, jöjjön ezer veszély, nem félek, a kürt harsogását, a nyihogó paripák szökését bátran vigyázom, nem sokaság, hanem lélek, szabad nép tesz csuda dolgokat. Szívleljük meg Berzsenyi szavait, aki számára fontos volt minden, ami és aki magyar, amelyről az 1824 körül írt, a magyarban eképpen szólt. Századokig küzdött ősi szent törvényei mellett, századokig nyugszik szép diadalma után, nagy volt a harcban, de nyugalma se rontja el lelkét, mert a természet önt bele férfi erőt.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációt szolgálják, hanem a megtartó magyar identitást is erősítik. A Mária Rádió magyar nyelvű családja Szent István és Mária országát az éteren keresztül egyesíti. Ez a szolgálat azonban segítségre szorul. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. A felvidéki Mária Rádió fenntartási költségei pedig olyan mértékben megemelkedtek az energiaár robbanás miatt, hogy az már a fennmaradásukat veszélyezteti. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós családja délvidéken, felvidéken, Erdélyben és az anyaországban összefog és közösen gyűjt adományt a felvidéki és a délvidéki testvéreknek háromnapos maratoni adománygyűjtő műsorsorozat Mariaton keretében, május 13-án, 14-én és 15-én. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió vezetői, önkéntesei, hallgatói, közéleti szereplők határon innen és túl. Hallgatóink közelebbről is megismerhetik délvidéki és felvidéki testvéreink életét, hitét, értékeit, örömeit és gondjait. Vegyünk részt a Kárpát-medencei magyar összefogásban, hiszen ha ezeken a napokon imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, a szűzanya munkatársaivá válunk. Közösséget vállalunk határon túli testvéreinkkel, és kifejezzük szeretetünket irántuk, ami talán a legnagyobb segítség a számukra. Kérjük, értesítsék olyan ismerőseiket is, akik örömmel nyújtanának segítséget a Magyarok Nagyasszonya határon túli rádióinak május 13-án, 14-én és 15-én. Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: József Tischner, hogyan éljünk? Az embertársunkhoz való viszonyunk három törvénye. Azt mondtuk, hogy a katolikus etika szerint az ember személye érték, ezért cselekedeteinknek kizárólag célja lehet az ember, nem pedig eszköze. Az embert nem lehet úgy használni, mint egy eszközt, mert az embernek értelme van, és maga is képes feltárni a saját céljait, mert minden ember birtokolja a szabadság privilégiumát, és ő maga törekedhet a kijelölt célok felé. Az ember autonóm egyén. Senki sem jogosult arra, hogy behatoljon az értelme és a szabadság a szférájába. Ez a keresztény etika alapvető törvénye az emberrel kapcsolatban. Az a törvény, amely végső soron az ember keresztény definíciójára támaszkodik. A keresztény etikának az emberi személy értékére épülő alapvető törvényéből levezethetők a származtatott alapelvek, amelyek közelebbről szabályozzák az embertársunkhoz való viszonyunkat. Az első alapelv így hangzik. Az ember számára a legnagyobb jó a szentség. Ez vezet a személyisége legteljesebb fejlődéséhez. A személynek belső ereje a fejlődés. És a személynek a fejlődésben joga van a szentséghez. A szentségre való törekvésben valósul meg tényleges küldetése. Ez a tény rávetül a másik személyhez való viszonyunkra. Ha embertársunknak joga van a szentségre, akkor mindaz rossz, ami akadályozza őt a szentség elérésében. Az embertársunkhoz való viszonyunknak tehát olyannak kell lennie, hogy segítsük, ne pedig akadályozzuk őt a megváltás felé vezető úton. Minden következményével együtt el kell ismernünk a személy jogát a szentséghez. A másik alapelv figyelembe veszi azt a körülményt, hogy embertársainknak vannak bizonyos szükségletei. Valamit várnak, valamire szükségük van tőlünk. Egy sajátos hiány állapotában vannak, amelyet nekünk kell betöltenünk. Az egyiknek hiányzik a kenyér. A másiknak hiányzik a szabadság. A harmadiknak hiányzik az igazság. A negyedik beteg, az ötödik elhagyatott. Másoknak nincsenek ilyen szükségleteik, és nincs szükségük ránk. A második alapelv így fog hangzani. Minél nagyobb a másik szüksége, annál kényszerítőbb a felebarát segítségének kötelessége. Minél jobban szüksége van valakinek a segítségre, annál kényszerítőbb, hogy segítséget adjunk. A harmadik alapelv még egy körülményt figyelembe vesz. Embertársaink között vannak, akik közelebb állnak hozzánk, és vannak, akik távolabb. Hozzánk közelebbiek például a családunk tagjai, vagy azok, akinek hálával tartozunk, azért, mert több jót tettek nekünk. A távolabbiak azok, akikkel nincs kapcsolatunk, akik kevesebb jót tettek. Az embertársainkhoz való viszonyunk nem kerülheti meg ezt a tényt. Eszerint általában a szülők, a rokonok, a nevelők foglalják el az első helyet. Ebből is fakad a harmadik alapelv. Minél szorosabbak a hála kötelékei az embertársainkhoz való viszonyban, annál nagyobb a nekik nyújtott segítség kötelessége. Ha egy édesanya megbetegszik, a gondozás kötelessége előbb a gyerekekre hárul, és csak azután a szomszédokra. Ez az embertársainkhoz való viszonyt szabályzó három alapelv. Az első az, hogy mivel minden személynek joga van a szentséghez, ezért segítsük, ne pedig akadályozzuk a másik embert a megváltás felé vezető úton. A másik alapelv az, hogy minél nagyobb a szüksége valakinek, annál kényszerítőbb a felebaráti segítség. Végül a harmadik, minél szorosabbak a hála kötelékei az embertársainkhoz fűződő viszonyban, annál nagyobb a neki nyújtott segítség kötelessége. A mai éles stílus hajlamossá tesz minket arra, hogy felebarataink iránti érdeklődésről a súlypontot áthelyezzük az önmagunk iránti érdeklődésére. Így módon a mai élet az egoizmust táplálja bennünk. A kereszténység az ellenkezőjét vallja. Mások szolgálatát válja el tőlünk. A munkának, a tanulásnak, a szórakozásnak akkora értelme, ha mások szolgálatához kapcsolódik. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életet adjon váltságul sokakért. Így késztet a kereszténység az embertársaink iránti szeretetre. Életünk két pólus között zajlik. A földi világ egoizmusa, és a másik világ szeretete között. Az ember mindennapi kisebb és nagyobb döntéseiben meg kell születnie a másik szüntelen szolgálatának. Ez szeretetünk kivirágzása. Befejezésül megismételem az embertársainkhoz való viszonyt szabályozó három alapelvet. Az első így hangzik. Az ember kötelessége, hogy segítse embertársát a szentséghez vezető úton. A második alapelv, ami embertársainkhoz való viszonyunkat szabályozza, minél nagyobb az embertársunk szüksége, annál nagyobb a segítségadás kötelessége. És a harmadik embertársainkhoz fűződő viszonyt szabályozó alapelv, minél közelebbiek a kapcsolatok, annál kényszerítőbb a segítségadás kötelessége. Így legyen. Amen.

0: Hírek.
1: 14. Leó pápa májusi ima szándéka az éhínség megdöbbentő tragédiájára irányul. Nyilvánosság és gyermekvédelem szakmai műhelynapot tartottak Budapesten. Pro Urbe díjat kapott Márkus András, Sepsi Szent Györgyi plébános, a cigányok papja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa imában emeli fel hangját egy olyan világ ellen, ahol az emberek éheznek, és millióknak nem jut megfelelő élelem. Májusi ima szándéka a korunk legsürgetőbb kihívására összpontosít, az éhínségre és az élelmiszer pazarlásra, hogy mindenkinek legyen mit ennie. ENSZ ügynökségek jelentései egyre válságosabb helyzetet mutatnak, a globális adatok szerint idén 318 millió ember élelmiszerválsággal szembesül, közel-keleti konfliktus további 45 millió embert juttathat éhínségre, közli az alateia.org. Szent Atya új tudatosságra hívja a hívőket, tanuljanak meg minden étkezésért hálásnak lenni, a közösségek pedig a fogyasztás önző logikáját alakítsák át szolidaritás kultúrájává. A pápa kéri a jó akaratú embereket, imádsággal és konkrét szolidaritási gesztusokkal támogassák az imáját, hogy a föld gyümölcseiből mindenki részesülhessen. Imádkozzunk a pápával! A krízis kommunikáció állt az emberi méltóság stratégia keretében május 6-án rendezett nyilvánosság és gyermekvédelem című szakmai műhely középpontjában, amelyet a budapesti Piarista Gimnázium épületében rendeztek meg szerzetesrendek, egyházmegyei intézmények vezetői, munkatársai, gyermekvédelmi szakemberek, segítő szakmák képviselői, kommunikációs szakemberek részvételével, tájékoztatott a Magyar Kurír. A szervezők örömmel állapították meg, hogy a szerzetesrendek és az egyházmegyék közös fóruma lett a műhely. A bizalom egy-egy intézményben, illetve az intézmény felé nem magától adódik, sokat kell tenni érte, ám a bizalomépítés rendszer szintű tanulást igényel. A 10. alkalommal tartott nyilvánosság műhely a képzés egy-egy téma elméleti feldolgozása mellett mindig tartalmaz gyakorlatot, esetfeldolgozást, kommunikációs feladatot is. Sepsi Szentgyörgy város önkormányzata május 3-án a 33. Szentgyörgy napok záró eseményén 4 olyan személyiségnek adományozott Pro Urbe díjat, akik több évtizede önzetlen munkát végeznek a közösség javára. Márkus András plébános mellett elismerésben részesült Fekete Márta műépítész, Opra Mariana Sandra, anesteziológus és intenzív terápiás főorvos, valamint Török József volt politikai fogoly. Márkus András 1975-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron. Sepsi Szentgyörgyre 1991. augusztus 1-én érkezett, ahol személyéhez kötődik a Mária világkirálynője plébánia és a Néri Szent Fülöp cigányiskola alapítása. Saját magát a cigányok papjának nevezi, amelyet immár 35 éve végez. Sok éven keresztül kiváló pedagógusként, latin tanárként gazdagította a Székely Mikó Kollégium és a Mikes Liceum diákjainak tudását. Kitüntetéséhez gratulálunk! A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Tiszteltetjük a Jézus Krisztust, hálát adok Isten irgalmas szeretetéért, imád kérek a biztázókért, az érettségidőkért. Köszönöm.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a kedves imád, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap napot kegyen neki. kérem a boldogságot szűzanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem a két unokámra, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Kedvesimát kérek Ferenc pápa lelki üdvösségét, Leó pápa egészségét. Kedves imád kérek, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt szeretteimért, és a lelkük üdvösségükért, tisztított üdvön szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökekért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozzunk is, a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért. Közös imád kérek szépen Ferenc teljes gyógyulásáért, feleségért, gyermekéért, Katalinért és munkatársáért, a diákokért, hogy egészségben érkezzenek meg a jövő heti osztálykirándulásról, az érettségizőkért, imád kérek szépen még Sándor és József atyáért, a Dorináért, Csilláért, testvéreért, Idáért és családtagjaért, Magdolna nevű ismerőseimért és szeretteikért, Irénért, testvéreit és családtagjaikért, Adrienért és édesanyjáért, az életükre kérnék áldást a születésnap alkalmából, valamint a békéért, a politikusokért, papokért, szerzetesekért. Köszönöm.
6: Kérem a közös imát Lovas és Molnár család élő és meghalt tagjaiért, betegségen gyógyulásáért, Mária Rádió dolgozóiért, háború megszűnéséért, tisztított tűzbe szenvedő lelkekért, kedves ismerőseim lelki üdvükért, unokáim sikeres tanulásáért. Köszönöm a szüzanyának az eddig kapott kegyelmeket, kérem, hogy továbbra is segítse a családomat. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát elhunyt és élő szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, egy jó szándékra, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy nagy családért, a betegekért, a segítőikért, minden háború megszűnéséért és a háborútól szenvedő minden emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni elhunyt szeretteim lelki üdvéért, és testi-lelki gyógyulásomért kérek imád. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
9: Ima szándékot szeretnék kérni magam és a családom testi-lelki erői, egészségé, rokonaim, unokatestvéreim, szintén testi-lelki egészségüké, a tisztító tűzbe szenvedő lelkeké, barátnőmnek és a családjának, hogy ki tudjonak már békülni, mert olyan régen haragban vannak együtt a két család, és Zoltán fiunknak munkahelyi, hogy legyen már neki jó munkahelye, mert hiába iskolázott, hogyha nem talál jó munkahelyet, ami megfelelő a szakmájának, meg a tudásának, és az örök világosság fényeskedjen minden megholt hívő lelke üdvének, Szentatyánkot, papjainkot, mindenkit ajánlok a Szűzanya és az Úr Jézus oltalmába, és a Mária Rádió minden dolgozóját. Köszönöm szépen!
10: Köszönöm a sok kegyelmet, amit a Szűzanyától eddig kaptam egész életemben, és imád szeretnék kérni a fiam és a szüleim és a családban elhunytak lelke üdvéért, az unokáimért, egészségükért és jó magaviseletükért és családi békéért. Én imád kérek a barátnőmért, mert nagyon beteg, és a saját egészségemért is. Kérem a jó Istent, hogy áldjon meg a Mária Rádió dolgozójait, mindenkit, vezetőket is, és a támogatókat is. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
11: Drága Jézus nevében kérem szépen a közös imát minden eddigi kegyelemért, kérem ezután is, valamint a Szentlélek bölcsességére, mindennapi útmutatásáért, hogy jól döntsek a munkaügybe, a Szentlélek segítsen ebbe is nekem, egészségért, drága szüleim lelki üdvéért, Anna lányom egész életére, és Üli néni lelki üdvéért. Köszönöm szépen.
12: Újra csak az imátokat kérem, további hatalmas közbenjáró imádságokat kérem, és Szűzanya közbenjárását is, a Terike állapotáért szépen, fokozatosan, lassan gyógyul, és kérünk hozzá sok lelki, testi, és elsősorban lelki erőt a szenvedései és gyengesége elviseléséhez. Amen.
13: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni. Családtag nem lelki üdvért, lányom unokáim hídben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért, és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, a támogatóiért és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm.
14: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! A mai napon ünneplő születésnapomon köszönök mindent a Szűzanyának és a jó Istennek. Hálát adok neki a kapott és a kért kegyelmekért. Köszönöm önmagamat, szüleimet, férjemet és a gyermekeimet neki. Mivel ő nekem nagy örömet szerzett. Mindenért hála és köszönet. Egyéb iránt még kérek imád az elhunyt összes hozzátartozóim, akik már nem élnek, illetve a szeretett kis családom élő hozzátartozómért. Mindent köszönök.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Valóban jó az Úr, irgalma örökké megmarad, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Örvendezzünk Isten előtt, az egész föld őt dicsérje.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz.

0: az nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

A mi hitünk az, hogy Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk. Jézus mondja, juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők a nyomomban járnak. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezennel teljes legyen.

Jézus ezt mondta tanítványainak: én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlőveszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül.

Jézus mondja, aki szeret engem, megfogadja szavamat. Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk.

0: Jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő gyógyít meg minket. Mária, béke királynője, könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Imádkozzunk együtt! A világosság rózsafűzére következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját imaszándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak imaszándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a Jóistennek a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Miután megkeresztelkedett, Jézus azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, ráereszkedik. És íme hang szólt a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Jézus ezt mondta neki: az én gondom ez, vagy a tiéd? Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. A nász nagy megizlelte a vizet, ami borrá lett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A világosság rózsafűzérének harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Jézus Galileába ment, hirdetvén Isten evangéliumát. Itt a pillanat. Közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség.

0: bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruháik pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nekünk itt lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz vel életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: A világosság rózsafüzérének 5. titka. Aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor ettek, vette a kenyeret, áldás mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a kenyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Chiara Lubik, Hála. Szeretlek, nem mert megtanítottak mondani, nem mert szívem sugallja ezt a szót, nem mert a hit szava meggyőz, hogy szeretet vagy, és nem is csak azért, mert meghaltál értem. Szeretlek, mert behatoltál életembe jobban, mint levegő a tüdőmbe, jobban, mint a vér ereimbe. Te behatoltál oda, ahová senki sem tudott behatolni. Amikor senki sem tudott rajtam segíteni, valahányszor senki sem tudott megvigasztalni. Minden nap szóltam hozzád, minden órában néztelek, arcodból olvastam ki a választ, szabadból a magyarázatot, szeretetedből a megoldást. Szeretlek, mert annyi éven át velem éltél, és én belőled. Törvényed volt az italom, s észre sem vettem. Belőle táplálkoztam, megizmosodtam, új erőre kapta, tudatlan kisdedmódra, aki anyja emlőjét szopja, de még nem tudja őt édes nevén szólítani. Add, hogy a hátralévő időmben legalább egy kicsit hálás legyek neked ezért a szeretetért, amivel elárasztottál, és amitől kitör belőlem a szó, szeretlek.

0: Hírpercek.
1: Vatikán által meg nem erősített hír szerint 14. Leó pápa szeptember végén Párizsba és Lourdesba látogat. Pro Urbe díjat kapott Márkus András, sepsziszentgyörgyi plébános, a cigányok papja. Böjte Csaba a szentmisét mutatott be a vatikáni magyar kápolnában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A francia püspökök május 6-án bejelentettek egy Vatikán által meg nem erősített hírt, amely szerint 14. Leó pápa szeptember végén Franciaországba látogat. A Szentatya apostoli útjának lehetséges állomásai között Párizst, a francia közélet középpontját és Lourdes-t, az ima, gyógyulás és népi áhítat Mária kegyhelyét nevezték meg. A Vatikán eddig még hivatalosan nem erősítette meg a pápai látogatást, így az út, amíg a Szentszék nem nyilatkozik, nem tekinthető hivatalosnak. Marseille érseke Jean-Marc Cavalier bíboros, a francia püspöki konferencia elnöke, az Alateia orgnak elmondta, hogy a pápával több munkamegbeszélést is tartottak. Az elmúlt héten a programtervezés is elkészült. A francia püspökök felhívták a katolikus híveket, imádkozzanak Leó pápa lelkipásztori és szimbolikus jelentőségű franciaországi látogatásának megvalósulásáért. Sepsiszentgyörgy város önkormányzata május 3-án a 33. Szentgyörgy napok záró esemény 4 olyan személyiségnek adományozott Pro Urbe díjat, akik több évtizede önzetlen munkát végeznek a közösség javára. Márkus András plébános mellett elismerésben részesült Fekete Márta műépítész, Opra Mariana Sandra, anesteziológus és intenzív terápiás főorvos, valamint Török József volt politikai fogoly. Márkus András 1975-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron. Sepsiszentgyörgyre 1991. augusztus 1-én érkezett, ahol személyéhez kötődik a Mária világkirálynője plébánia és a Néri Szent Fülöp cigányiskola alapítása. Saját magát a cigányok papjának nevezi, amelyet immár 35 éve végez. Sok éven keresztül kiváló pedagógusként, latintanárként gazdagította a Székely Mikó Kollégium és a Mikes Liceum diákjainak tudását. Kitüntetéséhez gratulálunk. Böjte Csaba, ferences szerzetes mutatott be szentmisét május 5-én kedden reggel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, a Missio Tours zarándok iroda szervezésében hazánk számos pontjáról érkezett híveknek egy budapesti csoporttal kiegészülve. Számolt be az eseményről a Vatikáni Rádió. Csaba testvér Jézus szavairól elmélkedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja a benne hívőknek, és nem azt a békét, amelyet a világ tud adni. Most nehéz idők jönnek szerte a világon, ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és munkahelyünkön is békét teremtsünk, zárta tanítását Csaba testvér. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: születtem, és azért jöttem, hogy tanúságot tegyek arról, hogy hogyan lépett be Isten az életemben. A szüleim vallásosan neveltek, nagy áldás volt mindig is, hogy a nagyszüleim is jelen voltak a házunkban. Nagyon sok értéket kaptam tőlük. Volt egy törés az életemben. 4 éves voltam, amikor szüleim elváltak. Utána egy ideig nagyon figyelnem kellett a jelekre, hogy tényleg az életből minél több pozitívumot próbáljak szerezni, és hogy tényleg amiket hallottam az Istenről, azt próbálja gyakorlattá váltani, és hogy így tényleg konkrét tapasztalatokat tudja gyűjteni. És szépen aztán növekedtem is, hitben, meg a tapasztalatokban, de körülbelül általános iskola 5. osztályban volt az az élményem, ami azóta is meghatározó. Azt hallottam az Istentől, hogy ő segít nekem, hogy ő odaadja az ő erejét, és hogy nem kell egyedül küzdenem. Az iskolában történt, pont egy dolgozatot osztottak ki. Izgultam, hogy vajon hogy sikerül, és akkor így lépett be a dolgozat kiosztása előtt az Isten, és 5-ös lett a dolgozat. Nagyon megörültem, hogy konkrétan ilyen segítséget kapok az Istentől. Ami még meghatározó volt, hogy elkezdtem nem csak részt venni a szentmiséken, hanem ministrálni is, és egyre mélyebben úgy éreztem, hogy a szentmisék részei, meg a szentmisében való szolgálat is épít engem, hogy ahogy hallom ugye az igét, és szolgálok az Úrnak, egyre jobban megismerem őt, és azt éreztem, hogy ministránsok között is szoros kapcsolatot építettem ki, és ebből a ministráns közösségből ismertem meg a későbbi közösségemet, a Galgamenti Nagyboldogasszony közösséget. Ott volt az első közbenjáró imádság élményem, hogy részt vettem egy közbenjáró imádságon, és egyre több olyan üzenetet kaptam, és jeleket, amelyek átsegítettek életem nehéz helyzetein. Az egyik, ami nagyon meghatározó volt, hogy a bátyámat vittem az egyik ilyen közbenjáró imádságon az Úr elé, és azt kaptam a közbenjárótól, vagy az Istennek ez nagyon tetszik, hogy most nem magamra gondoltam, hanem tényleg elkezdtem azon gondolkodni, hogy én hogyan tudok segíteni másoknak, és hogyan tudok alázatosan viselkedni ilyen helyzetekben. És így a bátyám sebeire is így gondolva, az én sebeim is elkezdett gyógyulni, ahogy az ő gyógyulását kértem. Illetve a munkámban is meghatározó volt az az élmény, mert itt állt tulajdonképpen véglegesen ez az elhatározásom, hogy én gyerekekkel szeretnék foglalkozni, és pedagógiával, és szeretném keresztény módon nevelni a gyerekeket, és az Úr elé vinni őket mindig. Egészen pontosan pedagógiai asszisztensé váltam, így veszek részt a nevelési folyamatokban. Nagyon tetszik ez a munkakör, mert azt érzem, hogy ez is kellett, hogy az alázatom növekedjen, hogy nem csak a nevelésen, hanem a fizikai segítségnyújtásban is részt vehetek. Most ez még inkább megadatik számomra, ugyanis most gyógypedagógiai asszisztensként foglalkozom olyan különleges gyerekekkel, akiknek sok fizikai segítségre is szükségük van ahhoz, hogy az életükben megtapasztalhassák ezt a szeretetet, amelyet az Úr mindnyájunknak ad. Ebben a munkában úgy találtam rá Istenre, hogy egyrészt egy katolikus intézményről van szó, és olyan alkalmak vannak, mint például az évelei szentmise, vagy az évvégi háladó szentmise, ahol egészen konkrétan megadatik az ideje annak, hogy az Úr elé vigyem a gyerekeket, és a végén pedig hálát adjak azért, hogy egész évben ez sikerült. Illetve azt is megtapasztalom, hogy itt Jézus tudom látni a gyerekekben. Amikor mondjuk egy-egy kerekesszékes tanulónak segítek egyik épületből átmenni a másikra, tudom, hogy tulajdonképpen Jézusnak segítek, hiszen ő mondta, hogy amit a legkisebbek közül egynek is teszek, azt velem teszitek.
1: A Galgamenti közösségen keresztül hogyan vezetett tovább az Úr?
0: 60 a Galgamenti Nagyboldogasszony közösséghez tartozott. 16 évesen történt meg ez az első közbenjáró élményem. 11 éves koromban már voltam egy táborban, de akkor 5 éven keresztül nem tudtam menni. De 16 évesen már részt tudtam venni ezen a program részen is, és ott kaptam meg ugye az említett imádságot. És ez is olyannyira meghatározó volt, hogy én is elgondolkoztam azon, hogy vajon én is tudok-e imádkozni másokért, én is tudnék-e közbenjárni másokért. És ez azért volt fontos, mert már a bérmálkozásomhoz is közel voltam ebben az időszakban.

0: időszakban, és megkaptam ugye a Szentlélek ajándékait. Itt kezdett el kibontakozni a mostani egyik szolgálatom, hogy közbenjár imádságokon szoktam már szolgálóként is részt venni. Ez is egy olyan konkrét tapasztalat, ahol azt látom, hogy Isten tényleg tud rajtam keresztül is szólni másoknak, tud üzenetet adni, és ebből jött az a gondolat, hogy mi is a feleségemmel elindítottunk egy imádságházát. Ennek az imádságháznak a programjunk keretein belül is szoktunk másokért közben járni.
1: Bérmálkozásodkor milyen kegyelemben részesültél?
0: Két meghatározó emi volt. Az egyik az, hogy én nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy ki legyen a bérma szentem. Az egyik ilyen 60-i nyári tábor alkalmával, szintén szolgálhattam a gyerekek felé, levetített az akkori plébános egy filmet Don Boscóról. Ekkor kezdtem el mélyebben utána járni az ő életének. Egyrészt ugye hát ott nem imádsággal szolgáltam, hanem a gyerekeknek így a délután eltöltésében játszottam szerepet. Ez a film volt az, ami elindított, hogy nem csak a bérma szentemmé választottam Don Boscót, hanem Egerben, amikor egyetemre jártam, lehetőségem lett arra, hogy szalézi animátorra kezdjek el válni. Az ottani szalézi nővérek segítettek ebbe. A másik meghatározó része a bérmálkozásomnak, hogy kaptam egy olyan gondolatot, hogy most ő megtisztít engem, és segít abban, hogy a bérmálkozás utáni életem az tényleg felnőtt keresztény legyen. Tehát végig vitt egy olyan folyamaton, abban a pár percben, ez a szentáldozás előtti részén volt már a bérmálkozásnak, amivel így bátorított arra, hogy innentől most így teljesen gondolataimat, szavaimat, cselekedetemet, teljes tisztítást végzett, és ez is egy olyan konkrét tapasztalat volt, amiből pedig a medjugorjei utamban lévő tapasztalat épült rá. Körülbelül 2 évvel ezelőtt jutottam el először Medjugorjéba, de annyira megadt az élmény volt, hogy azóta már 4-szer voltam, és mindig elképesztően közelinek érzem a szűzanyát, amikor ott vagyok. Tehát annyira konkrétan szól az Úr a szűzanyán keresztül azon a egy helyen, hogy ezt nem is tudom szavakba önteni. Az egyik első élményem a hegyen készült Jelenések hegyére mentünk föl. Nem sokkal a Medjugorjei út előtt ismerkedtem meg a feleségemmel. Ez a 40 nap az életért szolgálaton történt. Itt életvédő imádságok hangzanak el. Ekkor a 2. számú nőgyógyászati klinika előtt imádkoztunk, és az akkori beszélgetésünk után írt nekem, hogy jó lenne még együtt imádkozni, és az egyik gyerektábor kapcsán szüksége lenne háttérimára, és hát a gyerektábor után mondtam, hogy én megyek ősszel Medjugorjéba, és mondta, hogy hát ő már többször volt, és hogy nagyon szeretne menni, de ügyeletben van, nem tud elmenni. Ezért megkérdezte, hogy hát nem-e lenne még hely, mondom, hogy nem tudom, mert már én is eléggé a vége felé jelentkeztem, de azért írjon egy e-mailt. Másnap közölték a munkahelyen, hogy őt szabadságolni kell arra az időszakra, és kiderült, hogy még van hely, és akkor ő jönne. Ott kezdtünk el sokat beszélgetni, de akkor még imában csak annyit tudtunk, hogy van közös elhívásunk, de az út végére elkezdődött a kapcsolatunk. És a hegyen volt erről egy nagyon szép kép, amit mi ketten, illetve egy fiú és egy lány még kapott, velük mentünk fel együtt, őket ott ismertünk meg az úton. A szűzanya szoborról készítettünk ugye egy szelfit, és azt láttuk, hogy a hátunk mögül a napsugár úgy süt le ránk, hogy mindannyian kaptunk egy-egy sugarat. Ez egy nagyon meghatározó élmény volt. Nagyon sokáig beszélgettük ezt a képet, meg utána imádkoztunk. Gyönyörű élményként maradt meg mindannyiunk számára. A másik meghatározó élmény, hogy itt ismerkedtem meg mélyebben a szeretetláng mozgalommal. Már hallottam róluk korábban, de itt volt egy olyan meghatározó élmény, hogy át tudtam venni különleges módon a szeretetlángot. Ugyanígy ezzel a fiúval és a feleségemmel imádkoztunk, és azt kaptuk, hogy igen, át kellene venni a szeretetlángot. A feleségem tudta ezt az imádságot, hogy hogyan kell átadni, és akkor elindult fölfelé, hogy ő hozza le. És mondtuk, hogy mi meg akkor megyünk a kápolnába addig imádkozni. Amint bejutottunk a kápolnába, éppen szeretetláng átadás ment. Ez azért volt furcsa, mert addig voltak ugye szentmiség, zsolozsma, meg csöndes imádság a szentség előtt, de szeretetlen gátolás addig ezt a kápolnában nem tapasztaltuk. És pont egy atya, úgy, hogy a szentáldozásra szoktak járulni, átadta a szeretett lángot. Pont leért a feleségem is, és akkor mondtuk, hogy most nem kell a gyertya adnak, csak vegyük át. És ez is egy konkrét tapasztalat volt, hogy működik az imádság, működik az Úr, és az hozzátartozik, hogy ezt is megkaptam előtte, hogy menjünk be mi a kápolnába, és pont a szeretett láng átadás történt, ez is egy nagyon konkrét megtapasztása volt az imádság erejének.
1: Mária mit jelent az életedben?
0: Egyrészt a gyógyítom. Az egyik megtapasztalás ennek Medjugorjéban történt szintén. Nekem volt régebben egy rossz szokásom, sokszor izgultam, vagy nehéz helyzetben voltam, akkor rágtam a körmömet. És Medjugorjéban tapasztaltam meg azt, hogy egyik reggel fölkeltem, és nyoma se volt a körmeimen semmilyen elváltozásnak. És ez azóta is egy meghatározó élmény, ez a gyógyulásom, és hogy így módon ezen helyzetekre is, mert másképpen tekintek, és maga a folyamat nincs az életemben. A másik, hogy ő az, aki segít a gyerekek kapcsán, mint mindenkinek az égi édesanyja, és az egyik legjobb pedagógus, tudja, hogy hogyan kell a gyermekeit terelgetni, és mindig rábízom a gyerekeket is, illetve magamat is, a szűzanya oltalmára is, az ő vezetésére, és azt érzem, hogy a szűzanya imádsága mentett ki olyan helyzetekből, amik sokkal rosszabbul is alakulhattak volna. Illetve mindig szűzanyával kapcsolatos közösségeim voltak, ugye akár a szalézi közösség, akár a Galgamenti Nagyboldogasszony közösség, mint egy édesanyja is segít, vezet, és a kapcsolatok, amiket kialakítottam a közösségem belül, azok is végig kísérnek, és érzem mögöttük, hogy a szűzanya vezérel. A feleségem is nagyon tiszteli szűzanyát, és a medjugorjai út alatt ismerkedtünk meg, ez azóta is egy meghatározó tapasztalat.
1: Korábban milyen társra és jegyességre vágytál? Fontos szempont volt a hitben járás, azonos gondolkodás?
0: Nagyon hálás vagyok, hogy hívő feleségem van. A hit számomra szikla, amire építem az életemet, és életem minden területét így rendezem, és ezért nekem mindig is fontos volt, hogy életem egyik legfontosabb területét, a hivatásomat is úgy éljem meg, hogy ebben a hitem és az Úr Jézus tanítása vezessen. Ez adta nekem az alapot. Nagyon régen eldöntöttem, hogy tisztán szeretnék készülni a házasságomra, és mint az Úrnak, mind a szűzanyának így módon kedvesen tudjam kimondani az életre szóló igent. Azt gondolom, hogy így érdemes megélni már a házasság előtt a kapcsolatot, és a házasságot is az egyház és a Úr Jézus Krisztus tanítása szerint.
1: Milyen szolgálatokra ösztönöz a Szentlélek?
0: Nagyon sok szolgálatra hívott meg az Úr, kiskoromban a minisztrálástól kezdve, egészen ugye, hogy szalézi animátorként azt kaptam meg, hogy hogyan kell a gyerekeket úgy Isten elé vinni, hogy megtapasztalhassák az Úr szeretetét, a Don Bosco-féle megelőző módszer, hogy előbb nyerjük el a bizalmukat különböző olyan vidám és Istenet tetsző programokkal, amelyek után már vágynak a velünk való találkozásokra, és elnyerik a bizalmunkat, hogy konkrétan az Úr tanításait is át tudjuk adni. A Galgamenti Nagyboldogasszony közösségben, amikor már kisebb testvérként szolgáltam, egyrészt az alázatom fejlődött tovább, másrészt pedig megtapasztaltam, hogy ez a közösség új erőt tud kapni az Úrtól. Jönnek új fiatalok, akik szintén fontosnak tartják az Úr ügyét, és azt látom, hogy az életük nagyon boldog és kiegyensúlyozott, tehát akikkel beszélek és akikkel közösen szolgáltunk, nekik is látom az életükön az Úrnak a művét. A karizmatikus közösségekben pedig a Szentlélek vezetését tapasztalom meg. Talán a harmadik isteni személy az, akivel a legkevésbé szoktunk napi szinten úgy foglalkozni, hogy észrevennénk, hogy ő egy külön személy, és minden ilyen közbenjáró imádságban azt tapasztalom meg. Akár én imádkozom, akár egy ima alkalmon veszek részt, hogy működnek a karizmák, akár az ismeret szavát, akár a gyógyítást is volt szerencsém többször meglátni, ezek mind olyan tapasztalatok voltak szintén, amelyekre tudtam építeni. A feleségemmel mi is alapítottunk egy imádságházát. Végső célja, hogy szinten imádkozás legyen az adott területen, ahol elindult az imádságháza. Mi is ezt elkezdtük. Egyelőre dicsőítéssel, szentségimádással, de a háttérben többen is imádkoznak azért, hogy ez minél jobban kibővüljön, és minél inkább teljes idejűvé váljon. Egyelőre még kevés időt és kevés programot tudunk megvalósítani, de tudom, hogy az Úr ezekben a kis időkben is működik, és a visszajelzések is azt mutatják, hogy ott is megtapasztalták ők is a Szentléleknek a vezetését. Azt látom, hogy nagyon gyümölcsözik, és egyre többen ígérték, hogy segítenek nekünk minél több idősávot lefedni.
1: Konkrétan hogyan, honnan jött ez az ötlet számotokra?
0: A feleségem szolgált már egy imádságházában, Pécelen, és innen jött az ötlet, hogy Pesterzsébeten is el kellene indítani egy ilyet. Ő még egy másik tapasztalatra tudott építeni. A Korát Lumen Christi közösség egyik alkalmán az osztrák imádságháza alapítója volt az egyik előadó, ő volt az egyik első, aki imádságházát létrehozott, és ő osztotta meg a tapasztalatait, és a szívébe beültette a vágyat az Úr, hogy akkor ez egy nagyon jó szolgálat, és minél több helyen létre kellene hozni. Innen indult a Pécelé, majd pedig a Pesterzsébeti imádságházában a szolgálat.
1: Hogyan ápolod az Úrral való személyes kapcsolatodat?
0: Az elsődleges kapcsolattartási formám az Úrral az imádság. Énkor tudok beszélgetni a Jóistennel, Szentírás olvasással, az Úrnak a tanításaiból tudok ikletet meríteni, tudom a tanításait beépíteni az életembe. A csúcs természetesen nekem is a Szent Mise és a Szent Áldozás. Mostában különösen segít, hogy a Szent Áldozás kegyelmeit megélhessem. Egy olyan fohász, amit nem régen olvastam, és teljes búcsút lehet vele nyerni a halál óráján, ha a Szent Áldozás után elimádkozzuk, ez így szól. Ó, édes Istenem, teljes nyugalommal és készségesen fogadom már most a halál azon nemét, mely neked tetszik, az összes vele járó gyötrelmekkel, fájdalmakkal és szenvedésekkel együtt. Amen. Szép tapasztalat a Szent Áldozásom során, ami szintén egy imádsághoz kötődik, arról szól, hogy ha az oltári szentség tiszteletére áldozatul mondunk imádságot, kétszeresen érdemszerző lesz a Szent Áldozásunk. Amikor legelőször elmondtam ezt az imádságot, az atya, amikor nyújtotta a szentostját, láttam, hogy egybe van olvadva két szentostja. Ennyire konkrétan meg tudtam így élni az imádságnak az erejét.
1: Volt már olyan élményed, hogy valamilyen nehézségen a hited segített át?
0: A szüleim válásom konkrétan az az ige kellett nekem többek között, hogy túljussak ezen a nehézségen, hogy ne vessétek meg szüleiteket életük egyetlen napján sem. Ez abban segített, hogy édesapámmal tartsam a kapcsolatot, aki sokáig nem keresett bennünket, és utána egy hatalmas öröm volt a szívemben, hogy én viszont elkezdtem elvenni vele a kapcsolatot, és a közösségén mellett ez volt a másik, ami segített abban, hogy talpra álljak ebből a nehézségből. Egy másik nehézség az életemnek, hogy egy rendellenességgel születtem. A Turner-szindróma egy változataként diagnosztizálták. Ez a többek között azzal járt, hogy körülbelül elsős koromban megálltam a növekedésben, és emiatt növekedési hormont kellett szednem, amely utána egyfajta cukorbetegséget is kihozott, úgyhogy sokáig ez is egy nehézség volt, hogy oda kellett figyelnem az étkezésemre. Illetve egy másik oldala ennek a rendellenességnek, hogy a nemzőképességemet elvesztettem. Ezt sokáig nehéz volt elfogadnom, de ebben is a különböző szolgálatok, meg a munkám, illetve a jegyes oktatás kapcsán is elhangzott, hogy ugye ezért a férfi elhagyja apját, anyját, feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek. Ez a feleségemnek is, meg nekem is segített abban, hogy úgy tudjunk készülni a házasságra, hogy erre építsünk, és hogy így az Úrba fektessük a bizalmunkat. napról napra érezzük, hogy a szeretet kapcsolatunkat megáldja az Isten, és így az Úrral is egymással hármasban nagyon sokszor meg tudjuk élni ezt a szeretet körforgást, ami egy hatalmas nagy ajándék számunkra, és ez a szeretet betölti a hiányainkat.
1: Találkoztál olyan emberrel, aki a te hitedet látva kezdett el Isten útján járni?
0: A Bélma Kereszt fiam az egyik olyan személy, akire úgy gondolom, hogy az Úr által tudtam hatni, hogy Isten felé vezessem. Ő már ismerte a hitet a bérmálkozása előtt is, de azt látta az életemen, hogy hiteles, és szerette volna, hogyha én készítem fel az atya mellett még a bérmálkozásra, illetve hogy én kísérem, hogy megmaradjon ezen az úton. És nagyon szívesen vállaltam ezt a feladatot, és azáltal, hogy a karizmatikus közösségeink programjaiba bevezettem őt is, ezáltal még jobban lelkesedik most is az Úr iránt, és könnyebben tudom én is így az Úr által vezetni őt.
1: Miért neked biztosítékot arra, hogy megmaradhatsz ezen az úton a kísértések közepette is?
0: Nekem ez egy nagyon erős motivációm és nagyon erős szándékom, hogy az Úrral ilyen végig az életemet, és hogy minden területét neki adjam át, mert tényleg rengetegszer megtapasztaltam, hogy az Úr kezében biztos kezekben van az életem, és természetesen továbbra is hatalmas nagy segítség a feleségem, a kapcsolataim, a közösségeimnek azok a tagjai, akik már ugye nekem voltak példamutatók, rengeteg segítséget kapok tőlük. Ez az egyik, ami segíteni fog abban, úgy érzem, hogy ki tudjak tartani az Úr mellett. A másik pedig, hogy van egy lehetőségem arra, hogy a hétköznapi tevékenységeimet is az Úr szeretete járja át. Ez most konkrétan egy olyan lehetőségben mutatkozott meg, hogy a Mária Konyhája Alapítvány megkeresett minket, amely iskolai étkeztetések támogatása által támogatja legszegényebb gyermekeket. A feleségemmel nekik önkénteskedünk, és ez is amellett, hogy említettem, hogy a munkámban is ugye szolgálatot tudok végezni, amellett is tudok az azon kívüli időben is az Úr ügyeivel foglalkozni, szolgálni, és ezek azok a megtartó erők, amelyek így az időmet kitöltik, meghatározzák, és így ott tartanak az úton. Az a vágyam az előttem álló évekre, hogy továbbra is tényleg tudjam ugyanebben a békében, nyugalomban, szeretetben, egészségben szolgálni az Urat, megélni a házasságomat, így módon kitartsak, és minél több embernek tudjak segíteni, és ezen az úton vezetni embereket. A biztatásom az emberek számára az lenne, hogy az Úr tényleg mindig ott van velünk, segít, és tényleg csak arra vár, hogy mi is ott legyünk vele, mi is meghozzuk azokat a döntéseket, amelyekkel ki tudjuk fejezni az együttműködésünket, és egy hatalmas nagy ajándék, hogy imádkozhatunk egymásért, hordozhatjuk egymást imádkozásainkban. Konkrétan ezt most a Biblia egy év alatt podcast kapcsán is megélem, hogy az imádságban való egymás hordozása erőt ad, illetve hogy nekem a búcsúkkal járó imádságok különösen is segítenek abban, hogy megélhessem azt, hogy az Úr minden helyzetből ki tud minket vezetni, és mindig fordulhatunk hozzá, akármilyen bűnt követtünk el.
1: Kedves hallgatók, Kulcsár Ákos tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápává választása első évfordulóján, május 8-án lelkipásztori látogatást tett Pompeibe és Nápolyba. Leó pápa Pompeiben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Leó pápa. Áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompeiben. A pompei szűzanya oltalmába ajánlom péteri szolgálatomat, Leó pápa homíliája a kegyhelyen bemutatott szentmisén.

0: Leó pápa a Pompejben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Pompeji lelkipásztori látogatásának kezdetén 14. Leó pápa pénteken reggel 9 órakor találkozott egy rászorulókat segítő jótékonysági szervezettel. Arra buzdította őket, hogy mindig bízzanak Jézusban, és hagyják, hogy az ő igéje ihlesse erőfeszítéseiket. Engedjétek, hogy a Jézus szavaiból és példájából fakadó öröm inspiráljon és hajtson benneteket, és ezt hirdessétek mindenkinek. Leó pápa erre hívta az egybegyűlteket, amikor május 8-án pápává választásának első évfordulóján meglátogatta a pompeji kegyhely szeretett templomát. A kegyhely jótékonysági tevékenységében résztvevőkkel való találkozás volt a Szent Atya pénteki Pompejibe, majd Nápolyba tervezett lelkipásztori látogatása programjainak első eseménye. A pápa megköszönte a szervezet önkénteseinek nagy lelkűségét és bizalmát, és így szólt.
1: È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso.
0: Gyönyörű számomra, hogy Szent Bartolo Longo nyomdokaiban kezdhetem ezt a lelkipásztori látogatást, akit tavaly október 19-én volt szerencsém szenté avatni. A kegyelem helyének nevezte, ahol a rózsafüzér szűzanyja és Szent Bartolo Longo minden korú, hátterű és helyzetű férfit és nőt gyűjt össze, hogy elvezesse őket az egyetemes szeretet egyetlen forrásához, amely az egyedüli, ami nyugalmat és harmóniát adhat a világnak, hogy Istenhez vezesse őket. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy a szent a pompeji völgyet a szívet melengető szeretet helyének, valamint a hit és a szeretet diadalának nevezte, és azt mondta, hogy ez a valóság ma is nagyon élő és látható. Itt a kegyhely karitatív munkáiban Krisztus feltámadásának ereje minden nap megtapasztalható, a szeretet által újjáteremtve a szíveket az evangéliumi jó életre. Leó pápa megjegyezte, hogy a szeretet temploma és a hit temploma támogatják egymást. Az ima táplálja oly sok ember befogadását, szeretetét, szolgálatát és nagy lelkű elkötelezettségét. És a szeretet olyan csodákat tesz, amelyek messze túlmutatnak minden erőfeszítésen és elváráson. Leó pápa emlékeztette a kegyhely jótékonysági szervezetének üzemeltetőit, hogy amikor Szent Bartolo Longo először megérkezett Pompeji völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált itt. Még ezen a helyen is, amelyet csak néhány szegény földműves lakott, és amelyet a malária és rablók sújtottak, a pápa rámutatott, hogy a későbbi szent képes volt mindenkiben meglátni Krisztus arcát. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy Bartolo Longo gyengétsége által feltárta Isten dobogó szívét felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, különösen az árváknak és a börtönben lévők gyermekeinek. A pápa felidézte, hogy a szent ezt a helyet a keresztény élet és a boldogságos Szűz Mária iránti tisztelet központjává tette, amelyet az egész világon ismernek.
1: Alla base di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera, e in particolare il Santo Rosario.
0: Minden alapja az ima, és különösen a Szent Rózsafűzér, amely az a rejtett erő, amely mindent lehetővé tesz. Ezért arra buzdítom mindannyiótokat, hogy tartsátok életben ezt az ősi és gyönyörű áhítatot, és terjesszétek, mondta Leó pápa az egybegyűlteknek. Hangsúlyozta, hogy Mária egyszerű és anyai szemével szemlélve Jézus életének misztériumait, amiket véghez vitt, ez áthatja a szíveket és átalakítja az életeket. Ennek megfelelően Leó pápa egy életprogramot bízott rájuk. Legyetek az ima emberei, hogy tiszta és alázatos tükrökként tükrözzétek vissza az Istentől érkező fényt. Szavaikkal és tetteikkel táplálni fogják a szeretet lángját, amelyet Szent Bartolo Longo gyújtott, és a szolgálatban, a párbeszédben és a hitéletben hiteles példaképekké és bölcs vezetőkké válnak egy csodálatos fiatal nemzedék számára. A Szent Atya ezután bátorító szavakat intézett a gyermekekhez, a serdülőkhöz és a fiatalokhoz. Bízzatok azokban, akik szeretettel törődnek a fejlődésetekkel, de egész életetekben bízzatok Jézusban, Isten fiában, akit keresztre feszítettek és feltámadt, aki üdvözít és szabaddá tesz minket. Jézus a barát, aki soha nem hagy el és nem utasít el minket. A testvér, aki megért minket és mindig mellettünk jár, nyomatékosította a 14. Leó. Ragaszkodjunk hozzá, miközben Mária kezeink keresztül az egész emberiséget az ő gondjaira bízzuk, mondta a pápa. Biztosak lévén abban, hogy kegyelmének segítségével semmi sem állíthat meg minket abban, hogy jót cselekedjünk, és hogy a békés jövő reménye itt és mindenhol beteljesül. Leó pápa végül imáiról biztosította a jótékonysági szervezet dolgozóit, és áldását adta rájuk, majd így könyörgött.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, prega per noi. San Bartolo, prega per noi.
0: Pompei Szent Rózsafüzér királynője, imádkozz érettünk. Szent Bartolo Longo, imádkozz érettünk.

0: Leó pápa, áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompejben. Május 8-án pénteken a Campaniai Város Mária kegyhelyére tett lelkipásztori látogatást a Szentatya. Egy éve ilyenkor választották meg Péter utódának, és most Máriához fordult azzal az imával, amit Szent Bartolo Longo írt. Leó pápa örömmel fogadta a hívekkel együtt az Úr áldását, melyet ma nekik szánt, és örömmel könyörgött a szűzanyához.
1: Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
0: Elsősorban nekem áldás, hogy eljöhetek ide a szűzanya kegyhelyére a könyörgés napján, ezen az évfordulón, mondta Leó pápa, aki miután találkozott a kegyhely karitatív intézményeinek vendégeivel, fölszállt a neki készített kis pápamobilra, és örömmel fogadta a pompei hívek ölelését. Több ezren gyűltek össze elsősorban a Bartolo Longo téren, de azon túl is. Több mint 5000 voltak, akik ülve vagy állva várták Péter utódát, nem számolva azokat, akik a környező utcákba tömörültek. A Szentszék sajtóközpontjának adatai szerint összesen 20000 ember volt jelen. A pápa végighaladt a belvárosi utcákon, a kegyhely közelében lévő térig, ahol óriás kivetítőt helyeztek el, és legalább 1000 ülőhelyet biztosítottak az érdeklődőknek. A Campaniai hívek híres vendég szeretete és lelkesedése a legfantáziadúsabb módokon nyilvánult meg. Mindegyikük köszönteni akarta a pápát, ajándékot adni neki, megmutatni egy feliratot, néhány pillanatra elkapni a tekintetét. Visszatérve a Bartolo Longo térre, mielőtt belépett a kegyhelyre, Leó pápa rögtönzött szavakkal köszöntötte a híveket. Megköszönte jelenlétüket, és arra hívta őket, hogy érezzék magukon Mária anyai szeretetének ülelését.
1: E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi.
0: Ezen a kegyhelyen jól tudjuk, hogy az anyukánk mindig velünk van. Mária anyánk elkísér közbenjárásával, gyermekei iránti szeretetével mindig. Ezzel a bizalommal imádkozunk majd együtt, és ünnepeljük annak örömét, hogy Jézus Krisztus megkeresztelt tanítványai vagyunk, akiket mind arra hívott, hogy Krisztus jelenlétéről tanúskodjunk a világon. Ezután a Szentatya a bazilikában találkozott, mint egy 400 beteg, fogyatékkal élő és idős személlyel. Félretette az előre megírt beszédét, és újra szabadon szólt hozzájuk. Bár reggel óta felhős volt az ég, és esőt ígért a szél Pompejben, Leó pápa számára szép nap volt, amelyen Isten úgy döntött, hogy mindenkit áldásban részesít. A pápa innen a Szent Bartolo Longo kápolna felé indult, de az eukarisztia és a kegyhely lelkisége révén ma mindenki közel érezhette magát egymás testvéreinek Krisztusban. Innen követhetitek a képernyőkön. Mind egyek vagyunk Jézus Krisztusban, Mária édesanyánkban, ebben a szép áldásban, ezen a gyönyörű napon, amikor Jézus ma is közel jön hozzánk. Jézus mindig velünk van, velünk jár az úton. Isten áldjon mindenkit! A Szentatya megáldotta a betegeket, majd rövid ideig imádkozott a pompei kegyhely alapítójának kápolnájában. Bartolo Longót éppen ő avatta szentté tavaly október 19-én. A kiengesztelődés kápolnában, ahol több tucat gyóntatószék áll a falak mentén, Leó pápa üdvözölte a püspököket és a papokat. Ezután érkezett a szentmise helyszínére. Mindeközben a nap áttört a sűrű felhőrétegen, és valóban gyönyörű nap kerekedett.
2: A pompei szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat. Leó pápa homíliája. A rózsafüzér királynője kegyhely előtti Bartolo Longo téren 14. Leó pápa május 8-án pénteken délelőtt hálaadó szentmisét mutatott be, mint ahogy éppen egy éve a pompei rózsafüzér királynője emléknapján választották pápává. 150 évvel ezelőtt helyezték el e kegyhely alapkövét azon a helyen, ahol a Vezúv Krisztus után 79-ben kitört, és hamujával borította be az itteni nagy civilizációt, hogy éppen ezáltal védje meg azt évszázadokon át.
1: San Bartolo Longo, insieme la moglie Contessa Marianna Farnararo de Fusco, gettava le basi non solo di un tempio, ma di una intera città mariana.
2: Szent Bartolo Longo és felesége 150 éve nem csak egy templom, hanem egy egész Mária város alapjait rakták le, kezdte homiliáját Leó pápa. Így fejezték ki Isten tervének ismeretét, amelyet Szent II. János Pál pápa 2003. október 7-én a rózsafüzér éve végén Isten tervének tekintett, mégpedig az új evangelizáció összefüggésében, ahogy akkor tanította, ma, mint az ókori Pompei idejében, hirdetnünk kell Krisztust egy olyan társadalomnak, amely eltávolodik a keresztény értékektől, sőt annak emlékét is elfelejti. Pontosan egy évvel ezelőtt, amikor Péter utódja szolgálatával bíztak meg, éppen a pompei rózsafüzér királynője emléknapja volt. Most azért kellett idejönnöm, hogy szolgálatomat a szűzanya oltalmába helyezzem. A Leó nevet választottam, és így 13. Leó nyomdokaiba léptem, aki többek között gazdag tanítást hagyott ránk a Szent Rózsafüzérről. Ehhez kapcsolódik még Bartolo Longo, a rózsafüzér apostolának közeli szenti avatása. Leó pápa e sajátosságok figyelembevételével emlékedett Mária titkairól. Az angyali üdvözlet örvendezésre szólítja őt, és mindazokat, akik a bűnnek és következményeinek hambai alatt vannak. Mária így lesz az irgalmasság anyja, kegyelemmel teljes, aki anyja fia teste tagjainak, az egyháznak is. Ez a nagy misztérium a Szentlélek erejében történik, aki beárnyékolja Máriát és termékenyé teszi szűzi méhét. Ez a történelmi pillanat áthatja az ember szívét és felemeli a szemlődés magasába, ahol megszületik a rózsafüzér imája, és noha a második évezredben született, de kezdettől fogva fokozatosan fejlődött, mint hogy az üdvösség történetében gyökerezik, és pontosan az angyal üdvözlet lesz hozzá az előjáték. Üdvözl légy, Mária! Ennek az imának az ismétlése a rózsafüzérben valójában Gábriel köszöntésért visszhangozza, átíveli az évszázadokat, mindig Jézusra szegezett hívő tekintettel, akit az anya szemével és szívével látunk. Jézust imádjuk, szemléljük és magunkba fogadjuk, minden titkával együtt, és így Szent Pállal együtt elmondhatjuk, élek már, de nem én, hanem Krisztus él én bennem.
1: Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene? Un atto di amore.
2: Az üdvözlégy Mária elimádkozása a szeretet cselekedete, hiszen a szeretet ismételgeti fáradhatatlanul, szeretlek. Így ez az ima visszavezet minket Jézushoz, és elvezet az eukarisztiához, a keresztény élet forrásához és csúcsához. Szent Bartolo Longo meggyőződéssel írta, az eukarisztia az élő rózsafüzér, és minden misztérium aktív és eleven formában megtalálható benne. Igaza volt, állapította meg Leó pápa. Az eukarisztiában Krisztus életének minden misztériuma megtalálható. És bár a rózsafüzérnek máriás a jellege, de krisztológiai és eukarisztikus szíve van. Hívők nemzedékeit formálta és védte ez az ima, amely egyszerű és közérthető, mégis misztikus magasságokba emel. Ugyan mi lehet lényegesebb Krisztus misztériumainál, szent nevénél, amelyet a szűzanya gyengétségével ejtünk ki? Ebben a népben üdvözülhetünk és rajta kívül semmi másban. Az üdvözlégy Mária imák ismételgetésével megtapasztaljuk a názáreti házat, szinte újra halljuk Mária és József hangját azokban az években, amelyeket Jézussal együtt töltöttek. Belépünk az utolsó vacsora emeleti termébe is, ahol az apostolok Máriával várták a Szentlélek kiáradását. mennybe menetel is pünkösközött, Mária és az apostolok versenykedtek egymással, hogy felidézzék Jézus életének különféle pillanatait. Egyetlen részlet sem maradhatott figyelmen kívül. Mindenre emlékezni kellett, és mindent követni kellett. Így született meg az egyház szemlélődő útja, amelynek mintegy összefoglalását kínálja a rózsafüzér a Szent Titkok napi átemlékedésével. A rózsafüzért joggal tekintik az evangélium foglalatának, amelyet Szent II. János Pál a világosság misztériumaival kívánt kiegészíteni. Ha a rózsafüzét így imádkozzuk, akkor az természetes következményként a szeretet forrása is. Szeretet Isten iránt és a fele barát iránt. Ezért Szent Bartoló Longo a rózsafüzér apostola, és egyben a szeretet apostola is volt, mint hogy ebben a szűzmáriás városban befogadta az árvákat, a foglyok gyermekeit. Szent II. János Pál és Ferenc pápa folyamatos békefelhívásai nyomán mi sem nyugodhatunk bele a halál híreibe, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Jézus azt mondta nekünk, hogy a hittel felajánlott ima mindent elnyerhet. Ezért Szent Bartoló Longo Mária hitére gondolva őt a kegyelem által mindenhatónak nevezte.
3: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori.
2: Közben járására áraszta ki a békesség Istene az irgalmasságát, megérintve a szíveket, lecsillapítva a testvérgyilkos neheztelést és a gyűlöletet, és megvilágosítva azokat, akiket különleges felelősség illet a kormányzásban. Zárta homíliáját Leó pápa a pompai kegyhelyén bemutatott szentmisén.
4: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
5: Hírpercek.
6: Egy éve választották meg Leó pápát. Böjte Csaba szentmisét mutatott be a vatikáni magyar kápolnában. Nyilvánosság és gyermekvédelem szakmai műhelynapot tartottak Budapesten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Egy éve, május 25-én este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről, az áldások erkélyéről, a várakozó híveknek, zarándokoknak, Habebus pápám. Vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost, 14. Leó néven. 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi jelmondatát, in illo uno unum. Ezeket a szavakat Szent Ágoston használta egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bár mi keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Röviden, ő benne, az egyben egyek. Névválasztásának több oka is volt, de elsősorban az, hogy válaszoljon az újabb ipari forradalomra és a mesterséges intelligencia jelentette fejlődésre, amelyek új kihívásokat állítanak elénk az emberi méltóság, az igazságosság és a munkavédelmét illetően. Isten éltesse 14. Leó pápát. Böjte Csaba, ferences szerzetes mutatott be szentmisét május 5-én kedden reggel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, a Missio Tours zarándok iroda szervezésében hazánk számos pontjáról érkezett híveknek egy budapesti csoporttal kiegészülve. Számolt be az eseményről a Vatikáni Rádió. Csaba testvér Jézus szavairól elmélkedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja a benne hívőknek, és nem azt a békét, amelyet a világ tud adni. Most nehéz idők jönnek szerte a világon, ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és munkahelyünkön is békét teremtsünk, zárta tanítását Csaba testvér. A krízis kommunikáció állt az emberi méltóság stratégia keretében május 6-án rendezett nyilvánosság és gyermekvédelem című szakmai műhely középpontjában, amelyet a budapesti Piarista Gimnázium épületében rendeztek meg szerzetesrendek, egyházmegyei intézmények vezetői, munkatársai, gyermekvédelmi szakemberek, segítő szakmák képviselői, kommunikációs szakemberek részvételével, tájékoztatott a Magyar Kurír. A szervezők örömmel állapították meg, hogy a szerzetesrendek és az egyházmegyék közös fóruma lett a műhely. A bizalom egy-egy intézményben, illetve az intézmény felé nem magától adódik, sokat kell tenni érte, ám a bizalomépítés rendszer szintű tanulást igényel. A 10. alkalommal tartott nyilvánosság műhely a képzés egy-egy téma elméleti feldolgozása mellett mindig tartalmaz gyakorlatot, esetfeldolgozást, kommunikációs feladatot is. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
5: Híreinket hallották.

0: Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Körkép című műsorát hallják Nyugat-Szlovákiából. A heti felvidéki híreink a következőek. Csallóközi hívek zarándoklata Ausztriába. Kaptár keleti hétvége Szepsiben. Zoboralja nagybojdi zarándoklata Zircen és Győrben. A 350 éve született II. Rákóczi Ferencre emlékeztek Borsiban. Görgei öröksége konferencia Rozsnyón. Kittenberger Kálmára emlékeztek szülővárosában. Kiállítás megnyitó Kassán. Két autóbusszal indultak el az arándokok a Csallóközből, a Via Marie polgári társulás szervezésében, Gál Péter nagymegyeri plébános lelkivezetésével az ausztriai Burgelland tartományba. Az arándoklat szervezője és vezetője Katona Júlia és Méhes Richárd volt. Az arándoklat első állomása az ausztriai Léka volt, amely Kőszegtől 13 kilométerre a Kőszegi hegység lábainál fekszik. A történelmileg jelentős kisváros templomában, a Mirai Szent Miklós és a Tolentinói Szent Miklós tiszteletére felszentelt templomban szentmisén vettek részt, és megtekintették a templom kriptáját, ahol a Nádasdi családtagjai, Eszterházi Julianna, a Draskovics családtagjai és Ágoston rendi szerzetesek nyugszanak. Innen indultak a 12 kilométeres gyalogos nagybőti zarándoklatra Kőszegre, a lilajelzésű Mária úton, mely Mária Celt és Csíksomlyót köti össze. A zarándoklatot a békért, élő és meghalt családtagokért ajánlották fel, többek között elimádkozták Assisi Szent Ferenc és Kalkuttai Teréz anya imáját a békért. Harmadik alkalommal rendezték meg március 20-a és 22-e között a kaptár keleti hétvégét, mely a fiataloknak szóló nagybőti lelki gyakorlat. A helyszínt ismét a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ szolgáltatta. Pénteken este a fiatalok keresztúti áhítatosságot végeztek. A szombati nap főelőadója Kondrás András görögkatolikus atya volt, a szombati szentmisét pedig Juhász Attila atya mutatta be. A délután folyamán fakultációs előadások mellett sor került sport és közösségi játékokra is. Vasárnap a hétvége részvevői csatlakoztak a Szepsi hívek szentmiséjéhez, melyet Gábor Beltán atya mutatott be. A hétvége zenei szolgálatát a kaptár Ben Junior végezte. A hagyományos nagybőti zarándoklatra 500-an indultak Nyitra vidékéről. Lelki vezetőjük Gyurcsó Zoltán atya püspöki helynök volt, és a csapattal tartott a nyitragesztei Szálve Dió ének együttes. Most nagybőd negyedik hetének szombatján Zircen az apátságban volt az első állomás, majd Győrben a Nagyboldogasszony székesegyházban szentmisén vettünk részt. Zarándokutunkat felajánlottuk Isten szolgája Eszterházi János boldoggáavatásáért, a világ békéért, a zarándokokért és családtagjaikért, valamint elhunyt hozzátartozóinkért, mondta el Patai Péter, a zarándoklat szervezője. A zarándokok megtekintették az zirci apátság részeit, valamint az zirci szerzetesek termékeny évszázadait bemutató kiállítást is. A bazilikában Szent József litaneját imádkozták, vagy Zoltán atyával az zirci kálvárián keresztúti áhítatosságot végeztek. Zirc után Boldog Apor Vilmos vértanú püspök városába igyekeztek, ahol a Győri Székesegyház kegyképén látható szűzanya 1697. március 17-én reggel véres könnyeket hullatott. Az évfordulóhoz kapcsolódva minden évben sokan elzarándokolnak Felvidékről, így Nyitra vidékéről is, a könnyező szűzanyához. Az esti órákban ünnepi szentmisére került sor, melynek főcelebránsa Pápai Lajos emeritus püspök volt. A főpásztori szentmisét követően a hívek kifejezhették tiszteletüket a szűzanya véres könnyeit őrző ereklyetartó előtt. Március 22-én szombaton Borsiban a Borsi Rákóczi Kastély Központ szervezésében emlékeztek meg II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójáról. A megemlékezésre a Kárpát-medence számos régiójából érkeztek zarándokok. A kastély udvarán megtartott ünnepi műsor során több rangos közéleti szereplő szólt az egybegyűltekhez. Az ünnepi gondolatokat gazdag kulturális műsor egészítette ki. Fellépett a Szent Efrén férfi kórus, a Gyimesföldi férfi kar, a Bürkös zenekar, valamint a Magyar Honvédség debreceni helyőrségi zenekara. A közönség hallhatta Nagy Csaba tárogató művész játékát, továbbá Antal Tibor, Antal Viola és Antal Zalán énekesek előadását, valamint Illés Oszkár színművész, aki az ünnepi műsor konferenciája is volt egyben, közreműködését. Az ünnepség egyik kiemelkedő mozzanata a Rákóczi szobor megkoszorúzása volt, ahol a jelenlévők közösen hajtottak fejet a fejedelem emléke előtt. A program a kastély udvarban folytatódott, ahol koncertek várták az érdeklődőket. A görgei kör szervezésében sorsok, honvédek, csatahelyek, Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezete címmel március 20-án Rozsnyón átfogó történelmi rendezvényre került sor, amely a 48-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, résztvevőit és utóéletét vizsgálta több szempontból. A konferencia, valamint a hozzá kapcsolódó vándor kiállítás célja az volt, hogy árnyaltabb képet adjon a korszakról, különös hangsúlyt fektetve a honvédek későbbi sorsára, a társadalmi megítélésére és az események emlékezetére. A rendezvényen közreműködött és díszörséget állt a budai második honvéd zászlóalj. Idén emlékezünk meg Kittenberger Kálmán, a nagy Afrika kutató születésének 145. évfordulójáról. Részben ennek az apropóján is szervezték meg a városnevező sétát szülővárosában, Léván. A március 7-i Kittenberger Kálmán nyomában című tematikus sétán a jeles vadász és preparátor lévai kötődését járták be az érdeklődők. A séta a Szent Mihály Arkangyal plébánia templomnál kezdődött. E templomban keresztelték meg a kis Kálmánt. Nem messze az említett templomtól, az egykori Zöldkert utcában állt a szülőháza. A séta tovább folytatódott Kittenberger tanulmányi helyszínére. Az alapfokú iskola után a középiskolai tanulmányait is Léván végezte. Először a piarista gimnázium diákja volt, a középiskolai tanulmányait akkor még a piarista gimnázium szomszédságában lévő tanítóképzőben folytatta. A séta 5. állomása a Kittenberger Kálmán utcában lévő Kittenberger Kálmán mellszobornál volt. Túri Török Tibor alkotását 5 évvel ezelőtt avatták fel a zsinagógával szemközti kis parkban. Kittenberger Kálmán 1958. január 4-én hunyt el, lyukhelye a budapesti Farkasréti temetőben van. Családja javarésze szintén Budapesten nyugszik. Ugyanakkor a lévai köztemetőben található édesanyja sírja, a tematikus séta Kittenberger Imrénés sírjánál zárult. Nagybőjti, egyházzenei áhítatra került sor, Nagybőjt második vasárnapján, az ipolysági Nagyboldogasszony plébánia templomban. A délutáni alkalmon Pálmai Árpád egyházzenész karnagy és a fiatal ipolysági tehetség Volent Anna énekes dicsőítette az urat. A zenei áhítaton nagybőjti, valamint húsvéti énekek csendültek fel. Elhangzott a latin nyelvű oltári szentség, valamint Volent Anna tolmácsolásában mások mellett Caccini Ave Mariája is. Egyes zenedarabokat közösen adtak elő, de szólóban is dicsőítették az urat, s néha a közösség is bekapcsolódott. Kedves hallgatóink, ezek voltak mai felvidéki híreink. Búcsúzok Önöktől a műsor szerkesztője és felolvasója Berta Péter. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatóit. A zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomban március 13-án Fatimai engesztelő ima esténken ünnepi szentmisét mutatott be Kovács

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ma esti szentmisénket élő László és András gyermekekért ajánlom fel a mindenható és irgalmas Istennek. Szentmisén kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg lelkismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül? Jézus így válaszolt, ez az első, halld Izrael, az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erődből. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre így válaszolt. Valóban jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy ő teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte, nem jársz messze Isten országától. Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni. Ezek az evangélium igéi.
1: Bűnbánó szívvel térjetek vissza az Úrhoz. Ezt a felhívást hallottuk Ozeás próféta könyvéből. Egy hónap telt el legutóbbi engesztelő imaestünk óta, és bizony bűnbánó szívvel kellett nekünk is újra engesztelni, összejönni. Minket nem Ozeás próféta, hanem

Bánni játszintam. A múlt hónapban, akit megismerhettünk, látnak gyermeket, az ő egyik mondata, kell, hogy most bűnbánatra indítson minket, soha többé nem akarok bűnt elkövetni, mert nem akarom, hogy a megváltó szenvedjen. Nagyböjt harmadik hetében, ezen a mai engesztelő esténken így jöttünk el, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk megváltó Jézusunkhoz, bánva bűneinket, hogy nem akarjuk mi sem, hogy miattunk szenvedjen a megváltó, de ugyanakkor szeretnénk azt kimondani, amit az egyik egyházi énekünk is tanít, soha többé nem vétek, Jézusom már megtérek. Nagyböjti engesztelő alkalmunk, így aztán most készülve a fatimai jelenések 110. évfordulójának megünneplésére, így most ilyen színnel kezdődik, a nagyböjt lilájával, saját bűneink megvallásával, megbánásával. De erre a mai alkalomra Istenünk hívott bennünket. Én vagyok a Te Urad, Istened, hallgass az én szavamra. Egy hónappal ezelőtt majdnem szó szerint ugyanez volt a válaszos Zsoltárnak a válasza. Isten állandó, az ember az, ami változik. Ma este megint azzal a szándékkal jöttünk össze, hogy hallgassunk Istennek a szavára. Népem, hallgass az én szavamra. Hallgatni Isten szavára, de hallgatni arra a szóra is, amely közelebb visz bennünket Jézus megváltó titkának megismeréséhez, Mária szavára, Mária hívó szavára. Hallgatni Szűz Máriára, aki 1917. május 13-ától október 13-áig 6 alkalommal jelent meg kis pásztor gyermekeknek, az azóta már szenté avatott Szent Ferencnek és Szent Jácintának, valamint unokatestvérüknek, Lúciának, akit aztán később fölvettek kármelita apácának. Az elmúlt alkalommal megismerkedhettünk Szent Ferenccel és Szent Jácintával, akik a jelenésekkor 9 és 7 évesek voltak, és bizony nagyon fiatalon haltak meg, Ferenc 11 évesen, Jácinta 10 évesen. Micsoda dráma egy család életében, hogyha ilyen fiatalon meghal valaki. Fáj az is, ha valaki öregkorban veszíti el idős szerettét, de mennyire fájhatott egy családnak, hogy két gyermekük ilyen fiatalon meghalt. Eszünkbe juthat a szentírási szakasz, amit a bölcsesség könyvéből Szent Imre ünnepén szoktunk felolvasni. Az igaz ember akkor is elnyeri a teljes boldogságot, ha fiatalon ragadja el a halál. Az emberi élet értékét ugyanis nem a hosszú öregkor adja meg, és nem az évek számával mérik érdemét. A lelki bölcsesség az igazi őszhaj. A fedhetetlen tiszta élet az igazi öregség. Az Isten kedvét találta benne. Szerette és magához vette őt. Fiatalon halt meg, mégis teljes életpályát futott be. Lelke kedves volt az Isten előtt, ezért sietve kimentette őt a bűnösök közül. Két fiatal, Szent Ferenc és Szent Jácinta, akiknek az élete célba ért. Nem ketté tört élet ők, hanem célba ért életek, beteljesült élet, amiben bepillantást nyertek a szűzanya ajándékaként a mennyországba, ez osztályrészük lett. És megmenekültek attól, amit a pokol szörnyű valóságaként láthattak a szűzanya segítségével. Megmenekültek tőle, mert irtózni kezdtek tőle. Irtóztak a pokol szörnyű valóságától, és inkább a mennyországot választották. Földi életük során a mennyet választották, és végül is elnyerték. Fiatalon. Két beteljesült élet. Amikor az evangéliumban ma a főparancsról hallottunk, hogy az a legfőbb parancs, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, akkor ezt ők nem relativizálták. Nem tették viszonylagossá, hogy most mégis mi fér bele, és mi nem.
hogy hogy is lehet és hogyan is nem lehet, hanem teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből és minden erőből szeretni akarták. Ez az, ami a pásztor gyermekeknek a lelki nagysága volt. Lehet, hogy bennük még kicsi volt minden, hiszen gyerekek voltak. Kicsi volt bennük a szív, kicsi szívük volt. Kicsi elme, hiszen még alig tapasztaltak meg sok mindent. Kicsi erő, oly gyöngék és törékenyek voltak, hiszen kicsikék voltak. Kicsikék voltak, és mégis teljesen szerették az Istent. És ez a lényeg. A Szentírásban nem az a fő parancs, hogy nagy szívvel, nagy értelemmel, nagy így, nagyon úgy, hanem teljesen. És ez a lényeg. Ezek a kisgyermekek ezt tanulták meg. Ez lesz a kulcsa a történetnek. Nem méricskélve, hogy kicsi vagyok én, hanem kicsi vagy nagy, idős vagy fiatal, mindegy. Mert a lényeg, hogy teljes szívből szeressük az Istent. Szent II. János Pál pápa, amikor boldoggá avatta a pásztor gyermekeket, neki a jelmondata ez volt, totus tuus, egészen, teljesen a tiéd. Amikor ez a nagypápa 2000-ben boldoggá avatta Ferencet és Jácintát, akkor az unokatestvérük már 93 éves volt. Lúcia 93 éves apácaként volt ott. Így aztán ezen a mai estén joggal kérdezhetjük, hogy ki is ez az apáca, és mi lett vele? Oly keveset tudhatunk róla. Lúcia szinte ugyanolyan volt, mint bármelyik portugál gyerkőc a múlt század elején. Illetve pont az volt a gondja, hogy nem volt olyan. Mert szeretett volna kitűnni. Szeretett volna valahogyan más lenni a pásztor gyerekek körében is, kortársai körében. Szeretett volna valamivel feltűnni. Ezért állandóan csicsás ruhákat öltött. Kendőket aggatott magára, amelyet édesanyjától vett kölcsön. De nem csak kendőket, hanem édesanyja bizsuait, meg az ékszereit is magára aggatta. Mert ő mindig is egy kicsit különc volt. Így jelent meg általában akkor, amikor valami ünnep volt a faluban, hogy mindenki ráfigyeljen. Szeretett így aztán a középpontba lenni. Feltűnési viszketegsége volt, mondhatná rá akár egy mai ember. És ezekből a túlzásokból sejthetjük, hogy mindez okkal történt. Pont azért, mert nem volt olyan, mint a többiek, hanem csúnyácska volt. Bizony, valahogy így foglalták össze. Ezzel a cserfes jellemével és extravagáns viselkedésével próbált ellensúlyozni valamit. Kompenzált. Mert hogy testalkata robosztus volt, zömök és széles volt, arcvonásai durvák, orra lapos, ajka duzzadt, szája túl nagy, vastag szemöldöke, mélyen ülő sötét szeme volt. Szegény kisgyerek. És ő szegényem semmi más nem akart, csak ugyanolyan akart lenni, mint mindenki más. És pont azért, mert ő ilyen akart lenni, szerette volna valahogyan magára vonni a figyelmet, hogy ő se különc, ő is ugyanolyan, mint mindenki. Ne kezeljék őt így. Még nagyon messze járt attól az ideáltól, amit sokszor mi elgondolunk a szentekről. De tudnunk kell azt is, hogy a szenteknek is végig kellett járniuk azt a szamárlétrát, mely minden embernek feladata. Növekedni kell korban és bölcsességben, Isten és az emberek előtt. Az alig több, mint 10 éves fiatal lányka hogyan szeresse Isten teljes szívéből, lelkéből, elméjéből és erejéből, és hogyan szeresse fele barátját, ha még önmagával sincsen kibékülve. Hiszen a fő parancs az így szól.
Szeresd az Urat, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. De ha ez a kislány még önmagával sincsen megbékélve, vajon elvárhatjuk-e tőle az, hogy mindent tökéletesen tegyen? Ez is egy olyan vonás, amit nekünk, ma élő, felnőtt katolikusoknak is helyesen kell megélnünk. Újra és újra önvizsgálatot kell tartanunk. Isten szemével tekinteni önmagunkra, és azt keresni, hogy Istennek miként lehet, hogy kedve teljék bennünk is. Ezt kell keresni. Ehelyett azonban a világ narcisztikus önszeretetre, egoista önszeretetre nevel bennünket a szelfik korában, amikor önmagunkat fényképezzük, önmagunkat próbáljuk föltenni az internetre, önmagunkról szól minden. A mai divat irányzatok ugyanezt erősítik a fiataljainkban. A Barbie babákkal és a Marvel szuperhősökkel ezt hitetik el, hogy minden csak akkor értékes, ha olyan, mint ők. Nem vagy elég jó, ha szimplán normális vagy. Mindenképp kell valami extravagánság. Így vagy úgy, de tűnjél ki a világból. Normálisan már nem is számítasz. Ez lett az, amit a beteg világ kínál. Ellenben helyesen szeretni önmagunkat úgy tudjuk, ha megéljük, hogy Isten gyermekei vagyunk. Keressük és felfedezzük önmagunkban Isten ajándékait, és így kibontakoztatott képességeinket, külső és belső tulajdonságainkat lehető legjobban akarjuk kamatoztatni. Ezt a lépést kell megtennünk ahhoz, hogy elsőként elfogadjuk önmagunkat, hogy így tudjam szeretni a fele barátot, és aztán, ha ezek megvannak, így fogom szeretni az Urat teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből. Lúcia, mint hármuk közül, a három kis pásztor gyermek közül a legidősebb, azt a feladatot is kapta gyermek korában, hogy vigyázzon Ferencre és Jácintára, és tanítsa meg őket a falusi élettel járó feladatokra. Hát lehet, hogy ma is sok fiatalunkra ráférne ez. Megtanítani őket nem csak a falusi élet dolgaira, az élet dolgaira. De jó lenne, ha lennének itt kicsi Lúciák, akit ma megkérhetnénk, hogy tanítson minket az élet dolgaira, az élet különböző feladataira, amik előttünk állnak. De miért egy ilyen kisgyerekre bízták ezt a feladatot? Miért ő tanít? Hol vannak tanárok, papok és apácák? Joggal tehetnénk föl mi is a kérdést. Miért nem ők tanították? Miért egy kisgyerek? És ennek bizony történelmi oka van. 1908-ban, amikor Lúcia még csak egy éves volt, a lisszaboni piac téren két merénylő rátámadt a királyi családra, megölve első Károly királyt és fiát, a trónörököst, Lajos Fülöpöt. És aztán olyan fajta világ kezdett ott így elindulni, ami alapjaiban határozta meg azt a történelmi korszakot. A Carbonara társaság vezetésével olyan egyházellenes intézkedések láttak napvilágot, aminek a következtében olyan törvények születtek, amelyek sorra lehetetlenítették el, hogy valaki tudjon odaállni a felnövekvő nemzedék mellé, és vallásos lelkülettel segítse őket. Eltörölték az egyházi ünnepeket. Papoknak megtiltották, hogy hitoktatást vállaljanak. Nem engedték, hogy papi ruhát viseljenek nyilvános rendezvényeken. Jezsuita szerzeteseket kiutasították az országból. Több templomot és kolostort elvettek, és laktanyaként használták. És ez csak néhány olyan intézkedés, aminek a híre eljutott a Szentszékhez is. 10. Pius pápa tiltakozott az intézkedések és ilyenfajta törvények ellen.
És ekkor Portugáliából kiutasították az összes püspököt, és bebörtönözték azokat a papokat, akik egyetértettek a Szent Szék tiltakozásával. Hogy miért nem papok, apácák és hitoktatók tanították a gyerekeket ezért. Mert egy olyan korszak kezdődött el a 20. század elején, aminek aztán következménye rányomtam a bélyegét ezekre a gyermekekre is. Ez volt a háttere mindannak, ami jellemezte a három kicsi pásztor gyermeknek a kortörténetét. Ezért Lúcia tanítgatta az unokatestvéreit, az a kis Lúcia, akinek magának is még nagyon sokat kellett megtanulnia. 1921-ben belépett egy szerzetes közösségbe, de csak 1946-ban, majdnem 30 évvel a fatimai jelenések után, akkor lett örök fogadalmas kármelita apáca. Milyen nagy szükség lenne ma is olyan Lúciákra, akik hajlandók az életüket elkötelezetten Istennek szentelni. Hogy láthassa a mai nemzedék is, mit jelent egy életet odaadni Istennek. Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. És ha arra hív az Isten, add oda az életedet ő neki szerzetesként is. Milyen nagy ajándék lenne, ha ma is lennének így Lúciák. 2000. április 27-én meglátogatta őt II. János Pál pápa, hogy személyesen beszélgessenek. Lúcia nővér akkor azt mondta, csak azt mondhatja, amit látott és hallott, de a látomás értelmezése nem az ő feladata. Amit mondott, az mind bűnbánatról, imáról, megtérésről szól, és a pokol szörnyű valóságáról. De igazából azt is tudni kell, és II. János Pál pápának meggyőződése volt, hogy ez minden magán kinyilatkoztatásnak az alapja, középpontja. Megtérés, imádság, bűnbánat. Ez az, ami köré épül minden magán kinyilatkoztatás. És aztán a hitani kongregációnak a korábbi prefektusa, ő volt az, aki magyarázta, hogy a magán kinyilatkoztatás egy adott történelmi korszaknak szól, mely segíthet az evangéliumok megértésében és még mélyebb megélésében. Így aztán, hogy a harmadik fatimai titok egészen 1960-ig Lúcia nővér szívébe volt zárva, ennek is megvolt az értelme. Mert hogy a pápának csak akkor mondta el. És bizony, nagyon fontos ezt is tudni, hogy Szent II. János Pál pápa, miután beszélgetett Lúcia nővérrel, ő volt az, aki meggyőződésesen magára vette, hogy őróla szólt az a fatimai titok, hogy a fehér ruhás atya ellen merényletet fognak elkövetni. Magára vette, és tudta jól, hogy az egyház üldözésének időszaka is arról az időszakról szól, ami már megtörtént. Így aztán Lúcia nővér tudta jól, hogy 1960 előtt hiába hozná nyilvánosságra, nem értenék. Viszont akkor már elég világos volt, hogy mind a három fatimai titok a múlt történelméhez tartozik, aminek hatása van mind a mai napig is. És ezek után joggal merülhet fel bármelyikükben is a kérdés, most mondjuk, tudom, 20 perceit regélek, hogyha ilyen ügyesen lehetett rá számítani, már kicsi korától fogva rábízhattak nagy feladatot, ha apácaként odaadta az életét, ha a fatimai jelenésekkor külön titkokat kapott ő is, melyeket rábíztak, akkor miért nem lett ő még mindig szentté avatva? Miért pont ő az, akit még nem tisztelhetünk szentként?
Annak, hogy Lúcia nővért nem avatták szenté, sem boldoggá, elsődleges oka, hogy ő neki hosszú élete volt. Francesco és Jácinta 10 és 9 évesek voltak, amikor meghaltak. Mindössze néhány évvel az 1917-es fatimai jelenések után. Ám Lúcia nővér 97 évet élt meg. 2005. február 13-án halt meg. És annak ellenére, mert apáca lett, még nem jelenti azt, hogy automatikusan szentté avatják. Lúcia nővér minden írását próbálták összegyűjteni, és ezeket vizsgálják. Több mint 10 000 levél maradt fenn utána. Egy csomó személyes emlék, amelyet az akkor vele egy időben élők meséltek el. Maradt fenn egy 2000 oldalas napló is. Maiaknak fontos tanulság, aki szeretné, hogy szentté avassák, az egy sort se írjon. Ez lesz a garancia. És akkor sokkal könnyebben fognak bennünket talán szentté avatni. De Lúcia nővér nagyon sokat írt. Ez az egyik oka, hogy őt még mindig nem avatták szentté. Ám, amikor Ferenc pápa boldoggá avatta, szentté avatta Szent Ferencet és Szent Jácintát, akkor elismerve Lúcia nővér életszentségre való törekvését, Isten szolgája címmel ajándékozta meg, ugyanazzal a címmel, amire boldoggá avatásra váró Mindszent József bíborosunk is rendelkezik. Isten szolgája. Milyen nagy ajándék lenne? Lehet, hogy nem vagyunk szentté avatva, nem vagyunk még boldoggá se avatva, de bárcsak mi is Isten szolgái lennénk. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Mindezek mellett még fontos, Lúcia nővér közbenjárására kell, hogy csoda is történjen, ami igazolja, hogy ő már az üdvözítő közelében van. Ezért nekünk is fontos nem csak megismerni az ő életét, hanem kérjük, hogy ha ő is már üdvözült, járjon közben értünk. Így megismerve most már a 3 kicsi pásztor gyermeknek az életét, Szent Ferenc, Szent Jácinta és Isten szolgája Lúcia nővér életét, kérjük Isten kegyelmét, hogy mi magunk is teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből szeressük őt, szeressük fele barátainkat, mint önmagunkat.

A mai műsort Bánfalvi Péter és Horváth Margit önkéntesek szerkesztették. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: A második üzenete az, amit valaki így vetett fel egyszer nekem, hogy a depresszió szélén találtam, amikor benyújtott hozzám már. Tényleg csak egy arasz választott el ettől a nagyon nyomorúságos és nagyon keserves lelkiállapottól, ami már betegség. És sokan vannak. Magyarországon legalább 3 millió depresszoid vagy depressziós ember él, vagy akiket fenyeget a depresszió. Egy ilyen leült velem szembe, és azt mondta, hogy Bandi bácsi, tessék elhinni, hogy már hónapok óta nem tudok imádkozni, pedig én egyszer megtértem. Megszakadt a kapcsolat fölfelé, megszakadt a kapcsolat befelé. Nem érzem az Isten. És én csak jajgatok. És én csak panaszolok, és én csak nyűszítek. De nem érzek semmit. Megszakadt az összeköttetés. És akkor azt mondtam neki, hogy nem az a lényeg most, testvér, mert most téged egy betegség fenyeget, aztán elmagyaráztam neki, hogy lehetne meggyógyulni belőle. Hogy te mit érzel, hanem az a lényeg, hogy ő érez téged. Most nem az a lényeg, hogy te hallod-e, amit az ige üzen, hanem ő hall téged. Ha most a hited törékeny lett, egyet tudjon, testvérem, hogy az Isten tud magáról. Mert van áthallás. Amikor a Tamás kimondta ezt, hogy én pedig addig nem hiszem, még nem látom, és a kezeimet nem mélyeztem a sebeibe, hallotta valamiképpen Jézus. Bocsánat, hogy nagyon emberi szóval szólok. Nyilván nem a füleid. De onnan kell, hogy következtessük, hogy hallotta, vagy valamiképpen tudomást szerzett Tamásnak a tamáskodásáról, hogy 8 nap múlva hirtelen ismét ott van középen, és szóra megismétli azt, amit Tamás mond. Szóval, gyere csak ide, Tamás, akarod látni a sebeimet, tedd a kezembe, vagy sebeimbe, tedd csak ide. Nem teszi, az már nincs sehol a Bibliában, hogy beletette volna. Csak tédre esik és val. Testvérek, nagyon ambivalens, nagyon kettős dolog ez, amiről most beszélek, hogy igenis tessenek komolyan venni, hogy van áthallás. Ebből a dimenzióból, amit itt és most, ezt az életet nevezzük, hogy a mostani testéletünk. Van áthallás oda át. A sok dimenziós világban, ahol az élő Isten egy más, ahol a mi Urunk Jézus Krisztus egy másféle módon létezik, de van, ő a vagyok. A mindig vagyok, a leszek vagyok, örökké vagyok, ő a vagyok, aki vagyok. Csak másképpen. De van áthallás. Mondjam így, kicsit szorongva, hogy jaj, de jó, és jaj, de rettenetes. Jaj, de jó, hogyha én fájok, akkor valamiképpen ő erről tudomást szerez. Ő is belefájdul a központ. Veszi a fájdalmam, kínom, kétségem, kételkedésem adását. És hadd merjem mondani ebbe, ezt mélyebben belegondolok, szinte belerettenek, hogy az Uram, hát én mégse gondolok valamit. Valami ocsmányat, valami embertelent, valami kegyetlent, valami gyűlölködőt, valami tanítványodhoz nem méltót, és te már ezt fogod? Ennyire beléd vagyok én táplálva, és pedig ennyire? ilyen nagyon, ilyen igazán, ilyen mélyen, rögtön veszi az adásomat, plusz, minusz. Jaj, de jó, jaj, de riasztó. Itt ezekben a betonházak egyikében egy öreg házas pár lakott itt Újpesten, rettenetesen szenvedtek az áthallás miatt. A szomszédban két kamasz gyerek volt, és még az ő falához rugdalták a labdát, és majd megőrült szegény. Hát ismerjük, aki ilyen betonkalickában lakik, tudja, hogy milyen az áthallás. Már mindenüket pénzi akarták tenni, hogy elköltözzenek valahova. És akkor elment a beteg gyerekükhöz az öreg bácsi, és azt mondta, ugye anyu, kibírod egy napig. Hát ő aztán tetvet, fölkunkorodott a szőnyeg, elesett, kezét, lábát törte, és a fejét is úgy beverte, hogy bizony bérzett, nagyon erős. Kinnyába, fájdalmába elkezdett jajgatni. Meghallották a focizó szomszéd gyerekek, hogy a Mariska nénivel valami baj van. Addig ügyeskedtek, addig szaladgáltak ide-oda, még valakivel kinyitották az ajtót, és mire a bácsi hazajött, már kórházban volt a Mariska néni szépen begipszelve. És valami nagyon kedveset mondott a férjének, mikor meglátogatta, tudod, soha többé nem fogok panaszkodni, hogy minden áthallik. Hála Istennek, ha most nem hallották volna meg a gyerekek, akiket mindig szittem a jajgatásom, tár elvérezte. Ezért mondom, hogy jaj, de rettenetet, és jaj, de jó. Van áthallás. A harmadik pedig, ami üzenete nekem, ez a csodálatos valami, amikor Jézus az áthallásra megjelenik Tamásnál, újra a tanítványok között, és oda hívja magához Tamást, hogy na gyere, Tamás, hát érints meg a sebeimet. Tedd az ujjadat az oldalamba. A Bibliában nincs ott, hogy ezt megtette volna Tamás, de az ott van, hogy térdre hull, és elmondja a legszebb, legmegrendítőbb, legszívet szorítóbb imát és vallomást és hitvallást. Én, Uram, és én. Hát ennél szebb ima, ennél szebb vallomás, én azt hiszem, nincs ezen a földön. Én Uram és én Istenem. Erre Jézus csak azt válaszol, hogy Tamás, boldogok, akik látnak és hisznek, de még boldogabbak, akik nem látnak és úgy hisznek. Nem szójáték, testvérek, de én magam egyszer így fogalmaztam meg, hogy az igazi hit a szemtele hit. Ugye tetszenek érteni, hogy értem. Amikor már nem ilyen kis infantilis módon minden tapintani akarok számba venni, meg megtapintani, hanem ha lehunyom a szemem, szemtelenül hiszek, mert nem tudok hinni. Aki ennyire beépít engem a szívébe, hogy érzi a mondókámat, érzi a fájdalmamat, érzi a kínomat. Azt ne gondolj, testvérem, hogy ha szenvedsz, azt a központba nem veszi. Igenis, törődik vele. Nem fogod az adást. Adás van, csak talán nincs nyitva a szíved rádiója. Nincs ráhangú. Adás mindig van. A Szentlélek mindig van. Csak rá kell állni. A nagy adóra. Rögtön árad belőle segítség, erő, dynamis, Isten ereje. Ezzel a görög szóval van kijelezve, hogy dynamis, isteni dinamika. Föltölt, mint egy elemet. Csak hát ahhoz kapcsolódnunk kell. Hát, Ha én fel akarok valamit tölteni, az be kell kapcsolni. A szívemet be kell kapcsolni. És itt lehet. Hát most mit csinál? Én csak egy öreg konnektor vagy. De itt kapcsolódok. És adja az erőt. Az, akinek a lényében mindnyájan kínunk, örömünk, bánatunk, hitetlenkedésünk és hitünk be van táplálva. És igenis, tud róla, fogja, és az adásunkat is fogja, ha rá vagyunk hangolva. Érez bennünk, átérzi kínjainkat, riadságunkat, rezignációnkat, kételkedéseinket. Ezt a nagyon divatos nyűszítgetést, amivel most még mi, sokszor keresztény emberek is rontjuk a közhangulatot. Ahelyett, hogy az Isten örömét hirdetni. Ahelyett, hogy gondolatban annyit mondanák, hogy én Uram és én Isten. De jó, hogy tudsz rólam. De jó, hogy van áthallás. De jó, hogy be vagyok építve a szívedbe. Testvérek, hogy ez a Tamás másképp ment el onnan, mint ahogy oda belépett, onnan tudni, hogy Indiában még ma is vannak Tamás keresztények. Előbb Edesszába ment, ott hirdette az igét. Ez egy kis görög fejedelemség volt. Onnan Indiába került. Máig vannak India egyes területein úgynevezett Tamás keresztény gyülekezetek. Nem tudni, hogy került oda Tamás, de gyülekezeteket alapított. Ez is be volt építve az Isten tervébe és rendjébe. Most vallok, és ezzel eljutottam az ámenig. Szeretném megtanítani az én esti imádságomra a testvéreket. Nagyon gyerek, de szinte kisgyerekes imádság. Néha nagyon fáradt vagyok, én este tudok igazán dolgozni, részben azért, mert akkor van már csöndem. Akkor írom a könyveimet, cikkeimet, meg amit éppen kell, vagy levelezek. Néha nagyon fáradtam, kinyitom egy picit még az ablakot, kinézek az ablakomon, a szomszédház fölött, ha éppen nincs felhő, nekem van egy csillagom, ha nem tetszett minden tudni van. Az égen kikerestem magamnak egy csillagot. Nem tudom, hogy hívják. Nem vagyok ilyen okos ember, de azt mindig megkeresem. Azon a csillagon keresztül, hogy belenézek a mindenségbe, és elmondom a Tamás imádságát, és ennyi az egész. Ne tessenek értem megvetni. Ez a nagyon rövid imám, estimám, hogy én Uram és én Isten, ma éjjel is legyél vele. Megtanuljuk. Én Uram és én Isten, ma éjjel is legyél.
0: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.

új házasok imája. Úristen, akinek kezében van az egyének és a népek élete, színed előtt most hűséget és segítséget ígértünk egymásnak. Adj erőt, hogy eskünket híven megtartsuk, az élet nehézségeit egymás számára megkönnyítsük. Örömeit szívesen megosszuk. Add, hogy gyermekeinket, akikkel megáldasz, jó téteményeidnek tekintsük, és mint fogadott gyermekeidet, neked neveljük őket. Add, hogy erényben és áhítatban, és az örök élet hitében, és irgalmasságod reményében, a te és fele barátaink szeretetében mindinkább erősödjünk, míg csak fel nem váltja hitünket szent színed látása, reményünket a mennyei örömök élvezése, szeretetünket az örök szeretet lángja, amikor lelkünk majd a dicsőség honában az angyalok seregével dicsőít, és magasztal téged mindörökké. Ámen.

0: Hírpercek.
1: 14. Leópápa májusi ima szándéka az éhínség megdöbbentő tragédiájára irányul. Nyilvánosság és gyermekvédelem szakmai műhelynapot tartottak Budapesten. Pro Urbe díjat kapott Márkus András, Sepsi Szentgyörgyi plébános, a cigányok papja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leópápa imában emeli fel hangját egy olyan világ ellen, ahol az emberek éheznek, és millióknak nem jut megfelelő élelem. Májusi ima szándéka a korunk legsürgetőbb kihívására összpontosít, az éhínségre és az élelmiszer pazarlásra, hogy mindenkinek legyen mit ennie. ENSZ ügynökségek jelentései egyre válságosabb helyzetet mutatnak, a globális adatok szerint idén 318 millió ember élelmiszerválsággal szembesül, közel-keleti konfliktus további 45 millió embert juttathat éhínségre, közli az alateia.org. Szent Atya új tudatosságra hívja a hívőket, tanuljanak meg minden étkezésért hálásnak lenni, a közösségek pedig a fogyasztás önző logikáját alakítsák át szolidaritás kultúrájává. A pápa kéri a jó akaratú embereket, imádsággal és konkrét szolidaritási gesztusokkal támogassák az imáját, hogy a föld gyümölcseiből mindenki részesülhessen. Imádkozzunk a pápával! A krízis kommunikáció állt az emberi méltóság stratégia keretében május 6-án rendezett nyilvánosság és gyermekvédelem című szakmai műhely középpontjában, amelyet a budapesti Piarista gimnázium épületében rendeztek meg szerzetesrendek, egyházmegyei intézmények vezetői, munkatársai, gyermekvédelmi szakemberek, segítő szakmák képviselői, kommunikációs szakemberek részvételével, tájékoztatott a Magyar Kurír. A szervezők örömmel állapították meg, hogy a szerzetesrendek és az egyházmegyék közös fóruma lett a műhely. A bizalom egy-egy intézményben, illetve az intézmény felé nem magától adódik, sokat kell tenni érte, ám a bizalomépítés rendszer szintű tanulást igényel. A 10. alkalommal tartott nyilvánosság műhely a képzés egy-egy téma elméleti feldolgozása mellett mindig tartalmaz gyakorlatot, esetfeldolgozást, kommunikációs feladatot is. Sepsi Szentgyörgy város önkormányzata május 3-án a 33. Szentgyörgy napok záró eseményén 4 olyan személyiségnek adományozott Pro Urbe díjat, akik több évtizede önzetlen munkát végeznek a közösség javára. Márkus András plébános mellett elismerésben részesült Fekete Márta műépítész, Opra Mariana Sandra, anesteziológus és intenzív terápiás főorvos, valamint Török József volt politikai fogoly. Márkus András 1975-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron. Sepsi Szentgyörgyre 1991. augusztus 1-én érkezett, ahol személyéhez kötődik a Mária világkirálynője plébánia és a Néri Szent Fülöp cigányiskola alapítása. Saját magát a cigányok papjának nevezi, amelyet immár 35 éve végez. Sok éven keresztül kiváló pedagógusként, latin tanárként gazdagította a Székely Mikó Kollégium és a Mikes Líceum diákjainak tudását. Kitüntetéséhez gratulálunk! A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Isten országáért életút interjút hallhatnak az Aranymis és Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsekkel. A műsort a Katolikus Rádió készítette.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek urat, aki itt a kalocsai érseki palotában fogadott minket. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
4: Én is köszöntök mindenkit.
3: A hallgatók kedvéért is mondom, hogy ez a beszélgetés a Nagybőtben készül, de húsvét hétfőn kerül adásba, úgyhogy megvan ennek a maga szépsége. Most még egy olyan időszakban vagyunk, amikor a Nagybőt alatt az ember inkább a lélekre figyel, kicsit befelé fordul. Ha tetszik, összegez, ha tetszik, mérleget von. Az ön életében is egy mérföldkő közeledik, nem tudjuk még, hogy mikor fog bekövetkezni ez az időpont. Ön tudja már?
4: Nem.
3: Még nem. De közeledik, ezt tudjuk, ezért

0: Apám még gazdálkodó ember volt, édesanyám ugyan már járt a postára, ott dolgozott, de amikor tudott, a paraszti háztartásban ő maga is segítkezett. Tehát így kezdődött a gyermekkorom, bár érdekes módon én kastélyban születtem. Méghozzá a Zlinszkiek kastélyában, ugyanis nagyon jó kapcsolatban voltak a szüleim Zlinszki János úrral, nem az alkotmánybíróval, hanem még az édesapjával. És őnekik is nagyon jól jött abban az időben, mert ezeket a kastélyokat elvették, hogy valakit akkor egy időre be tudtak telepíteni oda, elvették utána tőlük, és onnét aztán még ilyen náttetős parasztházba költöztünk, majd szüleim építettek későbbiekben egy másik új házat, amiben 1956 őszétől lakunk. De hát az akkori időknek megfelelően állattartással, földműveléssel foglalkozott apám, és én is ebben nőttem bele. Jött a TSZ, ez ketté vágta az ő sorsát, de sok minden megmaradt azért még, mert a megmaradt földeket műveltük, állatot tartottunk. Ő ugyan bejáró munkás volt azért Pestre is, de ez tartott, ez az életforma gyakorlatilag az ő életében.
1: Érsek atya a kecskeméti piarista gimnáziumba járt. Én úgy képzelem, hogy az egy tudatos döntés lehetett, hogy oda ment.
0: A gimnáziumba azért kerültem, mert volt ott a szomszéd faluban egy olyan piarista atya, aki kereten kívül volt, eltiltottak a tanítástól, ugyanis egy békepappal nagy ellentétbe került a piarista templomban, és ezért kitették őt Felsődabasra. Dr. Erős Józsefnek hívták, és ő rendőri felügyelet alatt volt. Éjszakánként tudott eljönni hozzánk, illetve mi is úgy kerestük föl, hogy majdnem titkon, és az ő segítségével jutottam be a kollégiumba. A gimnáziumba fölvettek, voltak onnét már diákok a faluból, de hogy a kollégiumba is helyet kapjak, ahhoz az ő segítségére volt szükség, ugyanis abban az időben 50 kilométeren közelebbről a diákoknak abban az időben be kellett járni, mert kevés volt a férőhely. És én pont az 50 kilométeren voltam. Tehát a szüleim által kerültem oda be, és a piarista atya által. Ez tudatos döntés volt. Én magam is vágyakoztam oda, mert jó hírben állt az iskola.
1: Egyik interjújában említette, hogy a gimnáziumi évek alatt az egyik tanárának a hatására dőlt el végérvényesen, hogy a papi hivatást választja.
0: Igen, mert én nem úgy mentem a gimnáziumba, hogy én pap leszek. Hát két lehetőség volt előttem, amikor oda kerültem a gimnáziumba, hogy valami agrárszakon tovább megyek, mert az kézenfekvő volt, de nagyon érdekelt a történelem, a régészet, az is csábított, hogy abba az irányba majd fogom folytatni a tanulmányaimat.
1: Ez egy dilemma volt, ami egyszer csak átfordult?
0: Igen, és akkor példákat láttam. Tehát olyan példákat, akik meghatározóak voltak, és ugye érettségire döntöttem el véglegesen, hogy én pap szeretnék lenni, de érdekes módon, hogy nem szerzetes pap.
1: Emberek között akart lenni.
0: Igen, meg valahogy azt éreztem, hogy azért a szerzetes pap egy konszolidáltabb életet él. Ugye mostak rá, főztek rá, és így tovább. És láttam a világi papokat, akik már akkor is nehezebb körülmények között voltak. És valahogy ez, hogy ne a könnyebbet válasszam. Holott piarista papnak is nem könnyű lenni, és akkor sem az volt.
1: Hát az pont az az időszak volt, amikor szétkergették őket.
0: Igen. Jelentkeztem a Váci Egyházmegyébe, fölvettek, és Egerbe küldött főpásztorom.

0: Onnét bevonultattak katonának két évre.
1: Egy pillanatra álljunk meg. Az a katonaság az nem egy egyszerű dolog. Egy kispap életében valahol nyilatkozta, hogy olyan helyre került, ahol egyedül volt kispap.
0: Igen,
1: egy
0: igen.
1: Teljesen abszolút nyilvánvalóan egy ateista, ellenséges légkörben. Mire emlékszik ebből az időből?
0: Hát sok mindenre.
1: Mert azért ez egy nagyon meghatározó.
0: Meghatározó volt. Föl voltunk készülve rá többen, hogy bevisznek bennünket, mert akkor már elkezdték a papnövendékek besorozását. Volt, aki szerencsés volt, vagy ki tudja, mert nekem azért ez a két év sokat számított, főként úgy, hogy kalocsa érsek lettem, mivel hogy Baján voltam katona. Tehát számítottam rá, viszont abban az időben a papnövendékek más keresztény felekezetek lelkész növendékeivel együtt voltak. Két nap után kiválasztottak, és egyedül voltam.
1: Ez egy nagy teher lehetett.
0: Hát nem volt könnyű. Ráadásul ott nem voltak értelmiségi gyerekek, egyedüli érettségizett voltam azok között, akikkel bevonultam, mivel én voltam az egyedüli érettségizett, írnok munkát is végeztem, de ugyanúgy harckocsizó katona voltam.
1: És piszkálták is ezért.
0: Elejében, aztán később minden csoda három napig tart, szokták mondani. Egyfajta tekintélyen volt. Tehát olyan volt, hogy visszajöttek a katonák eltávozásról, szabadságról, és hozták a pálinkát. A mi időnkbe még lehetett szeszt fogyasztani alaptanyába, hivatalosan. És hozták otthonról a pálinkát, és a haverokat fölkeltették. Engem a legtöbb esetben fölkeltettek, és már annyira kellemetlen volt azt mondani, hogy hagyjatok békén, mert éjfél előtt megérkeztek, hogy na igyá. De hát ez a részükről való elismerés volt.
1: Azért nagyon nagy iskola az, amikor az ember össze van zárva évekig olyan emberekkel, akikkel egyébként nem biztos, hogy az életben találkozna.
0: Soha.
1: Ez önnek is egy nagy iskola volt?
0: Nagy, nagyon nagy iskola volt, mert egyharmadának nem volt meg a 8 osztálya, és már azok között is volt büntetett előéletű. És miután harckocsizók voltak, ezek a katonák, legtöbbje traktoros, meg hasonló nehéz gépkezelő volt, és általában ilyen mokány, erős fickók voltak, ahol mondjuk 50 kilónál kezdődött a súly. De ez tényleg így volt. Hát ha két gránátot betettek egy ládába, két páncélgránátot, az 110 kiló volt. És ezt föltették a katona a hátára.
1: Ebben az időben papnak lenni, mondjuk a 70-es években, még kockázat volt. Ön tavaly kapta meg a Hitpajzsa díjat, ugye, amit azoknak a papoknak, egyházi embereknek adnak, akik a kommunista időkben is kitartottak a hitük mellett. Arra lennék kíváncsi, hogy megfigyelték-e.
0: És akartak szervezni. Jött egy civilben egy ember, és miután írnok is voltam, azért én sok mindent elolvastam ott a laktanyába, főtiszteknek zárolt anyagot is. Abba például benne volt az, hogy a régi hortista katonatiszteket hogy kellett likvidálni, és így tovább, és milyen feladataik vannak a szocialista hadsereg tisztjeinek. Egyébként mindegyik szinte pártag volt. Amikor azt vettem észre, hogy olyan ember jön be, akitől a többi tiszt is tart, civilben van, akkor rájöttem arra, hogy ez valamiképpen egy olyan elhárító tiszt, akinek hatalma van azok fölött. És olykor, mikor bementünk az ezredbe, találkoztam Várszegi Asztrikkal, ő már dörzsöltebb volt, részben öreg katona volt, ötödéves, negyedéves papnövendékként vitték el, vagy ötödévesként, és ő sokkal többet tudott, úgyhogy mondta, hogy ezekkel vigyázzá. Egyszer-egyszer találkoztam, mikor ilyen ezred gyakorlat volt. És hát kimondottan be akart szervezni. Tehát, hogy jelentsek. És én akkor mondtam, hogy én nem azért vagyok ide küldve.
1: Kikérte az aktáját?
0: Persze.
1: Megfigyelési aktáját? Elolvasta?
0: Igen, hát a katonaságbeli nincs meg, de későbbiek megvannak.
1: Tudta azonosítani az embereket?
0: Igen, igen.
1: Hogyan viszonyul ezekhez a feljelentőkhöz?
0: Elmúlt. Tehát Én azt mondom, hogy keresztény ember tudja megbocsátani. Másrészt ez is egy iskola volt. Mert akkor, mikor a erdélyi könyveket vittük, utána módszeresen behívattak, kijöttek hozzám, akkor már tisztában voltam magával a rendszerrel. Nálunk 56-ban volt egy pártitkárgyilkosság, de a pártitkár lövődözött előtte, hozzá kell tenni, és óriási retorzió volt, sokakat összevertek, Gyóni papot, nagybátyámat, kántort, négyet akasztottak, és sokakat börtönbüntetésre ítéltek. Hát én akkor megtapasztaltam már gyerekként, hogy az egyházra rászálltak. És ahogy említettem, Dabason olyan pap volt, aki a piarista rendből ki volt téve. A forradalom után megismertem Tabódi Istvánt, aki katonatisztből lett pap, 18 év, 6 hónapot, kb. Ennyi időt ült börtönbe szakaszosan, és én 58. szeptemberében, szeptember 11-én minisztráltam neki, máskor is, csak arról az időről szentképen van. Két börtön között ismertem meg őt.
1: Éppen kint volt.
0: Igen, akkor éppen szabadlában volt.
1: És hogyha úgy készült a papi hivatása elején, hogy ez a szocialista rendszer talán egész papi életét végig fogja kísérni, nem fog elmúlni. Azt is mondta, hogy ön egyáltalán nem készült püspöki hivatásra. Mondhatni meglepte, amikor érsekké kinevezték.
0: Igen, meglepett. Hát én káplán voltam a rendszerváltásig. Tehát ha nem jön a rendszerváltás, lehet, hogy az is maradok. Én nem voltam plébános sem. Ennek volt oka.
1: Visszaemlékszik arra a pillanatra, amikor ezt megtudta?
0: Hogy engem érseknek?
1: Igen.
0: Hogyne.
1: Milyen érzések kavarogtak akkor?
0: Na most az igazság, hogy előtte mondtak már ilyeneket, csak én nem hittem el. Seregély érsek állítólag mondta, hogy na majd a Bábel rektort idehozom én, meg nem tudom, ilyeneket mondott, de nem hittem el. És akkor hát hivatott a nuncius, és ugye elgondoltam, hogy hát csak nincs velem baj, mert akkor a keszthelyi püspök mondta volna. És ott szembesültem ezzel, és rögtön én azt mondtam, én nem vagyok erre alkalmas. De hát menjek be a kápolnába, imádkozzak, meg mondjam azt, hogy igen. Pápa, második János Pál, mondom, nem is ismer. És akkor kihúzott egy papírt, hogy Janus Paulus, így úgy, amúgy. Másnap én betelefonáltam. Csak akkor a titkár vette föl, mondta, nincs itt a nuncius úr. Kiment a városba. És amikor 2 óra múlva visszahívtam, elküldtük Rómába, hogy igent mondott.
1: El van intézve.
0: De hát akkor meg most már legyen így.
1: Papkorában is nagyon sokszor foglalkozott fiatalokkal, hitoktatással. Ez a szenvedélye, ez megmaradt a mai napig, hiszen most is.
0: Igen.
1: Most már podcast sorozatai vannak. Amikor már véglegessé vált, hogy érsek lesz, és belegondolt abba, hogy azért ez egy más szintű teher lesz, más feladatok lesznek. Először is választott egy jelmondatot, ugye?
0: Igen.
1: Az Isten országáért. Volt-e ennek a mondatnak, vagy mondathoz kapcsolódva már valami víziója, hogy mit szeretne ön érsekként?
0: Volt, mert a pappá szentelésem alkalmával és az új misém alkalmával kiadott szent képre azt írattam, hogy keressétek elsősorban Isten országát és az ő igazságát. Ezt Jézus mondja a hegyi beszédbe. És ez lett átalakítva. Az engem mindig motivált, hogy mit akar Jézus. Mert hogy én mit akarok, az nem számít ilyenkor. De ő mit akar? Hát kifejezetten mondja, keresétek Isten országát. És ő elmondja, hogy mi az Isten országa. Egy olyan valóság, ami már ebben a világban elkezdődik. Tehát nem a mennyország, az üdvösség.
1: Bennünk már.
0: Ami itt kezdődik.
1: 26 esztendő, ugye?
0: És már 27.
1: 27, bocsánat, az érseki szolgálat. Biztosan vont már mérleget. Melyek azok az események, amelyeket eredményként értékel? Gondolok akár az egyházi oktatásnak a terjedésére, a kiépülésére, hogy honnan, hova jutott el?
0: Hát az egyik az, hogy valószínű, Most már dobogós helyen vagyok a kalocsa érsegek között. Mert akik itt is voltak, azok nem töltöttek ennyi időt. Mert papíron volt, aki hosszabb időt volt, de tudjuk, hogy nem ért itt Kalocsán. De aki itt is ért Kalocsán, ott biztos, hogy az első három között vagyok. Tehát én mindig itt vagyok Kalocsán. Most félreértés ne essék, nem dicsekvés akar az lenni, meg hogy én ilyen egyházi sztarnovista vagyok. Én évek óta se szabadság, se szabad napra nem megyek. Sok év óta. Nekem nincs szabad napom.
1: Ez tudatos döntés?
0: Hát mindig van feladatom. Én abból indultam ki.
1: Ha nincs, akkor keres.
0: Mindig van. Mert szokták, hogy jaj, hát ezt nem lehet bírni, mondom. Paraszt emberek nem mentek szabadságra. Olyan volt már, hogy elmentek egy-egy napra valahová. De úgy, hogy ők havajozzanak, meg kemperegjenek a Balaton partján, a Fövenyen, olyan elképzelhetetlen volt egy paraszt embernél. Valahogy ez volt bennem is, hogy meg nem volt, hogy most ez szabad napom. Nem mondom azt, hogy mindenkinek ezt kell csinálnia. Valóban végig látogattam, ugye hozták a régiekről, hogy itt és itt volt ez az érsek, ekkor meg akkor. Hát én minden vasárnap vagyok valahol. A legkisebb helytől a legnagyobbig.
1: Fontosnak tartotta végig, hogy
0: nagyon fontosnak
1: az emberek
0: tartottam.
1: Között a legkülönbözőbb
0: így van.
1: Egyházközségeket végigjárva?
0: Minden bérmálást én végzek. Ha van ilyen templom megszentelés, vagy hasonló képviselőtestületbe iktatás. Meg elmegyek, hogyha már rég jártam ott. Látásból az egyházközségek magját ismerem. Tehát nem azokat, akik csak akkor jönnek el, hanem képviselőtestület, látásból ismerem. Aztán hát kapcsolatom van így az emberekkel. Van a hittanóra, amit 27 év óta tartok, már mindent elmondtam, amit tudtam.
1: De mindig van új hallgató.
0: Aztán itt az nagy építkezések, ez óriási változást hozott, ami nem ment simán, mert nem volt pénzünk, nem volt megfelelő emberem. Vörös Márta mérnöknővel csináltuk ezeket a nagy felújításokat, és ez bizony sokszor a város részéről ellenérzést váltott ki, mert mit tudom én, elvettük azt az utat, ami a tér közepén ment át korábban. De hát az a régi székesegyház föltárása volt.
1: Mi két évvel ezelőtt beszélgettünk, körülbelül akkor ugye végig is jártuk.
0: Igen.
1: A felújításokat, azóta sikerült előrelépni. Mi minden történt azóta?
0: Azok a kövek, amik innét faragott kövek a második székesegyházból elkerültek a Nemzeti Múzeumba, visszakerülhessenek egy darabig letétbe, hogy összenő, ami összetartozik. Mert mi sokkal szebbet és jobbat tudtunk előtt bányászni a munkákkal, mint ami nekik van. És így a gyönyörű, szép második székesegyház rekonstrukciója megtörténhet.
1: Látható az üvegfalak alatt a feltárt
0: látható sok rész. Minden, romjaiban is impozáns.
1: Ezek a gyönyörű eredmények. De melyek azok az emlékek, amelyekre keserűen emlékszik vissza? Nyilván olyanok is voltak.
0: Hát volt egy püspöki lelki gyakorlat, azt mondta az az atya, az évek múlásával a csalódások száma nő. És azt hiszem, ezt mindenki elmondhatja. Sokszor csalódtam. De miután megszoktam, már nem úgy veszem föl emberekben. Aztán kellő idő kellett hozzá, hogy rájöjjek arra, hogy én hozzám a panaszok jönnek be, és nem az örömteli dolgok. Hát kimegy az orvoshoz úgy, hogy doktor úr, semmi bajom nincsen. Oda azért mennek, mert bajuk van. Én hozzám is azért jönnek, mert bajuk van.
1: Ezért szeret ön is menni, hogy jót is halljon.
0: Igen.
1: Az utóbbi időszakban rengeteg interjút adott, ugye nyilván itt a különböző visszaélések és botrányokkal kapcsolatban. Én ezekről nem szeretném kérdezni, mert ezekről már mindent elmondott, de arról viszont nem kérdezték, hogy ez hány álmatlan éjszakát okozott önnek.
0: Hát sokat. Sokat.
1: Mi volt benne a legnehezebb?
0: Legnehezebb az volt, hogy azoknak az embereknek a csalódása, akik ezekbe csalódtak. Emberek vagyunk, gyarlók vagyunk, ezt magamról tudom. De mikor jön valaki, hogy ez az XY papa bérma apám volt, ez nagyon nehéz. Az általunk kiváltott keserűségek, csalódások megoldani.
1: És Katya, mit gondol a fiatalokat, mennyire lehet az egyház közelében tartani, és mekkora lesz az ő szerepük mondjuk az egyház megtartásában?
0: Hát a folytonosság miatt kellenek a fiatalok. Nincsenek fiatalok, akkor egy idő után kihalunk. Abba remélek, hogy azért azok, akik egy egyháziskolába végeztek, ilyen környezetben, hogy későbben érnek is meg, de vagy visszatérnek.
1: Közeledik ez a kerek évforduló is, ugye az aranymise.
0: Igen.
1: Azért ez egy hatalmas időszak.
0: Igen.
1: Ha összegeznie kellene ezt az eltelt papi életet néhány hívószóban, melyek lennének azok?
0: Nehézségek mellett ez egy jó élet volt. Tehát nem sajnálja az ember, sőt, hálát ad érte, hogy választhatta ezt. Azért szoktam úgy sokszor fohászkodni, de Arany János írja, hogy ki ne maradjon, már egy kis költészet. Hová lettél, hová, ó lelkem ifjúsága? Hogy ami én bennem új misésként, meg abban a nehéz időben megvolt, hogy az legyen meg. Mint amikor a Gyóni apácák még ott voltak, és a második vatikáni zsinat után ők nagyon simán át tudtak állni az új liturgiára. Amíg egy faluba, esetleg a szembeoltár, meg nem tudom mi miatt, hát a nép zugolódott. És akkor megkérdeztem, akkor volt egy ilyen megtűrt páter ottan, aki egyébként udvarosként volt elkönyvelve. Megkérdeztem tőle, hogy mit szólnak a nővérek ehhez a második vatikáni zsinat utáni liturgiához. És azt mondta, mi azt szeretnénk adni az Istennek, amit 20 éves korunkba adtunk. A lélek, hogy ez, ha az megvan, az, mert én bennem valóban egy nagyon lelkes, de nem ilyen extra, hanem egy ilyen józa lelkesség volt fiatal koromban.
1: Ami megmaradt.
0: Igen, mondjuk a bajokat leszámítva.
1: Ha teheti, és gondolom majd teheti, és valamikor ismerté válik az utóda, melyek lennének azok a feladatok, amelyeket mondjuk a szívére helyezne, hogy folytassa az ön munkájában?
0: Hát, ha jön, én nem akarom őt korlátozni avval, hogy most ezt csináld, azt csináld. Ő is egy, hogy is mondjam, saját elgondolású egyéniség lesz.
1: Akkor inkább úgy kérdezem, hogy...
0: Csináld jobban, mint amit én csináltam.
1: És melyek lennének azok, amelyeket azért szeretné, ha folytatná?
0: Tartsa meg a kapcsolatot a plébániákkal, úgy, mint én, és tartson hittanórát.
1: Érsek, atya, köszönöm szépen.
0: Szívesen.
1: Jó egészséget kívánunk önnek.
0: Köszönöm.
1: És azt kívánom, hogy a következő időszakban is még sok örömet lejjen.
0: Köszönöm szépen, viszont kívánom mindenkinek.
2: Isten országáért. Életút interjút hallhattak az Aranymisés Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsekkel. A műsort a Katolikus Rádió készítette. Mária Rádió.

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma a legkisebbeknek szeretnék mesélni, és pedig két kis csibéről. Írtam én egy könyvet róluk, és fényképeket is készítettem kalandjukról. Ez a könyv, tudjátok, Leporello. Egy képes könyv. Ismeritek az ilyet biztosan. Kemény táblás és széthajtható oldalai vannak. Arra hívom ma este a kicsiket, hogy gondolatban üljenek körém, jó közel, hogy a könyv képeit is megmutathassam. Legelőször hallgassunk meg egy dalt a tavaszról, a kirándulásról, így jobban el tudjuk képzelni azt a szép üdekertet, ahol történetünk játszódik.

Most nézzük a könyvet. A fedőképen két édes, egynapos csibét látunk. Szép zöld fűben áldogálnak, alig látszanak ki belőle. Egymásra néznek és tanakodnak, hogy merre is induljanak el világot látni. Róluk szól ez a történet. De vajon hogy kezdődött el az ő kis életük? Nézzük meg hát együtt. A következő képen tyúkanyót látjuk egy kerek kosárban, szalma között ül. Vajon miért? Tyúkanyó ül tojásain, kotlik. Gazdasszonya puha szalmát készített a kosárba. Erre tojta tojásait. Kodkodkodkodkodkodács, minden napra egy tojás. Testével melegíti őket, ettől elkezd fejlődni bennük a kis csibe. A csibe még bent van a tojásban, mégis hallani lehet csipogását. Ez csipogja. Csip-csip, hol vagy anyukám? Látni szeretnélek. Kop-kop, kis csőrével belülről kopogtat. Kotlós anyó segít neki. Csőrével lyukat repeszt a tojás héján. Kot-kot-kot, bújjál ki, kicsim. Képzeljétek, gyerekek, lefényképeztem ezt a tyúk tojást, azt is, ahogy tyúkanyó megrepeszti a tojás héját. Egészen addig repeszti, amíg akkora lyuk lesz rajta, hogy kilátszik a csibe csőre, feje, majd ki is tud bújni rajta. Sikerül is kibújni neki. Csip-csip-csip, kint vagyok, anyukám. A kis csibe tolla nedves, fázik. A kotlós szárnyával betakargatja. De jó ebben a puha, mamaszagú melegben szárítkozni. A kikelt csibék közül a legkíváncsibb felugrik a kosár peremére. Csip-csip-csip, jaj, de érdekes kinézni. Gyere te is, hívja testvérkéjét. Elinduljunk világot látni, tanakodnak. Mehettek, de nem messzire, mondta tyúkanyó. Leugrottak a kosár széléről, és óvatosan egymás mellett elindultak a fűbe. A könyv képeit, ha nézzük, láthatjuk a két kis csibét, ahogy másznak fel a kosár peremére, egymás segítik kis szárnyukkal, csőrükkel, majd ahogy leugranak a fűbe. Nagyon izgulnak. Merre induljunk, csip-csip, tanakodnak. Menjünk arra, ott valami pirosat látok, csip-csip-csip. Nézz oda, mi lehet az? Meg is látták, hogy mi az. Egy levélen 7 pettyes katicabogár mászott. De szép vagy, csodálták meg a csibék. Mit csinálsz itt? Ennivalót keresek, tetveket. Kértek ti is? Köszönjük, azt nem szeretjük. Súr, hallották, s a katica már el is repült. Mi meg, ha a könyvet nézzük, akkor látjuk a katicabogár fényképét, amint éppen elrepülni készül. Gyönyörű piros háta van, 7 fekete pötty díszíti. Alulla kicsillan a fényes, átlátszó hártyaszárnya. Ez segíti őt a repülésben. A kis csibék tovább sétáltak a kertben. Hát ti hová mentek? Szólalt meg valaki mély hangon a sűrűből. Csip-csip! Kis csipék vagyunk, és világot látni megyünk. Megismerkedhetünk veled? Én a Süni vagyok, tüskés a hátam. Ha bánt valaki, úgy összegömbölyödök, mint egy labda. Fényképünkön láthatjuk a Süni komát. Sok-sok hegyes tüske meredezik a hátán, és szép, okos, fényes, fekete szeme van, és nedves fekete orra, azzal szimatol. Melegen sütött a nap, a csibék megszomjaztak. Hol találhatnánk egy kis vizet, csip-csip,
csipogták. Arrafelé van egy tócsa, nem túl mély, oda menjetek, tanácsolta a gyönyörű, páva szemes lepke, aki egy illatos virágon ringatózott. Gyerekek, mi most megnézhetjük ezt a szép páva szemes lepkét a könyvben. Csoda szép színe van, piros, sárga, bordó, kék, amin fekete foltok is vannak, olyanok, mintha valakinek a szemei lennének. Ezzel akarja a lepke elijeszteni ellenségeit, például az éhes madarakat. Tovább sétáltak. Most a csibék lába előtt apró fekete hangya haladt el, saját magánál jóval nagyobb kenyérmorzsát cipelve. Csip-csip, de erős vagy, csodálták meg. Én a szorgalmas hangya vagyok. Van rólam egy ének is. Ismeritek?

Zöldhátú gyíkocska napozik a homokon. Csip, csip, csip, hát te ki vagy? De hosszú farkad van. A gyík megmozdult, ettől a csibék úgy megijedtek, hogy hanyat homlok elszaladtak. Eltévedtek a nagy fűben, nem találták az utat hazafelé. Csip, csip, csip, sírdogáltak panaszosan. Tudjátok, gyerekek, ez a gyönyörű, zöld, aranyszínű gyíkocska nagyon szeret a napon melegedni. Hozzányúlnunk nem szabad, mert nagyon ijedős. Elfut, elmenekül, olyan gyorsan, hogyha kell, a farkát is hagyja letörni, s az a kezünkben marad. Sose bántsuk szegényt. Nem bánt minket ő sem, csak legyeket, szúnyogokat eszik. A két kis csibe ott bolyongott, a nagy fűben eltévedtek. Miért csírtok olyan keservesen? Sajnálta meg őket Csiga néni. Nem találjuk az anyukánkat és a testvéreinket. Hol laktok? Kérdezte a kicsiket. Csip-csip, egy nagy kosárban, te tudod, merre van? Hogy ne tudnám? Megmutatom, gyertek utánam. A jószívű Csiga néni hazáig vezette őket. Tyúkanyó már várta kis csibéit. Könyvünk utolsó képén mi is láthatjuk Csiga nénit. Éppen egy sima kövön mászik, nedves fénylő csíkot hagyva maga után. Csápjait előre tolja, képzeljétek, ennek végein van a két kis szeme. Ha hozzáér valami, csápjait gyorsan behúzza, s ha tartós a veszély, a házába menekül, behúzódik oda. Ott biztonságban van. A Csiga néni éppen férje urát várja haza. Kémleli az utat a bokrok alatt, látja-e már közeledni. Amíg hazaér a férje, hallgassunk meg róla egy dalt.

Képeskönyvünkben a kis Csibét is láthatjuk, pont szemben áll Csiga nénivel, és reménykedve nézegeti őt, nagyon figyel rá, hogy mit mond neki. Érdemes is, hiszen ő vezeti haza a kicsiket, a puha, melegszárnyú mamájukhoz, és az illatos szalmakosár fészekhez. Hazaérve odafutottak tyúkanyóhoz és a kis pelyhes testvérkéjékhez. Látjátok, gyerekek, milyen jól sikerült a kis Csibék kirándulása? Felfedező útjukon sok új barátot szereztek. Szerintem, ha kipihenték magukat, és jól laktak a finom magokkal, újra elindulnak majd világot látni. Mert a világ csodaszép és nagyon izgalmas, közel és távol is. A Jóisten ajándéka minden fű, fa, virág, felhő, állatok és emberek. Örüljünk nekik minden nap. Búcsúzóul hallgassunk meg egy éneket a mi kis sündisznónkról, sünikénkről.

Kedves gyerekek, emlékeztetlek benneteket, hogy meséimmel várlak titeket szombatonként este 7 óra 25 perckor. Én ott leszek. Addig is dicsérjük Istent, aki nekünk ilyen szép világot teremtett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zöldel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsárdozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, ha önök is vágynak egy igazi lelki wellness jelentő hétvégére, amelyből hosszú ideig erőt meríthetnek, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának következő alkalmát. A szűzanya hónapjában, május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mira domonkos nővér vezetésével anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről elmélkedünk. Vajon mit jelent ma nőnek lenni? Milyennek teremtette a Jóisten az élet hordozóját és a férfi ember segítőtársát? Hogyan nyújthat kapaszkodót a család és a társ a női hivatás kiteljesedésében, és hogyan tud egy nő maga is kapaszkodóvá válni párja, családja számára? A hosszú hétvégén izgalmas elmélkedések, egyéni és kiscsoportos beszélgetések, közösségi és egyéni ima alkalmak segítik az önismeret kibontakozását és az Isten kapcsolat elmélyítését, a közösség építéshez pedig remek alkalmat nyújt a balatonparti településen tett kirándulás, melynek során Balaton Almádi természeti és épített környezetével ismerkedhetünk. Lelkivezetőnk Pigler Mónika Mira nővér, a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára lesz, akinek bölcsessége, játékossága és derűje garancia a teljes szellemi-lelki felfrissülésre. Nőket és férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk programunkra. Részletek és jelentkezés május 10-ig a mariaradio.hu/almadialógus oldalon.
3: Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációt szolgálják, hanem a megtartó magyar identitást is erősítik. A Mária Rádió magyar nyelvű családja Szent István és Mária országát az éteren keresztül egyesíti. Ez a szolgálat azonban segítségre szorul. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. A felvidéki Mária Rádió fenntartási költségei pedig olyan mértékben megemelkedtek az energiaár robbanás miatt, hogy az már a fennmaradásukat veszélyezteti. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós családja délvidéken, felvidéken, Erdélyben és az anyaországban összefog és közösen gyűjt adományt a felvidéki és a délvidéki testvéreknek 3 napos maratoni adománygyűjtő műsorsorozat Mariaton keretében, május 13-án, 14-én és 15-én. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió vezetői, önkéntesei, hallgatói, közéleti szereplők határon innen és túl. Hallgatóink közelebbről is megismerhetik délvidéki és felvidéki testvéreink életét, hitét, értékeit, örömeit és gondjait. Vegyünk részt a Kárpát-medencei magyar összefogásban, hiszen ha ezeken a napokon imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, a szűzanya munkatársaivá válunk. Közösséget vállalunk határon túli testvéreinkkel, és kifejezzük szeretetünket irántuk, ami talán a legnagyobb segítség a számukra. Kérjük, értesítsék olyan ismerőseiket is, akik örömmel nyújtanának segítséget a Magyarok Nagyasszonya határon túli rádióinak május 13-án, 14-én és 15-én.

0: Hírpercek.
1: Vatikán által meg nem erősített hír szerint 14. Leó pápa szeptember végén Párizsba és Lourdesba látogat. Pro Urbe díjat kapott Márkus András, sepsiszentgyörgyi plébános, a cigányok papja. Böjte Csaba a szentmisét mutatott be a vatikáni magyar kápolnában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A francia püspökök május 6-án bejelentettek egy Vatikán által meg nem erősített hírt, amely szerint 14. Leó pápa szeptember végén Franciaországba látogat. A Szentatya apostoli útjának lehetséges állomásai között Párizst, a francia közélet középpontját és Lourdes-t, az ima, gyógyulás és népi áhítat Mária kegyhelyét nevezték meg. A Vatikán eddig még hivatalosan nem erősítette meg a pápai látogatást, így az út, amíg a Szentszék nem nyilatkozik, nem tekinthető hivatalosnak. Marseille érseke Jean-Marc Cavalier bíboros, a francia püspöki konferencia elnöke, az Alateia orgnak elmondta, hogy a pápával több munkamegbeszélést is tartottak. Az elmúlt héten a programtervezés is elkészült. A francia püspökök felhívták a katolikus híveket, imádkozzanak Leó pápa lelkipásztori és szimbolikus jelentőségű franciaországi látogatásának megvalósulásáért. Sepsiszentgyörgy város önkormányzata május 3-án a 33. Szent György napok záró esemény 4 olyan személyiségnek adományozott Pro Urbe díjat, akik több évtizede önzetlen munkát végeznek a közösség javára. Márkus András plébános mellett elismerésben részesült Fekete Márta műépítész, Opra Mariana Sandra, anesteziológus és intenzív terápiás főorvos, valamint Török József volt politikai fogoly. Márkus András 1975-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron. Sepsiszentgyörgyre 1991. augusztus 1-én érkezett, ahol személyéhez kötődik a Mária világkirálynője plébánia és a Néri Szent Fülöp cigányiskola alapítása. Saját magát a cigányok papjának nevezi, amelyet immár 35 éve végez. Sok éven keresztül kiváló pedagógusként, latin tanárként gazdagította a Székely Mikó Kollégium és a Mikes Liceum diákjainak tudását. Kitüntetéséhez gratulálunk. Böjte Csaba, ferences szerzetes mutatott be szentmisét május 5-én kedden reggel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, a Missio Tours zarándok iroda szervezésében hazánk számos pontjáról érkezett híveknek egy budapesti csoporttal kiegészülve. Számolt be az eseményről a Vatikáni Rádió. Csaba testvér Jézus szavairól elmélkedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja a benne hívőknek, és nem azt a békét, amelyet a világ tud adni. Most nehéz idők jönnek szerte a világon, ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és munkahelyünkön is békét teremtsünk, zárta tanítását Csaba testvér. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Kedves hallgatóink, az élő rózsafűzér zarándoklat záró miséjét közvetítjük a pest-szentlőrinci Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomból. A misét Rész Domonkos atya celebrálja. Kedves hallgatóink, az élő rózsafűzér zarándoklat záró miséjét közvetítettük a pest-szentlőrinci Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomból. A szent misét Rész Domonkos atya celebrálta.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, köszöntöm azokat, akik a Rózsafüzér zarándoklat során értek most ide célba, az úrházába. Nagy testi és lelki befektetés, de remélhetőleg még nagyobb haszon az, ami ezzel jár, és hatalmas kincs az egyház számára, hogy vannak imádkozó emberek, akik megtartják. Szeretettel köszöntöm a délifi résztvevőit, azokat a fiatalokat, akik most itt vannak délután, este, azért, hogy együtt legyünk, együtt egymással és az Úrral, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, akik pedig a technika során tudnak becsatlakozni a mi ünneplésünkbe. Ezt a szentmisét nagy beteg Gyula gyógyulásáért ajánlom föl. Húsvét 6. vasárnapja van. Ahhoz, hogy alkalmasak lehessünk ennek a szent áldozatnak bemutatására, most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az szentes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazon nekünk,

Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk. A mi Urunk Jézus Krisztus,

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Fülöp elment Szamária városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép, hallva és látva a csodákat, amelyeket végbe vitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztátlan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna megsánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban. Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamária befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek, mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szent Lelket. Ez az Isten igéje.

szentéken a foszfor első emeléből. Szeretteim, Urunkat Krisztus, szentő tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De szerintem, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy aki Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rá valamikkal. Jó ugyanis, ha inkább jövetteink érzen lettek, mikor ez az Isten akarata, nincsen gondosságaitok ért. Mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt, az igaz bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint is álltak. Ez az Isten.

és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. Világ nem hallhatja meg, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak áramlán titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogok,

0: falamat és követi, és arra indul a hívom. Jézus Krisztusról azt olvasjuk, hogy engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Meghallgatta az Atya szavát, szeretetből. Szeretné és engedelmeskedni Istennek, az olyan, mintha ekvivalens lenne, mintha ugyanezt jelenteni, hogy hát igen, szeretem az Istent, és ez valahogy látszik, élővé tesz engem. Azt olvassuk ezen a zászlón, hogy élő rózsafüzér zarándokra. Milyen az az élő rózsafüzér? Személyek, testvel lélekkel rendelkező emberek teszik hozzá azt, ami miatt élőnek mondhatjuk. Hogy életre kelti a szűzletának a szavait. Életre kelti az evangéliumot. Élővé teszi. És miközben emlékezünk a mi Urunk Jézus Krisztus életének a titkai, hangosan kimondjuk ezeket, valahogy életé válnak ezek a szavak, ezek az igék mi bennünk. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Ha szerettek engem, akkor tüntessetek ki a figyelmetekkel. Fordítsátok fel én a szíveteket. Honnan tudjuk, hogyan hallhatjuk meg, hogyan ismerhetjük meg a mi Urunknak a szavait. És talán pünköst felé közeledve, nem véletlen, hogy ez a szakasz van, mert itt megkapjuk az ígéretet, hogy veletek, hogy kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek. Az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. Örökre. Csak akkor tud örökre veletek maradni, hogyha van örökké valóság. És ez a lényeg az, aki emlékeztet minket mindarra, amit Jézustól tanultunk, amit ő tanított. Veletek marad, és bennetek napig. Ez a nagybetűs lélek, a Szent Lélek, aki tanít minket látni. Nem hagylak államatiteket, mondja az Úr, mert elküldöm a lelkem. A vigasztalót, aki mellettetek áll, és megmutatja, hogy mi az, ami az Istentől való, és mi az, ami nem. És ugyanakkor pedig élővé teszi a titeket. Ti azonban láttok, meg én élek, és ti is élni fogtok. Az Isten dicsősége az élő ember, és az ember élete Isten látása. Olvassuk ezt Szent Irénusznál. Az ember élete Isten látása. Ti azonban láttok, mert én élek. Tehát látjuk az élőt, az Úr Jézust, valahogy a lélekkel, és ez élővé tesz minket, és örökké tart. Azt pedig, hogy ez hogyan lehetséges, hát valahogy a szentmisének a legnagyobb titka, az eukarisztia mutatja meg nekünk, hogy eljön imádságos szívvel, figyeltek egész nap az Úrra, az arándokok is, a délfesznek, a résztvevői is. És most mindezt, hogy a szívünkre van, idehozzuk a hálánkat, azért jöttünk el, mert hálát akarunk adni. Megköszönjük az Istennek, azt, hogy láthatjuk az ő szépségét, azt, hogy ő bennünk van, és fölragyoghat az ő végtelensége, az ő szépsége, nagysága. Fölragyoghat az evangéliumban, amikor az evangélium szavait mondjuk, amikor Máriával együtt, vagy az angyallal együtt imádkozunk, üdvözlék Mária. Fölragyog akkor, amikor figyelünk az evangéliumra, és meglátjuk azt a néhány szót, ami most aktuálisan életre kell bennünket. Vissza a valamit, amit már elveszettnek hittünk. Emlékeztet mindarra, ami Jézus tanított. Mert ahogyan ő itt él köztünk és szeret bennünket, hogy odaadja önmagát a szentségében, az eukarisztiában. Marad itt valamit. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Ez a te én bennem, én te benned, ez a legmélyebb szövetség kötésnek a kifejeződése. Az, hogy valahol egyesülünk. Kicsit hasonló a teremtés könyvének a szavaihoz, hogy ezért a férfi elmondja apját, anyját, feleségét ragaszkodik, és ketten lesznek egy testé. De úgy lesznek egyé, hogy közben mind a két személy megmarad. De mégis érzékelik azt a kifejezhetetlen egységet, aminek a test egyébként csak reálszomódva. Na és akkor itt a szentségben mi most szentáldozáshoz járulhatunk. Létrejön, amit ígért az Úr, hogy ti én bennem, én pedig ti bennetek. Mert ő benne, aztán egyek leszünk. Úgyis, mint közösség. Pedig lehet, hogy még nem is látjuk egymást. De a szentségben Krisztus közel hoz minket. Közel engedi önmagához, közel jön hozzá, és ezáltal az a szó, hogy kedves testvéreim, az élővé válik. És így ez az élet átítat bennünket. Olyan élet, ami nem szűnik meg. És aminek a lényege az Isten látása, az ember élete Isten látása. És amikor látom az Isten, még nem színről színre, azt majd a megdicsőült egyházban, de amikor itt látom az ő nyomait, látok valami szépet, igazat, jót, akkor bátran higgyek annak a léleknek, aki fölhívja erre a figyelmet. Higgyem el, hogy ez az ígéret, ez igaz, ez valódi. Hogy elküldjél nekünk, elküldte el vigasztalót, aki segít abban, hogy felfedezzük, hogyan is élő közöttünk. Segít a lelkek megkülönböztetésében, meg segít abban is, hogy meglássuk egymásban is azt a szépet, azt a szépséget, amit Isten azért teremtett oda, hogy egymás elé rajoljuk az életünkkel. Ez a hivatásunk. Ezért olyan szép, hogy Budapestet körbe imádkozzák, mert talán segít valamiféle egység felé. Talán segít megtalálni az Úr békéjét. És azt is vegyük észre, hogy minden egyes szentségkiszolgáltatás előtt lélekhívás van. Azt a lelket, az Úr lelkét hívjuk ide, hogy ő szentelje meg, ő változtassa át azt a kenyeret, azt a bort. És ő kössön össze minket a mennyei atyával. Hogy amikor magunkhoz vesszük az eukarisztiát, akkor ez egy igazi hálaadás legyen, és egy igazi átváltozás nekünk is, a szívünknek, az Istenre való nyitottság felé, az egyház titokzatos a Krisztus kitozatos testébe, az egyházba való beépüléshez. Mert hogy ezt a valóságot is valahogy megmutatja ez a gesztus, hogy magamhoz veszem az Urat, aki táplálni akar, aki egyébként vágyva vágyott elkölteni velünk ezt a lakomát. Erre is a lényeg emlékeztet. Várva vágytam, hogy elköltsem veletek ezt a húsvéti lakomát. Vagy belék hoznánk, együtt étkezik velünk. Az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja a szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele étkezem, ő meg én vele. Vagy máshol azt olvassuk, hogy ma a te házadban kell elköltenem azt a lakomát. Ma a te házadban kell megszállnom, ahogy mondja Zakeusnak. És az együtt étkezés, a kommuniónak ez a kifejezése, a táplálásnak a gesztusa, meg az, hogy belénk költözik, te benned, én benned. Legmélyebb egyesülés. Azért, hogy közben láthatatlan módon megtörténik az, hogy mi pedig beépülünk a kitokzatos testébe az egyházba. És a Krisztus teste örökké való. Nem lesz vége. Nincs vége. Beépülünk egymásba. Szövetséget kötöttünk. Találkozunk. És talán azt is elmondhatjuk, hogy ne félj, amíg engem látsz. Jézus hányszor köszöntötte így a tanítványait. Én vagyok, ne féljetek. Én vagyok, ne féljetek. És ne félj, ami engem látsz. Az ember élete, az Isten látása. Ezt a látást kérjük most, hogy adjon nekünk Szent Lélek, hogy tudjunk az ő lelkével nézni, látni, emlékezni, találkozni. Amen. És mire én vagyok, hogy megtudjunk el. Hiszen minden
1: Istenet szülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdete előtt. Istenet, világosság a világosságtól, valóságos Isten, a valóságos Istentől. Születetlenem teremtelen, az atya vált elégé, és minden rajtát. Értünk embereket, amely bőségünk. Leszállt a mennyből, megtes és Jézus szeretnéjét, Jézus már látott, és megjelent. Koncius csodálkostól, értünk keresztbe feszítették,
2: kínálat szenvedett és eltemették. Harmadnapra földámadott az írások szerint, fölment a mennyben, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy kerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, a mennyei atya azt akarja, hogy kövessük Szent Fiát, kérjük ehhez bizalommal segítségét.
3: Hogy egyházad mindig Krisztus útján járjon. Kérünk téged, hallgass meg minket. hogy minden ember számára Krisztus legyen az út, az igazság és az élet. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy az emberiség az evangélium fényében megtalálja a békére vezető utat. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy szent néped mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a Krisztusban való hitükről. Kérünk téged,
4: mennyei atyánk, hallgass meg könyörgésünket, segíts, hogy fiad útján járjunk, kövessük az ő tanítását, s így elnyerjük az örök életet, Krisztus, ami Urunk által.

0: Mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt, hogy jó voltodból megtisztulva, atyai jóságot szentségeihez méltók legyünk. Krisztus

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme, hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséget.

Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

they heard.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékony vagy, hanem csak egy szóval, és megjövő az ötlet.

0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre, növeld bennünk a húsvéti szentségek kegyelmét, és az üdvösséges eledel erejével töltsd be lelkünket, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek. Először is szeretném megköszönni azon testvérek rugalmasságát és türelmét, akik 6 órára jöttek Szent Misére. Május 9-én, igen, ez a mai nap. Holnapi nap, vasárnap, alapítványi gyűjtést tartunk rászorultak számára. Sütemény vásárt tartanak plébániánk fiataljai május 17-én a 9 órási szentmise után. Teljes bevételt az orgona felújítására fordítjuk. Aki a főzőfesztiválon május 23-án főzni szeretne, közösség örömére, arra kérjük, hogy jelentkezzen e-mailen vagy személyesen. Igyekszem rövidre fogni. A betegek szentmiséjét pünköst hétfőn tartjuk, 25-én reggel 7:30-kor. Aki szeretné fölvenni a betegek szentségét, ennek keretében várjuk szeretettel erre a szentmisére. Pünköst hétfői esztergomi egyházmegyei majálisra buszos kirándulást szervezünk, amire lehet jelentkezni szintén e-mailen vagy személyesen. Igyekszem rövid lenni. Esti szentmise után május 17-én, tehát jövő hét vasárnap 19 órától karizmatikus 9-hez csatlakozunk mi is. Esti szentmise után dicsőítés lesz itt a templomban. És május 30-án lesz majd orgona felújítása szervezett koncertsorozat következő koncertje. És most szerdán, fatimai jelenések évfordulóján, 13-án, 17 órától fogunk rózsafüzért imádkozni itt a templomban. És nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal együtt lehettünk, együtt ünnepelhettünk. A Jóisten áldjon mindenkit, mindannyiunkat, és segítsen minket, hogy az ő jelenlétében élhessünk, hiszen az ember élete Isten látása. Köszönjük Csipányi Gábor atyának a prédikációt, és fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! A boldogságos Szűz Mária és védőszentjeink közbenjárására áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.

Kedves hallgatóink, az élő rózsafűzér zarándoklat zárómiséjét közvetítettük a pestszentlőrinci Szűz Mária szeplőtelen szívet templomból. A szentmisét Rizdomonkos atya celebrálta.

0: Hírpercek.
1: Egy éve választották meg Leó pápát. Böjte Csaba szentmisét mutatott be a vatikáni magyar kápolnában. Nyilvánosság és gyermekvédelem szakmai műhelynapot tartottak Budapesten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Egy éve, május 25-én este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről, az áldások erkélyéről, a várakozó híveknek, zarándokoknak, Habebus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost, 14. Leó néven. 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi jelmondatát, in illo uno unum. Ezeket a szavakat Szent Ágoston használta egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bár mi keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Röviden, ő benne, az egyben egyek. Névválasztásának több oka is volt, de elsősorban az, hogy válaszoljon az újabb ipari forradalomra és a mesterséges intelligencia jelentette fejlődésre, amelyek új kihívásokat állítanak elénk az emberi méltóság, az igazságosság és a munkavédelmét illetően. Isten éltesse 14. Leó pápát! Böjte Csaba, ferences szerzetes mutatott be Szent Misét május 5-én kedden reggel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, a Missio Tours zarándok iroda szervezésében hazánk számos pontjáról érkezett híveknek egy budapesti csoporttal kiegészülve. Számolt be az eseményről a Vatikáni Rádió. Csaba testvér Jézus szavairól elmélkedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja a benne hívőknek, és nem azt a békét, amelyet a világ tud adni. Most nehéz idők jönnek szerte a világon, ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és munkahelyünkön is békét teremtsünk, zárta tanítását Csaba testvér. A krízis kommunikáció állt az emberi méltóság stratégia keretében május 6-án rendezett nyilvánosság és gyermekvédelem című szakmai műhely középpontjában, amelyet a budapesti Piarista Gimnázium épületében rendeztek meg szerzetesrendek, egyházmegyei intézmények vezetői, munkatársai, gyermekvédelmi szakemberek, segítő szakmák képviselői, kommunikációs szakemberek részvételével, tájékoztatott a Magyar Kurír. A szervezők örömmel állapították meg, hogy a szerzetesrendek és az egyházmegyék közös fóruma lett a műhely. A bizalom egy-egy intézményben, illetve az intézmény felé nem magától adódik, sokat kell tenni érte, ám a bizalomépítés rendszer szintű tanulást igényel. A 10. alkalommal tartott nyilvánosság műhely a képzés egy-egy téma elméleti feldolgozása mellett mindig tartalmaz gyakorlatot, esetfeldolgozást, kommunikációs feladatot is. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.
2: Március végén vallásközi párbeszédre hívták a magyarországi zsidó és keresztény egyházak vezetőit a kecskeméti új kollégiumban. A következő percekben az idén 5. alkalommal megrendezett szentírási közös úton a megváltó szeretet címet viselő esemény előadásaiból hallhatnak válogatást.
3: Kérem tisztelettel előadása megtartására dr. Németh Emma szociális testvért a Szociális Testvérek Társasága képviseletében.
4: Szeretni azt, aki szeret, és aki megáldott áldani, ez tegnapi, és így nem fogod a világot megváltani. Tisztelt főrabbi úr, tisztelt konferencia, köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy sok kiváló teológus között szerzetes közgazdászként én is megoszthatok néhány gondolatot a megváltó szeretetről, amely abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ebből néhány már az előzőekben elhangzott, de remélhetőleg ez csak erősíti. Közgazdás szemmel Szent Gáli Kata imént idézett soraiban a szeretet és az áldás egyfajta ajándékcsere viszonyban áll. Szeretetet kapok, tehát szeretetet adok. Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében látszólag ugyanerre szólít fel. Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki fele barátját szereti, teljesíti a törvényt. Az ajándékcsere viszonyban a javak áramlása nem piaci mechanizmusokon, hanem kölcsönösségen alapul. Nem pusztán önzetlen adakozás, nem is feltétlenül azonnali csere, hanem a viszonzás valamiféle társadalmi elvárása kapcsolódik hozzá. De kapcsolódhat-e társadalmi, vagy akár vallási elvárás a szeretethez? Lehetséges-e az, hogy enélkül az ember még az őt szerető másiktól is megtagadná a szeretetet? Hát ha ez nem volna lehetséges, akkor szükségtelen volna az Isten és ember szeretet ószövetségi parancsa. De a törvény ilyenfajta teljesítése, azaz a viszonzást váró szeretet, sem a költőnő, sem az apostol szerint nem a világot megváltó szeretet. Ez a fajta kölcsönös igazságosságon alapuló szeretet alapkövetelmény ugyan, azonban még viszont szeretetünk alanyát sem váltja meg. 16. Benedek pápa a Caritas in Veritate enciklikában arra tanít, hogy a szeretet túlhalad az igazságosságon. Elhangzott már, hogy azt jelenti, hogy adni. Szeretni annyit jelent, mint odaadni a másiknak azt, ami az övé, de ezen túl azt is, ami az enyém. Az enciklika rámutat, hogy az olyan emberi értékek, mint a szeretet, az ajándékozás és az ingyenesség, mindig gazdasági értékek is, amelyek a társadalom számára nélkülözhetetlenek, hiszen, idézem az enciklikát, az ember városát nem csupán a jogok és kötelességek alkotta viszonyok mozdítják elő. A szeretet az emberi kapcsolatokban is mindig Isten szeretetét jeleníti meg. Ez ad teológiai és üdvösségre segítő értéket az igazságosság minden művének a világban, eddig az idézet. A pápa által használt üdvösségre segítés kifejezés rokon értelmű a megváltás szóval. Így az enciklika indirekt módon kimondja, hogy a megváltás Isten szeretete nélkül nem lehetséges. Enélkül sem magamat, sem a másikat nem válthatom meg. Erre figyelmeztet a Zsoltáros is a 48. vagy más számozás szerint a 49. Zsoltárban, amit mi szerzetesek rendszeresen imádkozunk az esti dicséretben. Így szól, ezek erejükben bíznak, és nagy gazdagságukkal dicsekszenek. Pedig nem válthatja meg magát az ember, váltságdíjat Istennek nem adhat. Az élet megváltásának ára túl magas, a végén is kevésnek bizonyul ahhoz, hogy örökké éljen és ne lásson pusztulást. Utána kérdeztem az eredeti hébernek, Szabó Mária testvérünknél, aki héber és görög tanár, és azt tudtam meg, hogy itt a Biblia mindkét versben ugyanazt a padá, megvált igét használja. A 8. versben pedig ennek a padának a két alakja egymás mellett erős nyomatékot fejez ki, azt jelenti, hogy semmiképpen. De az eredeti szövegben van egy sajátos héber kifejezés is, mégpedig az ember és testvére kifejezés. Ez szó szerint egyik másikat jelent. Azaz, ez a közkeletű, az ember nem válthatja meg magát fordítás helyett, az eredeti javítatlan szöveget talán így kellene fordítani, egyik ember a másikat nem válthatja meg. A váltságdíj, A kiengesztel, kibékít, kártalanít igéből származik, és itt visszaérkezhetünk a közgazdasághoz, hiszen a padá ige eredetileg a kereskedelemben használt jogi terminus volt. Ellenérték fizetésével megvált. A zsoltárokban gyakran az egyén szabadítását jelenti valamilyen bajból, szenvedésből, de a bűnöktől vagy a haláltól való megváltás is lehet, amit a Biblia Istenre is alkalmaz. A költői kép szerint Isten mint egy váltságdíjat fizet a halálnak övéért. A padá kifejezheti az elsőszülött pénzzel való megváltását, vagy a rabszolga idegen uralomból való megvásárlását is. Ez utóbbira a 13. században szerzetes rendek is alakultak a katolikus egyházban. Ilyen volt a trinitáriusok és a mercedáriusok, vagy fogolykiváltók rendje. Ők külön fogadalmat tettek arra, hogy kiváltják a muszlimok rabságába került keresztényeket. A váltságdíjat a belépők vagyonából, adományokból, koldulásukból biztosították, de fogadalmuk szerint, ha kellett, önmagukat is feláldozták. Nem kell azonban a 13. századig visszamennünk, hogy példákat találjunk a saját élet veszélyeztetése vagy feláldozása árán mások fizikai életét megmentő szeretetre. Számomra ilyen a szomszédunkban lakó fiatal ember, aki amikor kisfia beleesett a kútba, gondolkodás nélkül utánaugrott, és addig tartotta a víz fölött, amíg kimentették a gyereket. De ilyen volt például Maximilian Kolbe atya, aki 41-ben Auschwitzban feláldozta életét egy édesapáért cserébe, vagy rendtársam Salkaházi Sára, aki az egész társaságot veszélyeztető mentési akció miatt tudatosan ajánlotta fel életét a betegekért, gyengékért. Sorolhatnám még azok példáit, akik ma is életüket szentelik azért, hogy másokat a modern kori rabságokból megmentsenek. Gondolhatunk itt a háborúk vagy terroristák foglyaira, a modern kori emberkereskedelemre, vagy a sokakat rabulejtő függőségekre is. A szeretet ugyanis alapítónk Slagta Margit megfogalmazása szerint nem csupán érzelem, hanem a hitigasságok gyakorlatba ültetésének a kötelezettsége is. Arra kötelez, hogy idézem, elismerjük, és pedig kivétel nélkül embertársaink Isten adta és senkitől el nem vehető természet jogait. Ilyenek az élethez, a megélhetéshez, a testi épséghez, stb. Való jogok, idézet bezárva. Megváltani, üdvözíteni azonban többet jelent az ember fizikai életének megmentésénél, vagy életkörülményei javításánál. 16. Benedek pápa a már idézett enciklikában arra hívja fel a figyelmet, hogy az e világi élet és fejlődés az örök élet távlata nélkül légüres térbe, az ember pedig az önmegváltás kísértésébe kerül, és elembertelenedett világot hoz létre. Csak az Istennel való találkozás teszi lehetővé, hogy felismerjük a másikban Isten képmását, és eljussunk az olyan érett szeretetig, amely a másikról érte magáért való gondoskodássá válik. Slagta Margit 43-ban Rómában írt világnézeti krédójában a keresztény szeretet különböző formáit a Szent Háromság személyeihez köti. Hisz az Atya teremtő, a Fiú megváltó és a Szentlélek megszentelő szeretetében. Kinyilvánítja azt a hitét, hogy Jézus Krisztus nem csak az egyének, hanem a társadalom és az államélet megváltója is, de ehhez a mi közreműködésünk is szükséges. Ezért megtanított bennünket arra, hogy idézem, a bűnt gyűlöljük, és a bűnösön könyörüljünk. Megmutatta, hogy a rosszat csak jóval győzhetjük le, hogy Istenhez nem bosszúért, hanem bocsánatért kell kiáltani, és számunkra is feltörte a világot alkotó, építő és megváltó szeretet misztériumának pecsétjét, idézet bezárva. Hiszem, hogy a világot teremtő, építő és megváltó szeretet misztériumának pecsétje feltöretett. Osztogassunk belőle, ahelyett, hogy apró pénzre akarnánk váltani. A szeretetet ugyanis a költő Garai Gábor szerint szét kell osztani az emberek között, hogy el ne fogjon. A szeretetet szét kell osztani, mert természete szerint oszthatatlan. Mikor már másnak nem jut, magadnak sem marad belőle. Köszönöm a figyelmet.
3: Most pedig szólítom tisztelettel a pulpitushoz dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkészt, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkárát.
5: Tisztelt Főrabbi úr, tisztelt konferencia! A Szentírás közös úton megváltó szeretet. Ez volt a fő gondolata ennek a mai konferenciának. Ezt követte mindenki, zsinórmértékként tulajdonképpen, és ehhez fűzte mindenki az előadását, én is ezt fogom tenni. Az előadásom egy bevezetésből, 6 pontból és egy befejezésből fog állni. A bevezető gondolataimban hadd mondjam el, hogy amikor a Szentírást kézbe vesszük, gyakran úgy tesszük, mintha biztos talajon állnánk. Mintha már tudnánk, mit fog mondani nekünk. Pedig a Biblia nem elsősorban válaszgyűjtemény, hanem utitárs. Olyan könyv, amely nem megérkezett emberekhez szól, hanem úton levőkhöz. Olyanokhoz, akik keresnek, kérdeznek, küzdenek, remélnek, néha elfáradnak, néha eltévednek. Ezért beszélhetünk a Szentírásról, mint közös útról. Tehát nagyon jó a főcím. Nem magányos olvasásról, nem elszigetelt hitgyakorlatról, hanem olyan útról, amelyen másokkal együtt járunk. Más felekezetekkel, más tapasztalatokkal, más élethelyzetekkel. És ezen az úton újra és újra szembe jön velünk a központi tapasztalat, amely összetartja a Bibliát elejétől a végéig, ez a megváltó szeretet. Első gondolatom. Mit jelent a megváltó szeretet? A megváltás szót sokszor használjuk, mégis nehéz magyarázni. Hétköznapi nyelven ritkán fordul elő, a vallásos nyelven viszont elkophat. Pedig a Szentírásban a megváltás nagyon emberi tapasztalat. Azt jelenti, hogy valaki kiszabadul abból, amiből egyedül nem tudna. Erről volt szó ma többször is. A megváltó szeretet tehát nem erkölcsi elvárás, hanem felszabadító erő. Nem azt mondja, légy jobb, hanem azt, nem hagylak ott, ahol most vagy. Ez a szeretet nem jutalom a jóknak, hanem remény a megtörteknek. A Biblia Istene nem kívülről figyeli az ember sorsát, hanem belép bele. Ez az, ami megkülönbözteti a bibliai hitet sok más vallási gondolkodástól. Isten nem távoli, hanem érintett. Szenved az emberrel, harcol érte, és nem mond le róla akkor sem, amikor az ember már lemondott önmagáról. Második gondolatom. A Szentírás, mint a megváltó szeretet története. Tehát, hogyha végig tekintünk a Szentíráson, akkor nem hibátlan hősöket látunk. Éppen ellenkezőleg. Látunk eleső embereket, megtört családokat, árulásokat, kudarcokat, háborúkat, száműzetést, és mégis mindezeken keresztül egy irány rajzolódik ki. Ez az irány nem az ember tökéletesedése, hanem Isten hűsége. Újra és újra ez történik. Az ember eltávolodik, Isten közeledik. Az ember elrontja, Isten helyre akarja állítani. Ez a megváltó szeretet mozgása. A proféták hangja ezért nem elsősorban fenyegetés, hanem kétségbeesett szeretet. Térjetek vissza. Nem azért, mert Isten hatalmat akar gyakorolni, hanem mert kapcsolatot akar helyreállítani. Harmadik gondolatom. Jézus Krisztus a megváltó szeretet arca. A Szentírás útja Jézus Krisztusban válik személyessé nekünk keresztényeknek. Benne a megváltó szeretet nem tanítás, hanem életforma. Jézus nem elmagyarázza a szeretetet, hanem megéli. Figyeljük meg, Jézus mindig azokhoz megy közel, akiket mások elkerülnek. Nem fél a tisztátalanságtól. Nem fél a bűntől. A kirekesztettségtől. Nem azért, mert ezek nem számítanak, hanem mert a szeretet erősebb náluk. Jézus nem idealizálja az embert, de soha nem is mond le róla. A megváltó szeretet nála mindig kapcsolatban történik. Egy beszélgetésben, egy érintésben, egy asztalközösségben. És ez a szeretet gyakran botrányos. Mert nem ott és nem úgy jelenik meg, ahogy elvárnánk. Negyedik. A kereszt a szeretet mélysége. Nekünk keresztényeknek jövő héttel kezdődik a nagy hét. Ugye virágvasárnappal. És ott lesz egy olyan nap, amit úgy hívunk, ez nekünk nagyon fontos ez a nap. Nagypéntek. Mert nagypénteken keresztül mi így jutunk el húsvétig. Tehát Krisztus halála nélkül nekünk nincs feltámadás. Ez fontos, hogy meghalt nekünk Krisztus. És éppen ezért a megváltó szeretet csúcspontja nekünk, keresztényeknek a kereszt. Itt válik világossá, hogy Isten szeretete nem kerülő utakat keres, hanem vállalja az emberi sors legsötétebb mélységeit is. Mert a kereszt az nem Isten veresége, hanem a szeretet végső komolyan vétele. Azt mondja, nincs olyan mélység, ahova ne mennék le, érted? Ez a szeretet nem magyarázza meg a szenvedést, de jelen van benne. Ez a kereszt nem lezárás, hanem kezdet. Innen indul a feltámadás reménysége, és minden valódi keresztény remény innen merít tulajdonképpen. Ötödik. A megváltó szeretet ma. Tehát ma mit jelent? A kérdés nem az, hogy a megváltó szeretet létezett egykor. A kérdés az, hogy engeded-e, hogy ma is hasson. Mert ez a szeretet nem múlt idő, hanem jelen való meghívás. A Szentírás közös útja ma különösen fontos, mert megosztott világban élünk. Könnyű címkézni, elhatárolódni, ítélni. A megváltó szeretet viszont hidakat épít, nem falakat. Ez a szeretet nem azt kérdezi, ki a másik, hanem azt, hogyan lehetek jelen számára. Nem relativizálja az igazságot, de irgalom nélkül nem beszél igazságról. Hatodik. Közösség és felelősség. A megváltó szeretet nem csak személyes tapasztalat, hanem közösségi feladat, együttes munka. A kérdés mindig ez, felismerhető-e rajtunk? Látható-e közösségeinkben? Egyházként, keresztényként, zsidóként nem a tökéletességünkkel tanúskodunk, nem vagyunk tökéletesek, hanem azzal, hogy teret engedünk Isten szeretetének, hogy képesek vagyunk bocsánatot kérni, újrakezdeni, meghallgatni egymást. Befejező gondolataim. Úton maradni. Ezzel fejezem be. A Szentírás közös útja nem egy gyors siker, nem egy látványos eredmény. inkább hűséges járás. Napról napra. Kérdésekkel, csenddel, reménnyel. A megváltó szeretet nem azt ígéri, hogy minden könnyű lesz, azt ígéri, hogy nem maradunk egyedül. Nem maradunk egyedül. És ez elég ahhoz, hogy tovább induljunk. Legyen bátorságunk ezen az úton maradni. Egymás mellett, egymásért, és azzal a bizalommal, hogy Isten szeretete mindig előttünk jár. Köszönöm a figyelmet.
2: A Szentírási Közös Úton konferenciát hallották, melyet Kecskeméten rendeztek meg.
6: Mária Rádió.
0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa májusi ima szándéka az éhínség megdöbbentő tragédiájára irányul. Nyilvánosság és gyermekvédelem szakmai műhelynapot tartottak Budapesten. Pro Urbe díjat kapott Márkus András, Sepsi Szentgyörgyi plébános, a cigányok papja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa imában emeli fel hangját egy olyan világ ellen, ahol az emberek éheznek, és millióknak nem jut megfelelő élelem. Májusi ima szándéka a korunk legsürgetőbb kihívására összpontosít, az éhínségre és az élelmiszer pazarlásra, hogy mindenkinek legyen mit ennie. ENSZ ügynökségek jelentései egyre válságosabb helyzetet mutatnak, a globális adatok szerint idén 318 millió ember élelmiszerválsággal szembesül. Közel-keleti konfliktus további 45 millió embert juttathat éhínségre, közli az alateia.org. Szentatya új tudatosságra hívja a hívőket, tanuljanak meg minden étkezésért hálásnak lenni, a közösségek pedig a fogyasztás önző logikáját alakítsák át szolidaritás kultúrájává. A pápa kéri a jó akaratú embereket, imádsággal és konkrét szolidaritási gesztusokkal támogassák az imáját, hogy a föld gyümölcseiből mindenki részesülhessen. Imádkozzunk a pápával! A krízis kommunikáció állt az emberi méltóság stratégia keretében május 6-án rendezett nyilvánosság és gyermekvédelem című szakmai műhely középpontjában, amelyet a budapesti Piarista gimnázium épületében rendeztek meg szerzetesrendek, egyházmegyei intézmények vezetői, munkatársai, gyermekvédelmi szakemberek, segítő szakmák képviselői, kommunikációs szakemberek részvételével, tájékoztatott a Magyar Kurír. A szervezők örömmel állapították meg, hogy a szerzetesrendek és az egyházmegyék közös fóruma lett a műhely. A bizalom egy-egy intézményben, illetve az intézmény felé nem magától adódik, sokat kell tenni érte, ám a bizalomépítés rendszer szintű tanulást igényel. A 10. alkalommal tartott nyilvánosság műhely a képzés egy-egy téma elméleti feldolgozása mellett mindig tartalmaz gyakorlatot, esetfeldolgozást, kommunikációs feladatot is. Sepsi-Szentgyörgy város önkormányzata május 3-án a 33. Szentgyörgy napok záró eseményén 4 olyan személyiségnek adományozott Pro Urbe díjat, akik több évtizede önzetlen munkát végeznek a közösség javára. Márkus András plébános mellett elismerésben részesült Fekete Márta műépítész, Opra Mariana Sandra, anesteziológus és intenzív terápiás főorvos, valamint Török József volt politikai fogoly. Márkus András 1975-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron. Sepsi-Szentgyörgyre 1991. augusztus 1-én érkezett, ahol személyéhez kötődik a Mária világkirálynője plébánia és a Néri Szent Fülöp cigányiskola alapítása. Saját magát a cigányok papjának nevezi, amelyet immár 35 éve végez. Sok éven keresztül kiváló pedagógusként, latin tanárként gazdagította a Székely Mikó kollégium és a Mikes Liceum diákjainak tudását. Kitüntetéséhez gratulálunk! A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.

Töltse velünk a szombat estét. Egy csésze tea, egy mécses, és már is otthonában fogadhatja a beszélgetések résztvevőit, sok érdekes témáról hallhat. Szeretettel várja a négy stáb minden szombat este 9 órakor.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: A Mária Rádióban Egri Zsuzsa köszönti a szombatesti beszélgetések minden kedves hallgatóját. A mai vendégem Perce Léva. Őt nem kell a rádiónak bemutatni, hiszen több mint 10 éve ő is a rádió tagja.

0: Először én is nagyon sok szeretettel köszönteném a rádió minden kedves hallgatóját, és neked pedig nagyon szépen köszönöm a meghívást, Zsuzsa. Igyekszem majd minden kérdésre kimerítő választ adni. Hogy milyen családba érkeztem, nem hívő család. Nem hívő család, abban az időben még a hívő család is volt, ezt bőszen el kellett hallgatni a világ elől. A szüleim kerülni szerették volna azt a kettős állapotot, hogy itthon imádkozunk, aztán erről nem szabad beszélni. Úgyhogy valahol a Jóisten kezébe adták ezt a dolgot, hogy ha majd egyszer úgy alakul az életem, akkor legyen választási lehetőségem, de ők nem vállalták fel a kockázatot. 56-os évek után volt a családban elég félelem és baj, amiért ők ezt nem merték felvállalni.
1: Igen, ezt ismerem, hiszen én is átértem ugyanezt az időszakot. És gondolom, hogy ezzel a névvel még jobban a figyelem középpontjába kerültetek mindenhol.
0: Igen, ez a név, ez nagyon érdekes, hogy én nagyon szeretek egy történelmi család leszármazottja lenni és percen lenni, és érdekes módon még abban a sötét időben is nagyon sokan rákérdeztek, hogy ez az a család, igen, az a család, és akkor mindenkinek volt egy története, akár a bonyhádiakról, mert a családunk az bonyhádi eredetű Tolna megyéből, sokaknak volt még emléke az ott lakó percelekről, úgyhogy gyerekkoromtól kezdve szembesültem azzal, hogy tulajdonképpen nekem egy nagyon, nagyon szép és sokat mondó nevem van. Amit aztán utána viszont láttattam a történelemkönyvekben, amikor az iskolába eljutottunk az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz. Hát aztán utána azért ez úgy lecsendesedett ez a hírnév. Ma nagyon sok híres ember van a családunkban, de azért nem ilyen történelmi szinteket érnek el.
1: És ha valaki hallja máshol ezt a nevet, akkor rögtön megkérdezi, hogy rokon-e, hiszen azt hiszem nagyon nagy kiterjedésű a családotok.
0: Ez így van, ez így igaz. Tényleg nagyon sokan megkérdezik, hogy nem ismerem-e véletlenül az XY-t, aki szintén percel. Aztán van olyan is, aki nem percel, de mondjuk a percel morunokájának a leszármazottja. Szóval tényleg nagyon-nagyon kiterjedt a család, és hogy most így közeledünk a március 15-e felé, és ha már a családom került szóba, akkor azt azért szeretném elmesélni, hogy minden év március 15-én Bonyhádon, tehát az ősi családi fészekben, percel nap van, percel találkozó, ami nem elégszik meg a határon belüli percelek meghívásával, hanem még tengeren túlról is, meg Európa sok-sok országából jönnek haza percelek. Nagyon érdekes egyébként az egész rendezvény, van szentmisénk, van egy percel díjátadó, van egy közös ebéd, ezt minden évben megtartjuk.
1: És a díjat azt kikapja, és miért?
0: Hát ez egy város által alapított díj, és a város határozza meg, a város dönti el, hogy az ottani lakosok közül ki az, aki annyit tesz, annyit és olyat tesz a városért Bonyhádén, amivel ezt a címet kiérdemelheti. Őszintén szólva nem tudom, hogy ki mindenki kapott, azt tudom, hogy minden évben van percel díjátadó ezen az összejövetelen.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy ti is részt vesztek rajta, hát azt hiszem, ez egy nagyon szép élmény lehet.
0: Hát ahogy sikerül leutazni, nem minden évben sikerült, tavaly nem sikerült, remélem, hogy az idén meg tudjuk célozni Bonyhádot ez alkalomból.
1: Aztán elmentél iskolába, hogy mondtad, hogy ott vigyázni kellett már arra, hogy mit mondasz, mit nem mondasz. Mi volt a kedvenc tantárgyad?
0: Nekem a nyelvek voltak a kedvenc tantárgyaim. Orosz ugye az kötelező jelleggel, aztán a gimnáziumban franciát tanultam, és egyébként pedig a magyar nyelv és irodalom. Meg a történelem. Szóval abszolút mértékben kerültem a számokat és a természettudományokat, és ez a mai napig így van.
1: Megelőztél, mert azt akartam mondani, hogy sokáig nem is tudtam, hogy te mivel foglalkozol. Azt tudtam, hogy nagyon széles irodalmi, történelmi műveltséged van, amit én csodáltam, mert én meg pont a műszaki vonalra mentem. De hát így egész jól kiegészítjük egymást ebben a műsorban. Tehát ezeket szeretted, sőt, úgy tudom, németül is beszélsz.
0: Igen, németet és az olaszt még hozzávettem, úgyhogy három idegen nyelv, a saját anyanyelvemet is próbálom a tökéletességre fejleszteni szókincs gazdagítással, és még az is hozzátartozik, az egy kuriózum, hogy elkezdtem lengyelül tanulni ezelőtt 10 évvel, azt 2 évig tanultam, aztán az édesanyámat el kellett kezdeni úgy ápolni olyan szinten és annyi energiával és idővel, hogy már egyéb szellemi tevékenységre a Mária Rádion kívül pluszba nem maradt már sem erőm, sem energiám, úgyhogy

0: Valamicskét lengyelül is értek, megbeszélek, de hát az tényleg a minimális, és azt meg kell mondanom, hogy mi azt mondjuk, hogy a magyar nyelv az egyik legnehezebb a világon, de ezt amikor elkezdtem lengyelül tanulni, akkor fölülírtam magamba, hogy hát bizony a lengyel is nagyon-nagyon nehéz.
1: Így van. Amikor a középiskolába jártál, nem tudom, melyik gimnáziumba.
0: Szilágyi Erzsébet gimnáziumba, Mészáros utcába.
1: Igen, annak jó híre volt. Akkor mit képzeltél el magadnak? Milyen foglalkozást, életet?
0: Nagyon érdekes, hogy én kezdetektől fogva az idegenforgalom, talán pont a nyelvek miatt az idegenforgalommal szerettem volna foglalkozni. Tehát ugye a vendéglátó és idegenforgalmi főiskola volt, a vendéglátó része egyáltalán nem érdekelt a dolognak, a turizmus. És azon belül is, szerintem már akkor is az volt bennem, hogy szerettem beszélgetni, szerettem új ismereteket szerezni, és az új ismereteket ott a helyben átbeszélni valakikkel. Tehát mindig is a beszélgetés, majd most úgy mondjuk, hogy kommunikatív valaki, hát én meg ilyen beszélgetős vagyok, és mindig is ez volt. Nem volt semmi verzió, hogy mi lehetnék még. Idegenforgalom. És akkor még ugyan nem dübörgött a turizmus, de azt azért már lehetett tudni, hogy szépen fel fogunk úgy fejlődni, és pláne az ember beszél idegen nyelveket, akkor ezzel nem lehet nagyon mellé nyúlni.
1: Ez melyik években volt?
0: Én 77-ben érettségiztem.
1: Akkor volt az, hogy már a szocialista országokba kaptunk útlevelet, további utazásról akkor még mindig nem volt szó. Mikor tudtál először nyugatra menni?
0: Ez nem a szakmám miatt történt, hanem még az édesanyámékkal jártunk, még akkor Nyugat-Németországba. Apukám nagy filatelista bélyeggyűjtő volt, és ő levelezett nagyon sok országgal és filatelista barátokkal, és egy hamburgi levelező társa, illetve bélyegcseretársa hívott meg minket. Szerintem felelőtlenül nem gondolták, hogy mi összekapjuk magunkat és nekivágunk, mert ugye abban az időben ez 74-ben vagy 75-ben volt, akkor még úgy nem nagyon vágtak neki ilyesminek az emberek. Mi neki vágtunk, pontosan azért, mert az anyukám meg mondták, hogy jaj, dehogy is, hát mit gondol ez a bent, hogy most csak úgy majd összetakolunk és elutazunk. És mondtam, hogy de miért nem, mama? Hát mert ugye nem adtak még akkor csak $3, és akkor meg kell neki írni, hogy mi ilyen feltételekkel mehetünk ki, nagyon szívesen kimennénk, de nyugodtan írja meg, ha ez neki teher vagy probléma, és akkor nyilván nem fogunk kimenni. És mondta, hogy semmi akadály, ő bekalkulálta ezt, hogy Kostkvárté, arról neki kell gondoskodni. Ez volt életem első nyugati útja, Bécsen keresztül mentünk, Bécsben is megálltunk egy pár napot egy kinti percelnél, mert hogy vagyunk ugye mindenfelé, és aztán utána úgy mentünk ki Hamburg, és visszafelé Frankfurt. Tehát egy viszonylag nagy kör, egy kéthetes utazás volt. Még az nagyon jó volt, hogy végül is nekivágtunk, és hogy rájöttem, hogy az apukám meg az anyukám tulajdonképpen vagány, és csak egy kis buzdítás kell nekik, hogy nem lesz ebből semmi baj.
1: Még tanultál, és nagyon sokat olvastál. Kik voltak a kedvenc íróid, költőid?
0: Senkit nem szeretnék megbotránkoztatni, de én versekkel nem vagyok túl jó viszonyban. Vers az Radnóti. Radnóti és Kosztolányi, író pedig Jókai Mór. Persze olvas az ember külföldieket, ráadásul mi franciát, ugye a franciát, hogy tanultunk, mi rengeteg mindent olvastunk, eredeti franciát. A francia szerzők közül is Boris Vian például nagy kedvenc, a régiek, hát akikkel tanultunk, azok közül inkább az volt az élmény, ez hogy tudnám én rendesen lefordítani magyarra? Tehát hogy lehet ezt jól visszaadni, igen, magyarul? Ott inkább a küzdelmes része maradt meg. Aki nekem tényleg mindig karnyújtásnyira van, Jókai, Gárdonyi, Fekete István. Ők az irodalmi tevékenységükkel, Hanvas Béla pedig a filozófiájával. Hát én ugye a külföldiek között nem nagyon szoktam szemezgetni, egész egyszerűen azért, mert mindig attól félek, hogy jó ez a fordítás. Biztos jó, csak ha egyszer van olyan, amit a saját anyanyelvemen is elérhetek, és kimeríthetetlen, mondjuk egy Jókai vagy Fekete István, de bármelyik a három említett közül, akkor nekem van hova nyúlnom.
1: Így van. És ahogy az előbb mondtad, az elején magyar nyelv, hát nem csak a legnehezebb, de a legzseniálisabb is, ahogy kifejez dolgokat. És ezt nagyon nem lehet más nyelvekkel összehasonlítani, ezt mondjuk én is tapasztaltam. Még volt-e valamilyen hobbid, ami az irodalmon, történelmen kívül érdekelt? Vagy az embereken, a beszélgetéseken?
0: Hogyne. És az egész pontosan az úgy volt, hogy még nem voltam 3 éves, amikor az anyukámék levittek a Bercik Sári nénihez. Akkor úgy hívták, hogy bűvészi torna. Most úgy hívják, hogy ritmikus sportgimnasztika. És mi ott laktunk a Kapás utca környékén, és ott volt a Budai Táncklub, és ott volt Bercik Sári néninek órája, az ilyen törpéknek is, mint jó magam. És mondom, nem voltam még 3 éves, és akkor az anyujék levittek. Hogy ne legyek csámpás, meg nézzük meg, hogy van-e ritmusérzéke, hogy egyáltalán akkor abban az időben ez még szempont volt, hogy a kislányokon kislányosan mozogjanak, és az anyukám még oda levittek, és a Bercik Sári néni kiemelt a csapatból, és egy korosztállyal főjebb rakott, ami nem biztos, hogy jó volt, mert mindenki nagyobb volt, és más szinten voltak, de a különböző bemutatókra így tudott csak elvinni engem, mint a legkisebbet, hogy azokat azért nekem is meg kellett tanulnom. Innen indult az, hogy mindig azt mondom, hogy az anyukám még levittek engem 2,5 éves koromban a tornaterembe, és ott ragadtam. Aztán utána, mikor kiöregettem a tornából, mert abból nagyon hamar ki lehet öregedni, akkor pedig maradt a néptánc. Úgyhogy nekem a zene és a mozgás. És amúgy pedig a személyes ismerőseim, meg talán ti is hallottátok már, hogy a mai napig minden reggel tornateremben kezdek. Tehát ez megmaradt, és ez úgy örülök neki, hogy ez nem tényleg úgy, hogy hobbiból indult, és az is maradt.
1: Életmóddá vált.
0: De sose fogalmaztam meg, hogy ez az életmódom, de ez és az időbeosztásom és mindenem ettől teszem függővé, hogy az a napi mozgás meglegyen, és mindig reggel, mert ugye termeljük az endorfint, a boldogsághormont reggel zene közben, és mozgás közben, és az egész napra kitart, és a derűdet így jobban meg tudod őrizni.
1: Akkor elárulom a kedves hallgatóknak, hogy Éva úgy köszön el minden levelében, hogy derű. És még tesz hozzá még 2 szót, azt majd később elárulom. De a derű az mindig benne van, és mindig is derűs. Én láttam őt akkor is, amikor hát nem volt rá túl sok oka, és akkor is derűsen érkezett.
0: Amióta hívő vagyok, azóta egyre inkább úgy érzem, hogy legyetek derűsek. 16. Benedek, legyetek derűsek. Aztán a ne féljetek. Tehát minden arra int minket, és arra terel, hogy kifelé is mutassuk Igen. meg a hitünket.
1: És Szent II. János Pál pápa utolsó szava is az voltak, hogy legyetek derűsek.

0: Tehát most végre elérkeztünk a hit kérdésére, egyszer mondtad így egy mondatba, hogy én felnőtt megtérő vagyok, de akkor nem derült ki, hogy ez igazából mit jelent. Mindenkinek saját története van, amiből nem biztos, hogy mindent el lehet mondani, de amit meg tudsz osztani velünk és a hallgatókkal.
1: Az én történetem az minden pillanatától megosztható és elmondható, mert meg talán beszéltem is már így érintőlegesen egy-egy műsorban, de nem, ez most legyen így akkor lekerekítve egy teljes történet, mert részleteket talán elmondtam már belőle. Ugye a munkám során idegenvezetőnként nagyon sok templomba mentünk be, vagy akár kívülről, de elmondta az ember, hogy itt most mit látunk, mikor építették, miről híres, hol vagyunk tulajdonképpen. És én ezt sose csináltam úgy, hogy ismeretlen helyre bementem, és nem tudtam, hogy mit hol találok, hogy hol a főoltár, hol a mellékoltár, és mit, tehát ne akkor kezdjem el keresni, hogy mit, hova tereljem a jó népet. És általában, ha láttam az útvonalban olyan templomot, hogy itt még nem jártam, vagy nem vagyok teljesen tisztában vele, elmentem. És nagyon sokszor mentem úgy délelőtt, hogy akkor még nyitva volt minden templom jóformán, egész nap, és nagyon sokszor érkeztem úgy templomba, hogy orgonaszó hallatszott ki. Hát akkor azt már nem lehetett kihagyni, oda be kellett menni. Aztán ugye megszólalt negyedkor, félkor, háromnegyedkor, egészkor a harang. Tehát sok minden hangélmény ért a látványon kívül, és amikor az ember beül így a padsorba, és érik ezek az impulzusok, meg jönnek a nénik szentségimádásra, vagy beülnek csak egy rózsafüzértel imádkozni, vagy csak beülnek ott a csendben imádkozni, és az már egy társaságot. Én szoktam emlegetni a jól leadott energiákat, a templomban jól leadott energiákat, és innen eredeztető.
0: És akkor tudtad már, hogy ők ott mit csinálnak, mit imádkoznak, miért, vagy csak ez hatott rád, mint lelki energia?
1: Lelki energia. Nem tudtam. Nem tudtam. Semmiféle tudásom erről akkor még nem volt, de ez nem is zavart, mert egyszer jól éreztem magam. És aztán ebből elkezdett kvázi rendszer lenni, és akkor megfigyeltem, hogy sokan mennek el úgy a templom előtt, hogy keresztet vetnek, és annak szépen, hogy utána jártam. Akkor elkezdtem utána járni, hogy tulajdonképpen mi is az, amit én ennyire élvezek, és ennyire szeretem. Azt viszont már szerintem meséltem, de lehet, hogy nem neked, hogy én 26 évesen lettem első áldozó. Ez sem egy egyszerű időszak volt, politikai szempontból, úgyhogy apukám még megkérdezték, hogy jó ötlet ez most így a munka, mert ugye mi, akik külföldiekkel dolgoztunk, találkoztunk, eléggé figyeltek voltunk. És hogy hát ezt végig gondoltam, mondtam, igen, én teljesen biztos vagyok, mert ebből nekem bajom nem lehet, az egészen biztos, és ez így is volt.
0: És ezt mire alapítottad?
1: Ez arra, hogy akkor már szentül meg voltam győződve, vagy a Jóisten létezik, és engem a terenyerén hordoz. Mert hiszen bevonzott a templomba is. És aztán hagyta, hogy ott maradja.
0: Egyszerre csak tudtad.
1: Igen. Igen. És az apukám, aki egyházi iskolába járt, és aki erős hitű volt, de hát aztán ugye el kellett, hogy ezt engedje, megkérdezte tőlem, ugyanígy, mint te, hogy és miből gondoltad, hogy van Isten? És mondtam, hogy nem gondoltam, apa, tudtam. Soha többet nem kérdezett rá, hogy mégis miért. Ez volt a megtérésnek az első része, és aztán utána gyerekszületéssel, tehát van rengeteg lépése volt az életnek, ami egyre jobban erősített és erősített. És akkor már tudatosan, utána néztem, hogy mi a szentségimadás, mi a rózsafüzér, mi az első áldozás, mi a bérmálkozás, tehát mindent. Mi a szentgyónás, mi a szentmise, és hát azért az elején a szentmise is állunk, leülünk, térdelünk, keresztet vetünk, énekelünk. Hát ezt a rituálét is meg kellett tanulni. Hát most már, hogy visszagondolva 31 néhány év távlatából, most már mi az, hogy ezt nem tudtam én valaha. De hát azt meg kellett ottan tanulni.
0: És amikor ez zajlott, akkor már férnél voltál?
1: Még nem voltam férnél. De alakuló férben volt ez a házasság. És akkor még a hitemmel kapcsolatban megmondtad, hogy el lehet-e mindent mondani. Azt szeretném még elmondani, hogy ugye bekerültem a Mária Rádióba, ez egy másik történet, hogy hogyan és hogy kerültem egyáltalán műsorokhoz. Az igéző
0: közben
1: műsor.
0: Egy csomó idő eltelt.
1: Rengeteg idő eltelt, hát...
0: 20 év gyakorlatilag.
1: 20, talán említetted is, hogy több mint 10 éve. 2013-ban kezdtem itt önkéntesként. Akkor még semmi elképzelésem nem volt, hogy mi lesz az önkéntes feladatom, csak volt szabad időm, és azt gondoltam, hogy ezt azért még, amíg jó erőben vagyok, szeretném kihasználni. És a templomba, a Szent Margit templomba, ahova járok, ott lett egy szentmise után hirdetve, hogy a Mária Rádió ide költözik majd a Gogol utcába, és önkénteseket keres. És akkor rákérestem arra, hogy Mária Rádió, tényleg most voltatok akkor, talán te már akkor ott dolgoztál valahol Zuglóba, vagy én nem is tudom, hol volt a csapat, de hát ide jöttetek a közelembe, nem tehettem meg, hogy nem jöttem be, és nem lettem önkéntes. Igaz, hogy recepcióra jelentkeztem, az ott kiírva, hogy csomagoló, meg terjesztő, meg recepció, és akkor mondtam, hogy hát szívesen recepcióra a telefont bármikor föl tudom venni.
0: Beszélgetni
1: tudok, és akkor Osvai Péter behívott, és beszélgettünk, és azt mondta, hogy nem mész a recepcióra, műsoros leszel. És így indult ez az egész.
0: És akkor elkezdted a műsorokat készíteni.
1: Egészen pontosan az első műsorom egy hitvalló igéző műsor volt, és Nemeshegyi Péter atya azért lelki atyám volt, és azt gondoltam, hogy hát akkor ő vele indítok. Aki ismeri Péter atyát, vagy ismerte Péter atyát, az tudja, hogy az a 25 perc, az nem az ő kategóriája. Minimum 3x25, de 2x25 mindenképpen kellett.
0: De inkább
1: kellett,
0: reggeltől estig.
1: Meg inkább a reggeltől estig. És akkor elkészítettem, akkor még nem is ilyen körülmények között dolgoztunk. Ott voltunk a felvevőszobában, ott ültünk egymásra. Tehát teljesen máshogy volt ez az egész, akkor még berendezve. És megcsináltam a 2x25 percet. Az biztos, hogy a Szűzanya vezetett, mert én a meglévő tudásomból készültem föl, és lett belőle egy nagyon szép kerek műsor, amit Péter atya is szerkesztett, mert úgy terelte a beszédet, hogy mindenképpen izgalmas és érdekes legyen, és tudta, hogy ő az én első áldozatom, hogy úgy mondjam. És elkészült az anyag, hát ugye 61 néhány percet vettünk föl, és én mentem is boldogan jelentettem a technikus fiúknak, hogy hát akkor kész van az anyag, és köszönöm szépen. És akkor mondták, hogy jó, hát akkor majd meg is vágod, ugye? És akkor ott kezdődtek az izgalmak, hogy az, hogy nekem kéne ezt megvágni, az úgy nem derült ki így első nekifutásra. Szerintem ezt jó érzékel mindenki kikerülte ezt a vágás témát, mert azt mindenki nagyon nem szerette. És mondtam, de hát én nem tudok vágni, fogalmam nincs erről az egészről, és hát valami segítséget szeretnék azért kérni, de mondták a fiúk, és ebben te tudod, mert te is vágsz, hogy ez csak úgy lehet, hogy az vágja, aki csinálta. Mert egész egyszerűen a mondatoknak úgy van értelme, és úgy tudsz kimenni, visszarakni, hogy te tudod, hogy az egész hova futott ki, mi lett belőle. Tehát ezért nem szabad az, hogy valaki csak egy ilyen készen kapott anyagot elkezd vagdosni, mert aztán lehet, hogy elveszik benne a lényeg. Na és akkor azt most képzeljék el a kedves hallgatók, és meg te is, Zsuzsa, hogy ott volt 60 perc, brutális mennyiségű vágnivalóval, és én álltam ott a rengeteg gép fölött, és egészen semmi elképzelésem nem volt, hogy ebből hogy lesz műsor. De hát aztán a Jóisten megsegített, meg a Szűzanya is közben járt, értem, végül is megvágtuk a fiúkkal együtt közösen, akik mondták, hogy jó, ez most akkor te már tudod, ez volt az utolsó, első és utolsó alkalom. Hát mondtam, hogy ez még úgy nagyon nem lesz jó első utolsónak, és akkor az jutott eszembe, hogy a fiam, aki egy műszakilag is jól ellátott gyerek, majd ő megtanul vágni, és ő, tehát neki lesz elég türelme az, hogy nekem ezt átadja, mert itt nem volt arra idő egyik technikusnak sem, hogy nekem 5-6-szor ugyanazt elmagyarázza, mire én ebből valamit is felfogok, és akkor megkértem őket, hogy valaki tanítsa meg a fiamat, az nem lesz több egy óránál, aztán majd mi otthon ezzel elszenvedünk. Hát ez így is történt, hogy bejött a fiam, az egyik műsort ő vágta meg, amit én készítettem, és aztán otthon megtanította csinyát, binyát. A konyha asztalnál, mert hogy ott volt olyan hely, és ott nem zavart senkit, hogy én időnként felsikoltok, hogy úristen, kitöröltem az egészet, ami persze nem így volt, de én nekem annyira nem volt fogalmam, hogy képes voltam frászokat is kapni. Úgyhogy így időt, hogy egy kicsit először megijedtem, hogy nagyon jó, én arra szerződtem, hogy majd eljövök, és itten beszélgetek. Igen. Hát aztán lett ebből egy kerek komplett műsorkészítés.
0: Köszönöm.

0: tehát a fiat segített. De a fiadról még eddig nem sokat beszéltünk, hogy az hogy történt, amikor ő megszületett, hogyan vártad, mit képzeltél el róla, hogyan neveltétek.
1: Hát ez most így nehéz lenne, mit képzeltem el róla. Várni nagyon vártuk, természetesen. Igazából nem volt semmi elképzelésem, mert azt meg kell várni, hogy milyen a gyerek. Aztán majd ahhoz fazonírozzuk az elképzeléseinket. Tehát semmiképpen nem szerettem volna én dominálni ezt, vagy akár a férjem.
0: Szóval magyarul normálisan gondolkoztatok.
1: Hanem egyetlen egy, bocsánat, két kötelező dolog volt. A sport és a nyelvtanulás. Na ez a kettő volt. Nem a tanulás, a nyelvtanulás. Igen. Ez a kettő volt, amivel hajlamos voltam összehúzni a szemöldökömet, hogyha ez elmaradt. Mondjuk a sporttal sose volt gondunk, de végül is aztán a technika besegített a nyelvtanulásnál, mert ezek a mai gyerekek, ezek már úgy beszélnek angolul, noha soha nem tanultak angolul, mert egész egyszer minden játék, minden érdekes játék angolul megy a számítógépen. És aztán ott egy alaptudást felszednek, és miután a játékok mindig fejlődnek, az ő nyelvtudások is fejlődik. Azt például elmondhatom, hogy a fiamnak úgy van angol nyelvvizsgája, hogy hivatalosan soha nem tanult angolul. Sem tanfolyam, sem sehogy, hanem ezek menet közben zenehallgatással, játékkal, sportújságolvasással, meg külföldi sportújságokat olvasott, tehát ő így szedte össze azt az angol tudást, amilyen most neki van. És amivel még mindig eldicsekszem, hogy miután a fiam egyházi iskolába járt a ciszterekhez, felsőfokú latin nyelvvizsgája van. Rendkívül hasznos tudás. Nem mindenki gondolja végig, hogy a latin mennyire sokat segít egy nyelvtanulásban, mert visszanyúlok azokhoz a nagyon nehéz szabályokhoz, azokhoz a szó kapcsolatokhoz, és azt tudom alkalmazni. Igazából a Bence fiam azért szerzett még plusz nyelvvizsgát, mert elemző közgazdásznak készült, az is lett, és ahhoz valami olyan nagyon-nagyon sok pont kellett, hogy plusz pontokat még mindenhonnan nagyon össze kellett szedjem. És akkor így jött még egy-két nyelvvizsga hozzá, és így aztán meg is szerezte azt a pontszámot, ami az ő elemző közgazdász képzettségéhez elvezette őt. Most, ha visszatérek arra, hogy milyen elképzelésem volt, na, ilyen elképzelésem biztosan nem volt a fiammal kapcsolatban. Nekem, aki frászt kapok egy blogtól is, mert számok vannak rajta.
0: Egyházi iskolába járt, de azért megkérdezem, hogy a hitre neveléssel hogy álltatok a fiat tekintetében.
1: Az iskolára bíztuk, meg a gyerekre. Tehát én is úgy voltam vele, mint velem a szüleim, hogy én elindítottalak, felvettek a ciszterekhez, semmiféle nyomás nem volt rajta, járt velem szent misére, különösen nagy ünnepekkor, aztán utána elcsúsztunk, mert én koránkelő vagyok, ne ő nem, utána már nem egy szent misére jártunk, nem volt nyomás rajta. De különben nem is kellett, hát hiszen egy ilyen iskolába járt, a gyerekek mind egyúton, nagyjából mindenki egyfelé járt az osztályban, tehát ott úgy vitték egymást a gyerekek, mi nem kellettünk ahhoz. Korosztályon belül megoldották, szerintem ez így volt jó. Amit még én szerettem volna elmondani, hogy amin mindig elgondolkozom, hogy mivé lettem volna, ha tovább is maradok hit nélkül, és hogy mivé lett az életem a hittel. És hát ennek egy nagyon-nagyon fontos állomása a Mária Rádió, és a Mária út, ahol szintén dolgoztam. Hogy mit formált rajtam, és hogy mennyi minden élményem van, csodás élményem. És az a rengeteg ember, akit megismertem. Az a rengeteg tudás, amit tőlük kaptam. Mert hát ugye olyanokat hívunk meg, akiket szeretnénk országvilágnak megmutatni, hogy ilyen honfitársaink vannak, ilyen hittel, ilyen teljesítményekkel. Hát azt én is megtanultam. Én a 300 körül vagy talán még több hitvalló igézőt csináltam, és hát nem mondom, hogy mind a 300-ra visszaemlékszem, de hogy nagyon-nagyon sok, és nagyon sok embert, ha meglátok a tévében, tudom, hogy mi volt a hitvalló mondata, az igéző mondata, és azt is tudom, hogy mit mondott, hogy miért. De ezek nagyon érdekes dolgok, hogy ez például nem lettem volna, hogyha a hitem.
0: Igen, és a műsoraidban mindenféle ember előfordult, egészen egyszerű valakik is, ugyanakkor a magyar élet nagyon sok híres embere, és az ilyenekre nagyon figyelnek az emberek, és érdekes ez, amit elmondtál, hogy tudod a mondatát, mert ez a legfontosabb, amit valaki erre talán, mint az élete legfontosabb mondatát kiválaszt. Tehát már ebből nagyon sokat lehet tanulni, és abból, hogy ha egy ilyen valakivel beszélget az ember, mint mondjuk én most veled, abból sugárzik a hite, a lelkisége. És ez a Mária Rádiónak a legnagyobb előnye. Legjobb tulajdonsága.
1: A karizmánk.
0: Igen.
1: Ez a rádió karizmája. Most ugye az igéző mondatot, hogy körbejárjuk egy kicsit, amikor ugye elkezdtük csinálni ezt a sorozatot, akkor az volt a kérés, mert a Kossuth Rádióban is elhangzott, hogy a hitvalló nem, de az igéző mondat azzal a kétperces gondolattal együtt elhangzott a Kossuth Rádióban, és az volt a kérés, hogy lehetőség szerint kerüljük az egyhangúságot és az egyformaságot. És ezt egy darabig lehet is tartani, hogy ugyanazt a mondatot nem hozzuk be, de aztán, mikor ilyen nagyszámú műsort készít az ember, akkor igenis előfordul, hogy egy-egy valaki ugyanazt a mondatot hozza. És eleinte úgy voltam vele, hogy jaj, most ezzel mit fogunk majd csinálni, nehogy baj legyen belőle, de ez úgy szépen kiformálódott a gondolattal, amit aztán az illető hozott, hogy miért ez az ő mondata, mert annyira más élethelyzeteket hozott, annyira más életmegoldásokat hozott, hogy miért ezt hozta, hogy abszolút színes volt ettől még, hogy ez az igéző mondat már esetleg valakinél elhangzott. Ez például az, amit mindig mondtam, én szeretek beszélgetni, szeretek begyűjteni emberi dolgokat is. Hát ezért nagyon szerettem az igéző műsort és a hitvalló műsort, mert annyi élményt kapta. A tudáson kívül annyi élményt és annyi háttérinformációt, hogy kit mi formál a hit útján. És aztán voltak a felnőtt megtérők, akikkel nagyon jókat beszélgettünk, pontosan azért, mert egy cipőben jártunk a hit szempontjából.
0: Néha irigyeltem is az ilyeneket, és akkor meg is kaptam a magamét a lelkivezetőmtől, hogy hát te ebbe születtél, ebben nőttél fel, most mit irigyelsz rajta? És mondtam, hogy azt, hogy most látom olyannak, amit én nem biztos, hogy átéltem valaha is, nekem természetes volt, még iskolába se jártam, akkor is minden. De hogy ezt a lelkesedést, hogy tényleg szárnya nőtt, és ez nagyon inspirálólag hat, főleg akkor, amikor ebben a világban ilyeneket nem szoktak elmesélni. De igazából nem ez a lényeg, hanem az, hogy a hitünkkel azzal tudunk példát mutatni, ha kimondjuk, vagy ha nem is beszélünk róla, csak úgy élünk.
1: Amit én megfogalmaztam magamban, hogy miért is jó nekem nagyon, hogy felnőtt koromban tértem meg. Mert rengeteg olyan, nem mondom, hogy támadás, nagyon sok helyen, ha kiderül, hogy az ember szentmisére jár, akkor na de. És akkor ugye van az a mondat, hogy ne aggadalmaskodjatok, majd a Szentlélek a szátokba adja a szavakat, hogy mit kell mondani. Nem pont erre a helyzetre, de ezt én például nagyon megjegyeztem, és az, hogy felnőttkori megtérő vagyok, ebben nagyon sokat segített. Egy fiatal, egy gyerek, egy tapasztalatlan, egy nem gyakorlott vitázó elakad esetleg, és úgy érzi, hogy ő most megtámadták, és nem tudta magát megvédeni, és megtámadták az ő hitét, és szerette volna, de nem tudta. Tehát felnőttként nagyon sok érvünk van, nem is mindig tudjuk, hogy van, de egyszer csak hopsz, tényleg a Szentlélek megadja, na jó, akkor itt most ezt kell mondanod, és már is rendeztétek a sorokat. Én ezt fogalmaztam meg magamban, hogy nagyon jó így. Tulajdonképpen ez nagyon érdekes, mert egy kedves hallgató időnként ír nekem, és műsorokat szoktuk átrágni, és azt mondta nekem, vagy azt írta nekem, hogy azt nagyon szeretem, hogy olyan csavarosan gondolkozol. Ő azt mondta, hogy olyan gondolatokat hozol elő, ami nekem soha nem jutna eszembe. Ez a vitáról jutott most csak eszembe.
0: Sajnos a műsoridőnk lejár lassan. Megígértem, hogy a másik két szót is elmondom. Így szoktál elköszönni mindig, hogy derű, ima, ölelés. Ez nekem nagyon tetszik, és már azon kapom magam, hogy én is ezt írom a levelek végére. De ha esetleg egy ilyen igéző mondatot, ami a sajátod, azt elmondanád, akkor azzal fejezzük be a műsort.
1: Nagyon szívesen elmondom, és ha van annyi időnk, akkor egy fél percben azt is elmondom, hogy miért. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ugye meséltem az orgonaszóról, a harangszóról, Csak egy szót mondj, és meggyógyul az én lelkem. Harangszót kaptam, és orgonaszót, és meggyógyult a lelkem.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm szépen a meghívást, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Radio. Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A világban bekövetkezett nagy változásokat hozó helyzetben lépett Péter trónjára 1922-ben 11. Pius néven, azaz Achille Ratti, aki korábban évtizedeken keresztül egyháztörténészként, könyvtárosként távol élt a politika és a közélet világától, de pápaként az első perctől elkötelezte magát a 13. Leó által a társadalom, a politika és a gazdaság dolgai felé nyitott és a világért felelős egyházról megfogalmazottak mellett. Ennek a felelős közéleti gondolkodásnak ékes bizonyítéka, hogy 11. Pius világosan felismerte a sajtó, a film, a média világának fontosságát, gyakran nyilatkozott újságírók előtt, támogatta katolikus lapok indítását. Neki köszönhető, hogy 1931-ben megkezdte sugárzását a Vatikáni Rádió, amelynek mikrofonja elé ő maga is szívesen ült, az éter hullámait is az alkalmas eszköznek ítélve a világnak szóló keresztény üzenet megfogalmazására. Az új pápa kezdettől nagy érdeklődéssel fordult a nemzetközi politika világa felé. Fő törekvése az volt, hogy a katolikus egyház számára megfelelő mozgásteret és kellő közéleti szabadságot biztosítson úgy a nemzetközi jog és diplomácia, mint az egyes nemzetállamok jogrendszereinek kerete között. Így kerülhetett sor az egykori pápai államot 1870-ben bekebelező olasz királysággal való megbékélésre, amelyet végül az 1929-es lateráni szerződés biztosított. E szerződés értelmében jött létre, és nyert nemzetközi jogi elismerést a Vatikán állam, a pápa tudomásul vette az egységes Olaszország létének legitimitását, és a szerződő felek által adott garanciák és vállalt kötelezettségek hosszú távon biztosították a katolikus egyház és annak vezetése a pápa és a római kúria működésének szabadságát. Ezzel a Róma nemzetközi tekintélyét és elismertségét nagyban növelő lépéssel a katolikus egyház jövőbeli, a gazdaság, a politika, a társadalmi fejlődés kérdéseit érintő állásfoglalásai is nagyobb súlyt kaptak. A katolikus társadalmi tanítás tárgyában tett megnyilatkozások ettől kezdve nem csupán a katolikus egyház szellemi lelki vezetésének véleményeként, tanácsaként és ajánlásaként, hanem egy szuverén állami közjogi intézmény, egy nemzetközi közszereplő hite által vezérelt állásfoglalásaiként kerülhettek a világot irányító kormányok és más döntéshozók elé. 11. Pius másik jelentős, a jog és a politika világát érintő törekvése a katolikus egyház és az egyes nemzetállamok kapcsolatának rendezése, a helyi egyházak helyzetének és működési szabadságának biztosítása volt. Ezt azok a Vatikán és az érintett államok, kormányok között kötött konkordátumok biztosították, amelyek az 1930-as években másfél tucat ilyennek az aláírására került sor, szabályok és törvényi garanciák meghatározásával alakították a katolikus közösségek életét egy-egy állam keretei között, és biztosították hit és közéleti szerepvállalásának lehetőségét. A katolikusok közéleti szereplésének szorgalmazásai szívügye volt a pápának. az általa még trónra lépésének évében 22-ben útjára indított és rövidesen a nemzetközi hálózattá terebélyesedő akció katolika mozgalomnak éppen az volt a célja és a rendeltetése, hogy a katolikus pártok, szakszervezetek, civil mozgalmak mellett a laikus katolikus hívek számára a társadalmi nyilvánosság világában való megjelenéshez alkalmas kereteket, megfelelő fórumokat teremtsen. A gazdaság, a társadalom, a politika világának helyzete azonban, amellyel az új pápának általánosságban is szembe kellett néznie, a 20-as évekre alapvetően megváltozott a Rerum Novarum korához képest. Még Leo idejében a tőke, a piac szinte korlátlan uralma, a munkások csaknem teljes jogfosztottsága, a gazdasági folyamatokat szabályozni hivatott állami beavatkozás közel teljes hiánya tűnt a társadalmi bajok és igazságtalanságok főokának, a 20-as évekre a korábbi időszak gátlástalan vad kapitalizmusa szabályozottan merebbe kényszerült. Mindez nem csillapította a tőke és munka világa közötti szembenállást és konfliktusokat, hiszen időközben a szocialista mozgalmak kezdeti munkás érdekvédelme komoly politikai és ideológiai erővé hatalmi tényezővé nőtte ki magát. Az oroszországi bolsevik fordulaton túl szociáldemokrata, sőt kommunista pártok parlamenti tényezővé, időnként kormányzati szereplővé léptek elő számos európai országban. A tőke és a munka világa közötti 13. Leo által még remélt és az egyház eszközeivel is támogatni kívánt kiengesztelődés és megbékélés helyét pedig a szociális szereplők közötti frontok megmerevedése váltotta fel. És ezen a helyzeten az sem változtatott igazán, hogy némileg növekedett az egyes államoknak a gazdasági és társadalmi életet szabályozni hivatott szerepvállalása. A 1920-as évek elején még tűnhetett úgy, hogy az új gazdasági világrend és az első világháborút lezáró békediktátumokban összetákolt népszövetségi politikai rendszer működőképes, sőt érdemes és méltó arra, hogy a katolikus közélet és politika szereplőinek, sőt akár magának az egyháznak a jóindulatú támogatását elnyerhesse. 29-ben azonban drámai változás következett be. A New York-i tőzsde összeomlását követően a liberális piac törvényei szerint működő világméretű gazdasági pénzügyi rendszer drámai gyorsasággal összeroskadt. Rövid idő alatt egész iparágak álltak le Amerikában és Európában. Bankok, gyárak tízezrei mentek csődbe, munkások kerültek millió számra az utcára, és államok sorának költségvetése jutott válságba. 29 és 33 között drámai gyorsasággal vált ismét tömegessé a szegénység, a nyomor, ennek nyomán pedig új indulatok, feszültségek támadtak. A válság egyik közvetlen következménye a liberális gazdaságpolitika iránti bizalom megingása volt, amit a demokratikus parlamentáris politikai szisztéma krízise követett. A krízist kezelni igyekvő gazdaságpolitikai és politikai feltételek szolidabb, az állam gazdaság irányító és ellenőrző szerepét a munka és a tőke világa közötti szociális feszültségeket kiegyenlítő küldetését szorgalmazó kísérletek, olyanok, mint Franklin Delano Roosevelt és munkatársai által meghirdetett New Deal az Egyesült Államokban, sok vonatkozásban a közhatalomnak a Rerum Novarum által követelt felelős beavatkozását látszottak megvalósítani a gazdasági és szociális folyamatokba. A 20-as évek végétől azonban olyan politikai mozgalmak is megjelentek, sőt lettek rövidesen a politikai hatalom birtokosává, mint az olasz fasizmus vagy a német nemzeti szocializmus. Ezek az erős, szociális demagógiával fellépő rezsimek a gazdaság és szociálpolitikában olyan diktatórikus uralmi modellt, ideológiai és gazdaság irányítási etatizmust, államközpontúságot képviseltek, amely nem pusztán az osztályharcos szociáldemokrácia elgondolásaival vagy a klasszikus liberalizmus elveivel, de a katolikus társadalom elméleti hagyományoknak az organikus érdekegyeztetésen és társadalmi békén alapuló felfogásával is szöges ellentétben álltak. Az új keletű európai diktatúrák államközpontú, vezérelvű uralmi rendszerei ellen, amelyek tőke és munka konfliktusát nem igazságos és méltányos kompromisszumok, hanem bürokratikus parancsuralmi rendelkezések révén igyekeztek megoldani, vagy legalábbis szőnyeg alá sepelni, megsemmisítve a társadalom jó működését biztosító közösségeket és autonómiákat, az egyháznak ismét szót kellett emelnie. Ez a felismerés vezette 11. Pius pápát akkor, amikor 1931-ben non abbiamo bisogno, nincs szükségünk rá kezdetű körlevelében elmarasztalta Mussolini rendszerét, amely az érdekvédelem, a vallási és kulturális élet, vagy az ifjúsági munka világában működő autonóm, civil és egyházi jellegű szervezetek felszámolásával a társadalmi érdekegyeztetés teljes állami ellenőrzés alárendelésével adminisztratív úton igyekezett elfolytani a társadalmi konfliktusokat. Némileg hasonló okok vezették a Szent Atyát, amikor 1937-ben a német püspökök sürgetésére kiadta a német nemzeti szocializmust bíráló, mit Brennender Sorge égető aggodalommal kezdetű körlevelét, amely a hitleri totális állam kiépítésére mondott a keresztény hagyomány szellemében nemet. Ebben a dokumentumban kiállt a német katolikus egyház mellett, amelyet az egyházi élet minden területén egyre erőszakosabb támadások értek a nemzeti szocialisták részéről. Kiemelte és nehezményezte a vallásos oktatást ért sérelmeket, a papi hivatás és általában a hitélet gyakorlásának akadályozását, a hagyományos erkölcsi értékek erőszakos tagadását. Növekvő aggodalmát fejezte ki a német ifjúság antiszemita, militarista nevelésével kapcsolatban. Egyértelművé tette, hogy az egyház tanításával élesen szemben áll az emberek közötti bármi nemű, így különösen a faji alapú megkülönböztetés. Ennek a megnyilatkozásnak folytatása is lett volna, hiszen 38-tól a hitleri falelméletet, rasszizmust és új pogányságot, valamint a keresztény hit lelkét, szellemét, múltját meggyalázó ordas eszméket elítélő körlevél előkészítésén dolgozott, halála miatt azonban ez már nem készülhetett el. A világgazdasági válság a baloldali radikalizmus előretörésének és a társadalmi békétlenségnek is kedvezett, amit 11. Pius pápa ugyancsak nagy aggodalommal szemlélt. A mexikói forradalom, a kommunisták által irányított spanyol köztársasági kormány hatalomra kerülése és az azt követő véres polgárháború, vagy a francia baloldal kommunista befolyás alatt álló, de a francia katolikusokat is megkísértő népfront mozgalma is arra figyelmeztetett, hogy a Rerum Novarum korához képest új idők járnak, amelyekről a katolikus egyház véleményét ismét sürgetően szükséges megfogalmazni. A világtól elzárt Szovjetunióból kevés megbízható hír érkezett ugyan, de milliókat elragadó éhínségről, erőszakos iparosításról, szegénységről, nyomorról, terrorról, brutális egyházüldözésről, az ateizmus államvallássá tételéről lehetett hallani, ami azt bizonyította, hogy a bolsevizmus, mint megvalósult utópia sem képes a társadalom gazdasági és szociális bajait orvosolni. Ez késztette a Szent Atyát arra, hogy 1937-ben kiadott Divini Redemptoris, az isteni megváltó kezdetű körlevelében a kommunizmust, mint a belejéig rossz, Isten és ember ellen való eszmét, a társadalmi fejlődés tévútját ítélje el. Ez a sztálini nagy tisztogatások idején kiadott körlevél hamis megváltásnak, fenyegető rémnek nevezte a kommunista ideológiát, lényegét az emberi szabadság eltiprásaként és a személy méltósága elleni támadásként, az ember Isten elleni lázadásának botrányaként és tragédiájaként, a hit, az egyház és a vallás megsemmisítésének kísérleteként értékelte. Figyelmeztetett arra, hogy a kommunizmus veszedelme nem merül ki a véres erőszakban, az elnyomásban, az emberek közötti egyenlőtlenségnek, a szegénység általánossá tétele felé vezető értelmezésében. A kommunizmus, az erkölcs, a hagyomány és a természetes emberi kapcsolatok lerombolásával az ember lelkét is rabul akarja ejteni. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Vatikán által meg nem erősített hír szerint 14. Leó pápa szeptember végén Párizsba és Lourdesba látogat. Pro Urbe díjat kapott Márkus András, sepsiszentgyörgyi plébános, a cigányok papja. Böjte Csaba a szentmisét mutatott be a vatikáni magyar kápolnában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A francia püspökök május 6-án bejelentettek egy Vatikán által meg nem erősített hírt, amely szerint 14. Leó pápa szeptember végén Franciaországba látogat. A Szentatya apostoli útjának lehetséges állomásai között Párizst, a francia közélet középpontját és Lourdes-t, az ima, gyógyulás és népi áhítat Mária kegyhelyét nevezték meg. A Vatikán eddig még hivatalosan nem erősítette meg a pápai látogatást, így az út, amíg a Szentszék nem nyilatkozik, nem tekinthető hivatalosnak. Marseille érseke Jean-Marc Cavalier bíboros, a francia püspöki konferencia elnöke, az Alateia orgnak elmondta, hogy a pápával több munkamegbeszélést is tartottak. Az elmúlt héten a programtervezés is elkészült. A francia püspökök felhívták a katolikus híveket, imádkozzanak Leó pápa lelkipásztori és szimbolikus jelentőségű franciaországi látogatásának megvalósulásáért. Sepsiszentgyörgy város önkormányzata május 3-án a 33. Szent György napok záró esemény 4 olyan személyiségnek adományozott Pro Urbe díjat, akik több évtizede önzetlen munkát végeznek a közösség javára. Márkus András plébános mellett elismerésben részesült Fekete Márta műépítész, Opra Mariana Sandra, anesteziológus és intenzív terápiás főorvos, valamint Török József volt politikai fogoly. Márkus András 1975-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron. Sepsiszentgyörgyre 1991. augusztus 1-én érkezett, ahol személyéhez kötődik a Mária világkirálynője plébánia és a Néri Szent Fülöp cigányiskola alapítása. Saját magát a cigányok papjának nevezi, amelyet immár 35 éve végez. Sok éven keresztül kiváló pedagógusként, latin tanárként gazdagította a Székely Mikó Kollégium és a Mikes Liceum diákjainak tudását. Kitüntetéséhez gratulálunk! Böjte Csaba, ferences szerzetes mutatott be Szent Misét május 5-én kedden reggel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, a Missio Tours zarándok iroda szervezésében hazánk számos pontjáról érkezett híveknek egy budapesti csoporttal kiegészülve. Számolt be az eseményről a Vatikáni Rádió. Csaba testvér Jézus szavairól elmélkedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja a benne hívőknek, és nem azt a békét, amelyet a világ tud adni. Most nehéz idők jönnek szerte a világon, ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és munkahelyünkön is békét teremtsünk, zárta tanítását Csaba testvér. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Talentum. Beszélgetések életről és értékekről.
2: Keckó Pállal, az Északi Evangélikus Egyházkerület megválasztott püspökével Murányi Nikolett beszélget.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Keckó Pállal fogunk beszélgetni, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének új püspöke, akit 2026. február 28-án állítottak szolgálatba.
4: Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit.
3: És egy rövid imával, hogyha kezdhetnénk.
4: Imádkozzunk. Szerető mennyi atyán, köszönjük, hogy minden helyzetben eléd borulhatunk, és kérhetjük a te megsegítő kegyelmedet. Köszönjük, hogy gondot van ránk, kísérsz bennünket életünk minden percében. Ezen a mai alkalmon is így vágyunk a te jelenlétedre,

0: Ez egy szintiszta evangélikus falu, alig 300 lakóval. Most egy kicsit már változtak az arányok, de tényleg amikor megszülettem, hát akkor ez teljesen állt, és egy nagyon elkötelezett templomba járó családnak vagyok a sarja. A szüleim, nekem és a nővéremnek is ezt a példát és ezt az utat azért megmutatták, hogy vasárnap teljes természetességgel voltunk ott ebben a közösségben. Nem sokkal később Vácra költöztünk, de ott is a helyi gyülekezetbe betagozódtunk, és teljesen természetes része volt az életünknek. Ez a hitünknek a gyakorlása, az imádság, de egyáltalán az, hogy ott vagyunk egy keresztény közösségben, ahol feladatokat vállalunk. Ez a nagyon jó alap, nyilván abból a szempontból nagyon fontos volt, hogy amikor már középiskolás lettem, és egy kicsit már kerestem a helyemet ebben a világban, egy ottani nagyon jó ifjúsági közösség ebben a helyzetben megtalált, mondjuk így, vagy az Úristen megtalált rajtuk keresztül, mert megvoltak ezek az alapok, amiért nagyon hálás vagyok, de igazából igazán személyessé ebben a körben vált az Isten kapcsolatom. Értettem meg, hogy kicsoda számomra Jézus Krisztus, és ennek a körnek a szeretete, egymás felé fordulása, a közös imádságok, igeolvasások, éneklések, szolgálatok tényleg ilyen magával ragadó módon szippantottak be, és aztán ennek lett az a, mondjuk így a következménye, hogy én nagyon hamar éreztem azt, hogy nekem van egy küldetésem, hogy ezt az élményt, ezt a tapasztalatot, amit én ott megkaphattam, másokkal is megosszam. És hát ez indított el a lelkészi pályára, ez az élmény igazából. Azt gondolom, hogy ez minden hívő embernek az élménye, de vannak nyilván olyanok, akik élethivatásul is kapják ezt, és így indultam el a lelkészi szolgálatba.
1: Azt olvastam, hogy önnek kiemelten is fontos a gyülekezet, a testvéri szeretet.
0: Ez így van. Ez bizonyosan abból is adódik, hogy amikor az ember úgy keresi önmagát, az életének az értelmét, és aztán rátalál egy igazán szeretetteljes befogadó közösségre, és ezen keresztül rátalál a mindenható Istenre, az egy tényleg egy hatalmas életfordulat ennek a befogadása, megértése és az ezzel való élés. És az a közösség, ahol majd 20 évig szolgáltam, ez a Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet is, valahogy Isten így terelgetett engem, illetve a feleségemet, családomat, hiszen azért róluk is szólok. Feleségemmel az egyetemen találkoztunk, nyilván az Evangélikus Egyházban női lelkészi szolgálat is van, és ez valahogy egy nagyon jó a házasság, de munkakapcsolat is, vagy szolgálati kapcsolat lett, 3 gyermekünk született, és alapvetően ez a Budahegyvidéki gyülekezet egy ilyen nagyon családias közeg, abból a szempontból, hogy mindenki mindenkit ismer. Ennek hangsúlya van, hogy valamilyen hétközi csoportba, gyülekezeti csendes hétvégére mindenki elmenjen, betagozódjon, és amikor elmegy egy vasárnapi istentiszteletre, az egy teljesen tipikus helyzet, hogy fél óra, 3-4 óra múlva még ott állnak a templomkertben a hívek, beszélgetnek, a gyerekek ott futkosnak, de ismerjük egymást, és ez ma szerintem egy nagyon-nagyon fontos körülménye minden keresztény közösségnek, hogy egy ilyen családias, személyes hely legyen.
1: Igen, mert oda a gyerekek is be tudnak kapcsolódni például.
0: Valóban, és hát nyilván egy kicsit a mi helyzetünkből is fiatal családosként azért adta magát, hogy ezzel a korosztályon nagyon hamar sikerült egy jó kapcsolatot kiépíteni, illetve sikerült hitoktatáson így úgy amúgy ott a környezetünkben újabb és újabb családokat meghívni, és azért az nagyon jó érzés, amikor valaki azt mondja erről a közösségről, hogy nagyon megnyugtató látni a korfát, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig minden generáció képviselteti magát, hogy ez milyen jó. Így egy keresztény közösség például ebben is egy hatalmas élmény, hogy az idősekkel milyen jókat tudunk beszélgetni, és az idősek is élvezik, megfiatalodnak a fiatalabbaknak a jelenlététől, gondolataitól, és ez úgy teljes természetességgel tud megvalósulni, mert nagy öröm. Jó közösségnek van vonzereje, és hogyha ezt fel tudja mutatni egy keresztény közösség is, azt a pluszt, ami egy olyan töbletünk, ami a mindenható Istennel való kapcsolatunkból fakad, ennek az öröméből, biztonságából, akkor az egészen bizonyosan hat, és ez mások számára is vonzóvá tud lenni. Minden felekezetnek megvannak azok a bizonyos értelemben elkészített anyagai, ami a hívők kegyességében, vagy a mindennapi életében.

0: ilyen jó kis támpontot jelentenek, és nekünk van egy bibliaolvasó útmutatónk, ami egy ilyen biztos forrása a napjaimnak. Minden napra van egy ó és egy új szövetségige, illetve még egy-egy ige szakasz, egy reggeli, meg egy esti kijelölve. De amit nagyon értékesnek tartok, ez már egy sok éves kezdeményezése a felekezetünknek, hogy minden egyes naphoz valamelyikünk, lelkész kollégák, és ez mindig előre készül el ez az anyag, egy-egy áhítatott ige magyarázatot készítünk. Ez tényleg egy nagyon rövid, egy ilyen 2-3 perc alatt elolvasható anyag, és ez egy nagyon fontos alaphangja a napjaimnak. Alapvetően arra nagyon törekszem, hogy ez legyen az első hang, ami úgy mindent meghatározni az egyházi ügyek, vagy a hírek, vagy a politika, vagy egyáltalán bármi más, hanem valahogy szükségünk van arra, hogy az élőisten így megszólítson bennünket, és ő állítson pályára bennünket a napnak az elején. Ehhez egy imádság is kapcsolódik, szóval, hogy az Isten igéje az egy csodálatos dolog. Volt egy professzorom az egyetemen, ószövetségi professzor, aki minden évben végigolvasta a Bibliát, és minden évben vett egy új Bibliát, és mindig aláhúzta azokat a részeket, amelyek számára újak. És még 70-80 évesen is mindig talált olyan részt, amit vagy megértett, vagy valami újat mondott, és ez tényleg egy olyan gazdagság, és egy olyan kifogyhatatlan, éltető forrás kell szerintem, és nagyon csodáltam őt, én magam nem vagyok ennyire fegyelmezett és szisztematikus, mint ő volt, de valahogy az ő példája azért úgy aláhúzta ezt a gondolatot, hogy ugyanaz az ige, ezt ige hirdetőként mondom, hogy 5-10-15 évvel ezelőtt egészen más gondolatokat hoz elő, és másképp hoz egy aktuális üzenetet számomra. Először az ember mindig magának prédikál, kicsit magunkon szűrjük át, és aztán osztjuk, vagy adjuk tovább ezt a gyülekezet felé, és ez tényleg annak a veszélye, hogy ezt az ember megunna, és ez tényleg még a legismertebb jézusi példázatokból, és mindig van valami olyan kis részlet, amit még úgy az ember nem figyelt meg, hogy amivel még mélyebben érzi az üzenetét, úgyhogy ez nagy élmény.
1: Igen, és az ige él. Abszolút. Én most 3 embert ismertem meg nemrég, mind a 3-an úgy tértek meg, hogy a Szentírást olvasták. Nem hívőként, csak mint irodalmi művet.
0: Megdöbbentő. Illetve hát igen, ez a tapasztalatú, hogy ez nagyon jó amúgy ez a magyar kifejezésünk, mert úgy benne van az a dinamika, hogy ez nem egyszerűen csak egy Isten szava, vagy tényleg az igében ez a dinamizmus valahogy nekem, vagy cselekvés, történés, létezés, hogy ez valóban így dolgozik az emberben, és hát a hívő emberként is ez egy olyan nagy öröm, amikor úgy erre újra rácsodálkozunk, hogy ennek valóban van ereje is, és hát ezt jó újra és újra megerősítésként megélni a saját életünkben, de látni mások életében is.
1: Kamasz, illetve nagy kamasz gyermekei vannak. Uh-huh. Sikerül együtt imádkozni velük? Mert azért ez egy nagy kihívás általában.
0: Igen, valóban az, és
1: ha szabad ilyet kérdezni.
0: Teljesen. A két egyetemista gyermekem van, 21, illetve 19 évesek, illetve 16 éves a lányunk. Nyilván ez a lelkész család életében azért ez egy nagyon speciális helyzet, hogy őket hogyan vezessük be egy ilyen szituációba, a gyülekezeti életbe, de egyáltalán az Isten kapcsolatba. És hát nagyon hálás vagyok a mindenhatónak, hogy ők olyan szépen belesimultak ebbe. Olyan természetesnek vették, hogy nekünk ez a hivatásunk, hogy mi ott élünk a gyülekezetben, és hogy ők ennyi ember körül forognak, és hát nagy örömünk az, hogy alapvetően ők ebbe a közösségbe betagozottak. Tehát ők már nem egyszerűen azért, mert elvárják, vagy hát a lelkész családnak azért jó példával kell előjárni, hanem látjuk azt, hogy ők valóban tudatos, elkötelezett hívő emberek. Nyilván ezért imádkoztunk, meg próbáltunk mindent megtenni, de azért az emberben van egy nagy hála is az iránt, hogy valahogy ők olyan impulzusokat tudtak kapni, valahogy úgy élték meg ezt az egészet, hogy ez nem fordult az ellenkezőjére. Azért ilyen történeteket is néha hall az ember, amikor mondjuk egy-egy lelkésznek valahogy egy közösséggel nem jól sikerül, vagy a viszonya nem jól alakul, hogy ez hogyan terhelődik le egy család életére, hogyan terhelődik rá akár Isten kapcsolatra is ez a
1: nehézség.
0: Vagy akár
1: túl sok is tud lenni a gyerekeknek.
0: Vagy az, hogy a szüleiből mennyit kap, és hogy igen, vagy hogy, és mondjuk ebben tényleg ez is egy nagyon fontos, én a mai szülők számára is ezt a szívére helyezném, hogy mi ebben próbáltunk nagyon ilyen mértékletesek lenni. Tehát, hogy egyfelől magától értetődő része volt, hogy egy vasárnap vagy egy gyülekezeti alkalommal ott vagyunk, de voltak olyan, és ez nagyon tudatosan azért így megfogalmaztuk, hogy szabad hiányozni. Volt két gyermekem is komolyan sportol. Hogy ezt is elfogadtuk, és nem erőltettük túl ezt a dolgot, hanem vagy lehetett nagyon fáradt valaki, és most, hogyha egyszer nem jön el egy vasárnap istentiszteletre, nem dől össze a világ. Úgy megtaláltuk ebben az egyensúlyt, és szerintem ez a fajta, hogy is mondjam, óvatosság, vagy bölcsesség, ez egy mai hívő keresztény család életében is fontos, hogy ez egy szeretetteljes terelgetés legyen, és ne egy ilyen ráerőszakolása valaminek, mert az Istentől ez teljesen távol van, hogy akár magát ránk erőszakolná, vagy hogy ezt ilyen túlzottan vehemesen tegyük. Kell ebben szerintem egy rend is, tehát, hogy, és tényleg azt is fontosnak éreztük, az, hogy ez mi magunk is így nőttük föl, én is és a feleségem is, hogy ott vagyunk a templomban, tehát ez a kiindulási pont, de azért vannak helyzetek, amikor el szabad térni, és legyenek erre a gyerekek is felszabadítva, vagy érezzék azt, hogy ez nem egy kötelező valami, hanem ez egy személyes kérdés.
1: Timothy Radcliffe, angol domonkos atya, akit püspökké szántálták, írt egy könyvet, és van benne egy ilyen rész is, hogy édesanyja ébrezgeti a fiát, egy kisfiam, kisfiam, kisfiam, kelj föl, á, mama, nem akarok, de kelj föl, kisfiam, vasárnap van, menni kell a misére. Jaj, mama, muszáj, de hát kisfiam, hát te vagy a püspök, menned kell.
0: Hát igen.
1: Nem tudom, hogy ez gyakorlatban az életben mit jelent, hogy hogyan is készül az Isten tiszteletekre, milyen szerepe van ebben a csönnek?
0: Az egészen bizonyosan azért egy nagy kihívás minden pap vagy lelkész életében, hogy azért úgy kell kiállni egy közösség elé, hogy ő neki ebben egy lelkesítő, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak helyesen, Isten eszközei vagyunk, de hogy ne legyünk akadályai annak, hogy az ő szava, üzenete eljusson az emberekhez. És valóban ehhez van egy bizonyos értelemben egy ilyen elvárás is, és ez azt gondolom, hogy teljesen érthető, hogy amikor valaki elmegy egy vasárnap egy templomba, ott szeretne kapni. És a másik oldalon lelkészként, papként azért ez egy hatalmas nyomás is a vállunkon, hogy ehhez megtaláljuk azt az utat, hogy jó eszközök lehessünk az Isten kezében. És amikor az ember úgy megérkezik, és azért vannak ilyen élményeim is egy nagy ünnephez, hogy már mi is elfáradunk, hát a nagy hét nagyon sok plusz feladatot jelent, vagy advent karácsony előtt, és amikor eljön az ünnep, azért nagyon sokszor van az emberben az, hogy már nem csak a gyülekezet tagjaink, mert ez egy például az évvége, az mindenkinek egy nagyon, de lelkészként, papként is már úgy elérkezünk az erők végéhez, és hát akkor kéne a legerősebben és legnagyobb tűzzel megszólalni. Azért ebben van kihívás, úgyhogy ezzel a történethez tudok csatlakozni, ha őszinte akarok lenni, hogy van, amikor az ember azt érzi, hogy hát most nagyon nehéz.
1: Hát ez munka is.
0: Ez munka feladat, is, ez szellemi munka is, nyilván felkészülni.
1: De fizikailag is, hát akár beteg az ember, akármi, hát a lelkész
0: igen,
1: megy.
0: Igen, menni kell, tehát az nagyon-nagyon nagyon nehéz, vagy tényleg ameddig tudunk még beszélni, meg olyan állapotban vagyunk. De évek alatt azért az ember számára kialakul mondjuk egy istentiszteletre való készülés, vagy egy igéhirdetésre való készülésnek a rendje. És nekem azért az lett a kicsit a munkamódszerem, hogy a hét folyamán azért számos alkalmat ehhez adjak. Tehát, hogy nyilván van egy olyan rész, amikor az ember végigolvas szentírási részeket, istentiszteleti rendet, liturgiát, és utána hagy időt arra, hogy ez az egész úgy átszűrődjön rajta, hogy azért azok a súlypontok, aktuális üzenetek előjöjjenek, és erre mindig jó, ha hagyunk időt. És ez tényleg azt gondolom, hogy ebben egy séta is, vagy egy akár egy utazás, amikor van egy fél órám arra, hogy egy kicsit úgy végig gondoljam azt, hogy mi mindenre készülünk, mit olvastam, újra elővegyem azt az igét, és ez valóban egy ilyen imádságos csend, amikor az ember csak úgy hagyja, hogy úgy valahogy ezek a súlypontok, gondolatok előjöjjenek benne, És általában én azt éreztem, hogy ha ezt mondjuk a hét elején meg tudom tenni, és azért mivel ez úgy jól bevált, és többször foglalkozom inkább kicsit vele, és mire mondjuk szombaton eljutok oda, hogy most már megírom, mert leszoktam szó szerint írni az ige hirdetéseimet, addigra azért már úgy megvannak a főbb irányok, és maga tényleg a megszövegezés az már tényleg azért rutin feladat ebben az értelemben. Az érdekes mindig az, szerintem ige hirdetőként, és szerintem ezzel a pap testvérek is így vannak, hogy az ember úgy szólaljon meg, hogy az, értsük jól, hogy a mi számunkra is érdekes legyen, vagy hogy az az újszerűség, amire mi rácsodálkozunk, az átragadjon a híveinkre is, hogy hú, találtam valami olyan részletet, ami ideig, erről korábban is szót ejtettünk, amit ideig nem figyeltem fel, hogy legyen egy olyan aspektus, vagy egy olyan alapgondolat, vagy példa, nem tudom, ami úgy minket is lelkesít, mert az akkor szerintem áthat a híveinkre is.
1: Milyen igét hozott nekünk?
0: Lehet azt az igét hoznám először ide, ami a házasságkötésünknek egy ilyen nagyon fontos alaphangja volt, amire a feleségemmel együtt találtunk rá. Már akkor éppen végzősök voltunk az egyetemen, és azért az Isten igéjével foglalkozva ennek úgy általában is azt gondolom, hogy hangsúlya van, de számunkra különösen is. És azért ez egy nagy elhatározás, azért amikor két ember elindul, és nyilván egy fölhálás azért, hogy Isten egymás felé vezette őket, de azért kell a megerősítés, és így találtunk rá Ézsaiás 43-ban erre a szakaszra. A vízen kelsz, hát én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. A tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Hogy megérintenek ennek az igének azért a szavai, most is egy kicsit úgy az ember hangja belecsuklik ebbe, hogy azért Isten milyen, hogy mondjam, erővel, meg milyen nagy vigasztalással, meg bátorítással van ott az életünkben, és úgy pillanatra visszajött az érzés, amikor erre az igére rátaláltunk, és ami aztán rákerült a meghívónkra is, mi nem a szerelemmel kapcsolatos szép mottókat kerestünk, hanem ezt az igét raktuk, vagy éreztük ott, és hát ennek a bizonságával, meg reménységével elindulni, azért az egy nagy-nagy-nagy ajándék, és azóta is, és olyan hálával tekintek vissza erre. Jézus mondja abban az imádságban, amelyet a tanítványainak adott, és nekünk is, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Igazából ebben mennyi pozitív töltet van, mert hogy ez nagyon sokszor ilyen lemondásként beszélünk róla, és hogy igazából tényleg ez egy ilyen személyes megtapasztalás, hogy az ember belegondol, hogy itt az Isten jó akaratáért imádkozom. Azért, hogy a napomban azt hajtsam még, amit ő velem kapcsolatban megálmodott. És hogy ez egyáltalán nem a lemondásról szól, hanem éppen az, hogy az ő álma, az ő terve velem kapcsolatban menjen végbe, és nyilván, hogyha még ezt kinyitjuk egészen az üdvösség összefüggésére, hogy itt azt mondjuk, hogy a mennyben és a földön, hát az Isten azért adta az ő fiát is. Meg itt a földön is, tehát az Isten akarata
1: de
0: az nem
1: az,
0: hogy...
1: csak az jöhet a földre is,
0: igen. Sokat gondolkoztam ezen az ima részleten, hogy ez pontosan mit is jelent, és nagyon sokáig ennek számomra inkább egy ilyen negatív töltete volt, hogy amikor valami másként alakul az életemben, mint ahogyan szeretném, amikor valamire nagyon vágyok, de az nem adatik meg, abba bele tudjak nyugodni, vagy el tudjam fogadni az Istennek az akaratát, vagy azt az utat, amit ő velem kapcsolatban elgondol. De aztán végig gondolva ennek az imádságnak ezt a másik felét, hogy amint a mennyben, úgy a földön is, rádöbbentem arra, hogy ebben mennyi pozitív töltet van, akár egy napnak az elején is, amikor elmondjuk, hiszen azt kérjük a Jézustól tanult imádságnak ezen részén, hogy Isten jóságos akarata menjen végbe a mi életünkön. Azért imádkozom, hogy tudjak jó házastárs lenni, szeretettel tudjak fordulni az emberek felé. Azt kérem tőle, hogy amit velem kapcsolatban megálmodott, annak lehessek a megvalósítója. És nagyon érdekes, hogyha ezt még jobban kitágítjuk, ezt a gondolatot, akkor ebben ott látjuk az üdvösségünket is, hogy amint a mennyben, hogy az Istennek van egy terve, és van egy jóságos akarata, ő erre készített el bennünket, és húsvét után, Jézus feltámadása után ez különösen is hangsúlyos. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Jó szívvel mondunk erre igent, és áment. és egy kicsit ez a személyes vonala, hogy bennem is ez hogyan formálódott. Tehát voltam az El Camino, nekem ez egy hatalmas élmény. Tehát, hogy sok minden...
1: Egyedül ment az El Camino-ra?
0: Először vagy? Igen, 40 éves korommal, igen. Aztán most már az egyik fiammal már voltam pár napra, úgy gondoltam, hogy kicsit érezze meg az egésznek a légkörét. És aztán most a másodikkal készülök. Tavaly mentünk volna, de sportol, focizik, és elszakadt a keresztszallagja egy meccsen, úgyhogy egy évre nem lehetett ilyenben részt vennie. Most már túl van a rehabilitáció. Most az a reménységünk, hogy júliusban újra egy hétre elmehetünk, és kicsit együtt lehetünk ezen a szent úton.
1: Nagy hatása lehetett önre, amikor egyedül ment, hogy most vissza akar térni?
0: Igen, valaki mondta ezt, hogy ez egy ilyen beimádkozott út. Tényleg úgy, hogy a hívő emberként azért egy-egy templomba belépve úgy érzi ennek az erejét, hogy azért itt hány és hány Krisztus követő ember ment végig a maga kérdéseivel, küzdelmeivel, a hitét megharcolva. Hát már a bibliai alapja is megvannak az arándoklatnak, az arándok zsoltárokban, hogy úgy mentek a jeruzsálemi templomba a zsidó atyafiak, hogy énekeltek, imádkoztak, és valahogy ez a kettő készítették a lelküket az ünnepre, és valahogy ez egy ilyen nagyon jól bevált recept. Én azt gondolom, hogy ez már önmagában egy csoda, ehhez nem kell utazni Spanyolországig. Nyilván, akkor 40 éves voltam, azért éreztem, hogy valami megújulásra lenne szükség. Nem mesélem el minden részletét, azért ezt előkészíteni, hogyan tud az ember egy fiatal családosként elszakadni a családjától egy hónapra, stb. De olyan szépen elrendeződött minden tényleg, és ezek ilyen jelek voltak, hogy nekem oda kell mennem. Sokkal könnyebben elrendeződött minden, mint sem én azt számítottam. És aztán, amikor ott voltam, nyilván a feleségem egy ilyen szép ajándékkal meglepett, hogy minden napra egy kedves baráttól valami jó kis útravalót iratott, és minden nap úgy kezdődött, hogy az igeolvasás mellett azért egy ilyen baráti, testvéri szó még ott valamit a lelkemre helyezett, úgyhogy már ez önmagában is szerintem el tudjuk képzelni, hogy milyen sokat ad. De az ottani találkozások is igazából, tehát hogy nagyon sokat formálta úgy általában az emberről való képe, mert nagyon pozitívan ez az út. Tehát, hogy
1: pedig annyi... nem csak hívő emberek mennek el erre az útra,
0: ez így
1: ugye?
0: Van, de egyre inkább ezt azért, mikor ott az ember egy szállásadóval beszélget, vagy azért gondolatot cserélünk, hogy igen, van ennek egy ilyen vonala, hogy ez régebben sokkal inkább spirituális, a hídgyakorlat szempontjából hangsúlyos út volt, és lett ennek most egyfajta ilyen divatja, vagy azért nagyon sok ember életében, kereső emberek életében is úgy ennek, hogy elvégzi a munkáját a mindenható. Volt is egy ilyen élményem, tényleg egy ilyen háttérből érkező fiatal gyógyszerész, 20 éves leányzó mesélt el egy történetet. Leonban egy egyházi szálláshelyen voltunk, ahol ott a szerzetesek szerveztek egy kis tea délutánt, hogy kicsit beszámoljunk, hogy mit éltünk meg az úton egyáltalán. És ezen a beszélgetésen nagyon érdekes volt a benyomás, mert egy ilyen tipikus mai fiatalt képzeljünk el, meg annyi tetoválás, és tehát abszolút nem az a látszódott, hogy ő azért egy más környezetből jön. És amikor kérdezte őt a szerzetes testvér, akkor egy kicsit olyan kitérő választ adott az úttal kapcsolatos élményeiről, hogy hát milyen kedves ez a spanyol környezet, az emberek, mennyi macskával találkozik. És ez a szerzetes testvér egy kicsit úgy rápirított, hogy hát jó, de azért egy ilyen hosszú úton bizonyosan voltak azért ennél mélyebb lelki élményei is. És akkor egy kicsit így elfátyolosodott ennek a leányzónak a szeme, és elkezdtem mesélni azt, hogy ő itt az úton megértette, vagy megérezte, és nem tudja megmondani, hogy Isten valóság is létezik. És a történet egyszerűen annyi volt, hogy volt egy nap, amikor nagyon-nagyon elkészült az erejével, nagyon fáradt volt, ment, és egyszer csak úgy érezte, hogy talán így meg kell állnia, talán legugolt, leült, és úgy érezte, minden ereje elfogyott, és meg nem tudja mondani, hogy honnan, de abban a pillanatban 2-3 zarándok ott termett mellette, és ilyen nagyon nagy szeretettel ott is tápolgatták őt, itatták, segítették őt, és akkor ezt mondta, hogy ő ebben a pillanatban ilyen minden kétséget kizáróan meg tudta, érezte, hogy Isten létezik, és nem tudja megmagyarázni, és egészen más háttérből jön, és nem tudja megmondani, hogy ez miért változott meg a szívében, de ő ezzel a bizonyossággal van itt jelen. És hát egészen megható, vagy megdöbbentő volt ez a történet, és ez mutatja éppen azt, amiről beszélgetünk, hogy sokan oda mennek, mert hallottak róla, mert most ennek van egyfajta ilyen divatja, vagy ez egy híres út, gyönyörű környezet, tényleg meg tudom erősíteni, vagy azért ezek egyszerűen már a természeti közeg, hogy az ember annyi szépet lát, meg ott van kint az ég alatt, a gyönyörű utakon, hegyen, völgyön, fennsíkok van, vonul, Pireneusok, hát olyan csodái a természetnek ezek, amik önmagukban is így az embert megérintik, de hogy tényleg azért történnek ilyenek is ezen az úton, és hát ez tényleg nagyon felemelő.
1: Azért elég csöndes maradt az út annak dacára, hogy járnak olyanok is rajta, akik nem Isten keresők?
0: Ez nagyon jó ebben az útban, hogy ezt lehet így úgymond szabályozni, tehát hogy van egy ilyen odafigyelése egymásra. Ez például a szálláshelyeken is megvan, 10 órakor lámpaoltás és szilencium, és vannak ilyen kimondatlan szabályok az úton, amit azért mindenki tiszteletben tart. Tehát az is, aki azért jön, hogy egy jó túrázom, vagy mint amilyen sportot lát benne, és szerintem ebből a szempontból is azért van egy ilyen, hogy egyfelől ilyen nagyon közösség ez egész, megdöbben az ember, hogy kicsit úgy vagyunk, mint egy iskolai közösségben, ahol úgy látásból ismerjük egymást, hogy ott simán meg lehet szólítani egymást, vagy hogyha velem is történt valami, elszakadt a cipőfűzöm, akkor egyből odalépnek, hogy segíthetnek-e. Az ember rádöbben arra, hogy ez egy ilyen nagy közösség, az úton lévünk nagy közössége, de hogy ebben lehet külön is vonulni, és nekem is voltak olyan napjaim, amikor teljesen egyedül mentem, aztán vannak olyan pillanatok, amikor valaki úgy mellénk szegődik, amikor talán már vágyunk is arra, hogy egy kicsit beszélgessünk, és hát az meg tényleg egy különleges tapasztalat az útnak, hogy az ember egy-egy este, amikor leül, általában olyan helyeket kerestem, egyedül voltam, ahol mondjuk valamilyen vacsorafélével is szolgáltak, és hát leülünk egy asztal köré, és minden földrészről van ott egy résztvevő. Tehát Ausztrália, Új-Zéland, Amerika, nyilván európaiak, spanyol, francia, olasz, koreaiak, japánok. És hát ez egy nagyon különleges asztalközösség, és azért előkerül, és itt, hogy ki miért van itt. És azért még olyan esetekben is, amikor elmesélte például egy cseh hölgy, hogy ő azért van ott, mert az édesapjának nagy vágya volt, hogy eljöjjön erre az útra, és aztán megbetegedett és elhunyt, és ő megfogadta, hogy az édesapja helyett. Szóval, hogy azért olyan történetek vannak, vagy valaki tényleg a munkája, vagy egy családi, vagy párkapcsolati krízis, vagy egyáltalán keresi a helyét ebben a világban. Szóval, hogy még abban a olyan összefüggésben is, hogy nem feltétlenül hívő emberekkel beszélget ott valaki, de hogy van azért egy minősége az ottani jelenlétnek. Tehát akik oda mennek, azért olyan emberek szerintem, akikben talán van egy nagyon mélység úgy általában az élet és annak a kérdései felé, és megkockáztatom azt is, hogy talán a hit vagy az Isten dolgai felé is, még hogyha ezt ők még talán nem is tudják.
1: Két kérdésem lenne, hogy esetleg hozott-e szentírás részt ezzel az úttal kapcsolatban, a másik pedig, hogy sikerült megújulnia, milyen hatással volt önre az El Camino?
0: A 25. Zsoltárban van egy ilyen mondat, hogy utaidat, Uram, ismertesd velem, ösvényeidre taníts meg engem. Ennek az útnak egy hatalmas ajándéka az, hogy az embernek mennyi ideje van imádkozni. Eltelhet úgy egy nap, hogy egy pár beszéd zajlik köztem és a mindenható között, és nyilván voltak azért olyan életesemények mögöttem, amit valahogy oda kellett vinni. Éppen a pályám kezdetén, amikor elkezdtem a Budai Egyvidéki Gyülekezetben a lelkészi szolgálatomat, akkor voltak nagyon kicsik a gyerekeink, vagy a két fiúm már akkor megvolt, és ilyen nagyon váratlan elhunyt az édesapám. Tényleg egyik napra a másikra rosszul lett, kórházba került, és gyakorlatilag órák alatt, még aznap elment, és azért ez egy, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon nehéz része azért így a személyes életemnek, mert az se könnyű, mikor van az embernek ideje elbúcsúzni, meg felkészül, vagy amikor úgy érződik az, hogy itt egy ilyesmi történik, de amikor így egyik pillanatról a másikra valakit elveszítünk, azért az egy nagy küzdelem, és tényleg egy életemnek egy olyan időszakában történt ez, amikor nagyon-nagyon sok mindenre kellett figyelni, és hát nagyon sok feladat, vagy nagy kihívás volt egy nagyon aktív, nagyon erős közösséget pásztorolni, vezetni, annak a lelki életén munkálkodni. Friss házasok voltunk, szülők voltunk, még kisgyerekekkel, azért ennek is megvan a nagyon sok szépsége, de a kihívása is. És nagyon érdekes, hogy 10 év telt el ahhoz képest, és például ezen az úton ez a gyász, vagy annak valahogy a lezárulása ott tudott megtörténni.
1: Ez nagyon szép hozadék.
0: Mert is érzékenyülök, pedig hát ez már 8 éve volt, de hát alapvetően tényleg amire nem jutott idő, vagy így elszaladt mellettünk az élet, és hát tényleg egy ilyen világot élünk, ahol így sokszor hiányzik az a ritmus, meg azok a helyzetek, amikor egy picit megálljunk. Ebből a szempontból ez egy hatalmas ajándék volt, amire már nagy szükségem volt, és ahol valahogy úgy magamban a mindenhatóval le tudtam zárni. Tényleg a szónak abban az értelmében, hogy volt hely a sírásnak is, és a gyásztak is, meg a feloldásnak is.
1: Mint a Prédikátorok könyvében.
0: Igen, mindennek rendelt ideje. Úgy látszik, hát az én életemben is, hogy ez el kellett, hogy jöjjön, és nagyon hálás vagyok, és tényleg egy olyan élmény. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok ismerősöm van, és ez is egy motiváció volt, aki járt az úton, az El Caminón. És hogy ezt is, és annyiféleképpen lehet megélni, mert van olyan kollégám a kihívásokról, a fizikai igénybevételről, hogy azért itt mi minden már az emberre. Nekem pedig egy akkora lelki élmény, vagy olyan erőt adott a sok-sok lelki élmény az utolnéterre, és valahogy olyan jó érzés volt egyszerűen még a fizikai kihívásait is megélni, hogy én ilyen szárnyalva érkeztem haza. De hát nem vagyunk egyformák. Megvannak az ezzel kapcsolatos feladataink is, vagy kinek mire van szüksége, vagy kinek mi az útja ezen belül is, hogy akár ezt megküzdje, és ennek az eredményeivel térjen haza, vagy mondom, az én esetemben sokkal inkább ez a lelkesedés az, ami még azóta is megvan, és hát az, hogy most idén is egy hétre elmegyek a középső fiammal, reménység szerint azért erről szól, hogy egy kicsit szeretném őnek is megmutatni, hogy egyáltalán kicsit megérezze ennek az atmoszféráját. Eljön majd az idő, amikor lehet, hogy ő is úgy érzi, hogy egy kicsit el kell vonulnia, és azért ennek szép hagyományai vannak a kereszténységben, amikor arra van szükségünk, hogy egyedül legyünk.
1: Meg azt hiszem, nagyon sok mindent hátrahagyunk. Hát csomagot is alig tud vinni az ember, és az elég. Kiderül a végén, hogy
0: igen,
1: elég.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Hát ez egy hatalmas élmény, hogy milyen kevés dolog elég a boldog élethez, vagy a mindennapokhoz. Tényleg egy hátizsákban 7-8 kilót lehet, azt mondják, hogy a hozzáértők, és ez tényleg így van, hogy körülbelül a testsúlyunk 10%-át tudjuk jó eséllyel, vagy úgy hosszú távon hordani, hogy abból nem lesz problémánk. Az elején nagyobb hátizsákkal indultam, az egyharmadát haza kellett küldenem postán, vagy csomagban, mert fölösleges dolgokat is betettem. És hát így megmutatja, ez ugye nagyon sok mindenre fölhívja valóban a figyelmünket, hogy milyen kevés dolog elég ahhoz, hogy boldogok legyünk, és hogy tényleg az Isten kapcsolat az, és annak a megélése az egy ilyen helyzetben tényleg úgy minden abban az irányba mutat, minden abban segít, hogy az ember a hitét elmélyítse. Nyilván ehhez kell a tudatosság is, vagy hogy az ember igenis erre fölkészül, hogy megvan a maga kis rendje abban, hogy hogyan gondoskodik, most itt az igeolvasás imádságnak a dolgairól beszélek, de tényleg volt olyan napom, amit így szinte egy végigimádkoztam, és végigbeszélgettünk inkább, ugye ezt mondanám, ami sok olyan dolog előkerült, amire talán elszaladunk mellette, és a jelenlétet szokták mondani, ami egy nagyon fontos része az életünknek, hogy annyiszor foglalkozunk a múlttal, minden hibájával, meg hogy a jövő miatt aggódunk, és nem tudom, és nagyon kevésszer tudjuk megélni mindazt, ami éppen ott és akkor történik velünk, és erre is megtanít ez az út bennünket, hogy egy idő után magunk mögött hagyjuk, és ezért is jó talán ilyen messzire elutazni, tehát bizonyosan ez is bennem, ahogy úgy érzi az ember minden egyes rezdülésből, hogy most messze vagyok. Az is egy szenzációs körülmény, hogy nem kell amiatt aggódni, hogy hol fogok aludni, vagy nem kell így megtervezni, mert annyi szálláshely van, főleg egyedül, hogy az ember rájön arra, hogy ha 20 kilométert megyek 20-at, ha most ki akarom próbálni, mennyi, milyen érzés, 40 kilométer, 40. Egy embernek biztos még lesz helye itt-ottamon. tényleg egy idő után eljut az ember, hogy megérkezik a jelenbe, elkezd annak örülni, ami van, és felfedezi azt a csoda minden dolgot, ami ott van körülötte, és amikor a mezetán mentem, az egy 700 méter magas fennsík, ott például az ég volt, hogy annak a szépsége, és elkezdtem fotózni a felhőket. Nagyon érdekes, olyan szabadságérzete van az embernek, hát Petőfi azért ezt megértettem, szerintem ott értettem meg igazán, amikor ő arról beszél, hogy mint ilyen neki az Alföld, és hogy itt is tényleg, hogy egyszerűen egy olyan perspektívája van az embernek, és aztán nagyon sok ilyen fotót készítettem, csináltam egy ilyen kis fotóösszeletes nyilván az útról, és annak van egy ilyen része, ami az egek dicsőségéről szól, és hogy hát mennyiszer néz fel az ember a nagyvárosban az égre, hogy milyen csodálatos formája van ennek a felhőnek, vagy hogy süti át egy napsugár, vagy milyen szép az a fa, egy nagy pusztaságnak közepén ott van egy szál fa, és így az ember így megáll, és gyönyörködik benne. Hát erre mikor van időnk?
1: Szóval hozott lelki megújulást ez az út.
0: Igen. Tehát, hogy sok mindenre megtanít, és hát kellenek ezek a pauzák, azt gondolom, amikor az ember tényleg úgy letesz maga mögött, hagy dolgokat, és utána újra fölveszi azokat, és már egy kicsit ebben azért új a munícióval felszerelkezve teszi ezt meg.
1: Láttam, hogy a Szél Rózsa ifjúsági találkozó egyik szervezője ön.
0: Így van. Van egy szűk, egy tízes kör, a Szél Rózsa tízek, amiben én hát most már 5 éve meghívást kaptam, akkor már esperesként, egy kicsit ilyen szeniorként mondjuk így, aki azért az egyházi beágyázottságánál fogva tudja tanácsolni a nálamnál fiatalabb szervezőknek a munkáját. Ez egy 2 évenként megszervezésre kerülő nagy ifjúsági rendezvény, vagy legalábbis ennek indul, de hát nagyon érdekes, hogy hát akik 30 éve fiatalként voltak ott, ezek már sokszor szülőként, vagy akár nagyszülőként is ott vannak, tehát kinőtte magát egy olyan keresztény nagy találkozóvá, ahol a több generáció is már összetalálkozik. Hát a szívügyem nyilván az ifjúság, meg annak a témája, gyermekeim miatt is, meg ott a gyülekezetünkben is ez egy jól működő terület volt. Én azt gondolom, hogy ez küldetésünk minden keresztény közösségnek, hogy továbbadja azt a lelki örökséget, amit megkapott, megélt. Ez nem egy könnyű feladat. Nagyon küzdelmes és kihívásokkal teli, de az bizonyos, hogy ebben eltökéltnek kell lennünk, és tovább kell adnunk, hiszen ez bizonyosan ránk bizatott. A fiataljaknak is nagyon nagy szüksége van arra a lelki táplálékra.
1: Ez egy többnapos program, ugye?
0: Így van, ez egy 4 napos fesztivál, ahol nagyon kiemelt szerepet kapnak nyilván a lelki alkalmak, áhítatók, bibliatanulmányok, különböző sátrak, ahol akár bizonságtételek, tanúságtételek hangoznak el, de nagyon sok kulturális vonatkozás van, nagyon sok sport, tehát a különböző ifjúsági gyülekezeti csoportok röplabdában, fociban, így úgy amúgy egy bajnokságban ez alatt az idő alatt összemérhetik az erejüket. Este van mindig egy nagy koncert, ebben van keresztény, de van egy-két világi nagyobb zenekar is. Az is ma szerintem egy küldetésünk, hogy a kultúrát szórakozásnak a módját, formáit megmutassuk a fiataloknak, hogy ez igenis elfér akár egy jó koncert, mindenféle befolyásoltságtól, mondom ezt ilyen mentesen, és az is egy jó tapasztalat nekik, hogy nagyon jól tudjuk érezni anélkül is magunkat, hogy akár alkoholt fogyasztanánk, vagy más dolgokhoz nyúlnánk. Egyszerűen a keresztény közösségnek van egy olyan lendület ereje. És hát ilyen 1500-2000 résztvevővel ott vagyunk, és ez mind most Sopronban lesz idén júliusban, július 8-12, oda készülünk, igen.
1: Mit jelent önnek az, hogy püspöki szolgálatba állították, és talán kapcsolódik ehhez is az, hogy tervez egy rövidebb elkaminót, hogy egy kicsit átgondolni az életét?
0: A szolgálatba állítás azért ez, teljesen az elején vagyok, és azért ennek a kihívásai, meg a feladat nagysága, vagy szolgálat nagysága még nagyon ott van előttem, és hát mondhatom ezt, hogy kicsit úgy remegnek még a térdeim ebben, mert nagyon sok olyan része van, amit még idáig azért ilyen mélységében nem ismertem ennek a szolgálatnak. Az Evangélikus Egyházban ez egy egy imádságos, de mégis demokratikus útja az egyház vezető választásnak is, ahogy a közösségeink is alapvetően megkapják a jogot arra, hogy magunknak lelkész vezetőt, lelkészt válasszanak. Nyilván bemutatkozó szolgálatok után kifejezik az akaratukat egy gyülekezeti választóközgyűlés nyomán, ugye a püspöki szolgálat is ilyen, ahol az adott egyházkerülethez tartozó gyülekezetnek a peresbitériumai szavaztak. Ez egy hosszú folyamat volt, pódiumbeszélgetésekkel, program bemutatással, stúdióbeszélgetéssel, ami alapján a gyülekezetek ezt végig gondolták. És hát tényleg az egész folyamat alatt ott volt bennem is, meg hát nyilván a társaimban a dilemma, hogy vajon kit választanak a gyülekezetek, de azért hívő emberként, hogy mégis az Úristen kit bíz meg ezzel a nagy feladattal. És hát ebből a szempontból stimmel, hogy ez is egy nagy út, és maga a Camino is azért megtanítja az embert arra, hogy nem a célba érkezés a fontos, hanem annak a végig gondolás, a végélés, amiben benne vagyunk, és itt a nagy feladatok közepette is, és az embernek nekem különösen is szükségem van türelemre, hogy kivárjam, megvárjam a megfelelő pillanatot, úgy haladjak előre, imádságos szívvel és lélekkel. Minden napnak megvan a maga baja, hogy Jézus mondja, de keresétek először Isten országát. Minden nagy szolgálatban, ez lelkészként se sincs másképp, vagy én esperes is voltam, tehát ilyen közép vezetői, mondjuk így szinten is voltam az egyházban, ebből a szempontból nincs különbség, most még tényleg az újszerűségét látom nagyon sok feladatnak, és azért ebben próbálok valahogy úgy eligazodni, meg püspöktársak segítségét kérni, meg tényleg mindent jól csinálni.
1: Sok áldást, kegyelmet kívánok a püspöki szolgálatához, és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Keckó Pállal, az Északi Evangélikus Egyházkerület megválasztott püspökével Murányi Nikolett beszélgetett.
3: Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak, egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
2: Kedves hallgatóink, ha önök is vágynak egy igazi lelki wellness jelentő hétvégére, amelyből hosszú ideig erőt meríthetnek, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának következő alkalmát. A szűzanya hónapjában, május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mira Domonkos nővér vezetésével anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről elmélkedünk. Vajon mit jelent ma nőnek lenni? Milyennek teremtette a Jóisten az élet hordozóját és a férfi ember segítőtársát? Hogyan nyújthat kapaszkodót a család és a társ a női hivatás kiteljesedésében, és hogyan tud egy nő maga is kapaszkodóvá válni párja, családja számára? A hosszú hétvégén izgalmas elmélkedések, egyéni és kiscsoportos beszélgetések, közösségi és egyéni ima alkalmak segítik az önismeret kibontakozását és az Isten kapcsolat elmélyítését, a közösség építéshez pedig remek alkalmat nyújt a balatonparti településen tett kirándulás, melynek során Balaton Almádi természeti és épített környezetével ismerkedhetünk. Lelki vezetőnk Pigler Mónika Mira nővér a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára lesz, akinek bölcsessége, játékossága és derűje garancia a teljes szellemi-lelki felfrissülésre. Nőket és férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk programunkra. Részletek és jelentkezés május 10-ig a mariaradio.hu/almadialógus oldalon.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: A magyar Horácius, avagy a Niklay remete. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Néhány napja volt 250 esztendeje annak, hogy a magyar irodalom egyik legismertebb, sokak kedvelt költője, egyházas Berzsenyi Dániel 1776. május 7-én hetjén, a mai egyházas hetjén megszületett. A sokak által magyar Horáciusnak is nevezett költő élete Vas és Somogy vármegyéhez kötődik. Utóbbi vármegyében Niklán töltötte élete nagy részét. Gazdálkodott, jelentős földbirtokkal rendelkezett, jól ismerte a gazdasági életet, számos gazdasági témájú írása maradt fenn, és szívéhez közel állt a méhészet is. A Niklay kúria mögött ott volt a méhes, ahol szintén sok időt töltött pihenni, elmélkedni, ott lehetett talán a legjobban. Az egykori renitens soproni diákból kiváló gazda és jelentős költő lett. A kor irodalmi életének megkerülhetetlen nagysága, a magyar irodalmi élet meghatározó személyisége, Kazinczy Ferenc nagyra tartotta és költőtársként kezelte Berzsenyi Dánielt, aki a Magyar Tudós Társaság, a Magyar Tudományos Akadémia jogelődje, első vidéki tagja lett. A Kazinczy Ferenc pártfogolta és támogatta Berzsenyi Dániel hamarosan korának legsikeresebb, legismertebb költői közé került. Írásai rendre megjelentek, és a kiadott köteitei gyorsan elfogytak. Olvasói népes tábora, amely az adott korban természetesen nem tízezreket jelentett, ódái okán magyar Horáciusnak is tekintette őt, míg ő magát leginkább a Niklay remetének mondta. Somogy vármegye határét ritkán lépte át, jól érezte magát otthon, de verseivel a vidéki magányból is üzent a nemzetnek, a magyaroknak. Verseinek napjainkra és napjainkban is üzenet értéke van, valamennyünk számára. Számomra az egyik legszebb verséből az 1807-ben írott a magyarokhozból egy részlet, amely nem köthető korokhoz, és amely vers Kodály Zoltánt is megihlette, íme. Ébreszt fel alvó nemzeti lelkedet, ordítson orkán, jöjjön ezer veszély, nem félek, a kürt harsogását, a nyihogó paripák szökését bátran vigyázom, nem sokaság, hanem lélek, szabad nép tesz csuda dolgokat. Szívleljük meg Berzsenyi szavait, aki számára fontos volt minden, ami és aki magyar, amelyről az 1824 körül írt, a magyarban eképpen szólt. Századokig küzdött ősi szent törvényei mellett, századokig nyugszik szép diadalma után, nagy volt a harcban, de nyugalma se rontja el lelkét, mert a természet önt bele férfi erőt.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Egy éve választották meg Leó pápát. Böjte Csaba szentmisét mutatott be a vatikáni magyar kápolnában. Nyilvánosság és gyermekvédelem szakmai műhelynapot tartottak Budapesten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Egy éve, május 25-én este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről, az áldások erkélyéről, a várakozó híveknek, zarándokoknak, Habebus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi jelmondatát, in illo uno unum. Ezeket a szavakat Szent Ágoston használta egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bár mi keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Röviden, ő benne, az egyben egyek. Névválasztásának több oka is volt, de elsősorban az, hogy válaszoljon az újabb ipari forradalomra és a mesterséges intelligencia jelentette fejlődésre, amelyek új kihívásokat állítanak elénk az emberi méltóság, az igazságosság és a munkavédelmét illetően. Isten éltesse 14. Leó pápát. Böjte Csaba, ferences szerzetes mutatott be szentmisét május 5-én kedden reggel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, a Missio Tours zarándok iroda szervezésében hazánk számos pontjáról érkezett híveknek egy budapesti csoporttal kiegészülve. Számolt be az eseményről a Vatikáni Rádió. Csaba testvér Jézus szavairól elmélkedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja a benne hívőknek, és nem azt a békét, amelyet a világ tud adni. Most nehéz idők jönnek szerte a világon, ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és munkahelyünkön is békét teremtsünk, zárta tanítását Csaba testvér. A krízis kommunikáció állt az emberi méltóság stratégia keretében május 6-án rendezett nyilvánosság és gyermekvédelem című szakmai műhely középpontjában, amelyet a budapesti Piarista Gimnázium épületében rendeztek meg szerzetesrendek, egyházmegyei intézmények vezetői, munkatársai, gyermekvédelmi szakemberek, segítő szakmák képviselői, kommunikációs szakemberek részvételével, tájékoztatott a Magyar Kurír. A szervezők örömmel állapították meg, hogy a szerzetesrendek és az egyházmegyék közös fóruma lett a műhely. A bizalom egy-egy intézmény...

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk témái: Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Nápoly hivatása, a remény és az emberiség fővárosa. A Szentatya beszéde a nápolyi lakossághoz. Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Leó pápa a nápolyi papokhoz és szerzetesekhez. Az evangélium örömével építsetek közösséget. Leó pápa Pompei kegyhelyén tett péntek délelőtti látogatása után a közeli Nápolyba utazott, ahol a város gótikus Nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a püspökökkel, papokkal és szerzetesekkel. Hozzájuk intézett beszédében a lelkipásztori gondoskodás fontosságát hangsúlyozta. Az egyház nem korlátozódhat valamiféle érzelmi esemény megtapasztalására, hanem engedje, hogy az evangélium öröme inspirálja. A Szentatya beszéde kezdetén Ferenc pápa 2015-ös nápolyi látogatásának egyik mondatát idézte. Nápolyban soha nem volt könnyű az élet.
4: La vita Napoli non è mai stata facile.
3: De soha nem volt szomorú sem. Ez a ti nagy erőforrásatok, az öröm, a virágság. Leó pápa is azért jött most, hogy osztozzon ebben az örömben. A barátság és a testvériség szellemében az Emmauszi tanítványok történetéből a lelkipásztori törődés mozzanatára irányította a figyelmet. A két tanítványhoz hasonlóan gyakran mi is anélkül járjuk az utunkat, hogy képesek lennénk értelmezni a történelem jeleit. Néha elkeseredve és csalódva, máskor szomorúan és megtörtnek érezzük magunkat, Jézus azonban mellettünk áll, velünk jár, kísér minket, hogy megnyisson minket egy új világosság felé, mert ilyen az ő törődő hozzáállása, szólt a pápa. A gondoskodás ellentéte az elhanyagolás. Ilyenek lehetnek a városi utcák és terek, még inkább a külvárosban, de még nagyobb gond magának az életnek az elhanyagolása. Leó pápa erre a belső törődésre gondol, ami a szívünkről, emberségünkről és kapcsolatainkról való gondoskodás jelenti. Mindez napjainkban felelősségteljes szerepet ró az egyházi személyekre, a papokra, férfi és női szerzetesekre, mert a szolgálat terhe bizonyos szempontból ma még nehezebbé vált, mint a múltban.
4: Napoli è una città dai mille colori.
3: Napoli ezer színű város, ahol a múlt kultúrája és hagyományai keverednek a modernitással és az innovációval. Nápoly olyan város, ahol a spontán és pezsgő népi vallásosság összefonódik a társadalmi élet számos törékenységével, főként a szegénységgel. Nápoly ősi, mégis

0: adjanak nekik, és jó választásokra ösztönözzék őket. A pápa a fáradt családokra és a gyakran eltévejedett fiatalokra gondol, akiket pedig szeretnének elkísérni, főként amikor a plébániák és a közösségek ajtaján kopogtatnak. A papok olykor tehetetlenek is zavartak, amikor nyelvezetük és tetteik alkalmatlannak tűnnek a mai kérdések és kihívások előtt, főként a legfiatalabbak körében. Az emberi és lelkipásztori ter kétségtelenül nehéz, azzal a kockázattal jár, hogy lehúz, kifáraszt és kimeríti energiáinkat, és időnként tovább súlyosbíthatja egy bizonyos magány és a lelkipásztori elszigeteltség érzéseit. Ehhez gondoskodásra van szükségünk, állapította meg a Szentatya. Mindenek előtt belső és lelki életünkre kell vigyáznunk, állandóan táplálva személyes kapcsolatunkat az Úrral, imádságban és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennünk, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. Állandóan táplálva személyes kapcsolatukat az Úrral imádságban, és ápolva azt a képességet, hogy meghallgassuk, mi mozog bennük, hogy felismerjük és hagyjuk, hogy a lélek megvilágosítsa őket. A lelkipásztori gondoskodás magában foglalja a testvériséget és a közösséget is. Az Istenben gyökerező testvériséget, amely barátságban és kölcsönös kísérésben, valamint lelkipásztori projektek és kezdeményezések megosztásában fejeződik ki. Mint hogy napjainkban jobban kibagyunk téve a magány hatásainak, egy összetettebb és széttöredezettebb kulturális környezetben élve, éppen ezért a testvériség ápolását lehet szolgálni a közös élet lehetséges új formáival, amelyekben a papok segíthetik egymást és közösen fejleszthetik a lelkipásztori tevékenységet. Az egyes egyházmegyékben terjedő bizonyos individualizmusra a testvériség választásával lehet válaszolni. A kornak és a terület valóságának megfelelő konkrét formákat keresve, de mindig apostoli szemlélettel, missziós stílussal, testvériséggel és az élet egyszerűségével. Ne feledjük, hogy a közösség iránti igény elsősorban minden megkereszteltet érint, akik arra hivatottak, hogy Krisztus egyetlen egyházát alkossák. Ezért erősíteni kell azt minden emberi és lelki pásztori kapcsolatban, amelyekben elsőleges szerepet játszanak a világiak és a lelki pásztori munkatársak. Elismeréssel szólt Leó pápa a nápolyi egyházmegyei zsinat eredményeiről, amely új életet lehet az egész egyházi közösségbe, ugyanakkor továbbra is arra kérje a lelkipásztorokat, hogy őrizzék meg a szinódus módszerét, vagyis a kölcsönös meghallgatás gyakorlását és egy olyan együttműködést, amely senkit sem zár ki. Ez a küldetés mindenki hozzájárulását igényli. Egy olyan városban, amelyet egyenlőtlenség, ifjúsági munkanélküliség, iskolai lemorzsolódás és a családok törékenysége jellemez, az evangélium hirdetése a papok, szerzetesek és világiak közös feladata. Mindenki aktív részvevő a közös lelkipásztori küldetésben, és nem csupán munkatársként, hanem közös elkötelezettséggel és tanúságtétellel szolgálva egy élő közösség megteremtését. Egy olyan közösséget, amely képes olyan utakat megtervezni és javasolni, amelyek segítik az embereknek megélni az evangélium tapasztalatát és inspirációt meríteni belőle Nápoly városának megújításához. Figyel Leó pápa város védőszentjére, San Gennaróra, a többi helyi szentre és a boldogságos Szűz Mária közben járására bízta őket, majd arra emlékeztette őket, hogy részesei az Úrnak a népe iránti mély szeretet történetének, amely már előttük elkezdődött, és nem is velük ér véget. Ne féljetek, ne csüggedjetek, és legyetek Krisztus tanúi ezért az egyházért, ezért a városért, a jövő magvetői legyetek.
1: Testimoni di Cristo e seminatori di futuro.
0: Szólt Leó pápa, majd áldását adta a jelenlévőkre.
2: Nápoly hivatása a remény és az emberiesség fővárosának lenni. 14. Leó pápa beszéde a nápolyi lakossághoz. A pápa a nápolyi látogatása során a dél-olasz város lakosságával találkozva olyan beszédet mondott, amely egyszerre tükrözte a város

0: szépségét és fájdalmait, valamint világos utat jelölt ki a közös jövő felé. A Szent Atya szavai a reményről, az igazságosságról és a közösség erejéről szóltak. Leó pápa hálával kezdte megszólalását. Testvéreim, köszönöm ezt a szép fogadtatást. Majd üdvözölte a jelenlévő hatóságokat és a közösség minden tagját, külön is megköszönve az érsek és mindazok szolgálatát, akik részt vettek a találkozón. A Szent Atya beszédében az Emmauszi tanítványok történetére utalva értelmezte a város valóságát. Rámutatott, hogy a találkozón elhangzott dalok, Nápoly hangjai, amelyek egyszerre hordozzák a város szépségét és nehézségeit. Ezek a hangok egy olyan Nápolyról beszélnek, amely gyakran fáradtan, tanácstalanul és csalódottan jár, mint az evangéliumi idézet két tanítványa. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a nép ma is keresi a választ a legfontosabb kérdésekre, amelynek ma is szüksége van arra, hogy megálljon és feltegye a kérdést, mi számít igazán.
1: Che cosa conta davvero?
0: A pápa határozottan kijelentette, ebben a városban jelen van az élet, az igazságosság és a jó iránti vágy, amelyet nem győzhet le a rossz, a csüggedés és a beletörődés. Ezért közös feladatként jelölte meg a jövő keresését. Nem egyedül, hanem együtt kell megkérdeznünk, mi számít igazán. És így folytatta. Mi az, ami szükséges és fontos ahhoz, hogy újra útra keljünk? A jó bátorságával, a rossztól való félelem helyett, a sebek gyógyításával a közöny helyett. A Szent Atya nem hallgatta el a város nehézségeit sem. Rámutatott a súlyos társadalmi egyenlőtlenségekre. Nápoly ma egy drámai paradoxont él meg. Kifejtette, hogy a turizmus növekedése nem jár együtt a társadalom egészének fejlődésével, és hangsúlyozta. A városban továbbra is meghatározó a társadalmi különbségek jelenléte. Majd konkrét problémákat sorolt fel. Jövedelmi különbségek, kevés munkalehetőség, a megfelelő struktúrák és szolgáltatások hiánya, a bűnözés jelenléte, a munkanélküliség és az iskola elhagyás. Ezekkel kapcsolatban kiemelte az állam felelősségét. Az állam jelenléte és cselekvése minden eddiginél szükségesebb. Leó pápa külön figyelmet szentelt azoknak, akik csendben dolgoznak a jóért. Sokan vannak, akik egy jobb, a rossztól megszabadult városról álmodnak. Őket így jellemezte. Valódi társadalmi hősök, nők és férfiak, akik nap mint nap odaadással dolgoznak. Ugyanakkor figyelmeztetett, ezek az emberek nem maradhatnak egyedül, és hangsúlyozta a közösség fontosságát. Kapcsolatokat kell teremteni, hálózatban kell dolgozni, közösséget kell építeni. A Szent Atya örömmel beszélt az egyház szerepéről. A nápolyi egyház összekötő erő, amely segít összefogni az erőfeszítéseket.
1: Sono felice di poter dire che la Chiesa a Napoli è un collante.
0: Kiemelte az úgynevezett nevelési egyezményt, és felhívást intézett a jelenlévőkhöz. Ne szakadjon meg ez a háló, amely összeköt benneteket. Majd így buzdított. Dolgozzatok együtt, járjatok közösen egy úton. Intézmények, egyház és civil társadalom. A pápa ezután felidézte a város történelmi hivatását is. Nápolynak újra fel kell fedeznie hivatását, hogy híd legyen a földközi tenger népei között. Hangsúlyozta. Nem maradhat egyszerű képeslap, hanem olyan helyé kell válnia, ahol konkrét béke épül. Majd kifejtette a béke útját. A béke az ember szívében kezdődik. Áthatja a kapcsolatokat, és a város egészére kiterjed. Ezt követően határozottan kijelentette. Nincs béke igazságosság nélkül, és az igazságosság nem választható el a szeretettől. Leó pápa külön megszólította a fiatalokat, mint a jövő kulcs szereplőit. A fiatalok nem csak a jövő címzettjei, hanem a változás főszereplői. Hangsúlyozta, hogy bizalomra és felelősségre van szükség. Teret, bizalmat és felelősséget kell adni nekik, majd rámutatott. A fiatalok élő és meglepő erőforrást jelentenek. Beszéde végén a Szent Atya erőteljes felhívással fordult a városhoz. Nápolynak szüksége van erre a megújuló erőre, a jó bátor energiájára. Majd így zárta szavait. Legyen ez mindannyiunk közös elköteleződése. Vállaljátok fel és vigyétek előre együtt. Végül a várost Mária és Szent Januarius oltalmába ajánlotta.
1: All'intercessione di Maria Santissima e di San Gennaro.
0: Az Úr tegyen benneteket mindig hűségessé az evangéliumhoz, és áldja meg Nápoly városát. 14. Leó pápa nápolyi beszéde világos iránymutatást ad. A jövő a közösség, az igazságosság és a remény útján épül. A Szentatya üzenete szerint a város akkor válhat valóban az emberiesség és a remény fővárosává, ha lakói együtt, bátor szeretettel és felelősséggel formálják jövőjét.
2: Isten éltesse a péteri szolgálatában egy éves Leó pápát. Éppen egy éve választották pápává, és a Szentatya május 8-án elment a pompeji rózsafüzér királynőek egyhelyre, hogy hálát adjon megválasztása és szolgálata kegyelméért. Emlékszem, amikor egy éve a konklávé 4. szavazása után végre megjelent a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján, a nevét persze ismertem, de arca számomra ismeretlen volt, miként a legtöbb rádiós kollégának. 14. Leó pápa, meglepetés pápa. Pedig itt élt velünk 2,5 éven át, mint a püspöki dikasztérium prefektusa. Ott volt tehát a legfontosabb elsők között, és mégsem ismertük. De hiszen éppen erről lehet akkor felismerni, hogy diszkrét, hogy alázatos ember. Ott állt a lodzsán, kedvesen mosolygott, éreztem a lelkébe lüktető nagy érzelmeket, és ez tetszett nekem. Egyedül voltam a szerkesztőségben, és megtapsoltam őt. Robert Francis Prévost nem az az ember, aki friss pápaként azonnal föltalálta magát. Még egy év elteltével is érzem időként rajta azt a finom lámpalázat, amely soha nem mondja azt na-na, hanem csak így szól, köszönöm. Leó olyan szerzetes pápa, akinek a rend azonnal közösséget jelent. Nem élt soha egyedül. Családjában is közel állt hozzá 2 fiútestvére, és mint Szent Ágoston szereti és éli a közösséget. Már prefektusként is kis közösségben élt, és azért kellett várni olyan sokat arra, hogy beköltözhessen az apostoli palotába, mert új struktúrát kellett ott kialakítani. Persze ő egyedül pápa, de mégis egy hétköznapi emberi közösségben, mint az üdvözítő 30 éven át a családjában, és 3 éven át övéi az apostolai körében. Jól ismerjük beköszönő szavait, ahogy a feltámadt Krisztus zárt ajtókon keresztül hatolva megjelent övéinek, és az ő gyógyult sepphelyes, üdvösségszerző keze sepphelyeivel kívánt békét. Az ő békéjét, amely lefegyverzi a fegyvereket, begyógyítja a sebeket, és egységbe fűzi azokat, akiket szeret, és akik szeretik őt. Ő benne az egy Krisztusban egynek lenni. Tavaly nyáron újraolvastam Szent Ágoston vallomásait, és olvasom továbbra is a műveit, mert az anyaszentegyházunk talán legnagyobb szellemi-lelki építőmestere a nagy hippói püspök, és így Szent Ágostonon keresztül maga a Szentatya lesz érthetőbb. Ágostonban benne lüktet az első 400, az egyház pedig mélyen őrzi ezt a törő metszett nyugati ágostoni örökséget. Nézem az arcát, és persze látom a finom kreol vonást rajta. Apai ágon francia-olasz ősök, anyai ágon illinoisi kreolok. Besüt a szívébe Dél-Amerika és Afrika, és teszi napsugarassá a mosolyát. Örültem, mikor egy hete vallotta. Megválasztásom után azonnal az volt a vágyam, hogy Afrikába utazhassam. Északon Szent Ágoston nyomába lépve, majd Afrika szívébe. És biztos ott a szándéka, hogy hazatérjen. Talán először szeretett kreol Perujába és északabbra Chicago városába, ahol egykor napvilágot látott. Köszönöm a gondviselésnek Leó pápát, szűkszavú szerénységét, jól megmért és fegyelmezett tanítását, határozott kiállását a népek nemzetek békéje iránt, és azt az igyekezetét, hogy Urunk Jézusunk utolsó vacsorai kérésének, hogy egy legyetek, mindenképpen érvényt szerezzen. Áld meg Isten szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját, 14. Leó pápánkat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértese Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
1: Krisztusban testvéreim! Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot, Sernek testvérét, János, és külön velük fölment egy magas hegyre. A népet nem vitte föl, a 12 apostolt sem, hanem csak ezt a hármat választotta ki. Testvérek, az isteni kiválasztás nagy misztérium, vagyis felfoghatatlan titok, de lehet élni vele. Egyébként az isteni kiválasztásban, mint minden isteni tettben, benne van az az első cselekvése Istennek. Igazából ezt kell jól megtanulni, ami a Biblia elején áll, és ami a hiszek egy elején áll, hogy Isten teremtette az eget és a földet. Testvérek, a teremtés. Igazából azt tudjuk, hogy mi nem ez. Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy Istennek nincs szüksége a világnak, világra. Nem azért teremtette, hogy szórakozzon egy kicsit. Nem azért teremtette, hogy mi dicsőítsük őt, és az jól lesik neki, ez mind emberi dolog. Itt mindjárt az első isteni tettnél már egy szédülés fog el bennünket, de jól leső szédülés, mert érezzük, hogy ez így van, de fölfoghatatlan. Testvérek, mi azt szeretjük, vagy azokat szeretjük, akik vannak. És azért, mert ilyen jók, meg kedvesek. Isten a semmit kezdi szeretni, ami nincs, és lesz. Ez az Isten. Ez a teremtés. Tehát azért, hogy miért teremtette a világot, semmit más nem tudunk, mert így tetszett neked. Nincs megokolás ebből a világból. Mert ha Istennek szüksége lenne a világra, akkor az Isten nem lenne Isten, mert vágyik valamire. Nem vágyik. Ez a tiszta szeretet, hogy vállalja ezt a rettenetes drámát, ami az emberek és az angyalok szabadsága, hogy ellentmondhattak neki, de azt akarja, hogy milliárd és milliárd lény egykor az ő örök boldogságában részesüljön. Miért mondtam ezt el? Mert a kiválasztásban is ez van. Mit gondoltok, miért választotta ki a zsidókat a többi nép közül? Amikor a fejükbe szállt időnként a dicsőség, mint ahogy nekünk katolikusoknak is a fejünkbe szállhat, akkor figyelmeztette őket. Nem azért választottalak ki, mert nagy nép vagytok, a legkisebb vagytok. Így tetszett nekem, pont. És hogy miért vagyok itt a templomba, elsírhatnám magamat. Nem te adsz itt az Úristennek, hanem hogy te ezt érted, a szomszédod meg nem érti. Miért választott ki? Nem ez hangzik itt a Timóteusnak írt levélben, amikor Szent Pál azt mondja, meghívott minket nem tetteink miatt, hanem saját elhatározása és kegyelme alapján. Szent Pál nagyon sokszor megdöbben azon, hogy én, aki üldöztem Isten egyházát, arra méltatott, hogy most hirdetője legyek az evangéliumnak. Testvérek, nehogy elbizakodjunk. Nem azért választotta ki ezt a három apostolt, mert ezek tehetségesebbek, mint a többi. Az igaz, hogy a teremtésnek nincs más megokolása, mint egyedül Istennek így tetszik, de van a teremtésnek rendeltetése és célja. A kiválasztásnak nincs megokolása, nem azért választott ki engem hívőnek, mert én jó vagyok, meg tehetségesebb vagyok, nem ezért választott ki papnak sem. Nem. De van célja. Azért, hogy add tovább a többinek. Az Ó és Új Szövetségben a kiválasztás az inkább küldetés. Mert Isten emberek által akar a többi emberre szólni. És milyen gyönyörűen teljesíti ez a három apostol a küldetést. Tényleg szinte megszolgálja ezt az ingyenes kiválasztást, hiszen Péter apostol kereszten halva megdicsőíti Krisztust. Meghal Krisztusért. De mielőtt meghalna, azt írja az egyik levelébe, nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk dicsőségét, hanem mi láttuk a Szent hegyen. Az öreg Péter visszaemlékezik erre, hogy láttuk az Úr dicsőségét. Azért tudott róla tanúságot tenni a föld szélső határáig. Ugyanígy Jakab, akinek vértanúságát leírja az apostolok cselekedete, és János evangelista, az ő evangéliumában le se írja a színeváltozás jelenetét. Miért? Mert a János evangélium Krisztus az mindig a színeváltozott Krisztus. Ott mindig az Isten fia beszél. Én és az Atya egy vagyunk, mondja a János evangélium Krisztusa. Az Atya bennem van, és én az Atyában. Aki engem lát, látja az Atyát. Az egész János evangéliumot elönti a táborhegyi fény. Íme megfeleltek a kiválasztásnak, de alapja a kiválasztásnak csak az Isten ingyenes kegyelme. Mi is most fölmegyünk egy magas hegyre, látni fogjuk az Úr dicsőségét a Szent misében, és küldetésünk van. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap. Nagyon fontos az arc. Az arc az a szemét jelenti. Az ént, ami láthatatlan. A zsidó szó a panim azt jelenti, hogy felszín, mint hogy a víznek van felszíne. Az ember felszíne az arc. Az állatnak nincs arca, pofája van, mert nincs személyisége. Nincsen énje, nem tudja, hogy van. És most Jézusnak a személyisége az a mélységes, aki egy lényegű az Atya Istennel, ez most az arcon megjelenik. Milyen nagy dolog, amikor a kisgyermek már mosolyog. Azon a kis felszínen egy jelzés, örül. Az állat nem is tud mosolyogni. Így nem. Jézusnak a dicsősége nem az, hogy kívülről világítják meg, mint a sztárokat. Jézusnak nem az a dicsősége, hogy az emberek mit mondanak róla. Egyszer azt is mondta, nem fogadom el a ti dicsőítéseteket, mert egymást dicsőítitek, nekem abból elég. Nincs bennetek az Isten dicsősége. Jézusnak a dicsősége az, hogy ő belülről ki, kicsoda ő az Istennek, és az Isten kié Jézusnak. Ez az egész kereszténységnek a lényege. És ez most megjelenik az arcon. És majd hangzik az ó, ez az én szeretett fiam. Ez az ő dicsősége. Testvérek, és van itt még valami csodálatos, ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. Nagyon nagy jelentőségű. Mert az Úr Jézus arca most azért ragyog, mert a felszínre jön az, hogy ő kicsoda, Isten. Persze, a jelenet végén le lesznek tiltva az apostolok, hogy erről ne beszéljenek. Miért? Mert nem értik egészen. Ők még ekkor zsidó emberek. De nagyon meglepődnek. Mikor értik meg? Amikor Jézus halottaiból föltámad. Akkor már leborulnak előtte, és imádják őt. Megértik azt, hogy Jézus ott van, ahol az Isten van, és öröktől fogva ott van. Mit mond az utolsó vacsorán? Atyám, dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, mely a világ kezdete, teremtés előtt már az enyém volt. Tehát Jézusnak a személye, az énje, ahogy most mondjuk mindjárt a hiszekedjünkbe, benne van a hiszekedjbe a táborhegy, amikor azt mondjuk, hogy Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem terem, mi az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Testvérek, ez a keresztény hit, ha ezt hazaviszed, nem keseredhetsz el, hogy az Isten emberré lett, fölfoghatatlan, akkor minket nem hagy el, a mi halálunkkal halt meg, és a mi testünkben támad fel. Nagyon nagy jelentősége, hogy azt most már értjük, hogy miért ragyogott az arca, kinyilvánult az, hogy ő kicsoda, de a ruhája az nem ő. Csodálatos jelenség. Azt jelenti, hogy mindazzal, amivel kapcsolatban van Krisztus Istenünk, a megtestesült Isten, az egykor ragyogni fog. És mivel van kapcsolatban egy ember? Mindennel. A nappal is kapcsolatban vagy. A legtávolabb csillag, a legtávolabb levő csillaggal is. Jézus ruhájának ragyogás azt jelenti, hogy egyszer a világ mindenség örökké valósul. Mi nem azt hiszük, hogy lesz, hogy a lelkecskénk él a halál után, ez kevés, nem ez a mi hitünk. Várom a holtak föltámadását, az eljövendő örök életet. Nem az az utolsó fölvonás, hogy Jézus a mennybe megy, hanem mit mond János? Láttam a mennyet alászállni, és Isten velük lesz mindörökké. Testvérek, tudjuk a mi hitünket? Az, hogy Jézus ruhája ragyogott, az azt jelenti, hogy a ruha anyaga. Tehát nem csak az ő személyes egysége révén az ő emberi teste emelkedik be az Isten dicsőségébe, hanem egyszer minden. Mózes és Illés jelentek meg. Most egy kicsikét felejtsük el, hogy keresztények vagyunk, az nem szabad, de most egy kicsit, és a zsidó apostolokkal próbáljuk ezt a jelenetet megérteni. Őnekik fordítva jelent ez valamit. Mert még nem tudták, hogy kicsoda Jézus. És most megdöbbennek, hogy Mózes, akinél nagyobb nincs. Az ószövetségi törvény, az öt könyvnek az írója, hogy a zsidók tudják, az mint egy kis szolga, ide jön a názáretihez, akkor ki ez a názáreti? És Illés, az első próféta, aki aztán jelképezi az összes prófétákat, jobbról és ballról itt állnak vele, és ő középen ott áll, ki lehet ez az Krisztus? A sejtések szinte elborítják az értelmüket, Szent Lukács meg is jegyzi, hogy elaludtak közbe. Ez egy sajátos alvás. A vérrel verítékezéskor is aludtak. Ez igazából az Úr is megfeddi akkor őket, de ez egy sajátos álom. Az ember nem bírja ki az Isten dicsőségét. Mert a vérrel verítékezésben és a föltámadott ragyogásban is ugyanaz az isteni szeretet van, és ekkora szeretetet nem bír ki az ember. Azt tanítja a teológia, hogy amikor meghalunk, az Úristen egy új szervezetet ad, hogy elbírjuk az örök boldogságot. És szózat hallatszott a mennyből, ez az én szeretet fiam, amiben kedvem telik, őt hallgassátok. Senki mást. Az Isten és az ember végső dolgairól. A kereszténynek el kell ezt egyszer döntenie. Buddha, Konfúciusz, Mohamed, kereső emberek. Sok minden megvilágosodást kaptak, de az Istent belülről nem ismerik. Egyedül Jézus az, aki tudja, hogy kicsoda az Atya, hogy egyáltalán az Isten az Atyánk, hogy Isten három személy, és hogy Isten a szeretet. És Jézus tudja, hogy mi lakik az emberben. Őt hallgassátok. Ma nagyon sok tanító lép föl. Az Úr Jézus meg is jövendölte, majd lesznek ám olyan idők, amikor valaki a maga nevébe jön. Még csak azt se kell elmondani, milyen egyetemeket végeztem. És a televízióban, a médiában, bocsánat, a legnagyobb ostobaságokat mondja a vallásról. És rögtön százan, ezeren hisznek neki. A hiszékenység a hitnek a karikatúrája. Mi csak ennek a Jézusnak hiszünk, aki az apostolok előtt abszolút igazolta magát, hiszen zsidó létükre a föltámadott Krisztust imádják az apostolok. Ennek hallatára tanítványok leborultak és nagyon megrémültek. Keljetek fel, ne féljetek! És már Jézus semmit se láttak, hogy Jézust egymagát. Testvérek, Jézus egymaga elég. Ez azt is mutatja. Elmaradt a ragyogás. Nincs ott már Mózes és Illés. Elég nekem Jézus ismerete. Testvérek, nem minden vasárnap egy táborhegy. Nem csoda az, amiben mi itt részesülünk. El lehet felejteni ezt a világosságot, amikor lejövünk a hegyről, hazamegyünk, és a gondok ránk szakadnak. Gondok mindig lesznek, ez a föld még nem a mennyország. A családban, a társadalomban. Találkozunk sötétséggel, gonoszsággal, betegséggel és a halállal is, de ezt többet nem szabad elfelejteni. El lehet-e felejteni a táborhegynek a ragyogását? Annyira megértette ezt a magyar keresztény nép, annyira szerették énekelni azt, hogy Uram, jó nekünk itt lennünk. És úgy érezték, hogy a templom ez, ahol talán nagyobb dolog történik, mint ami most Péterrel, Jakabbal és Jánossal, mert hiába látták a ragyogást, hiába volt látomásban részük, még nem tudták azt, amit mi tudunk, amit ők csak a föltámadás után tudták, hogy kicsoda ez a Krisztus, ami egyetlen reménységünk. Amen.
0: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

0: Halld, Izrael! Az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
1: Uram!

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen. Adj nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa májusi ima szándéka az éhínség megdöbbentő tragédiájára irányul. Nyilvánosság és gyermekvédelem szakmai műhelynapot tartottak Budapesten. Pro Urbe díjat kapott Márkus András, Sepsi Szentgyörgyi plébános, a cigányok papja. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa imában emeli fel hangját egy olyan világ ellen, ahol az emberek éheznek, és millióknak nem jut megfelelő élelem. Májusi ima szándéka a korunk legsürgetőbb kihívására összpontosít, az éhínségre és az élelmiszer pazarlásra, hogy mindenkinek legyen mit ennie. ENSZ ügynökségek jelentései egyre válságosabb helyzetet mutatnak, a globális adatok szerint idén 318 millió ember élelmiszerválsággal szembesül. Közel-keleti konfliktus további 45 millió embert juttathat éhínségre, közli az alateia.org. Szent Atya új tudatosságra hívja a hívőket, tanuljanak meg minden étkezésért hálásnak lenni, a közösségek pedig a fogyasztás önző logikáját alakítsák át szolidaritás kultúrájává. A pápa kéri a jó akaratú embereket, imádsággal és konkrét szolidaritási gesztusokkal támogassák az imáját, hogy a föld gyümölcseiből mindenki részesülhessen. Imádkozzunk a pápával! A krízis kommunikáció állt az emberi méltóság stratégia keretében május 6-án rendezett nyilvánosság és gyermekvédelem című szakmai műhely középpontjában, amelyet a budapesti Piarista gimnázium épületében rendeztek meg szerzetesrendek, egyházmegyei intézmények vezetői, munkatársai, gyermekvédelmi szakemberek, segítő szakmák képviselői, kommunikációs szakemberek részvételével, tájékoztatott a Magyar Kurír. A szervezők örömmel állapították meg, hogy a szerzetesrendek és az egyházmegyék közös fóruma lett a műhely. A bizalom egy-egy intézményben, illetve az intézmény felé nem magától adódik, sokat kell tenni érte, ám a bizalomépítés rendszer szintű tanulást igényel. A 10. alkalommal tartott nyilvánosság műhely a képzés egy-egy téma elméleti feldolgozása mellett mindig tartalmaz gyakorlatot, esetfeldolgozást, kommunikációs feladatot is. Sepsi Szentgyörgy város önkormányzata május 3-án a 33. Szentgyörgy napok záró eseményén 4 olyan személyiségnek adományozott Pro Urbe díjat, akik több évtizede önzetlen munkát végeznek a közösség javára. Márkus András plébános mellett elismerésben részesült Fekete Márta műépítész, Opra Mariana Sandra, anesteziológus és intenzív terápiás főorvos, valamint Török József volt politikai fogoly. Márkus András 1975-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Gyulafehérváron. Sepsi Szentgyörgyre 1991. augusztus 1-én érkezett, ahol személyéhez kötődik a Mária világkirálynője plébánia és a Néri Szent Fülöp cigányiskola alapítása. Saját magát a cigányok papjának nevezi, amelyet immár 35 éve végez. Sok éven keresztül kiváló pedagógusként, latin tanárként gazdagította a Székely Mikó kollégium és a Mikes Líceum diákjainak tudását. Kitüntetéséhez gratulálunk! A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt! A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért, a Szent Rita imacsoport felajánlja az érettségizőkért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Jézus egy akart lenni közülünk, a bűnbánók sorában élre állt, pedig ő bűntelen volt. Előfordulhat, hogy a farizeusokhoz, írástudókhoz hasonlóan bűntelennek, makulátlannak érezzük magunkat. Vannak-e bűneim? Egyáltalán volna-e mit megbánni? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Jézus nem volt kicsinyes, a legjobb borrá változtatta a vizet. Mi milyen sokszor szűken mérünk, ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez, tárgyainkhoz. A kis dolgokhoz való ragaszkodás elveszi szabadságunkat. Tanuljuk meg levetni önmagunk kicsinyességét, önzését, és induljunk el az Isten felé. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság József üzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Isten valóságos és hiteles felfedezése örömet ad. A szeretet megtapasztalásának öröme ez, és a szeretet állandóságára utal attól, aki sosem változik. Ilyenkor el tudjuk engedni a másfajta szeretetet, sőt embereket is, akik esetleg távol tartanak Istentől és Isten országától. Egyedül a kincshez kötődünk, melyet felfedezhetünk Isten szeretetéhez és azokhoz, akik hozzá visznek közelebb. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, mint éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa tüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Hálát adok Istennek a sugallatokért és bátorításért, amit az imában kapok, és kérem, hogy őrizhessen meg hétköznapjaimban, hogy egyszerre legyek jelen Istennek és barátaimnak. Hálát adok azokért a hétköznapi csodákért, amelyek során megtapasztalhattam Jézus dicsőségét, gondoskodását. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária,
6: kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökén, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
7: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ez a titok arra emlékeztet bennünket, hogy ne csak a mulandó, világi dolgokért fáradozzunk, hanem felismerjük az eukarisztiában rejlő igazi kincset, a maradandó lelki értékek megnyerése legyen minden törekvésünk iránya. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hidalmadra.
1: Imádkozzál égettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, ugunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária a Szent Olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amigunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kulcsár Rákos János vagyok. Be Isten az életemben. A szüleim vallásosan neveltek. Nagy áldás volt mindig is, hogy a nagyszüleim is jelen voltak a házunkban. Nagyon sok értéket kaptam tőlük. Volt egy törés az életemben. 4 éves voltam, amikor szüleim elváltak. Utána egy ideig nagyon figyelnem kellett a jelekre, hogy tényleg az életből minél több pozitívumot próbáljak szerezni, és hogy tényleg amiket hallottam az Istenről, azt próbálja gyakorlattá váltani, és hogy így tényleg konkrét tapasztalatokat tudja gyűjteni. És szépen aztán növekedtem is hitben, meg a tapasztalatokban, de körülbelül általános iskola 5. osztályban volt az az élményem, ami azóta is meghatározó. Azt hallottam az Istentől, hogy ő segít nekem, hogy ő odaadja az ő erejét, és hogy nem kell egyedül küzdenem. Az iskolában történt, pont egy dolgozatot osztottak ki. Izgultam, hogy vajon hogy sikerül, és akkor így lépett be a dolgozat kiosztása előtt az Isten, és 5-ös lett a dolgozat. Nagyon megörültem, hogy konkrétan ilyen segítséget kapok az Istentől. Ami még meghatározó volt, hogy elkezdtem nem csak részt venni a szentmiséken, hanem ministrálni is, és egyre mélyebben úgy éreztem, hogy a szentmisék részei, meg a szentmisében való szolgálat is épít engem, hogy ahogy hallom ugye az igét, és szolgálok az Úrnak, egyre jobban megismerem őt, és azt éreztem, hogy ministrálások között is szoros kapcsolatot építettem ki, és ebből a ministráns közösségből ismertem meg a későbbi közösségemet, a Galgamenti Nagyboldogasszony közösséget. Ott volt az első közbenjáró imádság élményem, hogy részt vettem egy közbenjáró imádságon, és egyre több olyan üzenetet kaptam, és jeleket, amelyek átsegítettek életem nehéz helyzetein. Az egyik, ami nagyon meghatározó volt, hogy a bátyámat vittem az egyik ilyen közbenjáró imádságon az Úr elé, és azt kaptam a közbenjárótól, vagy az Istennek ez nagyon tetszik, hogy most nem magamra gondoltam, hanem tényleg elkezdtem azon gondolkodni, hogy én hogyan tudok segíteni másoknak, és hogyan tudok alázatosan viselkedni ilyen helyzetekben. És így a bátyám sebeire is így gondolva, az én sebeim is elkezdett gyógyulni, ahogy az ő gyógyulását kértem. Illetve a munkámban is meghatározó volt az az élmény, mert itt állt tulajdonképpen végleges ez az elhatározásom, hogy én gyerekekkel szeretnék foglalkozni, és pedagógiával, és szeretném keresztény módon nevelni a gyerekeket, és az Úr elé vinni őket mindig. Egészen pontosan pedagógiai asszisztenssé váltam, így veszek részt a nevelési folyamatokban. Nagyon tetszik ez a munkakör, mert azt érzem, hogy ez is kellett, hogy az alázatom növekedjen, hogy nem csak a nevelésen, hanem a fizikai segítségnyújtásban is részt vehetek. Most ez még inkább megadatik számomra, ugyanis most gyógypedagógiai asszisztensként foglalkozom olyan különleges gyerekekkel, akiknek sok fizikai segítségre is szükségük van ahhoz, hogy az életükben megtapasztalhassák ezt a szeretetet, amelyet az Úr mindnyájunknak ad. Ebben a munkában úgy találtam rá Istenre, hogy egyrészt egy katolikus intézményről van szó, és olyan alkalmak vannak, mint például az évelei szentmise, vagy az évvégi háladó szentmise, ahol egészen konkrétan megadatik az ideje annak, hogy az Úr elé vigyem a gyerekeket, és a végén pedig hálát adjak azért, hogy egész évben ez sikerült. Illetve azt is megtapasztalom, hogy itt Jézust tudom látni a gyerekekben. Amikor mondjuk egy-egy kerekesszékes tanulónak segítek egyik épületből átmenni a másikra, tudom, hogy tulajdonképpen Jézusnak segítek, hiszen ő mondta, hogy amit a legkisebbek közül egynek is teszek, azt velem teszitek.
2: A Galgamenti közösségen keresztül hogyan vezetett tovább az Úr?
1: 60 a Galgamenti Nagyboldogasszony közösséghez tartozott. 16 évesen történt meg ez az első közbenjáró élményem. 11 éves koromban már voltam egy táborban, de akkor 5 éven keresztül nem tudtam menni. De 16 évesen már részt tudtam venni ezen a program részen is, és ott kaptam meg ugye az említett imádságot, és ez is olyannyira meghatározó volt, hogy én is elgondolkoztam azon, hogy vajon én is tudok-e imádkozni másokért, én is tudnék-e közben járni másokért. És ez azért volt fontos, mert már a bérmálkozásomhoz is közel voltam ebben az időszakban, és megkaptam ugye a Szentlélek ajándékait. Itt kezdett el kibontakozni a mostani egyik szolgálatom, hogy közbenjár imádságokon szoktam már szolgálóként is részt venni. Ez is egy olyan konkrét tapasztalat, ahol azt látom, hogy Isten tényleg tud rajtam keresztül is szólni másoknak, tud üzenetet adni, és ebből jött az a gondolat, hogy mi is a feleségemmel elindítottunk egy imádságházát. Ennek az imádságházunk programjunk keretein belül is szoktunk másokért közben járni.
2: Bérmálkozásodkor milyen kegyelemben részesültél?
1: Két meghatározó élmény volt. Az egyik az, hogy én nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy ki legyen a bérma szentem. Az egyik ilyen 60-i nyári tábor alkalmával, szintén szolgálhattam a gyerekek felé, levetített az akkori plébános egy filmet Don Boscóról. Ekkor kezdtem el mélyebben utána járni az ő életének. Egyrészt ugye hát ott nem imádsággal szolgáltam, hanem a gyerekeknek így a délután eltöltésében játszottam szerepet. Ez a film volt az, ami elindított, hogy nem csak a Bérma Szentemmé választottam Don Boscót, hanem Egerben, amikor egyetemre jártam, lehetőségem lett arra, hogy szalézi animátorrá kezdjek el válni. Az ottani szalézi nővérek segítettek ebben. A másik meghatározó része a bérmálkozásomnak, hogy kaptam egy olyan gondolatot, hogy most ő megtisztít engem, és segít abban, hogy a bérmálkozás utáni életem az tényleg felnőtt keresztény legyen. Tehát végig vitt egy olyan folyamaton, abban a pár percben, ez a szentáldozás előtti részén volt már a bérmálkozásnak, amivel így bátorított arra, hogy innentől most így teljesen gondolataimat, szavaimat, cselekedeteimet, teljes tisztítást végzett, és ez is egy olyan konkrét tapasztalat volt, amiből pedig a Medjugorjei utamban lévő tapasztalat épült rá. Körülbelül 2 évvel ezelőtt jutottam el először Medjugorjeba, de annyira meghatározó élmény volt, hogy azóta már 4-szer voltam, és mindig elképesztően közelinek érzem a szűzanyát, amikor ott vagyok. Tehát annyira konkrétan szól az Úr a szűzanyán keresztül azon a kegyhelyen, hogy ezt nem is tudom szavakba önteni. Az egyik első élményem a hegyen készült Jelenések hegyére mentünk föl. Nem sokkal a Medjugorjei út előtt ismerkedtem meg a feleségemmel. Ez a 40 nap az életért szolgálaton történt. Itt életvédő imádságok hangzanak el. Ekkor a 2. számú nőgyógyászati klinika előtt imádkoztunk, és az akkori beszélgetésünk után írt nekem, hogy jó lenne még együtt imádkozni, és az egyik gyerektábor kapcsán szüksége lenne háttérimára, és hát a gyerektábor után mondtam, hogy én megyek ősszel Medjugorjéba, és mondta, hogy hát ő már többször volt, és hogy nagyon szeretne menni, de ügyeletben van, nem tud elmenni. Ezért megkérdezte, hogy hát nem-e lenne még hely, mondom, hogy nem tudom, mert már én is eléggé a vége felé jelentkeztem, de azért írjon egy e-mailt. Másnap közölték a munkahelyen, hogy őt szabadságolni kell arra az időszakra, és kiderült, hogy még van hely, és akkor ő jönne. Ott kezdtünk el sokat beszélgetni, de akkor még imában csak annyit tudtunk, hogy van közös elhívásunk, de az út végére elkezdődött a kapcsolatunk. És a hegyen volt erről egy nagyon szép kép, amit mi ketten, illetve egy fiú és egy lány még kapott, velük mentünk fel együtt, őket ott ismertünk meg az úton. A szűzanya szoborról készítettünk ugye egy szelfit, és azt láttuk, hogy a hátunk mögül a napsugár úgy süt le ránk, hogy mindannyian kaptunk egy-egy sugarat. Ez egy nagyon meghatározó élmény volt. Nagyon sokáig beszélgettük ezt a képet, meg utána imádkoztunk. Gyönyörű élményként maradt meg mindannyiunk számára. A másik meghatározó élmény, hogy itt ismerkedtem meg mélyebben a szeretetláng mozgalommal. Már hallottam róluk korábban, de itt volt egy olyan meghatározó élmény, hogy át tudtam venni különleges módon a szeretetlángot. Ugyanígy ezzel a fiúval és a feleségemmel imádkoztunk, és azt kaptuk, hogy igen, át kellene venni a szeretetlángot. a feleségem tudta ezt az imádságot, hogy hogyan kell átadni. És akkor elindult fölfelé, hogy ő hozza le. És mondtuk, hogy mi meg akkor megyünk a kápolnába addig imádkozni. Amint bejutottunk a kápolnába, éppen szeretetláng átadás ment. Ez azért volt furcsa, mert addig voltak ugye szentmiség, zsolozsma, meg csöndes imádság a szentség előtt, de szeretetláng átadás addig ezt a kápolnában nem tapasztaltuk. És pont egy atya, úgyhogy a szentáldozásra szoktak járulni, átadta a szeretetlángot. Pont leért a feleségem is, és akkor mondtuk, hogy most nem kell a gyertya adnak, csak vegyük át. És ez is egy konkrét tapasztalat volt, hogy működik az imádság, működik az Úr, és az hozzátartozik, hogy ezt is megkaptam előtte, hogy menjünk be mi a kápolnába, és pont a szeretetláng átadás történt, ez is egy nagyon konkrét megtapasztása volt az imádság erejének.
2: Mária mit jelent az életedben?
1: Egyrészt a gyógyítom. Az egyik megtapasztalása ennek Medjugorjéban történt szintén. Nekem volt régebben egy rossz szokásom, sokszor izgultam, vagy nehéz helyzetben voltam, akkor rágtam a körmömet. És Medjugorjében tapasztaltam meg azt, hogy egyik reggel fölkeltem, és nyoma se volt a körmeimen semmilyen elváltozásnak. És ez azóta is egy meghatározó élmény, ez a gyógyulásom, és hogy így módon ezen helyzetekre is, mert másképpen tekintek, és maga a folyamat nincs az életemben. A másik, hogy ő az, aki segít a gyerekek kapcsán, mint mindenkinek az égi édesanyja, és az egyik legjobb pedagógus, tudja, hogy hogyan kell a gyermekeit terelgetni, és mindig rábízom a gyerekeket is, illetve magamat is. A szűzanya voltam már is az ő vezetésére, és azt érzem, hogy a szűzanya imádsága mentett ki olyan helyzetekből, amik sokkal rosszabbul is alakulhattak volna. Illetve mindig szűzanyával kapcsolatos közösségeim voltak, ugye akár a szalézi közösség, akár a galgamenti nagyboldogasszony közösség, mint egy édesanyja is segít, vezet, és a kapcsolatok, amiket kialakítottam a közösségem belül, azok is végig kísérnek, és érzem mögöttük, hogy a szűzanya vezérel. A feleségem is nagyon tiszteli a szűzanyát, és a Medjugorjei út alatt ismerkedtünk meg, ez azóta is egy meghatározó tapasztalat.
2: Korábban milyen társra és jegyességre vágytál? Fontos szempont volt a hitben járás, azonos gondolkodás?
1: Nagyon hálás vagyok, hogy hívő feleségem van. A hit számomra szikla, amire építem az életemet, és életem minden területét így rendezem, és ezért nekem mindig is fontos volt, hogy életem egyik legfontosabb területét, a hivatásomat is úgy éljem meg, hogy ebben a hitem és az Úr Jézus tanítása vezessen. Ez adta nekem az alapot. Nagyon régen eldöntöttem, hogy tisztán szeretnék készülni a házasságomra, és mint az Úrnak, mind a szűzanyának, így módon kedvesen tudjam kimondani az életre szóló igent. Azt gondolom, hogy így érdemes megélni már a házasság előtt a kapcsolatot, és a házasságot is az egyház és a Úr Jézus Krisztus tanítása szerint.
2: Milyen szolgálatokra ösztönöz a Szentlélek?
1: Nagyon sok szolgálatra hívott meg az Úr, kiskoromban a minisztrálástól kezdve, egészen ugye, hogy szalézi animátorként azt kaptam meg, hogy hogyan kell a gyerekeket úgy Isten elé vinni, hogy megtapasztalhassák az Úr szeretetét, a Don Bosco-féle megelőző módszer, hogy előbb nyerjük el a bizalmukat különböző olyan vidám és Istenet tetsző programokkal, amelyek után már vágynak a velünk való találkozásokra, és elnyerik a bizalmunkat, hogy konkrétan az Úr tanításait is át tudjuk adni. A Galgamenti Nagyboldogasszony közösségben, amikor már kisebb testvérként szolgáltam, egyrészt az alázatom fejlődött tovább, másrészt pedig megtapasztaltam, hogy ez a közösség új erőt tud kapni az Úrtól. Jönnek új fiatalok, akik szintén fontosnak tartják az Úr ügyét, és azt látom, hogy az életük nagyon boldog és kiegyensúlyozott, tehát akikkel beszélek és akikkel közösen szolgáltunk, nekik is látom az életükön az Úrnak a művét. A karizmatikus közösségekben pedig a Szentlélek vezetését tapasztalom meg. talán a harmadik isteni személy az, akivel a legkevésbé szoktunk napi szinten úgy foglalkozni, hogy észrevennénk, hogy ő egy külön személy, és minden ilyen közbenjáró imádságban azt tapasztalom meg, akár én imádkozom, akár egy ima alkalmon veszek részt, hogy működnek a karizmák, akár az ismeret szavát, akár a gyógyítást is volt szerencsém többször meglátni. Ezek mind olyan tapasztalatok voltak szintén, amelyekre tudtam építeni. A feleségemmel mi is alapítottunk egy imádságházát. Végső célja, hogy szinten imádkozás legyen az adott területen, ahol elindult az imádságháza. Mi is ezt elkezdtük. Egyelőre dicsőítéssel, szentségimádással, de a háttérben többen is imádkoznak azért, hogy ez minél jobban kibővüljön, és minél inkább teljes idejűvé váljon. Egyelőre még kevés időt és kevés programot tudunk megvalósítani, de tudom, hogy az Úr ezekben a kis időkben is működik, és a visszajelzések is azt mutatják, hogy ott is megtapasztalták ők is a Szentléleknek a vezetését. Azt látom, hogy nagyon gyümölcsözik, és egyre többen ígérték, hogy segítenek nekünk minél több idősávot lefedni.
2: Konkrétan hogyan, honnan jött ez az ötlet számotokra?
1: A feleségem szolgált már egy imádságházában, Pécelen, és innen jött az ötlet, hogy Pesterzsébeten is el kellene indítani egy ilyet. Ő még egy másik tapasztalatra tudott építeni. A Karát Lumen Christi közösség egyik alkalmán az osztrák imádságháza alapítója volt az egyik előadó, ő volt az egyik első, aki imádságházát létrehozott, és ő osztotta meg a tapasztalatait, és a szívébe beültette a vágyat az Úr, hogy akkor ez egy nagyon jó szolgálat, és minél több helyen létre kellene hozni. Innen indult a Pécelé, majd pedig a Pesterzsébeti imádságházában a szolgálat.
2: Hogyan ápolod az Úrral való személyes kapcsolatodat?
1: Az elsődleges kapcsolattartási formám az Úrral az imádság. Énkor tudok beszélgetni a Jóistennel, Szentírás olvasással, az Úrnak a tanításaiból tudok ikletet meríteni, tudom a tanításait beépíteni az életembe. A csúcs természetesen nekem is a Szent Mise és a Szent Áldozás. Mostában különösen segít, hogy a Szent Áldozás kegyelmeit megélhessem. Egy olyan fohász, amit nem régen olvastam, és teljes búcsút lehet vele nyerni a halál óráján, ha a Szent Áldozás után elimádkozzuk, ez így szól. Ó, édes Istenem, teljes nyugalommal és készségesen fogadom már most a halál azon nemét, mely neked tetszik, az összes vele járó gyötrelmekkel, fájdalmakkal és szenvedésekkel együtt. Amen. Szép tapasztalat a Szent Áldozásom során, ami szintén egy imádsághoz kötődik, arról szól, hogy ha az oltári szentség tiszteletére áldozatul mondunk imádságot, kétszeresen érdemszerző lesz a Szent Áldozásunk. Amikor legelőször elmondtam ezt az imádságot, az atya, amikor nyújtotta a szentostját, láttam, hogy egybe van olvadva két szentostja. Ennyire konkrétan meg tudtam így élni az imádságnak az erejét.
2: Volt már olyan élményed, hogy valamilyen nehézségen a hited segített át?
1: A szüleim válásom konkrétan az az ige kellett nekem többek között, hogy túl sok ezen a nehézségen, hogy nevessétek meg szüleiteket életük egyetlen napján sem. Ez abban segített, hogy édesapámmal tartsam a kapcsolatot, aki sokáig nem keresett bennünket, és utána egy hatalmas öröm volt a szívemben, hogy én viszont elkezdtem elvenni vele a kapcsolatot, és a közösségén mellett ez volt a másik, ami segített abban, hogy talpráljak ebből a nehézségből. Egy másik nehézség az életemnek, hogy egy rendellenességgel születtem. A Turner-szindróma egy változataként diagnosztizálták. Ez a többek között azzal járt, hogy körülbelül elsős koromban megálltam a növekedésben, és emiatt növekedési hormont kellett szednem, amely utána egyfajta cukorbetegséget is kihozott, úgyhogy sokáig ez is egy nehézség volt, hogy oda kellett figyelnem az étkezésemre. Illetve egy másik oldala ennek a rendellenességnek, hogy a nemzőképességemet elvesztettem. Ezt sokáig nehéz volt elfogadnom, de Ebben is a különböző szolgálatok, meg a munkám, illetve a jegyes oktatás kapcsán is elhangzott, hogy ugye ezért a férfi elhagyja apját, anyját, feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek. Ez a feleségemnek is, meg nekem is segített abban, hogy úgy tudjunk készülni a házasságra, hogy erre építsünk, és hogy így az Úrba fektessük a bizalmunkat. Napról napra érezzük, hogy a szeretett kapcsolatunkat megáldja az Isten, és így az Úrral is egymással hármasban nagyon sokszor meg tudjuk élni ezt a szeretett körforgást, ami egy hatalmas nagy ajándék számunkra, és ez a szeretet betölti a hiányainkat.
2: Találkoztál olyan emberrel, aki a te hitedet látva kezdett el Isten útján járni?
1: A Bérma Kereszt fiam az egyik olyan személy, akire úgy gondolom, hogy az Úr által tudtam hatni, hogy Isten felé vezessem. Ő már ismerte a hitet a bérmálkozás előtt is, de azt látta az életemen, hogy hiteles, és szerette volna, hogyha én készítem fel az atya mellett még a bérmálkozásra, illetve hogy én kísérem, hogy megmaradjon ezen az úton, és nagyon szívesen

0: mert tényleg rengetegszer megtapasztaltam, hogy az Úr kezében biztos kezekben van az életem, és természetesen továbbra is hatalmas nagy segítség a feleségem, a kapcsolataim, a közösségeimnek azok a tagjai, akik meg ugye nekem voltak példamutatók, rengeteg segítséget kapok tőlük. Ez az egyik, ami segíteni fog abban, úgy érzem, hogy ki tudjak tartani az Úr mellett. A másik pedig, hogy van egy lehetőségem arra, hogy a hétköznapi tevékenységeimet is az Úr szeretete járja át. Ez most konkrétan egy olyan lehetőségben mutatkozott meg, hogy a Mária Konyhája Alapítvány megkeresett minket, amely iskolai étkeztetések támogatása által támogatja legszegényebb gyermekeket. A feleségemmel nekik önkénteskedünk, és ez is amellett, ahogy említettem, hogy a munkámban is ugye szolgálatot tudok végezni, amellett is tudok az azon kívüli időben is az Úr ügyeivel foglalkozni, szolgálni, és ezek azok a megtartó erők, amelyek így az időmet kitöltik, meghatározzák, és így ott tartanak az úton. Az a vágyam az előttem álló évekre, hogy továbbra is tényleg tudjam ugyanebben a békében, nyugalomban, szeretetben, egészségben szolgálni az Urat, megélni a házasságomat, így módon kitartsak, és minél több embernek tudjak segíteni, és ezen az úton vezetni embereket. A biztatásom az emberek számára az lenne, hogy az Úr tényleg mindig ott van velünk, segít, és tényleg csak arra vár, hogy mi is ott legyünk vele, mi is meghozzuk azokat a döntéseket, amelyekkel ki tudjuk fejezni az együttműködésünket, és egy hatalmas nagy ajándék, hogy imádkozhatunk egymásért, hordozhatjuk egymást imádkozásainkban. Konkrétan ezt most a Biblia egy év alatt podcast kapcsán is megélem, hogy az imádságban való egymás hordozása erőt ad, illetve hogy nekem a búcsúkkal járó imádságok különösen is segítenek abban, hogy megélhessem azt, hogy az Úr minden helyzetből ki tud minket vezetni, és mindig fordulhatunk hozzá, akármilyen bűnt követtünk el.
1: Kedves hallgatók! Kulcsár Ákos tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: A rádió, a lélek hangja. Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Körös István közgazdász műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Fontosnak tartom és örülök, hogy a kiáltás imádság után szólhatok Önökhöz. A gazdaság nem lehet öncél, hanem

ahogy a műsor címében is szerepel, az emberek szolgálatában kell állnia. A jelenlegi nehéz világhelyzetben ma a reálgazdaság és a pénzgazdaság problémáiról szeretnék beszélni, a válságról a világban, Európában és környezetünkben. A gazdaság helyzete mindennapjaink és kilátásaink mindnyájunkat érintenek, ezért szükség van közös gondolkodásra és közös értékalapú keresztény cselekvésre. A ma esti közös elgondolkodásunk középpontjában a reálgazdaság és a pénzgazdaság viszony áll ezért. A jelenlegi világgazdaság nagyon súlyos helyzetben van, ahogy azt tapasztaljuk. Mind a reálgazdaság, termelés, elosztás, felhasználás, mind a másik oldal, a pénzügyi szféra, a pénzkibocsátás, pénztömeg bővülése, a pénzügyi egyensúly hiányok kiéleződése, államháztartási hiányok és eladósodottság, a valuták értékvesztése sújtják az országokat és az embereket. Ha a történelembe visszatekintünk, sok gazdasági válság volt és van mindkét szférában. Most csak a 20. századi nagy válságig, az 1929-33-as világgazdasági válságig szeretnék egy-két gondolattal visszatekinteni. A tőzsdei spekuláció és a befektetések kipukkanása nyomán robbant ki ez a válság, és valójában az USA-ban is 1937-ig tartott az 1933. évi New Deal után még évekig tehát. A 29-33-as válság nagyon tönkretette az európai, főleg a közép- és kelet-európai gazdaságokat, köztük Magyarországot. A munkanélküliség rekordszintre nőtt, és a mezőgazdaság ellehetetlenült az 57%-os termelési értékcsökkenés miatt. Na most a második világháború utáni viszonylagosan jó fellendülésnek és előrehaladásnak az 1973-as olajárrobbanás és nyomában az 1974-75-ös világgazdasági válság vetett véget. Majd, mint tudjuk, 1978-79-ben második újabb olajárrobbanás tört ki. A kétszeri válság nyomán 12-szeresére nőtt az olajár, igaz, akkor még alacsony szintről. Szaúd-Arábia és az OPEC országok, tehát az olajexportőr országok óriási többletjövedelemhez jutottak, amit amerikai dollárban és túlnyomó részt az USA-ban fektettek be, jó részt fegyvervásárlásra is költötték. Gondoljunk Szaúd-Arábia együttműködésére az Amerikai Egyesült Államokkal. Az európai országok számára ez rendkívüli pozícióromlást eredményezett, főleg azért, mert ugye az olajár robbanás Közép-Európába és hazánkba is, ugye, ahogy akkor mondták, begyűrűzött. Igaz, némileg késleltetve. De most pénzügyi pozíciónk gyorsan romlott, főleg ezért, de más tényezők is voltak, mivel a 70-es években a szándékolt modernizációt egyre inkább többletimporthoz vezetett, többletimportot igényelt, amit egyre inkább hitelből kellett finanszírozni. 1978 után egyre több restrikciót kellett bevezetni. Ugyanakkor nem fogyasztottunk túl, főleg a lakosság nem. Tehát a téves az a feltevés és gyakran hangoztatott vélemény, hogy Magyarország túlzottan fogyasztott volna. Nem a fogyasztásra ment el a pénz, hanem az adósság szolgálat növekedésére, a kamatok megugrására, a Japánban felvett hitel árfolyam robbanás miatt a japánok javára, a mi kárunkra megerősödött, és így tovább. Az 1980-as években Magyarország folytatta a legnyitottabb gazdaságpolitikát, annak részleges eredményeivel, de nagyon súlyos terheivel együtt. Az 1989-90-es rendszerváltás után bonyolultabbá vált a helyzet.
minél gyorsabb privatizációt akartak, és a leghátrányosabbra nálunk sikerült a visegrádi országok közül. Azért, mert irracionálisan olcsón, hogy minél hamarabb eladhassuk, irracionálisan olcsón jutott a magyar gazdasági vagyon nagy része a külföldiek, túlnyomó részt a külföldiek, és részben a hazai együttműködők, idézőjelben, együttműködők kezébe. Ez máig kiható negatívum és terhe a magyar gazdaságnak. A magyar nemzet felhalmozott vagyona is nagy részt eltűnt, az adósság megmaradt, sőt drámaian növekedett. Ez az egész világgazdaságra érvényes, hogy a globalisták jól jártak, a válságok terheit pedig a nemzetállamokra és a polgárokra hárították. Az USA-ban ugye, amikor alacsony kamatláb volt, akkor hiteldömping következett be, nem csak lakásokat, hanem felszereléseket, bútorokat is lehetett vásárolni, gyakorlatilag 0%-os hitellel, minimális, nominális hitellel. Igen ám, de a polgárokat ez egy irracionális hitelfelvételre ösztönözte, és 2008-ban, mint ismeretes, kipukkant a buborék. Milliók vesztették el jelzálogkal terhelt házukat, és hát ezeknek az értékvesztése kihatott a piacra is. Emlékszünk a Lehman Brothers és társai összeomlására. Úgyhogy a USA-ban gyakorlatilag pénzügyi csőd helyzet alakult ki, igen ám, de ezt exportálták a világba és Európába is. Az európai vagyonok, befektetések is eléggé leértékelődtek. Vagyis Európa is fizette az USA pénzügyi válságának terheit. Áttransponálták Európába. Na most ezek a súlyos fellemények mind nem csak előzményei voltak, hanem ma is alapját képezik a jelenlegi világgazdasági válságnak. Miről is van szó? Korunk világgazdaságában nem békés átalakulás, átrendeződés zajlik, hanem végletes harc a hatalomért, a befolyásért, az erőforrásokért és a területekért. A területi konfliktusok is kiéleződtek, ugye a gazdasági erőforrások megszerzéséért, hegemón birtoklásáért, saját kizárólagos kiaknázásáért. Az USA, Kína, Oroszország, a BRICS államok, ugye Brazíliától Oroszországon át Kínáig és Indiáig, a saját javukra és erőviszonyaik szerint gyakran a fölötti igényekkel próbálják megtartani, illetve újra elosztani a világgazdaságot. Hát az Amerikai Egyesült Államok megtartani és stabilizálni pozícióit, a többi felemelkedő országok pedig hegemón igényekkel szemben lépnek fel, és próbálják a saját befolyási övezeteiket kiterjeszteni, újra rendezni. A világgazdasági helyzetben azt tartom a legsúlyosabb dolognak, hogy a konfliktusok rendezésének korábbi nemzetközileg elfogadott alkalmazott mechanizmusai csődöt mondtak, és a nyers erőszak vált dominássá. Nemzetközi jogok figyelmen kívülhagyása, az ENSZ és szakosított szerveinek leértékelődése, illetve kihagyása. A világkereskedelmi részesedések alapvetően megváltoztak. Az Amerikai Egyesült Államok részesedése a világkereskedelemből sokáig stagnált, majd csökkent. Kína felemelkedése, sőt döntő pozíciónyerése szembetűnő Ázsiában, de a világ más részein is bevásárol, például energia, nyersanyagforrásokat, kikötőket, stratégiai útvonalakat, stb. India a világ legnépesebb országává vált, és több kereskedelmi területen stratégiai közvetítővé vált, hát éppen látjuk ezt jelenleg az energiaszállításokban, de számos országba szállít, és sok ágazatban, például az informatika, a mérnökképzés, a nemzetközi szakmai bekapcsolódás sikeresen halad előre számára. Évente több mint 35 ezer mérnököt képeznek ki, és informatikust, összességében pedig 10 milliók tanulnak felsőfokon. Ezek egy része a végzés után Indiából bekapcsolódik
az USA gazdaságába, hát főleg az informatikai, matematikai, könyvelési területeken. Na most Európa a világgazdasági átalakulás fő vesztese. A nagy világgazdasági hatalom mögött háttérbe szorult, majd csökkent a szerepe, aránya, befolyása is visszaesett. És a nagy világgazdasági partnerek, tehát a már említett fő előretörő országok, Kína, India, Oroszország, ezekkel szemben partneri viszonya megromlott, és az USA-val, Kínával, Oroszországon szemben egyaránt teret veszített, és befolyást is, és konfliktusok alakultak ki. Ehhez járul, hogy az Európai Unión belül a heterogenitás, a lényeges különbségek drámaian megnőttek, a kereskedelmi hanyatlás és a veszteségek is. A centralizáció egyre nehezebb és károkat okoz, a háborús finanszírozás egyre nagyobb pénzügyi teher. Az Európai Unión kívülre nyújtott háborús támogatások biztos soha nem lesznek visszafizetve, azok a polgárok gyermekeiket és unokáikat is terhelik majd. Hát jó hír, hogy mi a közvetlen hitelnyújtásból kimaradtunk, de látjuk, hogy mennyi teher sújtja a közösséget. Na most a nemzetközi munkamagasztásba való bekapcsolódás széttörése, az energiapolitika kilátásai rosszak, és a polgárok terhei emiatt is egyre nagyobbak Európában. Jól leginkább a fegyvergyártók és szállítók jártak, a nagybankok és a domináns multinálisok. Eszünkbe juthat, és nagyon fontos, amit De Gaulle még a 60-as évek első felében mondott, hogy a járható út a nemzetek Európája lenne. A globalizmus károly helyett egy keresztény egyetemességre építő a világban a kereskedelmet, az együttműködést szorgalmazó gazdaságpolitika kellene. Hát ha konkrétan megnézzük a sorsunkat érintő tényezőket, a reál gazdaságban ugye létünk biztosítása és a fenntartható fejlődés a fő cél. Na most melyek a fő válságterületek a reálgazdaságban? A népesedés, az egészségügy helyzete, az oktatás-nevelés, az infrastruktúra, a környezetgazdaság és energia. Hát ezek egyenként is nagyon súlyos terhet jelentenek, és megoldandó feladat lenne. Ennek a pandanya, a másik oldal a pénzügyi helyzetnek a romlása. A fenntartható fejlődés finanszírozása egyre nehezebb. A pénzmennyiség egyre jobban nő a világban, vásárlóereje pedig egyre csökken. A reál növekedés, tehát a gazdaság fejlődése 0,5% és 1% körüli a fejlett világban, de jelenleg majdnem stagnálás állapotában van Európa nagy része. Na most a pénzkibocsátás és a pénztömegbővülés által pedig 10-20%-kal több pénz kerül a világba. Hát ez az ellentmondás rögtön ugye a pénzügyi luftvalóhoz vezetett, és vezet továbbra is. A deficitek és adósságállományok nagy mértékben növekedtek, és több adósság jut az államra, lakosságra és vállalatokra egyaránt. Igen ám, de ez már oda vezetett, hogy a pénzügyi csőd szélére kerültek az országok, vagy a szakadék küszöbén táncolnak világszerte és az Európai Unióban is. Sok országnak már több az adóssága, mint a vagyona. Na most hát ez rendkívül súlyos és egyelőre megoldhatatlan problémát jelent, és hát ezért is vannak a pénzügyi turbulenciák, válságok, a pénzügyi spekuláció előretörése, mert az nagyobb hozamot hoz, mint a reál befektetés. Holott érezzük, hogy valahol a hitelfelvételek árát a reál növekedésből, a reális fejlődésből kellene visszafizetni. Néhány gondolatot összefoglalóan az említett tényezőkhöz. A népesedés ugye kétoldalú probléma a világban. Egyrészt gyors népességnövekedés van a fejlődő szegény országokban, és ezzel szemben nagymérvű népességcsökkenés a fejlettekben, különösen Európában. Na most itt arról van szó, hogy a migráció nem megoldás.
keresztény szemlélettel azt láthatjuk fontosnak, és azt tekintjük alapvetőnek, hogy az életet kell tisztelni a fogantatástól a természetes halálig, amely az átlépés az örökké valóságban. Ilyen alapon az emberi élet méltóság és az emberi élet tisztelete a legfontosabb, és a csökkenő népességű országokban a terheket kell csökkenteni, a gyorsan növekedő országokban pedig az ott születőknek emberi méltóságot és fejlődést, oktatást, nevelést és aztán munkahelyeket biztosítani. Nagyon szomorú, hogyha számos fejlődő országból azért menekülnek el az emberek, mert a gyerekeiknek nem tudnak kenyeret adni, mert természeti csapások, de ennél sokkal inkább a gazdasági hibák miatt összeomlott a gazdaság, nincs hol lakni, és nincs perspektíva. Na most hát Európának nem halat kell adni, hanem halászni kell megtanítani az embereket, tehát a legfontosabb dolog a például az ivóvízforrások feltárása, utána a csatornákat már építsék meg a fejlődő országbeliek és működtessék, és az oktatórendszereket is meg kell reformálni, kiterjeszteni és minőségüket javítani, hogy egy emberhez méltóbb körülmények várjanak a felnövekvő nemzedékre. Jól tudjuk, hát, hogy etéren néhány országban előrelépés történt, de sok országban még romlás is. Az egészségügyhöz egy alapvető megjegyzés, hogy a várható élettartam 1900 óta, tehát 120 év alatt körülbelül Európában megkétszereződött, és fontos, hogy az egészségben megélt évek legyenek dominánsak. Magyarországon súlyos lemaradás van ezügyben, 7-8 évvel kevesebbet élnek az emberek, mint Németországban és Ausztriában. Úgyhogy az egészségügyben arra kell odafigyelnünk, hogy az egészségügy közvetetten ugyan, de nagyon nagy hasznot termel, sőt a haszon mellett profitot is, hogyha a gyógyítás révén keletkezett hasznot, ugye a betegek visszaadása a társadalomnak és a családnak, a munkanélküliség csökkentése, a fizikai állapot és lelki állapot javítása, tehát mindezekre nagyon oda kell figyelni, mert a stresszes és kiáltástalan helyzetben lévő polgárok sokkal kevesebbet élnek, és sokkal tovább tart a betegségük, betegkoruk. Megint gondoljunk egy pillanatra, hogy Japánban a nők fele, aki egészségben megérte a 80. évét, már megéri a 90-et is egészségben. Tehát Európának, és benne Közép-Európának, nekünk is nagyon sok feladatunk van. Az oktatás-nevelés terén főleg a minőséget kell javítani, és értékalapúvá tenni. Dél-Európa egyes területein a 18-28 éves fiatalok közel 30%-a se nem tanul, se nem dolgozik. Hát nálunk ez ne legyen, ez elkerülendő. Az oktatás értéke akkor mutatkozik meg, ha értékes, képzett, becsületes embereket nevel a család, a társadalom és a haza javára. Vagyis a nemzetközi versenyben is a minőség, az értéktudat, a becsületesen munkában töltött élet, ez alapozhatja meg bármely ország felemelkedését. Az emberi erőforrás, ugye amelyről külön előadásban beszéltünk, meg majd még fogunk is. Az infrastruktúrához egy fontos megjegyzés, hogy egyrészt a piaci alapon is rentábilis az informatika és a kommunikáció. De más része például a közlekedés kedvező a fejlődés szempontjából, de nem közvetlenül megtérülő, tehát nagyon kedvező a kedvezményes tarifarendszer, fontos a társadalom tagjainak mobilitása szempontjából, de gondoskodni kell a haszonélvezők adójából, ezt ki kell egészíteni, mivel a kedvezményes tarifa mellett a fenntartás költségei sem folynak be, nem beszélve arról, hogy fejleszteni is kéne. Az osztrák-magyar monarchiában 40 ezer kilométernél több vasútvonal volt, a történelmi Magyarországon több mint 20 ezer kilométert építettek ki, és működtettek rentábilisan. Trianon után maradt körülbelül 10 ezer kilométer, amelyből ma, mára 2500 kilométernél több elveszett, úgyhogy csak közel 7500 kilométer a jelenlegi Magyarországon a vasútvonalak hossza.
Ha leszámítjuk a Budapest-Belgrád vasútvonalat, mert ugye ez egy speciális helyzet, akkor néhány 10 kilométer, 30-40 kilométer alapvető felújítása történik meg évente. Hát tessék elgondolni, hány évbe telik, mire 7500 kilométert évi 30-40 kilométerenként újjáépítjük, vagy újjáépítenénk. Tehát ezen is változtatni kell. A környezetgazdálkodásban, itt a válság leküzdésének, a jövő biztosításának útján nagyon fontosnak tartom, hogy ugye a megújuló és a meg nem újuló erőforrásokat különbözőképpen kell kezelni. A meg nem újuló erőforrások több száz millió év alatt keletkeztek, kőolaj, földgáz, és mi körülbelül 200 év alatt elfogyasztjuk, mármint az emberiség. De mi is átlag felett fogyasztunk, holott átlag alatti a hazai kitermelés növelésének a lehetősége. Na most az atomenergia a békés felhasználása nagyon fontos, itt a békés szót megint alá kell húzni, mert az áramtermelésre nagyon jó, de a vizsgálni kell és vigyázni kell a biztonságra kiemelkedően. Hát éppen most volt Csernobil 40. évfordulója. A hidrogénnel is foglalkoznak a kutatók, én csak közgazdászként nem akarok műszakilag hozzászólni, csak arról van szó, hogy hidrogén nem jó a fejlődés szempontjából, mert robbanékony. Úgyhogy hát ezt tenném hozzá. A termőföldről, ugye a termőföld nagy részét privatizálták Európában is, és Magyarországon ugye megállították, de privatizációra került a termőföld egy része Magyarországon úgy, hogy sok ezer hektáros magánbirtokok jöttek létre. Eszembe jut, hogy egy jellemes hívő orosz parasztember, Muzsik, a 1917. októberében a tanácsok első kongresszusán felmerült a kérdés, kié legyen a föld. És ez a jellemes hívő orosz parasztember azt mondta, mindenki és senkié, egész népünké, hisz az Istené. A szöveget kivették, és a Muzsik eltűnt. Na most arra gondolok még, hogy nem akkor múlik el a gazdasági válság, ha a konjunktúra megjavul, hanem ha erkölcsi, szellemi, kulturális megújulás lesz egy szilárd keresztény értékrend alapján. Mindenütt, ahol ez érvényesül, ott az országok felemelkedtek, ahol az erkölcsi, szellemi, kulturális szféra leromlott, ott pedig tartós válság alakult ki, amelynek az orvoslására másképpen nincs remény, csak az értékrend alapján. A nemzetközi szférában pedig kölcsönös előnyökre építő win-win együttműködésre van szükség. Magyarország másfél évtizedes következetes békepolitikája és gazdasági együttműködési politikája megbecsülést szerzett hazánknak. Azt kell keresnünk minden térséggel és minden országgal, ami összeköt. Nyitottság kell egyszerre Kína, India, Oroszország, Törökország és a türk népek felé is, és természetesen korrekt szövetségesei vagyunk az Európai Uniónak, de csak abban, amely megfelel az értékalapú és a szerződésekben is rögzített kötelezettségnek. Jól tudjuk, nagyon gyakran kiátszák a brüsszeliek azt, hogy alacsonyabb rendű határozatokkal és a lisszaboni szerződésnek, mint alapszerződésnek ellentmondó határozatokat próbálnak áterültetni, például a vétójog kikerülésével, megkerülésével. Kedves hallgatók, május a szűzanya hónapja. Égi édesanyánkhoz imádságos szeretettel fordulunk. Magyarországon május első vasárnapján köszöntöttük az édesanyákat. Kérjük a jó Isten áldását és a szűzanya édesanyai szeretetét minden édesanyára, hogy szeretetükkel és áldozatos munkájukkal Istenhez vezessék, kapcsolják családjukat. A jó Isten áldása, családjuk szeretete legyen jutalmuk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották. Mária Rádió.
1: A mai nap költője Kányádi Sándor.
2: Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A mai nap költője sorozatban Kányádi Sándor van előttünk a mai napon, május 10-én. Egyébként május 9-én és május 10-én, 11-e után is, tehát az utónapján is foglalkozunk Kányádi Sándorral. Miért? Mert a századfordulónak az én személyes véleményem szerint az egyik legnagyobb költője Kányádi Sándor. Erdély adta nekünk ajándékba, 1929. május 10-én Nagy Galambfalván született. Egy gazdálkodó, szegény családból. Egy óriási tehetség. Egy olyan óriási tehetség, aki elvégez sokféle iskolát, például fémipari technikumot, színésznek is tanul, magyar tanár, újságíróként dolgozik egy gyermeklapnál szinte végig, és ugyanakkor megjeleníti nekünk a 20. század történelmét. A történéseket a személlyel, ő vele, és a nemzettel, és a közösséggel egészen fájdalmasan tudja megmutatni nekünk azt a félelmet, azt a ragacsos hatalomgyakorlást, amit a romániai Ceausescu rendszer csinált, ahol mindenütt jelen volt valami fenyegetés, és mindenütt jelen volt valami korlátozás. Ezt persze ő személyesen is megélte, hiszen a második verses kötetét 51-ben vagy 52-ben bezúzták. És azt is megérte rá még 30-valahány évvel is, hogy amikor 1987-ben meghívták a Rotterdami költőtalálkozóra, a világ költőinek találkozójára, 1987-ben román hatóságok nem adtak neki útlevelet. Tehát ő tényleg átért mindent, azt a megaláztatást, amit ott a, nem csak a magyarsággal, és nem csak a magyarokkal, hanem a kiszolgáltatottságnak egy olyan mélységes, fájdalmas, kezelhetetlen tünet együttesét élte meg az ottani nép, amit Kányádi Sándor nagyon jól kifejezett. De ugyanakkor azért érdemes őt olvasni, mert az egyszerű és a tiszta szónak a költője szerintem. Ő valahol azt mondta, hogy azért is ír így, hogy az édesapja, aki egy nyilván egy született, intelligens gazdember, de nem tanult gazdember volt, hogy mindent értsen. Az egyszerű, világos, tiszta beszédet használta. Nagyon könnyed az ő stílusa. Könnyű olvasni, ha úgy tetszik a verseit, mert hogy az élő beszédet érzékelteti a beszédeivel. Tele van derűvel, tele van tréfás és figyelemre méltó fordulatokkal. Van egy a költészetében valami bánatos, nosztalgikus vagy melankolikus vonal. Nem tudom pontosan, hogy melyik illik rá szó, de van egy sorozata, vannak vidékek, azt elolvasva megértjük, hogy a szavak ezek mit is jelentenek. Ugyanakkor Kányádi Sándor egy proféta is. Számomra egészen megdöbbentő volt, hogy 1992-ben, tehát a magyarországi politikai rendszer megváltozása után a jogállam, a demokrácia rendszere között megírja a kuplé a vörös villamosról szóló versét 1992-ben, arra figyelmeztetve, hogy újra fordulat lesz, profétai ő. A világ leírásában nem csak a társadalom helyzetét írja le, hanem a művész társainak a munkásságát is fölemeli. Szinte kézen fogja a művész társait, és róluk is ír, Jékely Zoltántól Veres Sándorig, mindenkit, akit szeretett. Ott érjük tetten József Attilát, ott érjük tetten az ő gondolkodásában azokat a nagyokat, akikkel találkozott is, íjést is, és ezért ő szinte egy asztalhoz ülteti, egy asztaltársaságát hozza létre ezeknek a nagyszerű művészeknek, akik a magyar 20. század költészetét meghatározták. Kányádi Sándor 2018-ban ment el tőlünk. 1929. május 10-én született Erdélyben, Erdély nagy ajándéka számunkra, és a születésnapján, május 10-én, születése előnapján, május 9-én, és a születése utónapján, május 11-én hangzanak el a Mária Rádióban a versei. És azért hangzanak el, hogy ráirányítsák a reflektort, hogy kedves hallgatói család, vegyük kézbe a Kányádi köteteket, és szépen, nyugodtan olvassuk végig az ő verseit. Én nagyon sokat tanultam tőle, és mélyen, mélyen megszerettem a személyt is, meg a költészetét is.

Kányádi Sándor, a tücsök és a hangya. Megunta a tücsök a hosszú téli koplalásokat. S hogy prózában, versben, évszázadok, sőt, ezredek meséi szerint mindig szégyenkeznie kelljen. Elkezdte tanulmányozni a hangya életvitelét. S borzasztó dologra döbbent rá. Ki mit gyűjt, beadja morzsáig, beszolgáltatja a bolyba. Szolga az egyén. Hősi csak az ópusz, állapította meg elszontyolodva, s rajtam röhög a volt szolga ezópusz. S ti, szabadnak hit társaim, azóta is rajtam fenitek léha nyelvetek. Ki koplalok bár, de szabadon ciripelek. Kányádi Sándor.

Krányádi Sándor, kuplé a vörös villamosról, avagy abroncs 8 plusz 2 pótkerékre. Holtvágányra döcögött végül a kopott vörös villamos. Kalauz és vezető nélkül döcögött holtvágányra végül a kopott vörös villamos. Nem volt rakva virágos néppel. Bezzeg, amikor érkezett, biborló színben sok beszéddel, meg volt rakva virágos néppel, bezzeg, amikor érkezett. Vörös lett, de amint utólag minden kiderül, bíborát nem a pirkadónap, vértől veres lett, mint utólag. Utólag minden kiderül. Mint a görög tragédiában, belül történt, mi megesett. A színen csak siránkozás van, mint a görög tragédiában, belül történt, mi megesett. Hát, sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el. Honnan lehetett volna tudni, hogy sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el. És így állunk ismét, mint az ujjunk. Sok hite volt, nincs telen. A magunk kárán kell tanulnunk ismét. Itt állunk, mint az ujjunk. Sok hite volt, nincs telen. S tülekedünk egymásnak esve, ha jön a volt már villamos, sárgára vagy zöldre festve. Tülekedünk egymásnak esve, ha jön a volt már villamos. Félre ne értsd a dalom, testvér. Nem sirató, csak szomorú. Nem szeretném, ha lépre mennél. Félre ne értsd, ismétlem, testvér. Nem sirató, csak szomorú. Mellékdal a pótkerekekre. De holtvágányra döcögötte vajon a veres villamos? Eljárt-e az idő felette? És holtvágányra döcögötte vajon a veres villamos? És nem lesz-e vajon visszatérte? Boldog, aki nem éri meg. Halomra halnak miattas érte, most is, s ha lenne visszatérte. Boldog, aki nem éri meg. Kányádi Sándor, kuplé a vörös villamosról.

az áldás gondolatokat hallják. Erős a szeretet. A legerősebb a szeretet. A tiéd és az enyém az övéből fakad. Pecsét a szívünkön, pecsét ölelő karunkon, jel az életünkön, lobogó tűz, lelkünk lángja, mindennapi közös ünnep, magunkra találtunk.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Május 10-e. Az egyházat Máriának, Isten anyjának ajánljuk. Ó emberek és népek anyja! Te ismered minden szenvedésüket és reménységüket. Anyaként érzed minden vívódásukat, jó és rossz, fény és sötétség között, mely megrengeti a világot. Fogadd el kiáltásunkat, mely a Szentlélek által egyenesen a szíved ígér, s az Úr anyjának és szolgálójának szeretetével öleld magadhoz az egyéneket és a népeket, kik leginkább vágyakoznak ölelésedre azokkal az egyénekkel és népekkel együtt, akikre különösképpen vigyázol. Vedd az egész emberiség családját anyai védelmedbe. Túláradó szeretettel bízzuk rád őket, ó anyánk! Bár mindenkihez elérkeznék a béke és a szabadság ideje, az igazság, az igazságosság és a remény ideje. E szavakat pünkösd napján mondtam el. A Santa Maria Maggiore Basilica ünnepén, a konstantinápolyi és az efezusi nagyökumenikus zsinatok évforduló alkalmából. Aztán újból elmondtam őket a szeplőtelen fogantatás ünnepén is. A fenti szavakat meg lehet találni abban az okiratban, melyel az egyházat Máriának ajánlottuk, hogy küldetését folytathassa a modern világban is.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szentségimádás kezdődik a nagyváradi Szent József templomban. Köszöntjük az erdélyi, a magyarországi, felvidéki és délvidéki Mária Rádió hallgatóit. Imáinkat felajánljuk a Mária Rádió nagy családjának azon hallgatóiért, támogatóiért, akik szívügyüknek tartják a délvidéki és felvidéki Mária Rádió megsegítését.